0: először a kőszegi szakasz vezetőjét, Sodár Györgyöt kérdezzük meg a kezdetekről, mert hogyha minden igaz, Gyuri bácsi, egyrészt a Mária út egyik talán legrégebbi önkéntese, tehát ő azért nagyon sok mindent átélt, velünk élt, ott volt tulajdonképpen a Mária út születésénél, hiszen a kőszegi zarándoklatok és a zarándok útvonal kialakítása az ő nevéhez is kötődik. És aztán beszélünk dr. Buzás Andreával és kisfiával, Nándival, a Mihályháza pápa szakaszról, és hát arról, hogy családként hogyan lehet a zarándoklást értelmezni, hogyan lehet az egy útont megélni, milyen élmények tudnak jönni, milyen nehézségekkel lehet szembesülni, és hát abból hogyan lehet fölállni. De ha minden igaz, itt van a vonalban már első beszélgetős társam, Sudár Györgyöt, nagy szeretettel köszöntelek.
1: Igen, itt vagyok, szerbusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, ámen. Nagyon szépen köszönjük, Gyuri bácsi, hogy egy picit időt szakítottál itt a napodban arról, hogy hát akkor egy picit nézzünk rá a legelejére, mert ha én jól tudom, azért hát te nagyon-nagyon régóta segíted, gondozod a Mária út ügyét, és hát a kőszegi zarándok élet és útvonal kialakítása is a te kezedben volt, van, és reméljük, hogy meg nagyon sokáig lesz. Na szóval, hogyha egy kicsit vissza tudunk nézni a kezdetekre, meg talán arra, hogy te hogyan kerültél ebben az egész üggyel kapcsolatba?
1: Hát elég inkább a kurziónak köszönhető ez, mert dr. Szabó Tamás volt itt Kőszegen a Bence székházba kurzión, háromnapos lelkigyakorlaton, és utána az árvünnepségen ismertem meg a Tamást, később többet hallottam róla, mert hogy a Mária Rádió ügyét is kézbe vettem, és meg a Mária útnak, a Magyar Kaminónak a gondolatát is megfogalmaztam. És hát az folyamatosan, most már nehéz pontos dátumot mondani, de kétségtelen, hogy mivel hogy a katonapaliék a Mária útnak a, meg hát nem csak a katonapali, hanem azért sok természetjáró köztük szakemberek, akik benne voltak ebbe az útkijelölésben, meg tudományos konferenciát is tartottak Ausztriába a Mária út kialakításáról Mária Celtől Csíksomlyóig. Az viszont régi történelmi tény, hogy a hármas út már középkor óta létezett, és Mária Celbe három főirányból mennek zarándokok mai napig is. Hát én, mi a kőszegi, a középső ágban vagyunk. Ennél fogva nagyon megszólítottnak éreztem magam. Én is voltam 88-ban Ausztriában, Máriacellben, zarándoklaton, akkor még a vámigatornál dolgoztam, és éjjel kettőkor mentünk busszal ki Vulkapordányba, az valahol ott Rozália egységben van, és horvát település, és a horvát hívek, illetve azok hívtak meg, hogy hát tartsak velük. Még soha nem voltam Ausztriában, nagyon érdekelt. Egyből. Na, de hát aztán utána a feleségem is volt, meg ő külön, sőt, most jut eszembe, ő előttem volt Mária Celbe gyalog, háromnapos zarándoklaton. Hát így indult a Mária útnak a megszeretése, azt hiszem.
0: Ha jól tudom, akkor az Egyúton Nemzetközi Zarándoknap ugye most már a 13. alkalommal kerül idén megrendezésre. Ugye ez talán a, bár én nem szeretem ezeket a versenyhelyzeteket így kiélezni, hogy mi a legnagyobb, meg a legtöbb, meg a nem tudom, de azért hát ez a, ha így fogalmazhatjuk, a teljes Mária utat megmozgató zarándok eseményünk. Ennek az indulására egy picit vissza tudsz emlékezni, hogy nálatok ez hogyan valósult meg a legelső időkben?
1: Hát elsősorban a Mária út gondolatával mindjárt egy szervezői kézikönyv is megjelent, amiben nagyon praktikus gyakorlati tanácsok, sőt levélminták önkormányzatvezetőknek, országgyűlési képviselőknek szóló megszólítások mintaként be voltak írva, de nem csak ez, hanem az egész Mária út vonalának az elmélete az, hogy hogyan szerveződik. Most a leglényegesebb az, hogy a települések, az érintett települések be vannak osztva egy táblázatban, zarándoklat fogadó helyek, meg zarándoklat kibocsátó helyek. Na és hát Kőszegény ilyen zarándoklat kibocsátó hely, ahonnan egy napi árásra, keletre, nyugatra indulnak zarándokok. Nem a három naposról van szó, hanem az egy utonról. És na hát így van, így megyünk mi a szomszéd faluba, Rötfalvára, Rattersdorfra, határon túlra. Nincs messze 6 kilométer, de viszont évszázados hagyomány volt ez már úgyis, úgyhogy éppen nagyboldogasszonykor, mivel hogy nagyboldogasszony Ausztriában a napjánban, meg Európa legtöbb országában, csak hát itt Magyarországon itt hétvégékhez kötődnek ezek a ünnepek, fenn vasárnap tartják a búcsút. Na, a keletirányban, meg hát itt van a nagy répcevölgyi régi zarándokhely, szintén hagyományos, méghozzá egy lepusztított falun, amelyiknek csak a temploma maradt meg, Csepreg mellett egy Csékéd nevű terület, ahol már falu rég nincs, de a temploma nagyboldogasszonynak szentelt temploma mai napig is van, és hát leírások vannak, meg versek keletkeztek a nagyboldogasszony búcsúról. Meg hát minden, épp egy barátommal találkoztam egy hónapja, vagy egy három hete, és hát ő is csepregi születésű, és hát erről áradozott, hogy nekik mit jelent egy gyerekkorban a csékédi búcsú. Ez egy gyönyörű tó partján van, a Nagyboldogasszony tó partján, a Nagyboldogasszony patak táplálja, és folyik a Récébe. Hát nem is tudom, nem tértem el a tájtól, Zsófi.
0: Nem, segítség. Ez teljesen jó, Gyuri bácsi, mert hogy ugye most említettél egy hihetetlen összefogást is, tehát hogy van Kőszegen ugye jobbra is, meg balra is lehetőség arra, hogy az ember útra induljon. Mert hogy azért, amikor az ember, és te is egyébként engem is ez így, nem is tudtam, hogy 88-ban te már zarándokoltál, amikor még azért egy egészen más világot éltünk, és hogy ez mit tud hozni az ember életébe, milyen változásokat, ha egy picit pár élményedet ide tudnád hozni, hogy mik voltak azok a számodra nagyon-nagyon fontos zarándok élmények, amire ugye a mai nap is, ha úgy lecsukod a szemed, akkor azt mondod, hogy fú, hát azért az ott minket a Jóisten kiemelt valamiből, vagy a tenyerén hordott, vagy szóval úgy megérintett.
1: Hát azért a leginkább a gyerekkori élményem. Akkor mi Sárváról laktunk, és Sárvár, hogy a Feldömök mellett van, vagy attól 24 kilométerre, és ott én olyan 6-7 éves gyerek lehettem, és hajnali 4-kor fölkeltünk, mert kimentünk a Rákóczi útra, mert jöttek az arándokok, pontosabban Csényéből mentek Feldömökre, és csatlakoztak hozzá a településeken lévő emberek. Szép, na ez valamikor az 53-54-es évben lehetett. És hát csodálatos ének a mai napig is a fülemben van. És akkor én nem mentem velük, illetve a szüleim se, hanem utána vonattal mentünk Celdömölkre, mert hát kicsi voltam, nem lehetett még így. De aztán akkor már láttam, hogy más milyen is ez a zarándoklat. Gyönyörű zászló, gyönyörű énekek, mindenki szép ruhában. Szóval ilyen gyerekkori élményem van, de igazából ez hasonló élmény volt ez a Mária Celi háromnapos zarándoklat, így felnőtt fejjel, és hát nyilvánvaló volt, hogy ha Mária út így kijelölésre kerül, ráadásul nekünk is lesz El Caminunk itt a közelben, akkor nyilvánvaló, én azt hiszem nekem, hogy csatlakoztunk feleségemmel együtt ehhez a nem is tudom, mozgalomhoz talán. Ezzel kapcsolatos munkákat természetes, hogy neki álltunk, és Katona Palival indultunk festeni az ő térkép alapján a Mária út, kijelölt Mária útnak a turista jeleit.
0: Egy picit mesélj nekünk arról, hogy az idei évben milyen lehetőségek vannak akkor most az Egyúton Nemzetközi Zarándok Nap keretében, milyen zarándoklatok fognak indulni, és egyébként még, hogyha van idei zarándoklat terv, ami a kőszegmenti Mária utat érinti, akkor arról is ejtsünk egy pár szót.
1: Hú, ez nagyon sok, mert nagyon sok rendezvény van, így a főleg egy kőszegen, aztán meg hát tényleg elég népszerű. Három nemzetiség van, a német, a horvát, meg a magyar. És ezeknek mindig megvan a napjuk, hogy mikor mennek zarándokolni, így ki ilyen nyelvi közösségbe, tehát nemzetiségi közösségbe. Leginkább ezen a nagy boldogasszonyi ünnepen látszódik, hogy a környékbeli, illetve az ottani lakósok, a Rőtfalván a német nyelvűek tartják, nem tudom én, reggel 9-kor a búcsúi misét, 10 órakor a környékbeli horvátok, és délután 3-kor a környékbeli magyarok. És ennek kapcsán hát mi a természetesen délutáni 3-as misére szervezzük a zarándoklatunkat, indulunk 12 óra 45-kor a plébániától, ami benn van a belvárosba, és akkor csodálatos gyöngyös völgyében lévő erdőn keresztül, amit úgy hívnak, hogy Andalgó, azon keresztül hát másfél óra átérünk, meg közben egy kis szünet, úgyhogy éppen, hogy be tudunk vonulni a templomba, meg útközben vannak érdekes dolgok, amiket leginkább azért visszafelé szoktunk elmondani, hogy időbe odaérjünk. Hát azt hiszem, talán röviden ennyit. Ja, meg a másik oldal, ugye?
0: Igen, a csepregi szakaszról.
1: A csepregi szakasz. Hát mivel, hogy annak az útvonalnak vagyok a felelőssége, tehát Kőszeg meg Csepreg közöttinek, annak az állapotát kell tartjuk karba többen, és írtjuk a szeder, nadrágakasztó szeder bokrokat, meg ilyesmi, ami az úton van, meg hát az útjeleknek a frissítését, kidőlt fák helyett a jeleknek a pótlása, stb. De most egy nagyon szép helyeket érint, de hát most éppen egy olyan helyzetben vagyunk ebben az évben, hogy egy időbe esik a plébániának a illetve a magyar Rőtfalván a magyar zarándoklat misének a időpontja, meg 3 órával később, meg hát Csepregre kéne érni az ottani zárószent misére, ami egyébként így elég nehéz megszervezni, sőt lehetetlen, ezért az idén egy kicsit most egyszerűsítünk, és pedig úgy, hogy a találkozás a Csepreg felé nem Kőszegen van, hanem Csepregen a Nagyboldogasszony tónál lévő Csékédi emlékműnél. Ez így van leírva, és a Mária út meghirdetésnél tudnélik, ott találkozunk a bükiekkel, a bőiekkel, a récevölgyi récevisiekkel, Szombathely felől, Bád felől érkezőknek, stb. És akkor ott a Csékédi emlékműnél megtartjuk ezt a kis megemlékezést egy 4 órába, 10 percbe. Verseket szavalunk, énekelünk, amik vannak ebben a kapcsolatban, és akkor utána, másfél kilométer után szépen bevonulunk a templomba, a Csékéri megmaradt falunak, a megmaradt templomába. Ennek a templomnak az állapota nagyon jó, ugyanis a környék földesurára volt arra gondja, arra, hogy rendben legyen rakva a templom, rendben legyen a környék. Meg állandó Reseterics név volt az utolsó remete, aki ott volt, és ő ott lakott, és ezt csak attól tudom, azról tudom, hogy a bátyámnak, aki Csepegen volt testnevelő, és meg az úttörő rajjal ők vállalták azt, hogy az ottani, hogy hívják, remete asszonynak, tehát éli tüzelői aprítják, behordják, és hát gondoskodtak róla. Úgyhogy...
0: Hát ezek hatalmas, hatalmas dolgok. Nagyon-nagyon szépek ezek a történetek, és olyan szívesen elhallgatnánk még nagyon sokáig, Gyuri bácsi, mert hogy szerintem valami hihetetlen módon megtestesül ezekben a szavakban is, meg aztán, amiket leírtál, tetteket, hát a Jóistennek a szándéka, amit ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönünk. Tehát, aki az idei évben Kőszeg környékén szeretne az Egyúton Nemzetközi Zarándoknaphoz csatlakozni, bátran keresse fel a Mária útnak a honlapját, illetőleg a Mária út közösségi csatornáin is fönn vannak már a kőszegi szagaszoknak a programjai és jelentkezési felületei. Várjuk nagy szeretettel, Sudár Györgynek pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük a hatalmas szolgálatot, nagyon jó egészséget és nagyon sok áldást kívánunk. Köszönjük szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, hogy elmondhattam ezeket a fontos dolgokat.
0: Köszönjük szépen, dicsértessék, Gyuri bácsi.
1: Isten áldjon benneteket mindörökké, amen.
0: És hát menjünk is tovább, már hogy időben is és terben is. Egy picit a Mária úton haladjunk Mihály háza pápa szakasz felé. Ha minden igaz, itt van velünk a vonalban dr. Buzás Andrát, köszöntöm nagy szeretettel, és talán, ha kisfia is velünk van, akkor a Nándit is. Sziasztok!
2: Itt van, itt vagyunk, jó napot kívánok, sziasztok!
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Na, egy picit akkor arra gondoltam, hogy próbáljunk egy picit arra ránézni, hogy így családként hogyan folytatok ebbe az egészbe bele, mi az első zarándok élményetek, hogyan hallottatok a Mária útról, meg hát az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapról?
2: Hát ez évekkel ezelőtt, sok-sok évvel ezelőtt úgy kezdődött, hogy bementünk abba a templomba, ez Pápán a Szent Anna templom, ahova mi járunk, ahol engem is megkereszteltek, kisfiamat is megkeresztelték, és kint volt a plakát a hirdetőtáblán, és felhívtam a szervezőt, aki egyébként évfolyamtársam volt, ugye Kemény Évi volt korábban, és elindult. Mi nagyon szeretünk túrázni, ez a Nándi nagyon pici kora óta jön velem mindig, és elindultunk. Tehát azon kívül, hogy a plakáton mit olvastunk, és pár mondatot beszéltem a korábbi szervezővel, nem tudtunk semmit, és akkor aztán örömmel vettük ezt, hogy miről szól pontosan, és azóta ugye minden évben részt veszünk ezen az egyúton.
0: Ha tudtok valamilyen olyan élményt, akár Nándi, téged is kérdezlek arról, amire olyan jó szívvel visszaemlékeztek, hogy valami történt az úton, mert megláttunk valamit, vagy találkoztunk egy olyan emberrel, vagy elmondtunk egy imádságot, vagy egy éneket, ami úgy megszólított, úgy elhoztuk a hátizsákba magunkkal, akkor most szeretettel kérünk titeket, hogy picit próbáljatok meg az emlékeitekbe így keresgélni, hogy mi az az élmény, az inspiráció, ami veletek van a mai napig.
2: Nándi fog erre válaszolni.
0: Oké.
3: Okay. Halló, halló.
0: Szia,
3: szép napot kívánok mindenkinek. Üdvözlök mindenkit. Igen, hallottam a kérdést. Örömmel válaszolom. Most kicsit átgondolom ezt. Az inspiráció, amivel az első alkalommal elindultunk ezen az úton, azt anyukám is említette, hogy látta ezt a hirdető plakátot, és egyből hozta a hírt haza, amikor szentmiséről érkezett, én is ott voltam, hogy ezen el kéne indulnunk, egyszer ki kéne próbálni. Én örömmel vettem ezt a hírt, nekem tetszett ez az ötlet. Aztán pedig igen, elnézést kérek, most gondolom át, hogy...
0: Semmi baj. Tehát, hogyha ha valami olyasmi eszedbe jut, hogy nem tudom, én találkoztatok-e valakivel, aki olyan vagy az arándoktársak között volt-e valamilyen érdekesség, különlegesség, vagy, amit, vagy egy ének kapcsán, egy téma kapcsán. Egyáltalán hány éves voltál, amikor először elindultatok?
3: Igen, igen. Amikor először indultunk, akkor 10-10 éves, 9 éves lehettem, most leszek 14, 10 éves lehettem azt hiszem, amikor először indultunk, akkor nem sok, hát régen, elég régen történt számomra, nem sok minden emlékszem, de az volt egy nagyon felemelő és megtisztelő érzés és gesztus felém, hogy az akkori csoportvezető engedélyezte, megengedte, hogy egy kis szakaszon vihessem a keresztet, az előmeneti keresztet. Ez egy nagyon jó élmény volt nekem, ez mindörökké meg fog maradni, és hát valamilyen szinten ennek, de egyébként meg az élmények, meg a csoporttársa kedvessége, rengeteg ismerős barátot szereztünk ezen az úton, ez ösztönöz, hogy tovább folytassuk ezt, és tovább menjünk, évről évre tovább csináljuk ezt az utat.
0: Ezt köszönöm szépen, hogy idehoztad a kereszthordozást, mert ugye alapvetően nagyon sokszor ez olyan félelemmel teli érzéseket is tud kiváltani az emberek közül, már hogy egyáltalán amikor mondjuk látja valaki, és nem nagyon érti, hogy most itt mi történik, hogy itt emberek járkálnak a, mondjuk a nagy forróságban, egy kereszt megy elől, vajon ez micsoda? És egyébként sokszor a csoporton belül is, amikor persze az arándoklatvezető felhív valakit, hogy bátran hordozza a keresztet, ez már, hogy micsoda élmény meg ajándék tud lenni, azért először az ember olyan nehezen vág bele, és persze van, amikor meg nagyon-nagyon megszólítja az embert, és én nekem az a tapasztalatom az arándoklatvezetőként, hogy hát ha elmeri vállalni, hogy ő most tényleg hordozza a keresztet, az valami olyan életre szóló élmény, és most köszi, Nándi, hogy ezt megerősítetted, amit aztán tényleg el tud az ember hozni egy ilyen útról. Az idei évi téma ugye a béke. Székely János püspökatya is írt már egy nagyon-nagyon szép imádságot, és hát ilyenkor készül egy kis lelki tartalom is, ami alapján úgy hozzávetőlegesen minden zarándoklat zajlik. Ugye különböző aspektusait tudjuk vizsgálni ilyenkor a békének. De számomra nagyon-nagyon fontos ilyenkor mindig ránézni arra, hogy egy szervező, vagy egy olyan fiatal számára, aki már többetszer vesz részt zarándoklaton, amikor jön egy ilyen motto, egy ilyen gondolat, hogy na, akkor most jövő szombaton, reméljük, hogy nem 40 fokba, csak 38 fokba, már az is nagy áldás lesz, a békéért indulunk el. Mit jelent ez számotokra?
3: Akkor először anyukám válaszoljon, okay. Aztán jövök én.
2: Készülünk már egyébként lelkiekbe is, meg minden formában jövő szombatra. Igazából, tehát nagyon sokat segít nekem a Zsófitól kapott anyag, tehát elmélyülni is, illetőleg felkészülni is. Úgyhogy a mottója egyébként pedig szintén nagyon fontos, remélem, hogy ezzel a jelszóval elindulva és egyúton végigmenve bízom benne, hogy lesz ennek foganatja, és a Jóisten majd velünk lesz és segíteni fog még nekünk.
0: Legyen így. Nándi?
3: Igen, itt vagyok, köszönöm. Én egy kicsit mélyebben szeretném ezt most megérinteni, ha lehet. Annyira sok személyes információval nem tudok most így szolgálni ezzel kapcsolatban. Tehát a béke. Azon gondolkodtam most így ebben a pillanatban, hogy mennyi mindenhez kell így a béke, és ezért kapcsolódhat annyira az arándokúthoz, mert az arándokút általában egy színes, egy programokkal, hát igen, ilyen programokkal, élményekben gazdag téma, és ehhez is kapcsolódhat a béke abból a szempontból, hogy mennyi minden, a béke is mennyire egy színes fogalom, hiszen mennyi mindenhez kapcsolódhat az is, és az arándokúthoz is van egy nagyon fontos kapcsolata, az emberek közötti béke, és nem csak az emberek között kell a béke, hanem az Isten és az ember között is kell a béke, hiszen... Igen, anyukám segít, igen, ez a saját magunkban is, mi saját magunk között is kell a béke, tehát ez ennyire fontos az emberek számára, mert Isten... Ha Istenben békében vagy, akkor a lelked szabad lényegében, vagy ezzel a szóval éltek. És a lelket Isten vezeti. És hogyha a lelked szabad, akkor elindulhatsz azon az úton, ami az Istenhez vezet, hogy aztán végül a jó utat járhasd, és a jó úton bajok, betegségek, megzavarás, tehát zavarmentesen tudj végül haladni, de végén elérhesd a célodat. Ez az egyik legfontosabb hozzákapcsolódása szerint, ami kapcsolódása a békének. Mert még rengeteg van, de nem szeretném húzni az időjüket ezzel.
0: Nagyon fontos gondolatot hoztál, Nándi, és köszönjük szépen, mert hogy ugye pont most három témakört érintettél, ugye te is a lelki békét, béke az emberi kapcsolatokban, és hát béke az ember és Isten kapcsolatban. Ezek mind ugye bízunk benne, hogy gondolkodásra, elmélkedésre és csendre hívják majd meg az egyúton résztvevőit, és hát még majd két téma lesz, ahogy a Nándi is említette, rengeteg aspektusból lehet ezt a sokszínű békét megvizsgálni. Úgyhogy azt is még reméljük, hogy fogjuk tudni érinteni. Nagyon röviden, ha kérhetnélek benneteket, egy picit meséljetek azért, mi várható a Mihály Háza pápa szakaszon, mikor van az indulás, szóval ha egy pár szóban a programról tudnátok mondani nekünk.
2: Itt most én vagyok ismételten. Ugye tavaly évben már mi szerveztük a Nándival ezt az utat, az idén is ugyanígy lesz. Az indulás az 12:30 van pápáról, 12:25-kor pontosan, 13 órakor indul Mihály házáról pápára visszafele a Zarándok út. Bárki csatlakozhat hozzánk, hiszen a Mária úton megyünk. Lesz egy hosszabb pihenő Borsos-Győrnél. Hál' Istennek sikerült azt elérnünk, hogy az atya, aki minket útnak indít, Borsos-Győrön is csatlakozik hozzánk, és lesz gyónási lehetőség, hosszabb lesz a néma szakasz, illetőleg sikerült a Borsos-Győri pihenőnél a Borsos-Győri közösségünknek az aktív tagját, Gabi nénit felkérni arra, hogy tartson nekünk előadást a Borsos-Győri közösség életéről, a templom történetéről. Ezen is részt tudunk venni. 6 órakor érkezünk vissza pápára, és egy ünnepi gitáros mise zárja az zarándokaktunkat.
0: Hát erre hívunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Minden részletes információ itt is megtalálható a Mária út, illetőleg az Egyútonnak a honlapján, valamint a közösségi média csatornákon. Hívunk mindenkit, aki szeretne ehhez a szakaszhoz is csatlakozni, előzetes regisztrációval tudja segíteni a szervezők munkáját. Úgyhogy erre szeretnénk minden érdeklődőt kérni, hogy ezeken a felületeken megtalálhatók az online jelentkezési formák. Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek a beszélgetést. Nándinak nagyon szépen köszönjük ezeket a korát meghazottolan nagyon mély és szép gondolatokat. Hát a jó Isten áldjon meg benneteket, és hát nagyon-nagyon szép, áldásos ajándékokkal teli zarándoklatot kívánunk jövő hét szombatra is. Köszönjük szépen a szolgálatotokat. És hát most itt a műsor végén itt az ideje, hogy még egy picit azért ránézünk arra, hogy mi is történik még a Mária úton, és hát most azért egy szomorú hírt is szeretnék idehozni. Sajnos rongálás történt a Ferenciek terén lévő zarándok információs pontunkon, és ezért kérjük szépen most az összefogást a zarándok testvéreknek, mert hát sajnos rendbe kell hoznunk a zarándok információs pontot. Pont így az Egyúton Nemzetközi Zarándok Nap előtt, amikor nagyon-nagyon sok zarándok útlevelet és mindenféle dolgot szeretnénk kiadni a szervezőknek, résztvevőknek, hát fontos lenne, hogy gyorsan-gyorsan sikerüljön megteremteni újra a lehetőséget, hogy rendelkezésre tudjunk állni. Aki szeretne segítséget vállalni, már fizikailag is, mert hogy ért ahhoz, hogy hogyan kell egy ablakot rendbehozni, akkor nagy szeretettel kérjük, hogy az infokukac.mariaut.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, és hát várjuk most az egyéni adományokat is. A Mária út honlapján megtalálhatóak a banki adatok. Nagyon szépen kérjük a segítségeteket, drága testvérek, hogy mi hamarabb rendbe tudjuk hozni a Ferenciek terén a templom oldalában lévő kis zarándok információs pontunkat. De reméljük, hogy azért így is rendelkezésre tudunk állni, sőt, nagyon-nagyon örülünk annak, hogy nagyon sok középiskolás az 50 órás közösségi szolgálat keretében jelentkezett hozzánk, hogy szívesen szolgálatot vállal az zarándok információs ponton is. Szóval reméljük, hogy ez a kis nehézség hamar el fog hárulni. És hát egyúton nemzetközi zarándoknap lesz jövő hét szombaton fődátummal, és azért még a következő hétvégeken is fognak zarándoklatok zajlani, de hát egy érdekességként, mert most szeretném a hallgatók figyelmét felhívni, hogy jövő hét szombaton egyúton tematikus nap lesz a Mária Rádióban is, úgyhogy élő műsorfolyammal várjuk azokat, akik éppen nem tudnak zarándok útra indulni. Legyünk lélekben együtt, járjuk végig azt az ominózus utat, legalább így az éteren keresztül, a békéért. Erre hívunk mindenkit nagy szeretettel, úgyhogy ha minden igaz, jövő hét szombaton találkozunk ismét, addig is mindenkinek sok áldást, sok ajándékot kívánok. Galgóczin és Szabó Zsófia voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót 2026. július 16 és 19 között rendezték meg Szegeden, a Ferences jubileumok alkalmából. A rendezvény 4 napos közösségi, imádságos és vidám programot kínált a fiataloknak. Ezen az alkalmon hangzott el Martos Levente Balázs püspök homíliája is, amelyet a következő percekben hallhatnak.
1: Kedves testvérek! Amikor egy kicsi magamba tekintettem, és a mai szentírási szakaszokat fontolgattam, egy kicsi megdöbbentem azon, ami először eszembe jutott. Először ugyanis az a mondat jutott eszembe, hogyha valaki minden nap fel akarja venni a keresztjét, akkor annak azt esténként le is kell tenni. Mert hogyha este nem tesszük le a keresztünket, akkor másnap reggel nem tudjuk újra felvenni. Hogy miért döbbentem meg ezen? Talán azért, mert első hallásra ez a mondat, mintha Krisztus keresztjének ellenségeitől származna. Mint hogyha arról tanúskodna, ahogy nagyon is gyakran manapság félve tekintünk a keresztre. Távol akarunk maradni a nehézségektől. Nem olyan szívesen vállalunk be nagy áldozatokat, főleg, ha hosszú időre tartanak. Pedig ennek a mondatnak, kedves testvérek, azért van egy nagyon mély igazsága, ugye? Csak alig, hanem jó oldalról kell nézni, vagy meg kell érteni, ki az, aki így beszél. Azt hiszem, nem Krisztus keresztjének ellensége. Inkább olyan valaki, aki már elhatározta, hogy tényleg hordozza a keresztet. Aki elindult erre a hosszú útra. Aki tett az életében választásokat nem is egyszer, és aztán hűséges akart maradni ezekhez. Vagy aki talán azt is megérezte, hogy a keresztnek nem az a lényege, hogy ő hordozza, hanem hogy találkozik benne általa valakivel, aki őt hordozza ezekben a pillanatokban. A keresztet esténként le kell tenni, ha egyszer magunkra vettük, és hogyha másnap megint akarjuk cipelni tovább, mert akarjuk, mert komolyan gondol. És persze lehet nézni az életet más oldalról is, és ezt egy ifjúsági találkozón, egy ferences ifjúsági találkozón különösen is érdemes megfontolni. Hogy amikor az ember keresztet lát, akkor nem kell mindjárt elszaladni. Lehet, és nagyon is természetes, hogy ez lenne az első reakciónk. Lehet, és nagyon is természetes, hogy távolról a keresztek hegye. Inkább fájdalmas, vagy inkább nyomasztó. És csak amikor közel megyünk a magunk számára készített kereszthez, csak amikor a vállunkra mérjük, ahogy egy szép legenda mondja, csak amikor valakit megismerünk úgy, mint kereszthordozót, akkor kezdjük megérteni, hogy a dolog igaz nem emberi erővel, de azért lehetséges. Minden nap magunkra venni a keresztet. Erről szólt, vagy legalábbis erre hívott a mai Szent Evangélium. De volt előtte egy Szent Lecke is, amelyik talán

0: közvetlenebből kapcsolódik Szent Ferenc atyánk stigmatizációjának ünnepléséhez. Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelének szinte a záró mondatait hallottuk a 6. fejezetből, amelyben ott volt ez a híres mondat, hogy ezután senki ne okozzon nekem kellemetlenséget, hiszen Jézus jegyeit viselem testemen. Tudjátok, egyrészt az a helyzet, nem ússzuk meg a kereszt hordozásával. Ebben valaki közel akar jönni hozzánk. Sőt, valaki az egész életünket akarja megjelölni, eljegyezni, megjegyezni. Nem csak az van, hogy erős vagyok, magamra veszem, cipelem, hanem inkább az, hogy ő egy életre megsebez. És néha úgy tűnik kibírhatatlanul. És bizonyos értelemben kiszámíthatatlan. Pál apostolnak egyáltalán nem volt könnyű a kereszthordozás. Háromszor kértem, hogy vegye el tőlem. Olvassuk nála szintén. Valaki azt mondta, hogy Pál apostolnak az egyik mondata, amely szintén itt a Galata levél végén található, úgy hangzik, hogy nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezeimmel. Ez azért lehetett így többek között, mert a munkájához tartozott, hogy egy árat, mármint árt, nem tudom, hogy hogyan kell mondani. Szóval azt a bizonyos cipész szerszámot használta nagyon gyakran, mert a sátor készítőknek az volt az egyik feladata, hogy azzal a szerszámmal átjukasszák a vastag bőrdarabokat, és így tegyék őket felhasználhatóvá. És hogy az tartozott a munkájához, hogy ezzel a szerszámmal újra meg újra át kellett fúrnia ezeket a bőröket. És hogy az életében, hogyha ezt sokat tette valaki, akkor a keze az minden bizonnyal meg is erősödött. De valahogy hozzá is durvult ehhez a munkához. Nem tudott volna kalligráfiát művelni. Nem tudott szép kerekbetűkkel írni, hanem nagy és göcsörtös betűkkel. Tudjátok, az a kereszt, aminek megengedjük, hogy ő egy életre megsebezzen bennünket, nyomot hagy a testünkön. Nyomot hagy az életünkben. És igyekezhetünk mondjuk sportolni. Igyekezhetünk adni magunkra. Igyekezhetünk karba tartani magunkat. De a nagy dolgok egy életen át nyomot hagynak bennünk. Egyesek azt mondják, hogy még a betegségünk is ránk jellemző. Úgy betegszünk meg, ahogy igazából élünk. Ha Krisztus a sebb helyeit magával vitte a feltámadott új életébe, ha Pál apostolt megjelölte az, ahogyan ő megdolgozott a mindennapjaiért, ha a Szent Ferencet Szeráf képében átjárta, áttüzesítette, és szinte átjuggatta Krisztus szeretete. Mire számítsunk mi, ha szeretnénk közelengedni magunkhoz az Isten szeretetét? Ijesztő messziről olyasmit hallani, hogy valaki örömmel szenved értünk. Vagy legalábbis ijesztő is lehet. A ferences misekönyvben, amelyet Pius atya jó szívvel átküldött nekem készületként a mai alkalomra, olyan szépen olvasunk arról, hogy Szent Ferenc Krisztus be nem gyógyuló sebhelyeit hordozta. A be nem gyógyulás egyfelől nyilván arról is tanúskodik, hogy ez nem olyan seb volt, mint a többiek. Nem ő csinálta, vagy valaki más. Hanem valahogy a földi megsebzettsége bekapcsolódott a feltámadt Krisztusnak ebbe az örök megsebzettségébe. Be nem gyógyuló. Vagyis immár a földi életben megkezdett módon az örökké valósághoz kezd tartozni. És ezért ameddig csak él valaki és ilyen sebhelyet hordoz, abból élet tud fakadni újra meg újra. Henry Nouwennek, ennek a különös életű kanadai papnak van egy kis könyvecské, amelyik az a címe, a sebzett gyógyító. Amelyiknek igazából az áll a középpontjában, hogy azt tud igazán gyógyítani megsebzett embereket, aki a saját sebzettségének tudatában van, sőt, aki abból kezd el élni. Amikor ezeket mondom, egy kicsit gyanakszom magamra. Mert úgy tűnik legalábbis 2000 év kereszténység után, hogy ezeket a tényeket, helyzeteket, sebzetgyógyítóról, sebhelyekről, amelyekből élet fakad, mára az együttérzés nevében szinte a világ is elfogadja. De Szent Ferencre, az ő stigmáira tekintve, és a feltámadt Krisztus jelenlétét ebben a mai szentmisében ünnepelve, mégis azt mondom nektek, egyedül a hit, a Krisztusba vetett hit az, ami minket úgy sebez meg, hogy ebben ne csak az emberségünk, ne csak az igyekezetünk, ne a többre vágyó emberi elképzeléseink, hanem ez a kiszámíthatatlan és mégis felülmúlhatatlan isteni szeretet győzedelmeskedje.
1: Martos Levente Balázs püspök homiliáját hallották a 2026-os Ferences Ifjúsági Találkozóról, melyet Szegeden rendeztek meg július 16 és 19 között a Ferences jubileumok alkalmából.

0: ha meg nem változtok, és nem leszek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Kis Szent Teréz liturgikus ünnepén ezt az igét olvashatjuk, és ez számomra azért nagyon fontos, mert amikor az agyvérzés után félkábult állapotban feküdtem a kórházban, akkor folyamatosan ez a mondat dübörgött bennem, újra és újra eszembe jutott, és még egy olyan képet is láttam, hogy van egy nagy szakadék, és a kövek így hullanak bele, és hogy úgy képzeltem el, hogy ez a szakadék igazából az én szívem, az én tudatalatti világomnak a mélységei, és hogy ez az igazság, minden kis kövek hullanak úgy be. És egyre mélyülést éltem, és egyre növekvő bizalmat, és akkor azt mondtam, uram, hát akkor most gyermekké kell válnom, és egy gyermek rácsodálkozik arra, ami történik, és ön akkor bízik az ő atyában, akinek a gyermeke, hogy uram, te tudod, hogy mi miért történik, és hogy a te kezedben van az én életem, és te tudod, hogy ebben a helyzetben mi fog velem történni. Ez persze nem biztos, hogy abban a konkrét helyzetben ennyire egyértelműen és ilyen szépen megfogalmazható módon volt a fejemben, hiszen akkor én beteg voltam, hanem amikor az ember ezeket átgondolja, újra és újra átelmélkedi, spirálisan mélyülő módon, az ember vissza gondol erre, és talán a papságomra gondolatok még itt, ami ajándék és titok, és hát mindannyiunk élete ajándék és titok, egyre nagyobb ajándék, amit ki kell csomagolnunk, és egyre mélyülő titok, misztérium, hogy a misztérium eredeti kifejezése, hogy elnémulni, elnémulni a titok előtt, és ez az elnémulás csak egy időre szól, mert utána viszont megnyílik a szánk, és a szűzanyával együtt megvallhatjuk, hogy nagyot tett velem ő, aki hatalmas.
1: Ugyec János atya gondolatait hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra. Mária Rádió Mór, FM 92,9.

0: Irgalmasság órája.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
2: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, szizanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességért, Leó pápa egészségért. Közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, és az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvességükért. Imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. Nagyon szépen megköszönöm.
3: Nagymám nevében olvasom fel az ő imádságát. Megköszönöm az eddig kapott kegyelmeket. Kérek imádt a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a nászuram emlékére és minden halottunkért, gyermekem, unokáim és az ifjúság hitéért, egészségéért, tanulásáért és munkájáért, a káros szenvedélyektől mentse meg őket a Jóisten. Kérek imádt a magam testi-lelki felgyógyulásáért, megerősödéséért és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett engem is tudjanak ápolni. A család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért, dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért és azokért, akikért senki nem imádkozik, mindannyiunkért, keresztényekért, hazánkért. És még külön kérünk imát a nyaralásunk alatt, hogy a nagymamám jobban érezze magát, és egy állás kapcsán az unokájának, hogy sikerüljön megtalálni azt a helyet, amire a Jóisten teremtette erre az életre. Köszönjük, Dita!
4: A bizony a közbenjárását és segítségét kérem. Valamint mindenki Igorosul közbenjárását is kérem. Jam Zsolt megtéréséért és teljes gyógyulásáért, annak a Szentlélek vezetéséért, testvérek közötti megbékélésért és kiengesztelődésért, családi békéért és a világ békéért, a Mária Rádióért és minden becsületes emberért, hazánk vezetőjéért, a Mária Rádió fennmaradásáért. Köszönöm szépen.
5: Hálát adok Istennek nagy jóságáért, gyógyulásért könyörgök Krisztina, Agenor, Jutka, Béla nevű kedves ismerőseimért. Köszönöm.
6: Kérlek szépen imád, így egy család összes élő tagjáért.
7: Imád szeretnék kérni a családom hitének erősödéséért, egyáltalán most a visszatérésükért és saját magam betegségéért, mert nagyon gyenge vagyok, és borzasztó nehezen tudok ebből kijönni. Az Úristen segítségével szeretnék, Jézusom segítségével könyörgöm a közös imáért.
8: Bertalan atyáért és híveiért kérnék imád. Továbbá Csilla és Zoltán gyógyulásáért, illetve egy nagymamáért. Köszönöm.
0: Kérnék szépen imád egész családunkért, szeretteinkért, Marián szándékaira, papjainkért, tanárainkért, és hazánk lelki megújulásáért, a magyar gyerekekért, a fiatalokért, a családokért, pedagógusokért, hazánk vezetőiért, és hogy szabaduljunk meg minden külső és belső ellenségtől. Magyarország, Európa és az egész világ megtéréséért, a háborúk, a katasztrófák, a járványok megszűnéséért és a szűzanya szándékainak megvalósulásáért. Köszönöm szépen!
9: Simán szeretnék kérni, hogy a gyermekeimért, testi, lelki egészségükért, gyermekáldásért. Amen.
10: Kérek szépen a család békéjét, a édesmárjának a kegyelmekért, amit kapta, szeretettel köszönöm. A lányom műtét előtt áll, halasztották a műtétjét, mert problémák lettek. 10-én fogják műteni. Nagyon kérem a drága édesszűzanyát, hogy sikeres legyen az a műtét is. Annál javuljon, gyógyuljon meg. Kívánom a családnak az anyára. Kérek szépen a fiam testi lelki gyógyulásáért, a jövőbeli munkakör és a egészségi állapotának a fennállásáért. Kérek szépen imád az elhunyt szüleimért, az elhunyt férjemért, a nagyszüleimért és a kereszt szülőkért, majd a keresztlányom lábműtétjéért, a világ békéjét és a magyar ország békéjét, és az én, de is a gyermekeim megtérését, majd az én lelki testi gyógyulásomért, és kérek szépen a készített és a javulást az egészségem érdekében. Köszönöm szépen.
11: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a híd kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért, a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvi Mária Rádió kérőnkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, a betegekért, a segítőikért, a háborúk megszűnéséért, és a háborúktól szenvedő minden emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Állásan köszönöm.
12: Megköszönöm az eddig kapott kegyelmeket a drága Jóistenemnek és a jó szűzanyámnak, és kérném a további segítségüket is. Kérem a Szentlélek vezetését is. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a Jóisten neki szánt. Ebben is kérem a szűzanyának a további segítségét és a Szentlélek vezetését, kiáradását. Imád szeretnék még kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki. A hozzátartozóimért, az elhunyt és az élő hozzátartozóimért, a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
1: A 061-354-1705-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: رادیو. Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Részlet az Efezusiaknak írt levélből. Urunknak, Jézus Krisztusnak az Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ővé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

A vámost követni. A meghívást mindig Jézus kezdeményezi. Mindig ő az első. Olvassuk is ezt Jánosnál. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket. Jézus szeretetének és rád irányuló figyelmének felkeltésére nincs semmiféle különleges tennivalód. Már az előtt, hogy képes lennél vágyódni a szeretetére, ő már szeretett téged. Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna, már megszenteltelek. Orvassuk Jeremiásnál. Mielőtt Isten megkezdte a teremtést, sőt, jóval a teremtés előtt már gondolt rád. Fontosnak találta, hogy élj. Viszont csak hívására adott válaszod teszi lehetővé, hogy művét véghez vigye. Ezért fontos, hogy mielőtt felfogtad a hívását, azonnal válaszolj, mégpedig feltétlen, osztatlan szívvel. Meghívása után Máté, a vámos, azonnal szakított régi életével. Teljes odaadással követte Jézust. Nem kérte, hogy lezárhassa a folyó ügyeit, vagy hogy döntés előtt még kellőképpen megfontolja a szóban forgó kérdést. Igent mond. Míg mielőtt megtudná voltak éppen, mire vállalkozik, mire mond igent. Jézus nem ismerteti meg vele, mi van a fejében, nem mondja el, hogy mi lesz vele. Fontos az, hogy most hívja. És Máté most válaszol. Ha Istennek minden pillanatban igent mondasz, nem aggodalmaskodva az esetleges következmények miatt, válaszod elképesztően leegyszerűsíti életedet. Válladról leesnek a nehéz terhek. Csak úgy kell megélned minden pillanatot, hogy Isten hívására pillanatról pillanatra igent mondj. Életed során Jézus nem csupán egyszer hív, hanem szüntelenül, újra meg újra, és ezért te újra meg újra halld meg az ő hívó szavát, és mondj igent.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozz egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061 374 0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: رادیو. Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát ugye, sokszor kérdezik tőlem, mint ferences szerzetestől, hogy hát milyen tanácsot tudnék adni. És pedig, hogy kérdezik, hogy mibe érdemes a mai világba befektetni. Aranyba, telekbe, részvénybe, ingatlanba, miben? Én mindig azt szoktam válaszolni erre, hogy gyerekbőrben. Igen, nagyon fontos, hogy gyermekeinket szeretettel ne csak befogadjuk, ne csak neveljük, hanem hogy tegyünk meg mindent azért, hogy tényleg nagyra nőjenek, és családunknak égkövei legyenek. Utolsó ítéleten úgy se fog szembejönni velünk, se a ruhánk, se a házunk, se az autónk, semmi. Csak a gyerekeink, unokáink. És hát ugye az egy jó befektetés, mert mindig mondják, hogy miért nem a halálunkon van az örök ítélet. Hát azért, mert az ember életében elindít hullámokat. Milyen hullámokat? Hát ugye a jó cselekedetek jó hullámokat indítanak el, a rosszak meg rosszakat. Tehát biztos, hogy Szent Ferencnek halála az utolsó ítéleten nem csak azt fogják megköszönni, amit ő tett, hanem amit mi is, az ő szerzetesei, meg Szent Ferenc atyának lelkületét hordozó világiak tettek. Minden pohár vizet megköszön a Jóisten, és minden pohár vizet, amit gyerekeink, unokáink adtak, azt nekünk is valamilyen módon meg fogja köszönni. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy igen, nyithatsz bankszámlát mennyek országában, a szépen jól nevelt gyermeked által, unokáid által, az ő tetteik, jó cselekedeteik Isten előtt kedvesek. Mostan ugye ez a bevezető után elmondanám, hogy most 13-án kezdődik augusztusban a Csíksomlyói ifjúsági találkozó. És ugye fiataljainkat, 14-15-17 éves fiatalokat nem lehet ketrezbe tartani. Az a jó, hogyha találkoznak hasonló értékrendű, gondolkodású fiatalokkal. És most különösképpen a nagymamákhoz, az szülőkhöz szólok, hogy gyerekeinket regisztráljuk be, iratsuk be erre a Csíksomlyói ifjúsági találkozóra. Tehát nagy élmény tud lenni a fiatalnak. Nem lehet mondani azt, hogy ide sem mehetsz, oda sem mehetsz. Ez egy olyan hely, ahova bátran elengedhetik a szülők, a nagyszülők, a gyerekeket, az unokákat. És miért ne tudnád kifizetni azt a költséget, nem olyan magas, az unokádnak ajándékozz meg, legyél egy ilyen nyári Mikulás, angyal. És de azt mondja, fiam, menjél el, ott van 6-700 olyan fiatal, akik te korodbeliek, Erdély összes településéről, városáról vannak, ismerkedjél, barátkozzál, együtt imádkoztok, énekeltek, táncoltok, este a tábortüszkölők beszélgettek, az biztos, hogy jót tesz. Ugye nagyon sok régebb ugye voltak nagy családok, hát mi volt, mit tudom én. Édesapám még 18-an voltak, elsőnök a testvérek. Hát azok minden utcában laktak. Hát milyen buli volt ott, minden nap ifjúsági találkozó volt. De sajnos most nagyon sok az egyke, magányos gyerek. Biztosok, menj el, 3-4 nap beköltözöl a többiek közül, sátorba vagy. Na, a szobák is vannak, azt is ki lehet bérelni, és jól érzed magadat. Jó lesz ott neked. öröm lesz a te szívedbe. És azt gondolom, hogy ez egy nagy-nagy lehetőség. Hát ugye egy ilyen ifjúsági találkozó, hát az annak idején az elsőket még én is szerveztem, többen is voltunk persze, és mindig nagy öröm volt, az év fénypontja volt, hogy együtt lehetünk, és Szatmár is, Nagy Károly is, Temesvár is, nagyváradi fiatalok együtt imádkozhatnak, énekelhetnek, ez igen-igen nagy lehetőség. Ingyen utazhat a gyerek, a diák, van ellenőrzője a vonaton. Engedd el, biztos, hogy jöjjön el. Most ugye, hogyha a fiatal gyerekedet, az unokádat szépen tudod nevelni, és vallásos, jó magyar ember lesz belőle, hát akkor annál nagyobb ajándékot nem tudsz időskorodra magadnak adni, nem igaz? Tehát a kis kertedet, ha nem műveled, ha nem kapálod, nem, hát rágyázod. Vajon abból a kertből lesz szép virág? Biztos, hogy nem. Tehát meg kell adni a módját annak.

24 év alatti. Tehát, hogy ő karszallagot kap, vigyázunk rájuk, tehát, hogy ügyelünk, hogy baj, ne essék ott a nagy kárt egymásban, ne tegyenek a fiatalok. És hogy én úgy tudom, hogy nagyon sok életre szóló barátság, szerelem, kapcsolat született egy-egy ilyen találkozón. Úgyhogy mindenkit csak biztatni tudok, hogy na, ide engedj el. Itt biztos, hogy nem fognak drogot árulni, biztos, hogy nem fognak, nem tudom milyen butaságokat, alkoholt se engednek be, nem. Tehát, hogy vigyázunk a fiatalokra, azt szeretnénk, hogy boldogok legyenek. És én azt látom, hogy igen, mindig is boldogok. Tehát sírva szoktak a csit végén egymástól elválni és hazamenni. Gyermekeinkért még mit tudunk tenni? Ugye lassan kezdődik a tanév. Igen, hogy jó osztályba kerüljön. Nézzük meg, hogy ki az osztályfőnök, ki a tanítónő, ki a tanár. Hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy szép legyen, jó legyen, eredményes legyen. Nézzünk utána, hogy a gyermekeinkkel mi van. Én folyamatosan járok a fiatalokkal, és azt gondolom, hogy amit egy tanácsot tudnék adni a igen, gyerekvállaló szülőknek, az az, hogy hát vidd magaddal. Tehát én bármerre megyek, gyerekeimet, unokáimat magammal viszem. Mit jelent ez? Hát, hogy mit tudom én, most is meghívtak, tartsak valahol egy misét, hát egyedül hamarabb oda mennék, könnyebb lenne, de én úgy gondoltam, van egy mikróbuszunk, és telerakjuk azt gyerekekkel, és akkor elmegyünk együtt. Ők minisztrálnak, az elején, végén mondanak egy-egy verset, és útközben itt-ott megállunk egy-egy dínyére, meg fagyira, meg minden, és jól el leszünk. Tehát, hogy nem kell a gyermektől irtózni, nem kell félni. Tehát én eddig felneveltem, hát ugye közel 7000 gyereket, és olyan örömmel, büszkén mondhatom el, hogy 35 év alatt nem volt úgy, hogy én valamelyik gyereknek azt mondom, gyerek szívem, hogy ne jött volna oda, hogy ne tudtuk volna megbeszélni azt, ami fontos. És nem kell elítélni a gyereket. A gyerek vázlatozik. Milyen olyan hülyeséget kitalál, megpróbálja megvalósítani, aztán nem mindig sikerül, nem mindig jön össze. De, hogy mondjam, mégiscsak megpróbálja. Aztán legtöbbször ő maga csodálkozik egy pár év múlva, hogy milyen hülye voltam, hogy volt nekem ilyen korosztályom is. Változik az ember. Amikor az egyik nő mondta, hogy megtalálta a szekrény alján a férje múltját. Közben ugye ez a férfi, hát 20-valahány éves volt, amikor elvégezte a közgazdászati egyetemet, és aztán most ilyen nagy, hát befutott üzletember, és mindig kosztümbe jár, égle, vasalt, nadrágbas, ingbes, minden, és azt mondja, hogy elé került a szekrény aljába egy doboz, és ott az ő férjének a, hát, hogy mondjam, a tizenéves nyakkendői voltak meg, hát ilyen kiegészítők, és mutatta a képen, hogy hát milyen mitlegeres, meg mindenféle hasonló nyakkendővel járkált az ő férje, és az el nem tudja képzelni, hogy hát hogy nézhetett ki, és tényleg a régi képeken mutatta, és hosszú haj, és hát ugye akkoriban, hogy volt, kinőttem. Igen, testvérem, kinövünk sok mindent. Nem kell pánikolni, hogyha a gyerek valamit kipróbál. Biztos, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem kéne kipróbáljon, de úgy mondjam, na, aki kezd itt megégeti a kályhán, aztán utána már jobban ügyel arra, hogy ne legyen semmi probléma és baj. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szeressük a gyerekeinket, és próbáljuk meg bevonni a magunk életébe. Persze úgy kell azt a dolgot csinálni, hogy a gyereknek is meglegyen a maga öröme. Tehát, hogy na, nem mondjuk azt, hogy ez nem rád tartozik, ezt úgy se érted. Én, ha megyek temetni, oda is viszek gyereket. És persze, hogy előttes, utána megmagyarázom,

hova is menk, és mi fog történni, és hogy fog az alakulni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy merjünk. Most ugye gombászás szezon van Székelyföldön, esik, és tényleg rengeteg gomba van. És hát így végezetül a Mária Rádió hallgatóinak elmondok egy kedves, ilyen régi gombásos viccet. Hát ugye három legény elindul gombászni, és közben eltévednek, és hideg lesz, és esik az eső, és besötétedett, és nagy bajban vannak, és imádkoznak, jó Isten, mi lesz velük, és megjelenik nekik a jó tündér. Na és hát, gombász testvérkék, hát mit kívántok? Mindenki egy-egy dolgot kívánhat. Tehát persze az első férfi mindjárt meg is szólal, hogy jaj, jó tündér, én nagyon fázok, éhes is vagyok, én nagyon-nagyon szeretnék otthon lenni. Sutty, eltűnik, már mindjárt otthon is van, terített asztal, nyami-nyami, minden. A második, hát erre felbuzdul az, hogy angyalka, én is szeretnék nagyon-nagyon hamar otthon lenni, jó melegbe, anyukával, apukával, itt félek, sötét van, hideg van, na, ott ő is hamar hazajel, kerül minden, és jön a harmadik is, és megszólal sírva, hogy jaj, angyalka, nézd, egyedül vagyok, fázok, hideg van, én úgy szeretném, hogy itt legyenek a barátaim is mellettem. Na, s erre megjelenik a másik két barát is, és ott vannak megint egyedül a hideg erdőben. Igen, jó dolog együtt lenni, jó dolog társra találni. És tegyünk meg mindent, hogy a gyermekeink akár a csíksomjai ifjúsági találkozón most augusztus 13-ától társakra, barátokra találjanak, olyanokra, akik amikor hideg van, amikor nehézség van, akkor is ott állnak mellettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Ferenczi József versét hallják. Az új parancs. Mielőtt elment tőlünk, akkor azon a lázas nagypénteki napon, keresztjét vonszolva, megvert, vérzőn, feldagadt arcán sápadt fájdalom, intelmet hagyott örökkül ránk, mondván, én az atyához megyek. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. A Szentváros már az ünnepre készült. A tercia vége lehetett talán, amikor felsorakozott a menet az Antónia erőd udvarán. Előbb a tribunus, melvértben lovon, a megfeszítés az ő tisztelet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Mögötte két oldalt négy katona, közrefogva a kereszthalára szántat, s zajongva hátrába kíváncsiak, ez mondta magát az Isten fiának? Ez lenne hát a zsidók királya, aki örök üdvösséggel hiteget? Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Háromszor roskadt le a földre, míg elérték a koponyák helyét. Az alsó városban bárányok sírták a húsvét várók panaszénekét. Lemeztelenítve lökték a fára, s hóhér köntösére sorsot vetett. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nem veheti el tőlem senki, az életemet magam adom oda. S kicsavart tagokkal, görcsben fuldokolva, az égre fölmagaslott a Golgota. E percben a döbbenet csendje szorította el a szíveket. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Áll a kereszt, ocsúdik a tömeg, s kiköpi magából a szenny gúnyszavát. Másokat megmentett? Nosza most, ha ő a Krisztus, mentse meg magát! Mutasd meg erőd, szállj le a fáról, s megkapod érte hitemet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És a keresztről suttogva ima hallik, a sötétségbe szakadt délután. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. Bocsáss meg nekik, jó atyám! Aztán már csend. S folytott kiáltás. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És nagypénteken 3 óra tájban megvonaglott kínjában a föld, s a pokol sötét tartományain a kereszt jele föltündökölt. Urunk, az Atya dicsőségébe szállt, hogy örökre élhessen egy üzenet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 4 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: Az áldás gondolatokat hallják. Legyen áldássá a reggeli ébredésed, amint félálomban a papucsodat keresed az ágyad mellett. Legyen áldássá a kávé illatú derengés, a gyalogutad, amint a busz megálló felé tartasz első ködös gondolataiddal. Legyen számodra áldássá melengető sugaraival a felkelő nap, s a téli verőfényben fürdőző fák. Legyen áldássá egy vidám hétvégi kirándulás, amikor felfedezed az ősz lassú színeváltozását. Legyen áldássá a barátaiddal eltöltött este a sörözőben, ahol vidáman beszélgethettek egymás viselt dolgairól. Legyen áldássá társad, barátod SMS-e, az a jó érzés, hogy gondolt rád valaki. Legyen áldássá, amikor szívednek kedves emberek megbíznak benned, annak ellenére, hogy jól ismerik gyenge pontjaidat. Legyen áldássá a munkahelyed, hogy újra helyt állhatsz napi feladataidban. Legyen áldássá számodra az, hogy számítanak rád, pedig sokszor magadban, s a hitedben is bizonytalan vagy. Legyen áldássá egy előadás vagy beszélgetés, amikor hirtelen rájössz valami nagyon fontos összefüggésre. Legyen áldássá, amikor átéled a lélek erejét hétköznapi és ünnepi pillanatokban. Legyen áldássá, amikor egymásra találtok egy lélek testvérrel, akivel félszavakból is megértitek egymást. Legyen áldássá, amikor lelki támaszért fordul hozzád valaki, bár olyan kevésnek, tehetetlennek és alkalmatlannak érzed magadat. Legyen áldássá, amikor belátod Isten igazi nagysága az egyszerű, törékeny dolgokban mutatkozik meg. Legyen áldássá, amikor fontos döntést kell hoznod, bár legszívesebben elodáznád vagy megúsznád azt. Legyen áldássá, amikor meg kell mondanod az igazat, bár még nem tudod, hogyan tedd. Legyen áldássá, amikor el kell engedned embereket, mert senki sem birtokolható. Legyen áldássá, amikor azt érzed, ez így, ahogy van, nem mehet tovább. Legyen áldássá, amikor valaki őszintén rámutat egy tévedésedre, és te nem kezdesz mentegetőzni. Legyen áldássá, amikor más emberek tükrében meglátod önmagadat, és így nagy igazságokat tudsz meg magadról. Legyen áldássá minden tetted, szavad, gondolatod. Legyen áldott az a különleges teremtmény, aki te magad vagy, egyszeri, megismételhetetlen, csodálatos ember. Legyen áldássá egész életed.

áldás gondolatok. Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked. Az Úr legyen mögötted, hogy megóvjon gonosz emberek cselvetésétől. Az Úr legyen melletted, hogy karjába zárjon, ha veszély fenyeget. Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel. Az Úr legyen benned, hogy bátorítson, ha szomorú vagy. Az Úr legyen körülötted, hogy védőfalként körbefogjon, ha mások rád rontanak. Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis dr. Farkas Zsolt atyával.
1: Milyen hálás fogalása volt Luthernek vagy a protestáns köröknek a boszorkány perekkel kapcsolatban. Tehát annak ellenére, hogy a boszorkány rögeszmének egy katolikus szerzetes, Heinrich Kramer adott teológiai alapot, ráadásul még pápai bulláról is gondoskodott, amely egyéni vállalkozását jogossá tette, legalábbis így feljogosítottnak érezte magát arra, hogy ezt az ő üldözési hullámát elindítsa a boszorkányokkal kapcsolatban, a protestánsoknál is termékeny talajra talált. Luther Márton 1526. május 6-án egy külön a boszorkányokról tartott prédikációjában nem hagyott kétséget afelől, hogy a mágia halál oldalán áll. Követelésének, amely halálukat kívánta, ötször is hangot adott. Hódolva a középkori babonáknak a következőket mondta. Idézem Luther mondását. Rendkívül igazságos az a törvény, amely kimondja, hogy a varázslókat meg kell ölni, hiszen észrevétlenül is nagyon sok kárt okoznak. El tudnak ugyanis lopni a házakból tejet, vajat és minden egyebet. El tudnak varázsolni egy gyereket. Olyan titokzatos betegségeket tudnak varázsolni az emberek térdére, amelyek felemésztik a testet. A testnek és a léleknek is ártanak, itallal és ráolvasással kínálnak, hogy gyűlöletet, szerelmet szítsanak, vihart, károkat okozzanak a házakban és a földeken, akár egy mérföldi területen is, és még sok mást is művelnek varázs alanyaikkal, amit nem lehet kivédeni. Meg kell ölni a varázslókat, mert tolvajok, házasságtörők, rablók, gyilkosok. Sokféleképp okoznak kárt, meg kell tehát ölni őket, és nem csak azért, mert kárt okoznak, hanem mert kapcsolatban állnak a sátánnal. Befejezve az idézőjelet Luther tollából. A boszorkány üldözés tehát ezekben az évtizedekben hasonló méreteket öltött a birodalom protestáns vidékén, mint a katolikus területeken. Noha Bamberg és Würzburg herceg püspöke gyakorlatilag abban a korban földesúri minőségben is szerepet játszott, részt vett a boszorkányvadászaton. Decker, akit úgy ismerünk, mint ennek a problémának a jól ismerője, hiszen több művében foglalkozott a boszorkánysággal, hogy 2003-ban kiadja a pápa is a boszorkányok, vagy a boszorkányokról szóló tanulmányát. Tehát Decker is jelez ezzel kapcsolatban. Arra a meglepő, de jól bizonyítható eredményre jutott, hogy a birodalom evangélikus luteránus területein a boszorkányság miatt üldözött asszonyok aránya nagyobb volt, mint a katolikus vidékeken. Tehát ezeket lehetett nyomon követni, ugye Decker tanulmányában is lehet követni, hogy figyeli azokat a jegyzőkönyveket, azokat a helyeket, ahol ezek a perek elindultak, és ha a statisztikát vesszük figyelembe, és hol milyen közösségek voltak, akkor gyakorlatilag ugye ezt megfigyelhetjük, és ez tényként közölhető. Voltak olyan föltételezések is, hogy ugye a cölibátus, vagy a szexuális gátlások, a nőgyűlölet, a boszorkány üldözés egyszerű okozati láncolata, ami igazából teljes mértékben cáfolható. Tehát még ilyen szemlélet is a napvilágra került, hogy lehet, hogy ez a nőgyűlölet, ami a boszorkányokat illeti, tehát ezért volt elsősorban a nők ellen. Holott ugye a tanulmányokból kiderül, hogy jócskán voltak azért férfiak is a boszorkánysággal vádlottak között. A német boszorkány üldözések legalaposabb jegyzékét az 1930-as években állították össze. A megbízható Heinrich Himmler, SS Reichsführer volt, aki miután megtudta, hogy egyik őse is a mágián végezte, ott vesztette az életét, nagy érdeklődést tanúsított a téma iránt. Tehát megbízó volt, hogy Heinrich Himmler vizsgálatot indítson annak érdekében, hogy ezt a témát fel kell dolgozni, kutatni kell, és kimondottan egyház ellenes magatartása volt, kimondottan a katolikus egyház ellenségének számított. Szerinte a zsidók kiszolgálói, a keresztények, a germán vér ellensége idézve tőle, a germán vér ellensége a zsidók kiszolgálóiként, a keresztények ilyen formában, tehát a birodalom ellen is vannak, és a boszorkány üldözésnek a kiváltói, tehát így vádolta a katolikus egyházat. Tehát érdekes módon össze is tudjuk kapcsolni, hogy a több száz évvel előtte a 16. században lejátszott eseményeket a 21. századnak a történéseivel. Hogy hány évszázaddal később foglalkoztat egy birodalmi vezetőt, ugye nem ő volt a náci birodalomnak a vezére, de mégis egy komoly beosztásban lévő SS vezetőről beszélünk, akinek igen nagy hatalom volt a kezében. És ha ő valamilyen ügyben vizsgálatot indított, és valami tanulmányt készített, tudjuk, hogy ezek a dolgok sokszor aztán a propagandaügyi miniszter Joseph Goebbelsnek az asztalára kerültek, és különféle helyzetekben, vagy a beszédek megírásakor figyelembe vették ezeket a úgymond idézőjelbe kutatásokat, de ugye ezek célzott ilyen kutatások voltak, hogy összegyűjteni azokat az információkat, amelyeket az ellenség ellen, ebben az esetben a katolikus egyház ellen lehet majd felhasználni, és vádolható. Tehát ezek a információk még holott több száz évvel ezelőtt történtek, hogy a harmadik birodalom emberei is felhasználják. Henrik Himmler úgy vélte, hogy a boszorkány üldözés kegyetlen üldöztetésnek kitett és kivégzett árja anyák és nők százezreikbe került a német népnek. Pogány hitközösségek utolsó képviselői ellen elkövetett népirtással vádolta meg az egyházat, amellyel feltehetőleg a nemzeti szocialista rezsim által elrendelt és végrehajtott népirtást, a holokausztot kívánta legitimálni. Ez is egy nagyon érdekes tény. Ezért szinte megszállottan vetette az egyház szemére az áldozatok számát. Az SS 1935-ben egy Hexen, tehát H, vagyis boszorkány fedő nevű különleges megbízást adott az SD-nek, a biztonsági szolgálatnak, ez a Sicherheitsdienst, amely aztán 1939-től egy önálló ügyosztályt képzett a birodalmi biztonsági főhivatalnál. A megbízás az összes német, majd valamennyi európai boszorkányper és azok áldozatainak terjedelmes és lehetőleg teljes katalogizálását rendelte el. Tehát egy külön ügyosztályt bíznak meg ennek a problémának a fölgöngyölítésével, hogy ezeket alaposan tanulmányozzák, tehát hogy nem valamiféle margóra, peremre szoruló téma volt ez náluk, hanem igen komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy ilyen dokumentumokat és tanulmányt készítsenek, dokumentumokat állítsanak elő, és tegyék a nyilvánosság számára, úgymond hozzáférhetővé. 9 éven keresztül gyűjtötték a dokumentumokat, úgyhogy ez egy nem kicsi időszak. A német birodalom számos egyházi és városi levéltárában kutattak, még végül az áldozatok számát 25 ezer főben állapították meg, akiknek több mint a felét protestáns területeken ítélték halálra. Ugye itt, amikor nézik ezeket a statisztikai adatokat, akkor azért nagyon fontos információk jönnek elő, lehet, hogy a statisztika ilyen unalmasnak tűnik, viszont nagyon jó képet lehet festeni az akkori kor helyzetéről, csupán tényekre hagyatkozva. Ugye ez megállapítja, hogy a többségben a protestáns területeken folyt ez a boszorkány üldözés, ezek az ítéletek, tehát mégis egy picit azt lehet mondani, hogy az zátonyra futott a dolog, mert ahogyan ezt kutatták, rádöbbennek, hogy mégse lehet ezt annyi nagy erővel olyan erőteljesen bevetni a katolikus egyház ellen, mint ahogyan ők ezt az eredeti számításukban elgondolták. Tehát rá kellett döbbenniük, hogy protestáns körökhöz is erőteljesen fűződik. Ami egy fontos tényező, hogy ha megnézzük azt, hogy a választásoknál, hogy milyen közegben szavaztak elsősorban Hitlerre, mert ugye valakinek mégiscsak hatalomra kellett juttatni a hitleri gépezetet, akkor megint csak a statisztikákra hagyatkozva lehet azt mondani, hogy túlnyomó részt vagy erős támogatottsága volt a protestáns körökben. Persze, természetesen ez nem azt jelenti, hogy a katolikus körökben a nép közül nem voltak olyan megvezetettek, akik rászavaztak, vagy az ő pártjukra, de ez is egy érdekes megfigyelés, hogy inkább volt ilyen lehetőség a protestáns körökben, és ennek is megvan a maga oka, tehát ez is a kutatásoknak a tárgya, miért is szavazhattak rá, kik voltak a könnyebben megvezethetők, becsaphatók. Ugye elsősorban ugye le kell szögeznünk, hogy a katolikus egyháznak van egy tanító hivatala, amely pásztorlevelekkel, dokumentumokkal, itt majd később ezekről még szó lesz természetesen, mert ez is a forró témákhoz tartoznak, a Mitbrennender Zorge dokumentumban a Szentatya elítéli a nácizmust, vagy voltak pásztorlevelek, és azok a lelkipásztorok, lelkiatyák, akik a templomokban teljesítettek szolgálatot, akkor ténylegesen a katolikus egyház tanítása szerint próbálták óva inteni a népet, hogy ennek bedőljenek, tehát a hitleri gépezetnek vagy a propagandának, de természetesen egyénileg mindenképpen találunk olyan személyeket is, akár magasabb pozícióban, akik az akkori hatalomnak, tehát ebben az esetben Hitler valamiféle kiszolgálói voltak valamilyen előnyök élvezése érdekében. Tehát ez minden korban, akár a kommunizmusban, nácizmusban vagy diktatúrákban ez előfordul, még az egyház berkein belül is, de ez nem azt jelenti, hogy ez az egyház hivatalos álláspontja és az egyház hivatalos tanítása. Tehát az emberi gyöngeség ezekben a szakaszokban is megmutatkozik, és természetesen nagyon sok olyan protestáns lelki vezető is volt, akik fölhívták ezekre a veszélyekre a figyelmet, csak hogy a protestáns körökben nem volt ilyen egységes tanítóhivatal, tehát sokkal nehezebb dolguk volt, és ezért talán ugye a kutatók így próbálják levezetni, hogy ezért voltak megvezethetőbbek talán a protestáns körökben, és ez érvényes ugye a boszorkány üldözésekkel kapcsolatban is. Tehát az elsődleges cél az volt ebben az esetben az SS-nek, hogy bemutassák azt, hogy a katolikus egyház milyen véres kezű, más témákban is próbálták ezt kihasználni, akár a keresztes háborúknál, vagy ilyesmi, de ott bizonyos mértékben, hogy a lovagság, vagy a teuton lovagrendot mégsem engedte meg azt a német propagációs gépezetnek, hogy őket feketén tüntesse fel, vagy sötét fényben tüntesse fel, szóval ott volt a német lovagrend is bizonyos korokban, tehát azt így egy picit mellőzték, tehát inkább kiemelték annak jelentőségét, fontos hősies szerepét a történelemben, tehát ezt mégiscsak el kellett vetni, ezért esett választás a boszorkány pereknek a kiemelésére, vagy akár az inkvizícióra, de ebben az esetben is egy picit mondhatni zátonyra futottak. Ugye az SS tagok reményvesztetten nyugtázták, hogy sokkal több tehát a keményebben lefolytatott perek száma, ugye ez egy idézve így is fogalmaztak, így az SS a boszorkány tanulmányát, az SS boszorkány tanulmányát soha nem vetették be harci eszközként a katolikus egyház ellen. Himmler boszorkány kartotékja, így is lehetne nevezni, ugye ezt a nevet viseli, Himmler boszorkány kartotékja, a szövetségi levéltár frankfurti kirendeltségében található, és 1980 óta ugye a történészek is hozzáférnek ezekhez a dokumentumokhoz. Tehát nagyon röviden csak ennyit említenék, tehát hogy a protestáns körökről, de tovább folytatva majd rátérünk, hogy milyen módon folyt a boszorkány vadászat Európában, és itt fogjuk látni akár a helyszíneket, és megint csak hagyatkozhatunk a térképre és az adatokra, a konkrét faktumokra, hogy milyen közegben zajlott ez, de addig is egy pici zenével folytatjuk.

kedves Mária Rádió hallgatók, folytatjuk mai témánkat a boszorkány vadászatokkal kapcsolatban. Most pedig az európai szintért vesszük egy picit figyelembe, mivel a földrajzi elhelyezkedése ezeknek a pereknek is nagyon sokat mondó. A feltűnő, hogy a boszorkány perek földrajzi elosztása Európában és az európai vonatkozásban Robin Briggs történész egy törvényszerűségre mutatott rá a kutatásai során. A perek túlnyomó többsége Közép-Európában zajlott, állapítja meg, a Német-Római Császárságban, Svájcban és Kelet-Franciaországban. Tehát Közép-Európa ezeknek a pereknek a fő helyszíne. Minél távolabb kerülünk ettől a területtől, annál ritkábbak az üldöztetések. A katolikus Írországban összesen egy boszorkánypert folytattak le, négy embert ítéltek halálra. Angliát és Skóciát nem érintette a kérdés. Spanyolországban a legjobban szervezett inkvizíció hazájában a boszorkány őrület csupán 1526-ban ütötte fel a fejét, mire a legmagasabb inkvizíciós bíróság a Supréma életre hívta a boszorkány ügyekért felelős különleges bizottságot. Tehát egy ilyen különleges szervezetet állítanak föl ezeknek a pereknek, vagy ezeknek a vádaknak a megvizsgálására, hogy mi is ez a boszorkány ügy. Tehát a Supréma a boszorkány ügyekért felelős különleges bizottság. Hát ugye ez akkor, hogyha megfigyeljük, akkor ugye a magyar történelemben 1526 egy szomorú dátum, és ugye évfordulója is van annak a súlyos eseménynek, amely során ugye veszteségeket szenvedtünk a Mohácsi vészben, a támadások során, és ugye a kereszténység elég erős támadást kapott muszlim oldalról, és ugye betörnek Európába a muszlim seregek erőteljesebben. Ugye a Mohácsi vész, hát ezt a környéket egy picit más problémák kötötték le, de ha visszatérünk Spanyolországra, mert ugye ezek a történelmi események azért összefüggésben vannak, hogy mi hol történik éppen abban a történelmi korszakban, az adott dátum milyen eseményeket hoz föl a világ történelemben. Itt lehetne külön elemezni, akár lehet, hogy ezt a helyzetet is, hogy vajon a nyugati hatalmak mivel kötötték le az erejüket,

őket, tehát teljesen más dolog foglalkoztatja őket, és nem a reális veszély. Tehát egy irreális dologra koncentrálnak, amely sok fájdalmat, fölösleges áldozatot hozott, holott sokkal nagyobb veszély fenyegette Európát. Tehát Európát, tehát ebben a viszonylatban és szemüvegen keresztül is kell vizsgálni, és ezért is fontos talán, hogy ezzel a dátummal kapcsolatban megemlékezzünk erről is. Ugye a Spanyolország tehát fölállított egy ilyen különleges bizottságot. Az első jegyzőkönyv felvétele során megállapították, hogy az ország legtöbb jogásza biztosabban, hogy a boszorkányok nem léteznek. Így azt a döntést hozták, hogy senkit nem lehet, nem tartóztathatnak le, nem lehet letartóztatni azok közül, akiket a vádlottak gyanúba kevernek. Megbánást tanúsító, büntetlen előéletű személyek enyhe ítéletre számíthattak. A közép-európai gyakorlattal szemben a boszorkánságot a lelkipásztorok és nem büntető bírók hatáskörébe sorolták. Ugye ezt is lehet tudni, hogy ugye a világi jogrend azt teljesen másképpen kezelte. Ugye idéztünk Deckernek a tanulmányából, hogy ezeket a pereket, vagy magát a boszorkányságot a világi bíróságok társadalom elleni támadásnak, bűnténnek, világi bűnténnek titulálták. Ezért is volt fontos az a megállapítás, hogy ugye a spanyolok azok meghatározták ezeket a ilyen hatásköröket, hogy ez igazából a lelkipásztoroknak a feladata, hogy eldöntsék, hogy valaki tévtanító vagy nem tévtanító, nem az államnak kell, vagy a királynak, vagy az ő hatóságainak ezt meghatározni, hanem maguknak a szakértőknek, és hogy valaki boszorkány, vagy foglalkozik-e okkult dolgokkal. Tehát, hogy ezek természetesen aztán, hogy ezek hatással vannak az államra is, maga a világi jogrendre is, ezért volt az a gyakorlat, hogy erősen ezt a kezükbe próbálták tartani. De ebben az esetben itt a spanyolok meghatározták, meghúzták a határvonalakat, hogy a lelki pásztorok és nem pedig a büntető bírók hatáskörébe sorolják ezt a problémát. Amikor Baszkföldön, Franciaország határánál 1609-ben boszorkány esetek merültek fel, elegendő volt egy szkeptikus inkvizítor, hogy meggyőzze a szuprémát arról, hogy pusztán alaptalan hisztériáról van szó. Tehát ebben az esetben se nem negatív szerepe van az inkvizítornak, hanem mint vizsgáló megállapíthatta azt, hogy a vádak alaptalanok, vagy valamiféle hisztériáról van szó. Addig sem boszorkányok, sem megbabonázottak nem voltak, amíg beszélni nem kezdtek róluk, állapította meg ez az inkvizítor. A szupréma ebből a meglátásból kiindulva hozta meg a hallgatási ediktumát, tehát ez egy külön rendelet volt, amely megtiltotta a boszorkányságról való fecsegést. Ugye, hogyha valami témát nagyon fölkapnak, és sokszor fölnagyítanak, elvesznek és hozzátesznek a konkrét puszta tényekhez, és abból kialakulhat egy teljes ilyen hazugság, hisztéria, ilyen tömegpszichózis, és aztán ez olyan végletekbe torkolhat, amelyek ártatlan embereknek a halálát okozhatja akár. Tehát valamiféle öldöklést is elindíthat. Tehát erről való fölösleges pletykálás, megszólás, rágalmazás szigorúan tilos volt, nem volt szabad erről beszélni. Ez érdekes megfigyelés volt, hogy addig nem volt ez ilyen hisztérikus, amíg el nem kezdtek róla beszélni a nép körében. Tehát ezáltal megpróbálták megfékezni ilyen módon azt, hogy ez elharapódzon. Egy másik esetben a világi hivatal meg volt győződve arról, hogy a boszorkányok ellen indított pert és a gyorsított eljárásban kell lefolytatni, 289 embert ítéltek el. Tehát, hogyha ez a megfékező ediktum nem lett volna, akkor így jártak volna, mint a más helyekről való példa, hogy ott ugye ez eluralkodott erőteljesebben. Vallási ügyek monopóliumára hivatkozva az inkvizíciónak szerencsére sikerült megakadályozni az ítéletek végrehajtását sok esetben, majd kieszközölnie a kegyelmet.

0: Csak Katalóniában 250 embert ítéltek halálra a hivatalok, mielőtt az inkvizíció közbe avatkozhatott volna. Tehát ebben az esetben is, hogyha az inkvizíció hamarabb lép, akkor pontosan nem az ellenkező, hogy több áldozat van, hanem hogy az áldozatoknak a száma éppen csökken. Tehát itt látható egy védelmi szerepe, egy józan észt használó és valódi igazságkeresés az inkvizíció részéről. Tehát megfogalmazhatjuk, hogy az inkvizíció a boszorkányok segítségére siet. Amikor 1525-ben az első római boszorkányper zajlott, a városi bűnügyi bíróság előtt a pápa személyesen lépett közbe. Azt ugyan nem tudta megakadályozni, hogy beismerő vallomást tevő asszonyt kivégezzék, azt azonban elérte, hogy a vádlott által gyanúba kevert férfiakat és nőket ne érje bántódás. Ugye ez egy nagyon különleges dolog, hogy még a pápa se tud megmenteni valakit, tehát olyan erőteljes hatalom volt ezeknek az embereknek, vagy bíróságoknak a kezében, vagy ugye ebben az esetben ugye a világi hatóságoknál, hogy még a pápa közbenjárása se tudta ezt leállítani, tehát maga az asszony kivégzése megtörténik, de a környezete és a bevádolt személyeknek a életét viszont meg tudta menteni. 7. Kelemen, aki 1523-tól 1534-ig van a pápai trónon, azonnal el is égettette a kihallgatások jegyző könyveit. 8. Kelemen pápa, aki 1592-től 1605-ig van a pápai trónon, tehát Kelemen pápa pedig egy római inkvizíció által folytatandó vizsgálatot rendelt el egy bitontói boszorkány vadászat kapcsán. Valamennyi vádlottat Rómába vitték, ahol a pápa személyesen felügyelte a vizsgálatot, amely végül az asszonyok szabadon bocsátásával és rehabilitációjával ért véget. A nők megkínzását elrendelő helyi püspököt eltávolították a hivatalából. Azok ellen, a nők ellen pedig, akik feljelentették a vád alá került asszonyokat, eljárást indítottak hamis eskü, babona és rágalmazás vétsége miatt. Ettől kezdve szabály volt a római inkvizíciónál, hogy a beismerő vallomást tett boszorkányok, idézőjelben, gyanúsítgatásai jogilag értéktelennek minősülnek. Giulio Monterenzi jogász, aki a pápa megbízásából a bitontói ügy kivizsgálását vezette, azt a feladatot kapta, hogy állítson össze egy útmutatást boszorkányperek lefolytatásához, amelyhez attól kezdve minden inkvizítornak tartania kellett magát. Tehát, hogy szabályok közé, törvények közé szorítsák ezeket a boszorkánypereket is, hogy adjanak neki valami jogi keretet, és megakadályozzák a fölösleges vérontást. Az instrukció szövege sajnos nem maradt ránk, mert már 20 évvel később lecserélték egy sokkal terjedelmesebb inkvizíciós kézi könyvre, amelynek szerzője a Szent Officium vezetője Desiderio Scalia domonkos atya volt, akit 1621-ben bíborossá is kreáltak. A boszorkány ügyről ő a következő képpen foglalt állást. A tapasztalat a dolgok tanító mestere világosan mutatja, hogy egyes egyházmegyék püspökei, vikáriusok és inkvizítorok nap mint nap szörnyű hibákat követnek el boszorkányok és varázslók ellen folytatott perek során. Súlyosan megsértve ezáltal az igazságosságot és a vád alá helyezett asszonyokat, idézett befejezve ettől a bíborostól. Felrótta a római inkvizíciónak, hogy szinte egy pert sem vezettek le helyesen és jogszerűen, és hogy számos világi bírót megrovásban kellene részesíteni az igazságtalan kínzások, nyomozások és letartóztatások, valamint a perek és a kihallgatások során alkalmazott különböző rossz és elviselhetetlen módszerek, mértéktelen kínzások miatt, amelyek következtében igazságtalan és nem megfelelő ítéletek születnek, és igazából nem is az igazságot keresik, egészen a halál büntetésig. Csak mert sok bíró olyan könnyelmű és hiszékeny volt, hogy egy roppant kétes indíték alapján azt feltételezték, hogy egy nő boszorkány, idézve ettől a bízborostól. A szöveg további részeiben különösképpen azt a gyakorlatot kritizálja a szerző, hogy a vallomásokat kínzással kényszerítik ki úgy, hogy a vádlott a fájdalmai és a tiltott procedúrák miatt nem tehet mást, mint hogy beismer valamit, ami talán soha nem is fordult meg a fejében, és nem is történt meg. Ez is benne található ebben az iratban. De akármennyire is ellentmond előítéleteinknek, ez a vatikáni dokumentum azt bizonyítja, hogy a római inkvizíció síkra szállt a boszorkányként vád alá helyezett asszonyok jogaiért, határozottan állást foglalt minden hisztéria ellen, és hogy a bírók és a hóhérok bevett gyakorlatát egyértelmű szavakkal ítélte el. Tehát ez egy világos álláspont volt Scalia bíboros részéről. Ha a feljelentésben az szerepelt, hogy egy haláleset vagy egy betegség varázslásra vezethető vissza, a Szent Officium rendelkezése szerint először is konzultálni kellett egy orvossal. Ha az illető orvos nem talál semmilyen természetes okot, be kellett vonni egy másik, tapasztaltabb orvost. Ha ez a doktor is határozottan kizárta, hogy a halál vagy a betegség természetes módon következett be, csak akkor kellett valamennyi lehetséges indítékot más szakértők bevonása mellett lelki ismeretesen fölülvizsgálni. Tehát orvosi vizsgálatok voltak előírva, hogy rontás vagy átok formája lehetett annak a halálnak a oka, vagy pedig egy természetes betegség. És akkor indíthatták meg a peres eljárást, hallgattatták el a gyanúsítottat, vonhattak be tanúkat, ha a bizonyítékok egyértelműek voltak, hogy nem természetes halál vagy betegség volt. Ha a vád végül bizonyítást nyert, akkor is fel kellett kínálni a kivégzés alternatívájának a megtagadását. Tehát próbálták elkerülni az, hogy halálos ítéletet hozzanak, tehát valamilyen másfajta büntetéssel kiváltva. Az inkvizítornak akkor is síkra kellett szállnia a vádlottak jogainak biztosításáért, ha az esetet világi bíróság tárgyalta. Tehát itt is beavatkozott az egyház, vagy próbált beavatkozni. Amikor a milánói inkvizítor egy helyi boszorkányperről tájékoztatta Rómát, 5. Pál pápa személyesen állt ki a kirólt halálbüntetések visszavonása mellett. Utóda 15. Gergely 1623-ban új irányelvet fektetett le Omnipotens Dei kezdetű bullájában. Csak akkor törvényes egy boszorkány vagy egy varázsló kiszolgáltatása és ezáltal kivégzése a világi karnak, vagy a világi hatalomnak, ha a gyanúsított bizonyíthatóan egy vagy több szemét varázs mestersége által olyan módon megkárosított, hogy ezáltal halál állt be. Idézett befejezve ebből a dokumentumból. Ez a korlátozás a lefektetett eljárás gondoskodott arról, hogy a római inkvizíció befolyási területén egy boszorkányt sem ítéltek el, hiszen az orvosi konzultáció során minden halál esetre talált egészségügyi magyarázatot. Ez egy tény. Az inkvizíció majdnem szó szerint kíméletességre egyre gyakrabban tette lehetővé a gyanúsítottak számára, hogy ügyeket áthelyezhessék és áthelyeztessék Rómába, hiszen tudható volt, hogy ott a legkifogástalanabb eljárás és legenyhébb büntetés vár rájuk a vádlottakra. Ugye ezzel a mai adásunk témáját le is zárjuk, meg egy picit majd folytatni fogjuk ezt a témát, közeledünk a végéhez, de látható, hogy az inkvizíció ebben az esetben milyen pozitív szerepet töltött be. Szeretném megköszönni a mai napon a segítségét a komáromi stúdióban teljesítő Csepregi Lászlónak a szolgálatát, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Farkas Zsolt atyát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét a roma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
4: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér, a Szent Rita Ima csoport kananyája születendő Fülöp egészségéért, Andrásért, Rozáliáért, Ágnesért és Tamáskáért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mihunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úr te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ói, a világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s Atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
4: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kész semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád, meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A Világosság Rózsa Füzérének harmadik útja, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a földön megkezdődő Isten országot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Szemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa füzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylőpontként őrizd a magad táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mi?

0: Ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak élelmadra.
1: A világosság rózsa füzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Ígérgetek kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: Imádkozz a légetünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet utalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűznára szent olvasának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amiunk által.
0: Amen.
3: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
5: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 11-e. Nincs irgalom. Hóseás próféta könyvében, az első fejezet 6. versében olvassuk ezt. Nincs irgalom. Reménytelen félelem lesz urrá rajtunk, amikor azt olvassuk, hogy nincs irgalom. Amíg van halál, addig valóban nincs irgalom. Ennek gyökere pedig az a tény, hogy nem tartozunk az élet urához, akkor nincs irgalom. Ahol az ágat lemetszik a tőről, ott előbb-utóbb pusztulás következik be. Isten azonban csak egy időre hagyja el népét. Mert Isten saját népét visszaoltja az életet adó tőbe, Jézus Krisztusba. Az Úr Jézus Krisztusban azt mondta, hogy van irgalom. Jézus Krisztussal azt mondta az Úr, hogy ti az én népem vagytok. És Jézus Krisztussal, akivel azt mondta, hogy van irgalom, azt is mondta a népének, hogy senki nem ragadhat ki benneteket az én kezemből. Ez a szeretet azonban nem visszáll többé semmiféle paráznaságra, sem Istennel, sem az emberekkel, sem testi, sem lelki értelemben. A vallási, lelki, hídbeli prostitúció ezernyi fajtájára gondolhatunk itt, amelyek ma itt hemzsegnek köröttünk és közöttünk a világban. Hóseás egy parázna korban élt. Az északi ország részben figyelmeztette Isten népét Hóseás, hogy ez így nem mehet tovább. Ő egyébként Krisztus előtt 750 és 722 között működött. Hóseás tehát egy parázna korban figyelmeztette Isten népét, hogy ez így nem mehet tovább. Amikor az Úr egy parázna nő feleségül vételére szólítja fel Hóseást, azzal azt jelzi, hogy milyen nagy a baj. Ma is sokféle módon tudunk idézőjelben paráználkodni. A legnagyobb paráznaság azonban elhagyni az élő Istent, minden életnek a forrását. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
2: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el ima szándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Újra a békét sürgette Leó pápa. Keresztény vezetőknek szerveznek konferenciát. 1100 éves templom rejtőzik egy kávézó mögött Horvátországban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. 14. Leó pápa vasárnap Szudánért és az ukrán-orosz háború befejezéséért emelt szót tudósít a Vatican News. Az egyházfő először angol nyelven sürgetett békét Szudánban, a Szent Atya kiemelte, hogy aggodalommal követi a drámai eseményeket, különösen az El Obeid városában és lelki közösségéről biztosította a szudáni népet. Felhívta a hatalom birtokosait a humanitárius folyosók biztosítására, a nemzetközi közösséget pedig az azonnali tűzszünet támogatására kérte. Ezt követően az ukrajnai és oroszországi konfliktus civil áldozataira hívta fel a figyelmet, hangsúlyozta, hogy az erőszakot meg kell állítani, tiszteletben kell tartani a humanitárius jogot, és teret kell engedni a diplomáciának. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Kétnapos konferenciát tartanak szeptember 25-én és 26-án keresztény vezetőknek, vállalkozóknak és döntéshozóknak arról, hogyan válhat a munka, a vezetés és a vállalkozás Isten országának részévé. A Kingdom at Work által szervezett eseménynek a jezsuiták budapesti párbeszéd háza ad helyet, tudósít a Magyar Kurír. A keresztény szellemiségű oktatási kezdeményezés nem egy újabb vezetési módszertant kínál, inkább szemléletmódot. Egy mélyebb kérdésből indul ki, miért kaptunk vezetői felelősséget, és mi történik, ha Istent nem a vállalkozásunk mellé, hanem annak középpontjába helyezzük. A Kingdom at Work azzal a meggyőződéssel indult, hogy a munkahelyed lehet a szolgálatod helye is. Nem vallásos programokkal, hanem azzal, ahogyan a munkatársaidat vezeted. Az egyházi és szociális szférából érkező vezetőknek kedvezményes a részvétel. Szokatlan látványosság várja a turistákat a horvátországi Zadarban, a város egyik legrégebbi, 1100 éves műemléke, a Szent Lőrinc templom bejárata ugyanis egy kávézóból nyílik. Az MTI híre szerint a preromán stílusú épület maradványaihoz a Louvre kávézó bárpultja mögött vezet az egyetlen bejárat, így a látogatóknak a személyzet segítségét kell kérniük a bejutáshoz. A korábban kupolás, vastag kőfalakkal védett templom évszázadokon át fennmaradt, noha szakrális funkcióját elveszítette. Az 1988-as restaurálása óta időnként kiállító térként szolgált. Érdekesség, hogy maga a kávézó is történelmi hely. Horvátország egyik legrégebbi vendéglátóhelyeként számít. Ugyanazon a helyen már 1730-ban is működött. Az épület legutóbbi felújítását műemlékvédelmi szakemberekkel együttműködve végezték, hogy megőrizzék a történelmi helyszín értékeit. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.

Az szerint, hogy ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek. Aki beszél, az Isten szavait közvetítse. Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki, hogy így minden az Isten dicsőségére váljék Jézus Krisztus által.

0: Adjunk hálát az Atya Istennek, aki szeretetével vezeti és táplálja népét, és kiáltsuk hozzá örvendezve, dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké. Irgalmas Atyánk, magasztalunk szeretetedért, mert csodálatosan megmentettél, és még csodálatosabban megváltottál bennünket.
1: Dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké.
0: Önts szívünkbe napkezdetén igyekezeted, hogy neked szolgáljunk, és gondolatainkkal, tetteinkkel téged magasztaljunk.
1: Dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké.
0: Minden gonosz vágytól tisztítsd meg szívünket, hogy mindig a te akaratodhoz igazodjunk.
1: Dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké.
0: Tedd fogékonnyá szívünket testvéreink és minden ember gondja baja iránt. Ne nélkülözzék a mi testvéri szeretetünket.
1: Dicsőség neked.

0: Jóságos Istenünk, Te az evangéliumi szegénység szeretetét oltottad Szent Klára szívébe. Közben járására ad, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk színed látására a mennybe. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Hétfői műsorunk témái: Leó pápa urrangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A Szent Atya felhívásai. Hagyjanak fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. Leó pápa üzenete a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia prófétái a megosztottság korában. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzanói jó tanács anyjak egy helyre látogat. Leó pápa úrangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A vízen járó és süllyedő Pétert kimentő vasárnapi evangéliumhoz fűzte a Szent Atya a déli úrangyala ime előtt mondott beszédét, és arra figyelmeztetett, hogy soha ne bízzuk el magunkat, de kétségbe se essünk, még a legsötétebb pillanatokban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mint a hátrább kerülnénk, mint sem előre. Kedves testvéreim, szép vasárnapot!
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Köszöntötte Leó pápa lelkesen a nagy meleg ellenére is összegyűlt sokaságot a Szent Péter téren. A mai evangélium Jézusról beszél nekünk, aki a galileai tó vízé járva a vihar közepete utoléri a tanítványait. A kenyérszaporítás csodája után a mester arra buzdítja tanítványait, hogy szálljanak bárkába és evezzenek a mélyre, míg ő visszavonul a hegyre egyedül imádkozni. Messze a parttól azonban a szél hányja veti őket a bárkában, és így nehezen tudnak előre haladni. A kenyérszaporítás sikeres tapasztalata után, amikor egy csodálatos jelnek lehettek főszereplői, most tehetetlennek érzik magukat, és félelemmel telnek el a hullámok és az ellenszél fenyegetése láttán. Az éjszaka vége felé Jézus közeledik feléjük a viharos vizen, mire ők megijednek, mivel kísértetnek hiszik őt. Ám Jézus azt mondja nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek.
1: Coraggio! Sono io.
0: Az Úr jelenléte mindent megváltoztat. Péternek még sikerül is néhány lépést tennie felé a hullámokon át, aztán megijed és süllyedni kezd, de Jézus kimenti őt a vízből. Amikor a mester beszáll a csónakba, a vihar lecsendesedik, majd a tanítmányok spontán módon hitvallást tesznek: valóban te vagy az Isten fia. Ez azonban nem volt elég, hogy egy csodát láttak, vagy hogy mások szeme láttára sikert arattak, hanem meg kellett tapasztalniuk még saját gyengeségüket is, és ebben fel kellett ismerniük Isten jelenlétét. Csak így tudott igazán megnyílni a szemük és szívük az Úr közelsége előtt, amikor békére leltek még a vihar közepete is. Egyik napon, valamivel később, Jézus ezt mondja nekik: ha van hitetek, és nem kételkedtek, ha azt mondjátok ennek a hegynek: emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, úgy lesz. És pontosan ezt tapasztalta meg most a tavon.
1: La pace di Cristo.
0: Krisztus békéje, aki a hegyen imádkozott értük, elérte őket a háborgó víz közepete is. Ez a csoda tehát valami fontos dolgot tanít nekünk. Először is ne dicsekedjünk a siker láttán, és soha ne bízzuk el magunkat. Ugyanakkor ne essünk kétségbe, még a sötétség pillanataiban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mintha hátrább kerülnénk, mint sem előre. Jézus semmilyen körülmények között sem hagy el minket, és ha alázatosan befogadjuk őt életünk hajójába, imával, a szentségekkel, az igéjének hallgatásával, benne békét találunk, világosságot és erőt találunk utunkhoz.
1: Ci aiuti Maria a vivere così.
0: Mária, akit hitéért boldognak hirdettek, segítsen nekünk, hogy így éljünk, bizalommal eltelve, Istenre hagyatkozva. zárta az úrangyala imelőtt mondott beszédét 14. Leó pápa.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: A Szent Atya Mária ima után először angol nyelven emelt szót Szudán békéért. Továbbra is aggodalommal követi a szudáni tragikus helyzetet,
1: tragic situation in Sudan.
0: Lelki közelségét fejezi ki a szudáni nemzet minden tagja iránt, és megismétli felhívását a hatalom birtokosaihoz, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a polgári lakosság számára. Ugyanakkor arra kéri a Szent Atya nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Fájdalmas jelentések érkeznek Ukrajnában és Oroszországban ártatlanul meghalt és megsebesült emberekről, folytatta a pápa. Folytatódnak a tragikus események, sőt szaporodnak, egyre több civil áldozatot követelve, köztük gyermekek halálát is okozva. Az áldozatok családjai, a sérültek is mindazok mellett állok, akik a mostani konfliktus következtében szenvednek. E fájdalommal szembesülve megismétlem szívből jövő felhívásomat a humanitárius jog tiszteletben tartására és arra, hogy mindkét fél hagyjon fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. A háború csak még több háborút szül és hatalmas szenvedést okoz.
1: Generare altra guerra. E provoca enormi sofferenze.
0: Itt az ideje megállítani az erőszak spirálját, és teret engedni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy utat nyithasson a béke felé. A felhívások után a Szent Atya köszöntötte a római és a világ különböző országaiból érkező zarándokokat. Különösen üdvözölte a Milánói Egyházmegye Szent Mária Magdolna plébánia közösségének fiataljait, akik a Via Francigena zarándok után érkeztek Siénából Rómába, továbbá a pápa üdvözölte az ennai cserkészeket, akik a Róma közeli dombokon táboroznak. A remény jele, folytatta a pápa, hogy oly sok ifjúsági csoport van jelen, akik szabadságuk néhány napját oktatási és közösségi tevékenységekben töltik. Nekem is a reményjele volt, hogy múlt csütörtökön Assisiben örömmel találkoztattam a fiatal ferencesekkel. Végül Leó pápa mindenkit szeretettel emlékeztetett arra, hogy ezekben a napokban az egyház liturgiája néhány csodálatos férfi és női szentről emlékezik meg. A Szent Atya mindenkit arra kért, hogy ismerjék meg őket közelebbről. Tegnap a nagy Szent Domonkos, a prédikátorok rendjének alapítója, ma a keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta Karmelita szerzetesnővér, polgár

Leopápa a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia profétái a megosztottság korában. 14. Leó arra buzdítja a Kolumbusz lovagokat, hogy legyenek a harmónia profétái azáltal, hogy párbeszéd útján ápolják az egységet, és a szeretet cselekedeteivel szolgálják a leginkább rászorulókat. Leó pápa videó üzenetet küldött a Kolumbusz lovagoknak, amely egy 1882-ben az Egyesült Államok beli New Havenben alapított világméretű katolikus férfiakból álló testvéri jótékonysági szervezet. Fő céljuk a keresztény hit gyakorlása, valamint a családok, a rászorulók és az élet szentségének támogatása önkéntes munkával és adományokkal. Arra buzdította a szervezet tagjait, hogy váljanak a harmónia profétáivá azáltal, hogy hidakat építenek és előmozdítják a megbékélést egy egyre inkább megosztottság által jellemzett világban. A pápa a rend 144. legfelsőbb konvenciójának résztvevőihez szólt, amelyre augusztus 4-én került sor a kolorádói Denverben. A tanácskozás a világ legnagyobb katolikus férfi jótékonysági szervezetének évente megrendezett, legmagasabb szintű hivatalos országos és nemzetközi gyűlése, ahol a vezető tisztségviselők és delegáltak értékelik az éves működést, és meghatározzák a szervezet jövőbeli irányelveit. A személyesen és virtuálisan jelenlévőket köszöntve, Leó pápa az összejövetel témájáról szólt, az ő benne az egyben egyek vagyunk idézetről, amely egyben pápai jelszava is, valamint az egység és a szeretet erényeiről, a Kolumbusz lovagok két alapelvéről elmélkedett. Emlékeztetve Jézus utolsó vacsorán mondott imájára, hogy tanítványai minnyájan egyek legyenek, 14. Leó hangsúlyozta, hogy az egység ajándék, amelyet a hívők minden nemzedékére bíztak. Az egység megőrzése gyakran nem könnyű, és nem vehető magától értetődőnek, figyelmeztetett a pápa. Őszinte és alázatos párbeszéd révén aktívan kell ápolni. Leó pápa ezért arra buzdította a lovagokat, hogy tegyenek tanúságot a Krisztus által kívánt egyetértésről, kezdve családjukon és plébániáikon, és kiterjesztve a tágabb közösségekre, amelyekben élnek és szolgálnak. Egy olyan korban, amelyet túl gyakran jellemez a megosztottság és a csípős retorika, nagy szükség van a harmónia profétáira, akik hidakat akarnak építeni, és az ellentétes álláspontok összeegyeztetésére törekszenek mindenhol, ahol csak lehetséges, szögezte le videó üzenetében 14. Leó. A szeretetről szólva a Szentatya megjegyezte, hogy a rászorulók érdekében végzett tettek maguk is az egység felé vezető úttá válhatnak. Amikor kinyújtjuk kezünket, hogy segítsünk a rászorulókon, gyakran kialakul egyfajta egyetértés azok között, akik adnak, és azok között, akik kapnak, valamint azok között, akik együtt dolgoznak testvéreik megsegítésén, hangsúlyozta a pápa. Így a szeretet nem csak az emberi szenvedésre adott válasz, hanem a testvériség előmozdításának és a keresztény élet középpontjában álló szeretet közösség megerősítésének is erőteljes eszköze. Leó pápa elismeréssel szólt a Kolumbusz lovagokról, amiért folytatják az alapítójuk boldog Michael McGivney által megkezdett küldetést. Megjegyezte, hogy a rend több mint egy évszázada azon dolgozik, hogy megmutassa Krisztus szeretetét a meg nem születetteknek, a várandós anyáknak, az üldözött keresztényeknek, a háború és az emberkereskedelem áldozatainak, a szegényeknek és a kiszolgáltatottaknak, valamint azoknak, akik a társadalom peremén élnek. Hozzátette, hogy a helyi tanácsok, valamint a nemzeti és nemzetközi szintű kezdeményezéseken keresztül számtalan ember részesült a rend nagy lelkűségéből. A magam részéről mély hálámat fejezem ki rendjük folyamatos nagy lelkűségéért, a kevésbé szerencsések iránt, és bízom benne, hogy erőfeszítéseik még sok éven át gyümölcsözőek lesznek, mondta a pápa. Videó üzenetének végén 14. Leó, Mária, az egyház anyja, és boldog Michael McGivney közbenjárására bízta a legfelsőbb konvenció munkáját, majd apostoli áldását adta a Kolumbusz lovagok minden tagjára és családjaikra.

negyedik leópápa szeptember 7-én a Genazzanói jó tanács anyjakett helyre látogat. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzano kegyhelyére látogat, és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve megválasztása harmadnapján első útja is vezetett, immár Péter utódjaként. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, amelyen elődeihez hasonlóan Leó pápa a Madonna kép előtt imádkozik. Leó pápa visszatérte át Genazzanóba, a Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisvárosba, amely a Római Birodalom idei nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonna család egyik hűbéri birtoka volt, ahol most a jó tanács anyja bazilika áll. Az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században Ágoston rendi szerzetesekre bízták. Leó pápa 2025. május 10-én, két nappal pápával választása után magánlátogatást tett a rendik egy helyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. Most pedig kisboldogasszony ünnepének vigiliáján hivatalos látogatást tesz Genazzanóban, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. Nagyon vágytam arra, hogy eljöhessek ide az egyház által rám bizott új szolgálat első napjaiban, hogy tovább vigyem Péter utódjaként a küldetésemet, mondta 14. Leó Ágoston rendi testvéreinek és a bazilika előtt összegyűlt híveknek a Genazzanóban tett első pápai látogatása során. A kegyhely vendégkönyvére pedig ezt írta: kötelességemnek és mély vágyamnak érzem, hogy közelebb kerüljek a jó tanács anyja kegyhelyéhez, aki egész életemben anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával kísért, aki mindig hitem középpontja, mint út, igazság és élet. Köszönöm szűzanyám a segítségedet, kísérj továbbra is ebben az új küldetésemben. Leó pápa sajátos kapcsolata a kegyhellyel jól érthető abból a tényből, hogy Chicagóban éppen abba az Ágoston rendi provinciába lépett be, amelynek védőszentje a Genazzanói jó tanács anyja. 2025. május 10-én tette Leó pápa első meglepetésszerű látogatását a kegyhelyen. Ám Ágoston rendi papként Robert Francis Prévost már évtizedeken át látogatta jó tanács anyjának kegyhelyét. Először fiatal teológus diáként látogatta meg Rómából a 80-as évek elején, majd rendi általános előjáróként, aztán Csiklajó püspökeként és végül bíborosként is kilátogatott Genazzanóba. Utoljára pápává választása előtt 2024. április 25-én éppen a jó tanács anyja ünnepén látogatott el oda, és homiliájában arra buzdította a híveket, hogy merítsenek ihletet Máriából a béke és a megbékélés terjesztéséhez szerte a világon. Továbbá megválasztása napján, 2025. május 8-án, 14. Leó pápa, mielőtt a Szent Péter bazilika központi lodzsáján megjelent, az apostoli palota Pál kápolnájának a jó tanács anyja képe előtt imádkozott, amely az oltár jobb oldalán látható. A jó tanács anyjának egy helye a 13. században épült Szűz Mária templom helyén áll, ahol egykor Ágoston rendi szerzetesek egy kisebb porostorban éltek, Genazzano falain kívül a kisváros fölé emelkedő domb tetején. 1356-ban a Kolonna család, amely a templom kegyura volt, a szerzetesekkel bízta a Mária kápolna lelkipásztori gondozását, akik a 15. század elején úgy döntöttek, hogy újjáépítik és kibővítik az egyre népszerűbb kápolnát és a kapcsolódó kolostort. Nagy segítségükre volt egy Petruccia nevű özvegyasszony, harmadrendi Ágoston rendi szerzetes, aki minden vagyonával támogatta az építkezést. Még tartott az építkezés, amikor 1467. április 25-én a boldogságos Szűz Mária képe csodálatos módon megjelent az épülőfélben levő templom falán. Két albán zarándok később felismerte, hogy a freskó az albániai Skodra, régi magyar nevén Skutari, egyik Mária templomának tiszteltkett képe, amely csodálatos módon Genazzanóba került. Az eseménynek hamar híre terjedt, és mind több zarándok érkezett Genazzanóba,
köztük különösen is albán keresztények, akik egyébként is nagy számban élnek Itáliában. A nagy tisztelet jele, hogy 8. Orbán, 9. Pius, 23. János és 2. János pápa is felkeresték a jó tanács anyag hegyképet, hogy a szűzanya segítségét kérjék. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Zarándokút Alsó-Szentivánra, a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyére. Időpontok. Augusztus 13-a csütörtök, szeptember 13-a vasárnap, október 13-a kedd. Nem szükséges regisztrálni. Programszervező Mária út közhasznú egyesület. Gyülekező Hardi templom reggel 6 óra 50 perckor, indulás 7 óra 10 perckor. A távolság 8 kilométer, oda-vissza 16 kilométer. Érkezés a zarándok helyre körülbelül 9 óra 30 perckor. Ünnepi szabadtéri szentmise. 10 órakor az Alsó-Szentiváni Szűz Mária Szeplőtelen Szíve kegy templom és templom kertjében. Az ünnepi szentmisét bemutatja Fülöp Ernő Esperes kanonok címzetes apát, irodaigazgató, Kalocsa belváros plébánosa. A szabadtéri mise és ünnepi körmenet után szentségimádás lesz. A gyalogos zarándoklatunk célja most is a lelki feltöltődés, hálaadás és köszönetnyilvánítás. Éljük át ismét a zarándoklat örömét.
1: Ha keresed az igazságot és nem félsz találkozni vele. Az Emmanuel közösség vár egy háromnapos lelki gyakorlatra a budapesti Városmajori templomban, ha 18 és 35 év közötti fiatal vagy. A lelki gyakorlat kizárólag ennek a korosztálynak szól. Jelentkezés teljes név és életkor megadásával az alábbi e-mail címen. miobaradabudapest@gmail.com. A részvétel ingyenes. Étkezésedről kérik, magad gondoskodj. A részleteket a jelentkezőknek válasz e-mailben küldik. Mió Barada a világ számos országában tart teltházas lelki gyakorlatokat. Horvát származású, házas, 4 gyermek édesapja, kutató agronómus és laikus misszionárius, aki számos püspökkel, pappal dolgozik sok évtizede, és aki Isten erőteljes működését és sok konkrét csodát is megtapasztalt szolgálata és családi élete során egyaránt. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök, a fiataloknak szóló forráspontok főszervezője, a Biblia egy év alatt podcast sorozat előadója is ott lesz. Várnak szeretettel!
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Közzétették Leó pápa közelgő franciaországi útjának programját és logóját. Két keréken érkezett Szent Ferenc erekjéje Csíksomlyóra. Láthatóvá vált Konstantinus császár hídja a Dunában. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz apostoli látogatást. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. Meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus hozott nekünk. Leó pápa 4 napos látogatása során Párizst, Lourdot és Metzét is érinti, ahol az állami vezetőkkel és a hívekkel találkozik, számos szentmisét és vallásközi megbeszélést is tart majd. A Vatican News híre szerint a látogatás logója egy kör alakú ólomüvegablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének egységét szimbolizálja. A középpontban a csúcsív és a kereszt az utazás apostoli és liturgikus dimenzióját fejezi ki, a galamb a szent lelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. Motoros zarándoklatot tartottak Csíksomlyón, ahol a hit, a testvériség és a motorozás szabadsága találkozott szombaton a Ferences jubileumi év motoros zarándoklatán. A program különleges mozzanataként motorkerékpáron érkezett Assisi Szent Ferenc erekjéje a Kegytemplomba, adja hírül a romkat.ro. Erdélyi hírportál. A zarándokokat ezúttal is a Ferences lelkiség hívta közösségbe, amelyhez a Hargita fürdői pálos szerzetesek is csatlakoztak. Az esemény mottója Szent Maximum gondolata volt, mely így hangzik, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A liturgia csúcspontjaként a ferences atyák és a pálos testvérek közösen áldották meg a motorosokat és járműveiket. A zarándokok közvetlen közelről is lerohadták tiszteletüket Szent Ferenc erekjéje előtt, amely a ferences örökség békéjét és szellemiségét hozta el a modern kor motoros zarándoklatainak. A Duna a rendkívül alacsony vízállása miatt Bulgáriában láthatóvá váltak a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei, amelyek az év nagy részében a folyóvize alatt rejtőznek. A több mint 2 kilométer hosszú építmény első Konstantinus római császár uralkodása idején készült, és az ókor egyik leghosszabb ismert hídjaként tartják számon, tudósít a Múltkor történelmi magazin. A hidat Krisztus után 328-ban adták át, azonban csupán néhány évtizedig tölthette be eredeti szerepét. A szakértők szerint 367-re már nem is volt használható. Pusztulásának pontos ideje és körülményei máig tisztázatlanok. A Pleveni Múzeum kutatócsoportja drónok segítségével készített légi felvételeket a folyómederből előbukkant maradványokról, melyek alapján feltérképezhették a látható alapozás vonalát, és felmérhették annak jelenlegi állapotát is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: ha meg nem változtok, és nem leszek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Kis Szent Teréz liturgikus ünnepén ezt az igét olvashatjuk, és ez számomra azért nagyon fontos, mert amikor az agyvérzés után félkábult állapotban feküdtem a kórházban, akkor folyamatosan ez a mondat dübörgött bennem, újra és újra eszembe jutott, és még egy olyan képet is láttam, hogy van egy nagy szakadék, és a kövek így hullanak bele, és vagy úgy képzeltem el, hogy ez a szakadék igazából az én szívem, az én tudatalatti világomnak a mélységei, és hogy ez az igazság, mint ilyen kis kövek hullanak úgy be. És egyre mélyülést éltem, és egyre növekvő bizalmat, és akkor azt mondtam, uram, hát akkor most gyermekké kell válnom, és egy gyermek rácsodálkozik arra, ami történik, és ön akkor bízik az ő atyában, akinek a gyermeke, hogy uram, te tudod, hogy mi miért történik, és hogy a te kezedben van az én életem, és te tudod, hogy ebben a helyzetben mi fog velem történni. Ez persze nem biztos, hogy abban a konkrét helyzetben ennyire egyértelműen és ilyen szépen megfogalmazható módon volt a fejemben, hiszen akkor én beteg voltam, hanem amikor az ember ezeket átgondolja, újra és újra átelmélkedi, spirálisan mélyülő módon, az ember vissza gondol erre, és talán a papságomra gondolatok még itt, ami ajándék és titok, és hát mindannyiunk élete ajándék és titok, egyre nagyobb ajándék, amit ki kell csomagolnunk, és egyre mélyülő titok, misztérium, hogy a misztérium eredeti kifejezése, hogy elnémulni, elnémulni a titok előtt, és ez az elnémulás csak egy időre szól, mert utána viszont megnyílik a szánk, és a szűzanyával együtt megvallhatjuk, hogy nagyot tett velem ő, aki hatalmas.
1: Ugyec János atya gondolatait hallották.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó reggelt kívánok! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a budapesti stúdióból, a mikrofonok mögött.
2: Hudák Viktor.
1: És Solvári Ferenc. És hát körünkben van Heim Krisztina, promóciós munkatárs. Köszöntünk szeretettel téged is.
3: Én is szeretettel köszöntelek Kriszti. Benneteket és a kedves hallgatókat.
1: Jó reggelt. És hát akkor kicsit be is harangoznám a napi témákat. A júniusban már megkezdett Arc és személyiség a hang mögött című kis minisorozatunk. Következő vendége Krisztina, és ez volt az apropó, hogy meghívtuk őt, és itt van már körünkben. Illetve nem megszokott módon a napi évfordulók, amik elsősorban történelmi jellegűek szoktak lenni, most az evangélium után következnek, és egyet bővebben kifejtünk egy középiskolai történelemtanárral, történésszel. A műsor második felében pedig meghívott vendégünkkel, aki szintén stúdióban lesz jelen, Murányi Józseffel fogunk beszélgetni Soroksár történetéről. Ott van egy nagyon szép barokk templom, annak a történetéről, a kamilliánus kötődésükről, és egyáltalán a közösségi életükről, illetve hát lesz egy templom búcsú augusztusban, amiről még beszélgetnénk vele is. És hát a napi témák után egy picit a időjárásról és a névnapról fogunk Viktorral beszélgetni, hát beléptünk a augusztusba, utolsó nyári hónap. Nekem nincsenek illúzióim, hogy szeptemberben még forróság lesz és szárazság, de gond, mint ahogy a mai napi evangélium is majd erről szólni fog Misi atya remélhetően, hogy gondviselésbe bízunk, és bízzuk oda, hagyatkozzunk rá, bízzunk. Én már nagyon várom személy szerint a csapadékot és a megváltó lehűlést.
2: Meleg
1: de,
2: lesz
1: Viktor, akkor...
2: különösen délen lesz meleg.
1: Milyen időjárás lesz a héten?
2: De az ország nagy részén egyébként fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél, és néha megerősödik. Estétől az északkeleti tájakon számíthatunk egyre több helyen erős, esetleg viharos lökésekre. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 38 fok között várható. Csapadékra nem számíthatunk, Feri, de erős UV-sugárzás mindenképpen lesz. Naptért hoztál?
1: Hát nem, mert nem lesz már rá szükségem, de tényleg azoknak a kedves hallgatóknak, akik erősen kitett szabadtéri programjuk van, vagy munkájuk, mindenképpen védekezzenek sok folyadékkal, és hát naptelje a szükséges. Ha nyaralnak, akkor meg pláne ez javalott, úgyhogy milyen, kiket köszönthetünk ma, milyen névnapok vannak ma, Viktor?
2: Tiborc és Zsuzsanna névnapja van ma, nekik kívánhatunk boldog névnapot. A latin Tiburcius név rövidült formája a Tibur, Tiborc, illetve a Tibor, és hát a Katona József bánkbányából valószínűleg mindenki ismeri a drámából Tiborcot, és hát Katona József tette országszerte ismerté őt. A Zsuzsanna pedig héber eredetű bibliai név, a Zsuzsanna formából származik, a magyar katolikus lexikon szent elődeiről örmény és római vértanúkat is felsorakoztat, aki szereti, utána nézhet.
1: És hát nem köszöntöttem, itt az éterben Szádvári József technikusi szolgálatával vagyunk itt jelen, nagyon lelkes önkéntesünk van most itt velünk, és támogatja a műsort, nem szólhatna a műsor, ha ő itt már negyed hétkor nem lett volna itt, és nem állított volna mindent be, és tényleg lelkiismeretes munkáját nagyon szépen köszönjük. És hát akkor lassan meg is kérem Józsefet, hogy indítsa el a mai napi evangéliumra szánt kis zenénket, és Misi atya, minden igaz, már a vonalban van.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, megnevessetek egyet sem e kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mit gondoltok, ha valakinek 100 juha van, s egy elkóborol közülük, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyoldalon, és nem megye, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem téved 99-nek. Éppen így mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszene kicsinyek közül. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus! És ha minden igaz, a vonalban van már velünk Szalka Mihály atya. Jó reggelt, Misi atya, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Jó reggelt, áldott napot mindannyiótoknak, a Mária Rádió hallgatóknak. Bocsánat, hallgatlak.
1: Parancsolj, atya, nem fejezted be a gondolatot.
4: Nem, csak neki is vágtam volna a mondjuknak, de nyugodtan kérdezem.
1: Hát igen, szeretnénk kérni, hogy akkor a kedves hallgatókat indítsd el a mai napra a gondolataiddal, és előre is köszönjük ezt.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát, ugye nagyon izgalmas a mai evangéliumi rész, és úgy el tudom képzelni az apostolokat, a tanítványokat. Ugye ők valójában azt akarják ám megkérdezni az Úr Jézustól, mint amit minden ember megkérdezne. Amikor egy közösséghez tartozik, és esetleg a közösség vezető, és hát, ura, mondd meg, ki szeretsz a legjobban? Ki a legnagyobb kérdezvány, ugye? Ki a legnagyobb apostol? De hát így nyíltan nem megkérdezni. Ezért el tudom képzelni, hogy összedugták ugye a fejüket, hogy na most akkor milyen kérdéssel is lépjünk az Úr elé, hogy megtudjuk, hogy kit szerethet, vagy kit tart a legnagyobb apostol. Ugye, oda lépnek, és ezért megkérdezik, hogy hát ki a legnagyobb a mennyek országban. Gondolják, hát, ha megmondják, hogy hát közülletek, például te, Péter, vagy János, te vagy a legnagyobb. De nem. Az Úr Jézus nagyon meglepi őket. Hiszen eléjük állít egy gyermeket, és itt van, nem lettek olyanok, mint a gyermekek. Nem mentek be a mennyek országába. Hú, ez nagyon meglepő. Tehát egy gyermeket állít elé. Tehát a mennyek országában nem az lesz a legnagyobb, aki híressé válik. Nem az lesz a legnagyobb, akinek hatalmas a tudása. Nem az lesz a legnagyobb, aki a legközelebb van a tűzhöz, aki magas rangot kiharcol magának. Nem az lesz a legnagyobb a mennyek országába, akit mi itt nagynak tartunk a földön. De azt gondolnánk, hogy csak ugyanúgy, ahogy itt elismerést kap a híres ember, a tudós, a híres evilági művész, és nem. Tehát nem erről van szó. Jézus választa teljesen váratlanul éri őket. A kijelentés nem csupán pedagógiai példázat, hanem egy lelki alapelv. Isten országában, hogy említettem, nem a hatalom, a siker, vagy a tudás vezet, hanem az alázat, a kicsinység. De mit jelent tulajdonképpen gyermekké válni? Természetesen nem értelmi, vagy érzelmi éretlenséget, nem naivitást és nem tudatlanságot, hanem egy hatalmas, végtelen bizalmat, nyitottságot, önátadást, ami a gyermekben megvan. Hiszen ha belegondolunk, egy gyermek nem akar uralkodni, nem állandóan önmagát helyezi a középpontba. Nem azt nézi, hogy kit kell eltaposni ahhoz, hogy közelebb kerüljön a tűzhöz. Gyermek nyitott, elfogadó, és ami a legfontosabb, tudja, hogy mások segítségére van utalva. Tudja, hogy a felnőtt az, egy édesapa, édesanya, egy pedagógus, akihez oda kell menni, segítséget kell kérni, hogyha valamiben elakad. És ez a gyermek oda megy, és segítséget kér. Mert hisz a felnőttben, bízik a felnőttben, és elfogadja a felnőttnek az útmutatását. Na most ezt a bizalmat kéri az Úr Jézus tőlünk is. Hogy higgyünk benne, bízzunk benne. Bátran fogjuk meg az ő kezét, és engedjük, hogy ő vezessen minket. Nem kell félni, nem kell megijedni, hanem megfogni bátran az ő kezét, mert tudjuk, hogy ő jót fog nekünk akarni. Tehát ez olyan, mint amikor gyermekként nekem bármilyen problémám volt, oda mentem édesapámhoz, mert tudtam, hogy ő megoldja. Tehát most ugye, hú, igen, jó, mondhatom, ez már kicsit elég ez a meleg, tehát már én is szenvedek, kínlódok, és hát a betegeket ugye megviseli, a szervezetet megviseli ez a meleg. Kérni kell az Istent, bízni benne. Igenis, imádkozzunk esőért, imádkozzunk lehűlésért, és higgyük el, hogy ő meg tudja nekünk adni. És ami még fontosabb, higgyük el, hogy nem csak meg tudja adni, hanem meg is fogja adni kellő időben. Amikor majd arra szükség lesz, hogy ő jónak látja, akkor megadja. De legyünk bizalommal, legyünk gyermeki bizalommal feléje, hogy ő mindig megadja nekünk azt, amire szükségünk van. Az elveszett tyúk példázata pedig csak egy röviden, egy következő üzenetet hordozza. Isten nem csak tömegben gondolkodik. Isten az egyes emberben gondolkodik. Ha egy eltéved, utána megy. Nem számít, hogy mennyire messze kerül, nem számít, hogy mennyire volt kicsi, vagy jelentéktelen az ajuk, nem számít, más esetleg már leölni, ott hagyná, nem. Jézus utána megy, ott hagyván a 99-et, és megkeresi azt. Tehát a kicsinség, az, hogy alá vagyunk. Az nem azt jelenti, hogy akkor az Úr Jézus nem figyel ránk. Nem kell ahhoz nagy tudás, nem kell ahhoz hatalom, nem kell ahhoz nagy név, hogy megfelelőek legyünk az Úr előtt. Alázat kell, folyamatos kérés, megmarkolni az ő kezét, és azt mondani, menj el, Atyám, vezess te engem, mert akkor biztos, hogy jó úton fogok haladni. Lesz néha szárazság, lesz néha apály, áradás, de biztos, hogy te jó helyre vezet, mert szeretsz engem. Legyünk bizalommal, gyermeki bizalommal az Isten iránt. Köszönöm szépen.
1: Atya, nagyon szépen köszönjük a szép gondolataidat, és azt is, hogy ilyen lelkiismeretesen mindig rendelkezésre állsz itt a napi evangélium kapcsán, és hát tényleg köszönjük, hogy kifejtetted ezt a kedves hallgatóknak, hogy gyermeki lelkület nélkül nem jutottunk be a mennyek országába. Isten áldjon téged, ebben a melegbe kitartást neked is, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Kérmen, áldott napot nektek.
1: Neked is, Atya, is. Köszönjük szépen. És egy John Lennon lassú balladával, a Yesterday című dallal fogunk egy kicsit csendesedni. Előtte, mielőtt ezt József bejátszaná, azért elmondanám, hogy mi az apropója a dalnak. 1966-ban nyilvánosan bocsánatot kért John Lennon a nagy vihart kavart kijelentése miatt, amely szerint a The Beatles népszerűbb, mint Jézus. Ugye 1966-ban John Lennon azt mondta egy interjúban, hogy Beatles népszerűbb, mint Jézus, ezzel nem azt állította, hogy a Beatles fontosabb vagy nagyobb lenne Jézusnál, hanem azt próbálta kifejezni, hogy abban az időben sok fiatal nagyobb figyelmet fordított a zenekarra, mint a vallásra. Egyébként, mint a kicsit párhuzom is lenne a napjainkban ebben, A kijelentés viszont óriási felháborodást váltott ki, és különösen az Egyesült Államokban sok helyen Beatles lemezeket égettek, rádióállomások bojkottálták a zenéjüket, de Jézus azt is tanította, hogy tudjunk bocsánatot kérni, és Lennon később nyilvánosan magyarázatot adott, és sajnálatát fejezte ki, és bocsánatot kért a keresztényektől is, úgyhogy szavait ennek ellenére nagyon sokan sértőnek találták. Hát emlékezzünk John Lennonról egyébként ezzel a Yesterday című dallal.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, ismételten sok szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat. És ahogy említettem a műsor elején, a napi évfordulókat, azokat itt a evangélium utára időzítettük, mert az egyiket ki fogjuk most fejteni hamarosan egy történésszel, történelemtanárral. Milyen napi évfordulók történtek?
1: Hát ezt inkább én is kérdezhetném, hiszen hát Ausztria örökös császársága alakult, és hát ez ugye...
0: Ferenc főhercege napon első Ferenc néven felveszi Ausztria örökletes császára címet eddigi címei mellé, és első Ferenc néven magyar királyként is a Habsburg birodalomra ettől kezdve használják hivatalosan is az Ausztria vagy osztrák császárság elnevezést.
1: 1914-ben Franciaország hadat üzen az osztrák-magyar monarchiának.
0: 1962-ben földkörüli pályára bocsátották a szovjet Vostok 3 űrhajót, amely páros űrrepülést hajtott végre, a másnap földkörüli pályára bocsátott Vostok 4-jel.
1: És hát ismét John Lennonhoz érkeztünk, nyilvánosan bocsánatot kér 1966-ban, amiatt, hogy a Beatles népszerűbb, mint Jézus.
0: És akkor bővebben szeretnénk kifejteni, hogy 1849-ben lemond Kossuth Lajos Magyarország kormányzója, és átadja a teljhatalmat Görgei Altúrnak, és hát ha minden igaz, már a vonalban van Benyus Gellért, a Jaslik Álmos Művészeti Szakgimnázium és Technikum Történelem tanára. Jó reggelt kívánok, Gellért, üdvözlünk a Mária Rádióban.
2: Adjon Isten jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Gellért, az első kérdés az úgy hangzik, hogy milyen katonai és politikai helyzetben volt Magyarország 1849. július és augusztus környékén, és akkor egy rövid ismertetőt tudnál mondani erről, hogy el tudjuk helyezni ezt az egész eseménysort.
2: Hát sajnos azt kell mondanom, hogy a függetlenségi harc sorsa kezdettől fogva meg volt pecsételve. Egyfelől ott volt az orosz katonai beavatkozás lehetősége a kezdettől fogva a Szent Szövetség értelmében. Másfelől pedig ott volt az egyre inkább elmélyülő és feloldatlan belső konfliktus a Kossuth vezette politikai és a Görgei vezette katonai vezetés között. Térjünk rá először az első problémára. A Szent Szövetség alapítói, osztrák császárság, orosz királyság és orosz birodalom azért jött létre Napóleon legyőzése után, hogy a francia forradalom és terror ne ismétlődhessen meg többé. A frissen kinevezett Ferenc József ennek értelmében kért segítséget első Miklós cártól, aki félt attól, hogy a lengyelek újra felkelhetnek. Ferenc József segítségkérése már akkor megtörtént, amikor 1849. áprilisában a Görgei Artúr vezette tavaszi hadjárat során egymást érték a konvét katonai sikerek. 49. májusában pedig Ferenc József és Miklós cár már a konkrét haditervet dolgozták ki. Ugye Miklós cár nem aprósztal a dolgot, 200 ezer katonát küldött, ez az akkori teljes orosz haderő negyedét jelentette, tehát az orosz haderő nagyobb volt a császár és a honvéd seregnél is. A kérdés tehát 49. júniusában az volt, hogy az elképesztő sereget hogyan lehetne megállítani. A politikai és katonai vezetés között húzódó, hát mély konfliktus ekkor csúcsosodott ki, és okozott végül sajnos katasztrófát. A tavaszi hadjáratot sikere vívő tábornokok, Görgi Artúr, Klapka György és Damjanich János Komárom körül akarta összpontosítani a magyar haderőt. Ugye Komárom Közép-Európa legjelentősebb erődrendszere volt, így itt évekig ki lehetett volna tartani, hiszen a váron belül meg volt oldva az élelmezés és az ivóvízellátás is. Hát azonban hiába szólt minden józan katonai érv emellett, Kossuth Lajos kormányzó elnök a politikai szempontokat vette inkább figyelembe, így Hering Dembinski katonai tervét karolta fel, és Szeged-Arad környékére vonta össze a magyar csapatokat. Nyilván azért, hogy a Szemere kormány tagjaival adott esetben el tudjanak menekülni Törökországba. Ráadásul Kossuth itt egy adminisztrációs hibát is vétett, Görgei két levelét felcserélte, ezért azt hitte, hogy Görgei nem engedelmeskedik neki. Ezért 49. július 1-én Görgeit leváltotta a fővezéri pozícióból Mészáros Lázárra, majd nem sokkal később megint meggondolta magát, és Herring Dembinski lett a katonai parancsnok ismét. Ugye az a Herring Dembinski, aki ellen a kápolnai csatavesztés után a magyar katonai vezető konkrétan puccsot hajtottak végre, hát a kérdéses alkalmassága miatt. Görgei és társai ennek ellenére engedelmeskedtek Kossuthnak, és óriási megpróbáltatások és veszteségek árán próbáltak Arad felé hátrálni. Ekközben Hajnaú újabb és újabb győzelmeket aratva elfoglalta a Dunántúlt. Ugye ez nem kizárólag az ő személyes sikere volt, sokat köszönhetett magyar szárnysegédeinek, Gróf Pálfi Móricznak, Gróf Andrássy Norbertnek, továbbá nem elhanyagolható ugye a 18 éves Ferenc József személyes jelenléte sem, aki többször kitüntette magát vakmerőségével és egyfajta morális támogatást nyújtott a csapatainak. Az oroszok Erdély felől, illetve a Felvidék felől támadtak, utóbbiakat ugye Gróf Zicsi Ferenc korábbi helytartó kalauzolta. Dembinski is sorozatos vereségeket szenvedett, és nem akart egy nagy döntő ütközetet vállalni Hajnaúval szemben, hiszen Aradnál ugye megpróbálta Görgeit bevárni. Folyamatosan hátrált, és még az új idegenleges főváros Szegedet is feladta. Ezt látva az egyre inkább elkeseredett Kossuth őt is leváltotta, és József Bemet nevezte ki főparancsnoknak, ugye Bemapót. A probléma az volt, hogy Bemapó sohasem vezetett korábban 10 000 főnél nagyobb sereget, és súlyos katonai hibákat vétett ekkor. Egyfelől ugye felvállalta a döntő csatát Görgei nélkül is, és az eredeti tervvel szemben ugye Arad helyett Temesvárnál vállalta fel ugye ezt a döntő ütközetet. Másról is, ami még nagyobb baj volt, hogy Bem nem egyeztetett a korábbi főparancsokkal, Dembinskivel, és így nem tudta, hogy Dembinski nem Temesvárra küldte a lőszert, és ez egyéb utánpótlásokat, hanem Lugosra az eltéri haditerv miatt. Így ugye az 1849. augusztus 9-i temesvári csatában onnan csata tetőpontján hallgattak el a honvéd ágyuk, mert kifogyott a lőszer. Kavarodás kezdődött, Bemapó megsebesült, a honvédek pedig menekülni kezdtek. Így hát Bemapó fővezérsége 3 napig tartott, és ezt követően Bem, ahogyan a politikai vezetők, Kossuth Lajos kormányzónak és a Szemmerek kormány, ugye hát Törökország felé menekültek. Ugye mivel Görgei elkésett, egyedül neki maradt nagyobb serege, a tekintélye amúgy is töretlen volt a katonai vezetőkérében, ezért Kossuth kénytelen volt újra kinevezni őt minden ellenőrzés ellenére főparancsnoknak. És mivel ugye a politikai vezetők is, mint ahogy mondtam, elmenekültek, ezért Görgei egyszer lett a legfőbb katonai és politikai vezető, egy szóval diktátor, 3 napra, augusztus 11-től 13-ig.
0: És akkor itt szeretném megkérdezni ezt záró gondolatként, 1-2 percünk maradt, nagyon szépen köszönjük Gellért, hogy az orosz intervencióval szemben voltak katonai szinten hadműveletek ebbe a 3 napba, vagy teljesen elengedték már ezt a szabadságharcot ott az utolsó napokban? Tehát igazából már csak a fegyverletételre, vagy a szervezet fegyverletételre koncentráltak.
2: Igen, ebben a 3 napban nagyobb katonai esemény nem történt. Igazából annyit tudott Görgei csinálni, rendezte a sorokat, illetve egy politikai döntéssel azért megpróbálkozott. Ugye küldetett Kossuth Lajoshoz a Szent Koronáért, hogy az előzetes tervek alapján felajánlja a magyar trónt az orosz szárnak. Azonban hát Kossuth Lajost hiába kereste már az ő tisztje, ugyanis de hát a Szent Korona egyébként is végveszélyben volt ugye ekkor, hiszen a Szemere kormány eszkülügyminiszterel, Gróf Batthyány Kázmér, illetve Szemere Bertalan éppen ezt fontolgatták, hogy megsemmisítik a Szent Koronát, majd ugye ezt követően ásták el Orsován a koronázási ékszereket. Tehát és ezt követően már, mivel a Szent Koronának hűlt helye volt, Ben végül letette a fegyvert világosnál.
0: Kellét, nagyon szépen köszönjük a korai rendelkezésre. Lesz szerintem nagyon sok érdekes információ hangzott el, amit a kedves hallgatókkal veled meg tudtunk osztani itt a Mária Rádióban. Nagyon szépen köszönjük a rendelkezésre állt munkádhoz, illetve a nyári szünetben még feltöltődést, és a szeptemberi iskola kezdéshez pedig Isten áldását neked is, és a intézménynek is.
2: Nagyon szépen köszönöm. Viszont kívánom.
0: Isten áldjon. Szervusz, Gellért. És ahogy már a műsor elején beharangoztuk, kis minisorozatunk kezdődött júniusban. Németh Petra műsorszerkesztővel már beszélgettünk itt a Mária Rádióban. Az a célunk ezzel a kis sorozattal, hogy azokat a hallgatók, azokat a dolgozókat, akik itt a Mária Rádióban nap mint nap azért tevékenykednek, hogy önök kedves hallgatók ezt a műsort is akár, vagy bármilyen szép műsort hallhassanak, itt jelen vannak, és nagyon, ők alkotják tulajdonképpen a Mária Rádió vázát, gerincét. Nagyon sokat beszélünk arról, és valóban a kedves hallgatók adományai nélkül nem tudna működni a rádió. Nagyon fontosak az imádságaik, és több mint 1000 önkéntes dolgozik szerte az országban, akik valamilyen formában segítik a Mária Rádió munkáját, de nélkületek, Kriszti, nem működne a rádió, ezt mondjuk ki, és hát Krisztina a promóciós munkatársa a rádiónak. Szeretettel köszöntünk ismételten, jó reggel, dicsértessék.
3: Mindörökké, amen, szeretettel köszöntelek benneteket.
1: Egy kicsit mutatkozz be, hogy a hallgatók jobban megismerjenek, hogy mióta dolgozol a rádióban, mondj egy pár gondolatot, ami fontos róla tudni.
3: Hát érdekes itt ezen az oldalon ülni és magamról beszélgetni. Nem gondolom, hogy erre a pályára készülöttem valaha is, hogy én mikrofon mögött vagy előtt, vagy nem tudom, én fogok ülni. Általában nagyon szoktam készülni, izgulni és leírni a válaszokat, meg a kérdéseket is. Tehát az ember magáról beszél, ami egyébként nehezebb, mint ahogy tűnik elsőre. Tehát körülbelül 4 éve dolgozom a rádiónál, 2022. október vége, november körül ért engem ez az állás, amire igazából én születésnapi ajándékként tekintek, mert nagyjából akkor volt a születésnapom. Úgyhogy úgy érzem, hogy az égiektől kaptam ezt a, nem is munkát, talán sokkal inkább szolgálatot, amelyre igaziból hivatásként tudok tekinteni. És hát nagyon sokféle dolgot csináltam korábban, majd egy picit erre is ki fogok térni. Aztán pedig nagyon sokáig keresgéltem, hogy mi az én feladatom, miben vagyok igazán jó, miben érzem magam otthon. Ma már talán ezt egy kicsit úgy fogalmaznám meg, hogy mi volt Isten álma rólam, mire szánt ő igazából engem. Hát az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy valószínűleg későn érő típus vagyok, és lehet, hogy csak most jött el az ideje, de hogy körülbelül 50 évnek kellett eltelnie, mire én megtapasztalhattam, hogy mi a hivatás. Na és hogy akkor kicsit konkrétabban is válaszoljak, hogy mivel is foglalkozom én itt. Hát egy olyan munkám van, ahol engem napi szinte rengeteg impulzus ér, nagyon-nagyon változatos feladatkörökben tevékenykedem. És hát az offline promóció alapvetően az én területem. Ugye promóciósként a rádió műsorainak és tevékenységeinek a népszerűsítése, az ismertségének a növelése a fő cél. Nem csak offline, de elsősorban, ahogy mondtam, igen, offline az szintéren, azaz terepen. Feladataim közé tartozik a személyes kapcsolattartás, a Mária Rádió támogató közösségekkel, a hálózatépítés, tehát így például a hallgatóság és a helyi közösségek számának a növelése, közönségkapcsolatok építése, rendezvényszervezés, önkéntesek koordinációja, a velük való kapcsolattartás, amit kifejezetten nagyon szeretek, a promóciós csapat munkájának a koordinálása, nagyon sok rendezvényen vagyunk jelen, és visszük a rádiónak a jó hírét, és aztán van néhány speciális terület is, ahol a kedves hallgatók találkozhatnak velem, ilyen például a beavató zarándoklatoknak a szervezése, zarándokvezetők toborzása, képzése, az almádialógus lelki gyakorlatok népszerűsítése, lelkivezetők megtalálása, meghívása, a Mária körök összefogása, aztán Hát igen, még egyszer, akkor az önkéntes tevékenység, ugyan kiemeltet Feri a munkatársakat, hogy fontos szerepünk van, de én szerintem sokkal nagyobb szerepük van a rádió működtetésében az önkénteseknek. Úgyhogy, ahogy halljátok, elég színes a paletta, mindezekről igyekszem hírt adni, élőben is, természetesen, vagy a magazin hasábjain keresztül is, de hogy az egésznek a lényege a munka, a sok-sok munkában, az az Isten tulajdonképpen, amire én itt rátaláltam, ez a misszió, amit a Mária Rádió képvisel, az embereket szeretni alapvetően, megszólítani őket, meghallgatni őket, és közel csalogatni őket a jó Istenhez, amihez a rádió egy nagyon-nagyon jó eszköz, ez az én feladatom, a mi feladatunk, minden keresztény ember feladata, és mindehez a lelkesedést pedig egyértelműen a Szentlélek adja.
0: De azért most itt ebben az interjúban inkább természetesen úgy tudjuk a kedves hallgatóknak, úgy tudunk valakit bemutatni, hogyha azért Krisztina így összefoglaltat, hogy mivel foglalkozol, bár talán a pont a te munkád olyan, hogy többet tudsz emberekkel találkozni, mint mondjuk a többi kolléga, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy azok a kedves hallgatók is megismerik Krisztinát közelebbről, akik tevékenyen nem találkoznak vele, vagy nem találkozhattak még vele, és ezért szeretnénk egy kicsit a munkádon kívül is beszélgetni rólad, hogy hát gyermekkorod hogyan telt? Ugye említetted, hogy későn érő típusnak érzed magad, meg most már több mint 50 év eltelt, de mégiscsak fontos a gyerekkor, hogy ott hol születtél, hol tanultál, mi motté vált a pályaválasztás kapcsán, mert mégiscsak a későbbieket ez alapozta meg.
3: Igen, hát ezek az én gyökereim, és nagyon erős gyökereim vannak. Egyébként Debrecenben születtem, két testvérem van, ők ikrek, és egy nagyon-nagyon szerető családban tudtunk felnőni. A hitbe ugyan később, meg a vallásba is később nőttem, vagy növögetek bele a gyerekeimmel együtt, majd az óvodán keresztül, amért nagyon hálás vagyok az óvónéniknek is. Jellemző volt egyfelől a szigor, de másrészt pedig az a mai napig tartó gondoskodó szeretet, ami egy ilyen fészekként körülvesz bennünket, és nagyon érdekes, de ebben egy nagyon erős istenkép tudott kialakulni ebben a biztonságot jelentő burokban. Édesapámra mai napig úgy tekintek, mint egy kősziklára, akiben mindenben számíthatok, a természetességemet, a közvetlenséget tőle kaptam, az, hogy könnyen tudok érinteni, könnyen tudok odalépni, megölelni embereket. Tőle van a lélek jelenlétem, és a kreativitásomat is egyébként neki köszönhetem. Édesanyámtól pedig végtelen szelídséget és szerénységet és alázatot láttam, ezeket még tanulgatom, de amit egészen biztosan talán már jól művelek, vagy egész jól művelek, ez az életjátéka. Én nagyon szeretek erre így hivatkozni a hasonló című könyv után. Tehát, hogy a kis dolgoknak is, ahogyan ő is, én is nagyon-nagyon tudok örülni. Egyébként erre neki nagy-nagy szüksége volt, mert 42 éves korában rosszindulatú gyomorrákot diagnosztizáltak nála. És hát a túlélés záloga, a bizalom, a feltétlen bizalom és bizakodás mellett az ez volt, hogy a minden kis fűszálnak és növénykének tudott örülni. Azon túl, hát mindig is biztatott, és mindig is biztat engem, sosem hagy elcsüggedni, úgyhogy néha ilyen főnix madárként, ha bármi gond is ér, alszom rá egyet, és másnap már egész más színben látom a világot.
1: Milyen, kicsit beszéljünk a Mária Rádiós karriered előtti időszakról, hogy hogyan, mivel foglalkoztál, mik voltak azok tények, amik ide vezettek, hogy végül is ide sodródtál.
0: Hol kezdted a pályafutáson, ahogy tetszik?
3: Hát még talán visszakanyarodnék a középiskolához, mert ugye Svetisben végeztem Debrecenben, bár magában a vallásos környezetben még nagyon sokáig kívülállónak éreztem magam. És hát ami így jellemző rám, ugye édesapámhoz köthető talán a természetesség, és aztán a természet szeretete, én nagyon szerettem gyermekként is szemlélődni, mindig is csodáltam, és mai napig csodálom az engem körülvevő, bennünket körülvevő teremtett világ szépségét, sokszínűségét, de valahogy nem mertem végül is egy olyan hivatás felé elindulni, amit közel éreztem volna magamhoz. Én nagyon szerettem gyerekkoromban a biológiát, a kémiát mondjuk kevésbé, orvosi pályára készülöttem, oda nem vettek fel, és aztán valahogy ezt így hagytam elúszni, és aztán sok mindent próbáltam, ezt talán a kollégák se tudják, itt rögtön a középiskola után voltam egy picit titkárnő, még porszívó ügynök is, aztán később iskolatitkár is egy picikét, tehát így belekóstoltam ebbe-abba. Ma már nem bánom, hogy nem egy ívet, egy ilyen felfelé mutató íven indult el az életem, vagy a pályám, mert ezeket mind-mind tapasztalatként begyűjtöttem, és ezeket a dolgokat így tudom kamatoztatni. Egy évig voltam ki Angliában, és babysitterként, ez is még a középiskola után, ezért is nagyon hálás vagyok, mert ezért jól megtanultam angolul. Mindenesetre hazajöttem, és azt mondta, édesapám is már elég itt a kúthorgásból, úgyhogy végezd el a külkerfőiskolát Szolnokon, tehát ezt végeztem el, tehát közgazdász diplomám van, és aztán mégsem ebben dolgoztam, hanem egy bankban kötöttem ki, ahol több évig voltam, megtaláltam azt az egyetlen szintem területet, ami biztos, hogy nem én vagyok, tehát kb. A világ másik

0: kettő péntekig, igazából csak egy 5 perces kis átmozgatók délutánonként.
1: Parák Eszterrel itt tornáztunk egyszer.
0: Ja, tényleg emlékszem, igen, igen. Meg itt az önkénteseknek is tartok hétfőnként egy kis fél órát, picit, hogy együtt mozogjunk, és egyébként megvan Leányfalun is órám, igaz, hogy csak hetente egy, de azért ebben is mozgulódom, ebben is, ebben a témakörben is.
1: És hoztál egy nótát, egy dalt, ami számodra kedves. Ezt egy kicsit felkonferálnád, mielőtt József bejátsza, és akkor utána majd folytatnánk a kérdésekkel.
0: Jó, csak majd még egy fontos fordulópontra azért majd térjünk vissza.
1: Most de, is, akkor most
0: igen,
1: mond.
0: Igen, mert mielőtt idáig eljutunk, én tudom, hogy mi ez a dal, de előtte még két
1: hát
0: fontos,
1: hoztad.
0: Én hoztam, azért tudom, igen, mellefele tart az életem, egy picit arra akar rámutatni ez a nóta. De még egy fontos dolog az, hogy két múzeumban is dolgoztam, akkor már kommunikációsként, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos fordulópont, hogy talán ami felé megyek, annak ez egy nagyon fontos állomása volt, és nagyon sokszínű tevékenységet tudtam itt végezni. És ami úgy bennem volt, tehát például a Duna Múzeum, ahol dolgoztam, ott a bennem lévő természet szeretetét tudtam kielni, vagy a Szentendre és Kanzánban, ahol 5 évet dolgoztam, ott egy picit ez a régi letűnt parasztlét egyszerűsége, tisztasága vonzott, vagy a magyarság tudatnak a megélése, vagy a népzene, népművészet bennem élő szeretete erősödött bennem. Dolgoztam látványraktárban, teremőrként, gyerekeket táboroztattunk, segítkeztem múzeumi könyvtár rendezésében, rengeteg múzeumi rendezvényen voltunk én kitelepülőben, szóval ez egy nagyon intenzív, nagyon színes időszak volt, amit egyáltalán nem bánok. És akkor következik Phil Collins-tól egy nagyon szép szám, majd el fogom mondani utólag, hogy miért is ezt választottam, és a címe Another Day in Paradise, egy másik nap a paradicsomban, hallgassuk ezt.

0: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink, a Mária Rádiót hallgatják, a napindítóban Óvári Ferenc interjúolja meg Heim Krisztinát.
1: De a stúdióban van Hudák Viktor.
0: Így van.
1: És Szádvári József segíti a munkánkat. Kriszti, egy idézetet hoztam tőled, olvastam egy kis iratban, hogy az a mottod, hogy emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett téged Istened, az Úr.
2: Hát ez az idézet sajnos nem tőlem származik, és ahol olvashattad, az a Mária Rádió ünnepi születésnapi albuma, ami a 20. születésnapunkra jelent meg, és annak ez a mottója. És azért szeretem ezt egyébként, erre hivatkozok több helyen is, mert hogy abban a korban vagyok, hogy már van hova visszatekinteni. Tehát jók ezek az 50-es évek, mert hogy az ember még friss, erős, tele van lelkesedéssel, viszi a lába, a szíve, és van már egy tapasztalat is mögötte. Tehát, hogy valóban van hova visszatekinteni egy útra, és ezen fel lehet fedezni, egyre inkább fel lehet fedezni a jó Istent, és azokat a mérföldköveket, ahol ő ott van, és ahol segít bennünket.
0: Nekem egy kicsit beakadt ez a születésnapi ajándék, mondtad, hogy a Mária Rádióban születésnapi ajándék, tehát ennek az állásnak születésnapi ajándék címe van, vagy nem is tudom, hogy szépen. Erről tudnál egy kicsit beszélni, hogy ez miért volt szülinapi ajándék, vagy...
2: Hát, mert nagyjából a születésnapomon történt. Eljöttem a Skanzenból, úgy otthagytam abba az élettörténetemet 5 év után, és akkor még mindig úgy éreztem, hogy már nagyon sok jó dologban vettem részt már az életben, de hogy talán ez még mindig nem az én helyem. És,
1: illetve, bocsánat, ha jól emlékszem, mondtad nekem egyszer, hogy itt mondta valaki neked azt, hogy te miért nem foglalkozol emberekkel.
2: Igen, igen, hogy olyan érdekes, hogy néha csak egy szóért, egy gondolatért megy az ember valahova el, és aztán évekig ott tölt, mire végre megkapja ezt a mondatot, és valóban ezt a főigazgató úr mondta nekem búcsúzáskor, hogy te miért nem foglalkozol emberekkel. Hát gondoltam, jó ötlet. Na, és akkor, tehát úgy történt ez a, hogy hogyan találtam én rá az állásra, az egyházi állásportálokat véletlenül egyszer akkor az életemben kinyitottam, és akkor szembe jött ez a bizonyos promóciós állás, amit akkor úgy éreztem, hogy na ez, ha valami az én vagyok, és teljesen rám van kiírva, el is küldtem annak is módja szerint a jelentkezésemet, de aztán nem ültem karbetett kézzel, hanem hallottam, vagy tudomást szereztem arról, hogy a Mária Rádió zarándok vezetőket keres. Akkor indultak a beavató zarándoklatok. És én fogtam magam erős belső indítatásain, akkor elmentem, és én nem tudtam, hogy ez így lesz, de hát találkoztam a mostani főnökömmel, Szabó Tamással, és hát ha már ott volt, akkor megkérdeztem tőle, hogy egyébként tud-e valamit az én jelentkezésemről, és hát rával teljesen ez a tetrekészség, hogy azonnal telefont ragadott, és intézkedett, és utána járt, hogy akkor hol akadt el az én jelentkezésem, szinte másnap, harmadnap behívtak, és már lett is állásom, ami egyébként hát egy kicsit talán így vicces, hogy én azon gondolkodtam, hogy most már egy olyan állást szeretnék, ahol nekem soha többet nem kell gondolkodni, ezt talán meglepően hangzik, és én ezt el is mondtam az állásinterjún, na de azért, mert én egy olyan állást szerettem volna, amit annyira szeretek, hogy reggeltől estig tudom csinálni, tehát nem munkaként, hanem hivatásként tekintek rá, és én ezt ott akkor megkaptam, és azóta is így élek reggeltől estig, és amiért még nagyon-nagyon hálás vagyok, az, hogy olyanra is képessé tett az Úristen, amire nem is gondoltam, hogy valaha képes leszek. Az, hogy sok ember elé kimerjek állni, mindig kerestem egy olyan ügyet, hogy legyen, hogy vigyen a lélek, hogy ne nekem kelljen. Szóval, hogy más beszéljen helyettem, mint Mózes helyett talán Áron. És megkaptam ezt az ügyet, mert Istenről tudok beszélni, és ez talán megy nekem.
0: Úgy értesültünk, hogy újra beülsz az iskolapadba, hogy erről tudsz mondani nekünk pár mondatot, illetve a hallgatóknak?
2: Igen, hát olyan sok színű a világ, és én szeretek, mint egy virágcsokor, és én szeretek mindegyikbe, vagy minél több mindenbe beleszagolni, és valahogy ez egy picit ilyen, nem is tudom, hát kötelességként is felfoghatnám, hogy egy ilyen helyen dolgozom, akkor kell, hogy tanuljak, és jobban képbe legyek Isten dolgaival is. A Szapiencia főiskolára iratkoztam be, illetve oda nyertem felvitelt szeptembert. Köszönjük szépen, ez még csak nagyon a kezdet. Katekéta lelki pásztori munkatársakon kezdem meg a tanulmányaimat. Szeretnék róla sokat tanulni, és magamról is sokat tanulni. Ez az elmúlt, most már közel 4 év, akkor a változást indított el az életemben itt a rádióban, és azt gondolom, hogy ez egy kicsike korona lehet rajta, hogy én végre, amit hogy úgy éreztem, hogy mindig kívül állok, egy picit a valláson, a hiten, az egyházon kívül, hogy egyre inkább úgy érzem, hogy ebbe belenövök talán, és ehhez bízom benne, hogy segít, illetve biztos vagyok benne, hogy segít majd a főiskola, meg az a közösség, ami ott van, és hát ami remélhetőleg vár rám, és én is vágyom, hogy ott legyek.
1: Hiszen mi az, amit legjobban szeretsz a mostani hivatásodban? Ugye rengeteget utazol, emberekkel találkozol, ez rendben, meg így el is tudjuk képzelni. Viszont hát van ennek árnyoldala, mert sokszor hétvégén is menned kell idézőjelbe, bár mondtad, hogy neked ez nem munka, hanem tényleg, mint ahogy mi is érezhetjük, kicsit ilyen önkéntesként, hogy szeretetből csináljuk, és ez abszolút átjött ebből a beszélgetésből, de hogy sok szép emberi kapcsolatot kötsz, ami biztosan tölthet, de egy kicsit akkor hozd meg ezt velünk még, illetve a kedves hallgatókkal. 3 percünk van, és még Viktor szeretne majd valamit kérdezni.
0: Én lemondok a kérdésemről.
2: Ez pedig egy jó kérdés szerintem, úgyhogy erről nem mondj le. Úgyhogy ezt szeretném akkor inkább rövidre zárni, tehát nagyon a változatosság az gyönyörködtet valóban. Nagyon szeretek például a rendezvényekre kijárni, és ezt egy picit akkor most promózom is, hogy aki szeretne velem rendezvényekkel részt venni, ez annyira izgalmas dolog, akkor csatlakozhat a kis promóciós csapatunkhoz. De ami legjobb, és akkor kicsit visszautalok a skanzenes időszakra, hogy az emberekért jöttem valóban, az, hogy az ő munkájukat segítsem, hogy az önkéntesek munkáját segítsem, hogy velük legyek, hogy szerethessem őket, és ezt a szeretetet viszont érzem, ez a legszebb és legjobb és legfelemelőbb dolog.
0: És akkor hát az utolsó kérdésnek az egyik, hogy mi volt a legszebb emléked a rádióból, amire vissza tudsz emlékezni, és szívesen felidézed a hallgatóknak.
2: Hát igen, nagyon-nagyon sok volt, de az idő hiányában. Hát például a 20. születésnap, ami szerintem egy csodálatos rendezvény volt, talán mindketten ott voltatok, és ez nagyon megható, és nagyon-nagyon ünnepélyes volt, és emlékezetes. De ami személy szerint nekem nagyon sokat adott, az az első országos önkéntes találkozó, amit már én szerveztem Andocsom, és akkor még csak úgy kóstolgattam ezt az egész dolgot, és hát egész konkrétan a szűzanya hívását éreztem, amikor egy nappal előbb érkeztem, mint a többiek, hogy előkészítsem a terepet, és pont akkor készültek öltöztetni az Andocsi szűzanyát a kis Jézussal, és megkérdezték, hogy nincs-e kedvem öltöztetni őket, és ez valahogy egy annyira ilyen személyes, annyira megható dolog volt, és hívás, hogy én ott, hát, na, elindultak a könnyeim tényleg, és simogattam ott őket, ahogy öltöztettem. Ez egy csodálatos, nagyon erős, és azóta is engem elkísérő érzés.
1: Az, hogy kimész tényleg az emberek közé, úgymond, és ott vagy velük jelen, az is bizonyíthatja, és ezt magam is tanúsítom, hogy amikor a Mária körös rendezvények vannak, vagy akár mikor a Szőnyi Mária kör, én ugye komáromi vagyok, a vezetője elhunyt, és el tudtál jönni a temetésére. Hát hálásan köszönjük tényleg, Kriszti. Így, és azt mondom, hogy talán ez, hogy ennyire kim vagy az emberek között, ez a találkozás, és ennek az öröme ez mindenképpen tölthet, és téged pihentett valószínű ez a tevékenység, mert még azt akartuk megkérdezni, vagy azt szeretük volna megkérdezni, hogy mikor pihensz?
2: Ezekben az alkalmakban pihenek, tehát amikor szépen látom, hogy megvalósul egy rendezvény, vagy valamilyen szép lett, hogy olyan jó szépet adni, jót adni, a gyerekeimet is mindig erre tanítom, hogy nagyjából mindegy, hogy hol vagy az életedben, a Jóisten majd vezet végig azon az úton, én is honnan indultam, és még talán mi áll előttem, de hogy mindeközben a Jóistennek tetsző gyermeki módon önmagát, legbensőmet, legszebben átadni, ezt becsomagolni ajándékként, ajándéknak lenni, szerintem ez a legfontosabb az életben, és ha ez sikerül egy kicsit is, ugye mindennapokban megvalósulni, ezt pihentet tölt ezerre.
1: Hát köszönjük, hogy itt voltál velünk, és szerintem a hallgatók megismerhettek jobban. Reméljük, minél többen, vagy nagyon sok hallgató hallhatta ezt a kis interjút, és köszönjük, hogy befáradtál, de itt maradsz a műsor második felében is velünk, ahol is a soroksári Nagy Boldogasszony templom búcsú. Apropóján fogunk beszélgetni Soroksárról és a Nagy Boldogasszony templomról. Egy szép barokk stílusú templom van ott. Visszavárjuk a kedves hallgatókat a műsor második felében is a nap.
0: Hírek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Keresztény vezetőknek szerveznek konferenciát szeptemberben. Közzétették Leó pápa közelgő franciaországi útjának programját és logóját is. Láthatóvá vált Konstantinus császár hídja a Dunában az alacsony vízállás miatt. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Kétnapos konferenciát tartanak szeptember 25-én és 26-án keresztény vezetőknek, vállalkozóknak és döntéshozóknak arról, hogyan válhat a munka, a vezetés és a vállalkozás Isten országának részévé. A Kingdom at Work által szervezett eseménynek a jezsuiták budapesti párbeszédháza ad helyet, tudósít a Magyar Kurír. A keresztény szellemiségű oktatási kezdeményezés nem egy újabb vezetési módszertant kínál, inkább szemléletmódot. Egy mélyebb kérdésből indul ki, miért kaptunk vezetői felelősséget, és mi történik, ha Istent nem a vállalkozásunk mellé, hanem annak középpontjába helyezzük. A Kingdom at Work azzal a meggyőződéssel indult, hogy a munkahelyed lehet a szolgálatod helye is, nem vallásos programokkal, hanem azzal, ahogyan a munkatársaidat vezeted. Az egyházi és szociális szférából érkező vezetőknek kedvezményes a részvétel. 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz apostoli látogatást. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. Meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, melyet Krisztus hozott nekünk. Leó pápa 4 napos látogatása során Párizst, Lourdot és Metzet is érinti, ahol az állami vezetőkkel és a hívekkel találkozik, számos szentmisét és vallásközi megbeszélést is tart. A Vatican News híre szerint a látogatás logója egy kör alakú ólomüveg ablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének egységét szimbolizálja. A középpontban a csúcsív és a kereszt az utazás apostoli és liturgikus dimenzióját fejezi ki, a galamb a szent lelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt Bulgáriában láthatóvá váltak a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei, amelyek az év nagy részében a folyóvize alatt rejtőznek. A több mint 2 kilométer hosszú építmény első Konstantinus római császár uralkodása idején készült, és az ókor egyik leghosszabb ismert hídjaként tartják számon, tudósít a Múltkor történelmi magazin. A hidat Krisztus után 328-ban adták át, azonban csupán néhány évtizedig tölthette be eredeti szerepét. A szakértők szerint 367-re már nem is volt használható. Pusztulásának pontos ideje és körülményei máig tisztázatlanok. A Pleveni Múzeum kutatócsoportja drónok segítségével készített légifelvételeket a folyómederből előbukkant maradványokról, amelyek alapján feltérképezhették a látható alapozás vonalát, és felmérhették annak jelenlegi állapotát is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a Napszentjéről.
4: A Assisi Szent Klára szűz, rendalapító. Assisiben született, körülbelül 1193-ban. Meghalt a San Damiano kolostorban 1253. augusztus 11-én. 60 évet élt körülbelül. Klára Szent Ferencnek, Assisi Szent Ferencnek, a nagy rendalapítónak volt a kortársa. Szülei a városka legelőkelőbb vallásos polgárainak számítottak. Kisgyermek korától kezdve sokat imádkozott, jótékonykodott és önként is böjtölt. Félig még gyermek, amikor Isten szolgálatára szentelte az életét. Fiatal leányként hallott Isten kedves szolgájának, Assisi Szent Ferencnek az életéről, és gyakran hallgatta prédikációit is. Minél többet hallgatta Isten csodálatos trubadúrját, Ferencet, aki a szegénységért rajongott, annál jobban megerősödött benne a vágy, hogy nő létére a rendjébe lépjen. A hosszú fontolgatást tett követte. 1212-ben egyik idősebb nő rokona kíséretében elhagyta otthonát. Akkor még senki sem gondolta, hogy ez a leány lesz a klarisszák rendjének a megalapítója. Szüleitől valósággal meg kellett szöknie, mert tervét ellenezték. De várta már Szent Ferenc, aki előtt letette fátylát és derekára kötötte a bűnbánat kötelét. Még hosszú aranyszőke haját is levágták. Ideiglenesen egy bencés kolostorba vonult, ahol szeretete, irgalmas jósága, segítőkészsége igen nagy hatással volt a többiekre. Csak hogy a szülei utána mentek. Ezért a nővérek azt tanácsolták, hogy hagyják el a kolostort, és menjenek máshová. Így mentek át a San Angelo kolostorba, ahová kis idő múlva Ágnes húga is bezörgetett, aki szülei minden tiltása ellenére szintén apáca lett. Ám innen is menekülniük kellett. Ekkor Ferenc úgy határozott, hogy véglegesen az Assisi melletti San Damiano kápolna mellett telepíti le őket. Ott alakult meg a ferences apácák első kolostora. Klára haláláig a kolostor lelki anyja volt. Sokan csatlakoztak hozzá, köztük legkisebb húga, Beatrice is, majd miután özvegységre jutott az édesanyja, ő is csatlakozott. Klára igazi életeleme az apostoli szegénység volt. A legenda szavai szerint olyan benső szövetségre lépett a szent szegénységgel, és olyan erős barátságot kötött vele, hogy az Úr Jézuson kívül semmi más nem kívánt az égvilágon, s lelki leányainak is megtiltotta, hogy a szükséges élelmen és ruházaton kívül bármi mást elfogadjanak. E tekintetben hajthatatlannak maradt, s mit sem adott az emberek kicsinyes aggályoskodására. Sőt, amikor tiszteletre méltó emberek, köztük magas állású főpapok minden áron rá akarták beszélni, hogy legalább közös tulajdon formájában fogadja el a szükséges ingó és ingatlan javakat, ő egyenesen harmadik incepápához fordult védelemért, és egy különleges kiváltságlevelet eszközölt ki tőle, melynek értelmében sem ő, sem társnői, soha senki által nem kényszeríthetők rá semmiféle vagyontárgy elfogadására. Ez volt a privilégium paupertatis, magyarul a szegénység kiváltsága. Amikor később 9. Gergely pápa késznek nyilatkozott őt szegénységi fogadalma alól feloldozni, ő bátran így felelt: Szentséges atyám, Krisztus követése alól sohasem kívánok feloldozást. Az Úr azzal jutalmazta alázatos leányát, hogy kezén több ízben csodálatos módon megszaporította a fogytán lévő kenyeret és olajat. A legnagyobb csodát azonban akkor művelte, amikor Klára álhatatos imádságára elhárította második Frigyes császár vad szaracén zsoldosainak támadását, akik már több helyen megmászták a falakat, és éppen betörni készültek a kolostorba. Szent Klára több mint 40 évi vezeklés után 1253. augusztus 11-én fejezte be áldásos életét. Hamvait először a Szent György, majd a nevéről elnevezett templomban helyezték el. Negyedik Sándor pápa már 2 évvel halál után szentté avatta őt. Emlékét épp úgy megőrizték a legendák, mint mesteréjét, és szellemét ma is híven éleszti az a több mint 10 000 Clarissa apáca, akik a világ különböző tájain ma is az ő szabályai szerint élnek. Imádságunk Assisi Szent Klára emléknapján. Jóságos Istenünk, te az evangéliumi szegénység szeretetét oltottad Szent Klára szívébe. Közben járására add, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk színed látására a mennybe.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
5: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatói! 8 óra 5 perc van, a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Most egy könnyed, divatos popzenei világot idézünk meg, egy ilyen laza, középtempós, ritmusú, egyszerű, könnyű refrénnel, amely így hangzik: So I won't fear, nem fogok félni, mert tudom, hogy velem vagy. Egy keresztény zenei közösség zenéjét fogjuk bemutatni a Mozaik MSC saját közösségi oldalán. Izaiás 41. könyv 10. versével kapcsolja össze a dalt, nevezetesen Ne félj, mert veled vagyok. Úgyhogy most a Mozaik MSC I Won't Fear című számát fogjuk hallani. Hallgassák szeretettel ezt az idén született ütemes dallamot, és maradjanak velünk itt a Mária Rádióban, hiszen nem sokára Murányi Józseffel fogunk beszélgetni, addig is zenélünk, és nem félünk.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, jó reggelt kívánunk! Ezzel a kis hát laza dallammal szerettük volna a napindító második felét indítani, és 2026. augusztus 11-én vagyunk itt jelen a műsorban. Még mindig körünkben van Heim Krisztina. Jó reggelt, Kriszti!
1: Jó reggelt, dicsőtessék a Jézus Krisztus!
0: Mi szeretettel köszöntjük Murányi Józsefet, aki a soroksári Nagyboldogasszony főplébánia minisztránsok vezetője, és hát augusztus 15-én egy templom búcsú lesz a soroksári Nagyboldogasszony templomban, egésznapos programmal, este körmenettel, és hát ennek apropóján hívtuk meg Józsefet. Még körünkben van Hudák Viktor.
2: És Óvári Ferenc.
0: És Szádvári József segíti a munkánkat. Szeretettel köszöntünk mindenkit a stúdióban.
3: Dicsértessék-e Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.
2: József, mutasd be nekünk egy kicsit is a hallgatóknak Soroksárt.
3: Én azt szoktam mondani, hogy a utolsó kerület utolsó utcájának az utolsó házából jöttem, ami nagyjából igaz is. Soroksár a 23. kerület, a nevét azt régóta találgatják, van egy megfejtés a Pest-Pilis-Solt vármegyei adattárból, ahol azt mondták, hogy a Baja és Arad felé sarkot képez ezen a helyen az út, és itt a nagy sár miatt Soroksárnak neveztetik, és erről kapta Soroksár a nevét. 1950-ben Budapesthez csatolták, addig önálló nagyközség volt. 50-től Budapest 20. kerülete volt Pesterzsébettel együtt, és az 1993-as kiválás óta önálló kerület 23. kerület. Soroksári Dunaág mellett fekszik, ezt ma sokan Eresdének vagy Ráckövei Dunaágnak ismerik. Régmúltról annyit tudunk, hogy ősidők óta lakott, bronz és vaskori leleteket találtak a település határában, illetve avar és római kori erődítéseket. A török dúlás után elnéptelenedett a terület, és Mária Terézia telepítette be frankokkal, svábokkal, bajorokkal. Sokan jöttek Felső-Ausztriából is, ezt a népcsoportot szokták leginkább dunamenti sváboknak nevezni, hivatalosan magyarországi németek. Erről sok mindent lehetne mesélni, de talán annyit, hogy az őseink a Dunán tutajokkal jöttek, és a Duna az mindvégig fontos volt a közösség életében. A Molnár-szigeten, ami ma is a településünknek a szíve csücske, azt ajánlom mindenkinek, aki ide látogat hozzánk egy sétára. Itt van például az ország utolsó alsókötélvezetésű kompja, már ipari műemlék, ami Cseperre jár át. Tehát a Molnár-szigeten vízi malmokban őrölték a gabonát, és ezután a lisztet, tejet, zöldségeket a Dunán vitték föl Pestre, mert a Dunán nem kellett útdíjat fizetni, vámot fizetni, a városhatárnál a közúton ott vámot kellett fizetni, úgyhogy ezt így kicselezték. Hát a németség ezt teljesen egybeforrott a magyarsággal, ezt ugye a II. Világháború után egy páran kétségbe vonták, és a lakosságnak a nagy részét kitelepítették. Az önkormányzatunk és a Német Nemzetiségi Önkormányzat ennek egy nagyon szép mementót állított a templom mögött a déli oldalon, illetve a vasútállomáson és a templomnál is egy emléktábla emlékeztet erre. Ezután ugye a II. Bécsi döntés által visszaszerzett magyar lakta területeket megint elveszítettük, és onnan nagyon sokan menekültek, úgyhogy a kitelepített sváboknak a helyére az onnan menekülteket költöztették be, és akkor elkezdődött a német ajkú lakosságnak eleinte erőltetett, aztán később öngerjesztő asszimilációja. Ami még most is lassul, és még most is tart, bár nagyon sok intézményi segítséget kapunk, az például kevesen tudják, hogy Magyarország az egyetlen olyan hely a világon, ahol nem német a hivatalos államnyelv, és a óvodától egészen a felsőoktatásig németül lehet tanulmányokat folytatni. Nekünk is van német nemzetiségű óvodánk, a Krassalkovics Antal általános iskola, ahol nyelvoktató és nemzetiségi osztályaink vannak, illetve a német nemzetiségi gimnázium a szomszédkerületben Erzsébeten. Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor a németek még vannak, a svábok még vannak, őrizzük a kultúránkat, és ahogy Reményik Sándor mondta, nem hagyjuk a templomot és az iskolát.
2: És te a soroksári Nagyboldogasszony templomból érkeztél egyenesen.
0: Aminek alapkövét 1758-ban tették le, egy nagyon szép barokk templomról beszélünk.
3: Igen, ez egy nagyon régi templom, én sosem értettem gyerekkoromban, hogy amikor elmentünk osztálykirándulásokra, nagyon szép templomokban, amit mindenki mondta, hogy milyen hűde szép templom, és akkor én ott mindig úgy álltam, és nem értettem, hogy ha ezek olyan szép templomok, akkor a miénk az milyen, és ezt miért nem jegyzik sehol. Tehát a soroksári templom az gyönyörű, lenyűgöző. A baroknak sokszor voltak aránytévesztései, a mi templomunk az egy kicsit magasabb égbetörő, mint az általános barok templomok, egy tornya van, és az aranymetszéshez közelebb vannak a belső térnek a szabályai is, és ez egyből, ahogy belép az ember, ez egy olyan lenyűgöző atmoszférát ad, freskókkal gazdagon díszített, és a Rifesser család tiroli oltárfalagoknak a műhelyéből származó főoltárunk van, akik még ma is ötödik generációba faragják az oltárokat. Szóval lenyűgöző a templomunk, gyönyörű, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy akár most a búcsún, akár máskor jöjjenek. Ugye 42-ig a betelepült sváboknak nem volt, 1742-ig nem volt önálló plébániájuk Dunaharaszti láttal, és 43-tól lett önálló plébánia. 1779-ben szentelték föl gróf Migadzi Kristóf bíboros, aki bécsi püspök is volt, és váci püspök is egyben, és egyébként Tridentben született. Úgyhogy egy nagyon szép templom, én azt mondom, hogy aki tud és jöjjön, az nézze meg, de ugye a templom az önmagában az csak a kő és a fa és a gipsz, itt az igazi értéket azt a közösség adja. És Soroksár még ma is egy kicsit olyan, mint egy régi falu a fővárosban. A templom szimbolikusan is, mint épület, a középpont, de a közösség életében is meghatározó. És emiatt a falusi jelleg miatt a közösségünk is tovább kitartott, előbb indult meg ez az erózió, amit mindenhol megfigyelhető volt, de most már a fiatalok és a középkorúak megszólítása az nálunk is kihívás. Az elmúlt 10 évben ezért Fehérvári Lajos atya nagyon sokat tett. Ő volt a plébánosunk, most augusztus 1-i elhelyezésekkel, ő Pomáz és Csománka plébánosa lett. Itt is nagyon köszönjük neki az áldozatos munkáját, és a Jóisten áldását kérjük a további szolgálatára.
0: Viktor, akkor te, mivel Pomázi vagy, majd tudsz a szentmiséken evangéliumot hallgatni tőle.
3: És az új plébánosunk Tóth Kálmán atya, akit sokan ismerhetnek, a Szent Rita templomban volt 20 évig plébános. Hát ő, amikor megérkezett, ő szintén lenyűgözve beszélt a templomról és a templom szépségéről, illetve a templom és a közösség ügyei iránt ti szeretetről, amit megtapasztalt nálunk az első napokban. Így hálát adunk a Jóistennek, hogy őt küldte hozzánk, és én személy szerint is külön köszönöm neki, hogy ilyen rugalmasan áll hozzá és támogatott a búcsú szervezésében, mert ezt az áthelyezések miatti interregnum az pont derékbe torta az egész búcsúnak a szervezését, és itt nagyon köszönöm önöknek és a Mária Rádiónak, hogy ehhez helyet adtak nekünk.
0: Mindenképp, és itt szeretném akkor megkérdezni, hogy a hogy búcsú régen hatalmas esemény volt, hát nem csak Soroksáron, szerintem a máshol is összejött a rokonság, azon jöttek a kitelepített soroksáriak, ugye, említetted, és hát ez egy ilyen templomi ünnepség volt, vásár, körhinta, minden igazi búcsúkor kell, most nyilván a mai napjainkban ez már megváltozott, de egy kicsit akkor mondj ízelőtöt és beharangozott kettcsinálót a 15-én megrendezésre került templom búcsútokra.
3: Igen, hát ugye a közösségi programoknak mi most próbálunk a lelki részére egy kicsit újra több lelki programot tenni bele. Egyébként a Molnár-szigeten egésznapos rendezvényeket tart az önkormányzat a templom búcsújához kapcsolódóan.
0: Lesz lisztörlés is?
3: Azt nem tudom. Azt nem tudom, de nagyon sok koncertek is lesznek, étel, ital, a gyerekeknek ugrálóvárak, csúszdák szoktak lenni. Hát, és ugye a régi búcsúk hangulatához képest ez már valóban egy kicsit más. Tehát régen az egész közösség készült rá, még most is megvannak sokan, akik ugyanúgy mennek az előkészületek, meghívják vendégségbe a rokonságot, mert régen ez egy kiemelt napja volt az évnek, nem is napja, hanem napok voltak. Soroksár sose volt olyan búcsújáróhely, mint a nagykegyhelyünk, de mivel a soroksáriak nagyon szerettek zarándokolni, és nagyon szerették a búcsúk hangulatát, ezért otthon is úgy igyekeztek, hogy ezt méltó módon rendezzék meg a templom búcsút, és akkor ilyenkor, ahogy beszéltük, összejött a teljes rokonság, ugye a kitelepítettek, én még gyerekkoromban emlékszem, hogy az utcánk is, de minden utcákon teli álltak német rendszámú autókkal, úgyhogy amíg tudtak, addig jöttek. Viszont tavaly találkoztam már olyan fiatalokkal, unokákkal, akik Németországban születtek, már nem is nagyon tudtak magyarul beszélni, de eljöttek csak, hogy tartsák a szokást. Úgyhogy hát hatalmas nagy nyüzsgés volt itt, napokig vásári programok, körhinta, kakasos nyalók a fakanál, ahogy szokott lenni. Igazándiból a búcsúnak ez a része, az valószínűleg most is meg lesz.
1: Nagy örömmel látom, egy nagyon szép piros kereszt van a nyakadban, és tetőtől talpig kamiliánus színekben tündökölsz. Ez a karizma hozzám is nagyon-nagyon közel áll, részben ennek kapcsán is ismerjük egymást. Egy kicsit, és a pólódon is van egy nagyon szép logó.
3: Igen, ami, ezt most kaptam a Katitól, Jászapátitból, a kamiliánus családoktól.
1: Egy kicsit mesélj nekünk a karizmáról, neked mit jelent, hogyan kerültél kapcsolatba a kamiliánusokkal?
3: Hát a kapcsolat az is a Mária Rádión keresztül alakult, és ugye Leliszi Szent Kamilla betegek, betegápoló kórházi dolgozóknak a védőszentje, és úgy kerültem vele kapcsolatba, hogy én is pont egy kórházi vizsgálatra mentem, hála Istennek semmilyen komolyabb bajom nem volt, és hallgattam a Mária Rádiót útközben, ahol valakinek egy prédikáció részletét, a végét kaptam el, és akkor a mai kor kihívásairól beszélt, nagyon tetszett, ugye nekem is 4 gyermekem van, és hogy helyezzed el őket a világban, ez elég nagy kihívás. És akkor a végén bemondták, hogy ő kamiliánus szerzetes György Alfréd, aki egyébként ez tavaly volt, aki egyébként a csíksomlyói búcsúnak lesz a szónoka, és hogy a hétvégén az almádialógus keretében lelki gyakorlatot tart Balaton-Almádiban, és vannak még szabad helyek, lehet is jelentkezni. Úgyhogy akkor én még ott gyorsan jelentkeztem, és mire kijöttem az orvosi vizsgálatról, vissza is igazolták a jelentkezésemet, úgyhogy így találkoztam Frédi atyával az almádialógusban. Hát ugye ő is maga a személyisége, és az egész karizma az abszolút magával ragadott az elejétől. Ezt a Frédi atya úgy szoktam mondani, hogy Szent Kamil nekem nem hagy békét, én meg neki, már mint a Frédi atyának. Igazából korábban is gondoltam én arra többször, amikor kórházban voltam, hogy miért ne segíthetne az olyan beteg, akinek semmi olyan baja nincs, nincs ágyhoz kötve és órákat, de leginkább aki napokat bent van, miért ne segíthetne a társainak, a betegeknek. És pont ugye így ismertem meg Leliszi Szent Kamilnak a történetéből is, hogy ő is pont ezt tette, hiszen a állandóan kiújuló lábsebe miatt folyamatosan kórházban volt.
0: Igen.
3: De egyéb olyan baja nem volt neki, ami akadályozta volna, és nagyon nem tetszett neki, ahogy a betegekkel bánnak, illetve látta, hogy ott elkér bizonyos segítség, és akkor így hasonló érzelmű, gondolkodású férfiak egy csoportját szervezte maga köré, és így alakult a kamiliánus rend.
1: Nekem nagyon tetszik ez a gondolat, hogy a szenvedőben, és a másik emberben is Krisztust látni, a szenvedő Krisztust látni, és őt szolgálni Krisztus szeretetével, valahogy azt gondolom, ebben gyökerezik ez a karizma.
3: Igen, tehát ugye a Máté evangéliumából, hogy amit a legkisebbel tesztek, azt velem teszitek, vagy amit a legkisebbel nem tesztek, azt velem nem teszitek, és itt nem azt mondja Jézus, hogy olyan, mintha velem nem tettétek volna, hanem azt mondja, hogy velem nem teszitek, és Szent Kamilt ez annyira magával ragadta, hogy ő sokszor a betegekben, a haldoklókban annyira Krisztus látta, hogy magát a megtestesülést és a bűnei feloldozását kérte a betegtől. Van egyébként egy nagyon érdekes történet is, amikor Szent Kamilhoz látogatott a pápa, és fogadta őt, és akkor, ahogy volt a betegek mellől, elindult, és az egyik rendtársa mondta, hogy hát Kamil atyát öltözzön át, hiszen a pápa van itt látogatóban, és akkor mondta, hogy de hát most jövök Krisztustól, a helytartójáért miért öltöznék át?
1: És hát a szívünket pedig a kezünkön, vagy a kezünkben hordozzuk, és ezzel a tevékeny szeretettel közeledünk az emberekhez. És hát nagy öröm számomra, hogy a Szapiencia főiskolán együtt fogunk tanulni, pattársak leszünk.
0: Jó, ez meglepetés, ezt nem tudtuk mi se, de
1: az ismereteinket, és továbbra is összefonódunk a kamiliánus lelkiségben, azt hiszem.
0: Hát akkor gratulálunk neked is, József, meg a tanulmányhoz sok sikert kívánunk, tanulmányaitokhoz, mert itt akkor Kriszti is, és te is.
3: Még a búcsú programjáról szeretnék röviden beszélni.
0: Egy fél percünk maradt, igen.
3: Hogy 15-én szombaton van a búcsunk.
0: Igen.
3: Reggel nyitjuk a templomot, tartunk egy reggeli dicséretet, 8:30-kor rózsafüzért imádkozunk, és délelőtt szentségimádás lesz, 9-től 11-ig. Az ünnepi mise 6 órakor, és az ünnepi mise után van egy hagyományos koncert Soroksáron, ez a 25. jubileumi Nagy Boldogasszony koncert, amire sok szeretettel várunk mindenkit.
0: Dicsőít a zene, vagy mire ez számítod?
3: Komoly zene, tradicionális zene szokott lenni, musicalekből énekelnek, Soroksárnak nagyon komoly zenei élete van, és itt azért 6-800 ember mindig ott van, és amit meg kell jegyezzek, hogy még sosem áztunk el 25 év alatt, mindig úgy alakult, úgyhogy reméljük ez most is így lesz.
1: És Frédi atya pedig a celebránsa lesz.
3: A 6 órási misének Frédi atya lesz a celebránsa, így van.
0: József, köszönjük szépen, hogy befáradtál, és hát invitáltad szerintem nem csak a ottani hívőket, hanem szerintem, aki hallott ezt a műsort, sok szeretettel várják a szervezők, a szervezéshez jó egészséget, vagy neked minden jót kívánunk, Isten áldjon. Köszönjük hogy szépen. Befáradtatok. Mi augusztus 25-én leszünk legközelebb. Köszönjük a hallgatók adományait, mert ez a műsor sem jöhetett volna létre nélkül.
4: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
2: Augusztus 12-én a börtönpostában ismét egy olyan kapcsolatot ismerhetnek meg, ami a rácsokon túl is folytatódott. Vécivel és Virággal beszélgetünk. Műsorunk második felében a mécses önkéntesek beszélgetnek emberségről és toleranciáról. Tartsanak velünk szerda este 9 órakor. Augusztus 11-én kedden a Függő kérdések legújabb adásában erről a méltán izgalmas témáról beszélget Erdős Eszter szerkesztő műsorvezető vendégével, dr. Lőrinc Zoltán református lelkésszel, művészettörténésszel és egyetemi oktatóval legújabb könyve kapcsán. A műsorba a hallgatók is bekapcsolódhatnak, a műsorvezető várja a teológiai, lelki, morális, társadalmi vagy személyes kérdéseket, nehézségeket és bizonyságtételeket előzetesen az erdos.eszter.marta@gmail.com e-mail címre. Kedves édesanyák és kedves hallgatók, szeretettel várunk benneteket újra a Fészek hintába augusztus 14-én, pénteken 10 óra 50 perctől. Augusztusi adásunk témája Máriával az ég felé vezető úton, Nagy Boldog Asszony és az államalapítás ünnepe küszöbén adásunkban arról elmélkedünk és beszélgetünk, hogy ki a szűzanya számunkra és ki ő nemzetünk számára. Jelen van-e személyes életünkben és népek történelmében, úton vagyunk-e Máriával? A műsorban elhangzik egy interjú, amit Magony bíró Kata rögzített, Johanna Urbanskával, egy mélyhitű lengyel asszonnyal, aki műfordító és hungarológus. Az interjúban Johanna a lengyel nép és személyes Mária kapcsolatáról beszél, tartsanak velünk. Augusztus 14-én pénteken 10 óra 50-től. Legújabb adásunkban a nemrég megalakult Caritas mentőszolgálatot mutatjuk be dr. Horváth Tamás mentőtisztel, a szolgálat vezetőjével. Megtudhatjátok tőle, miért kulcsfontosságú az önkéntesség és a szakmai felkészültség ezen a területen. Ezt követően Luzsokra látogatunk, ahol Fodor Barbarával, a Luzsoki Jelenlétpont vezetőjével beszélgetünk a Jelenlétpont új fedett teraszáról, amely belga önkéntesek segítségével épült meg a helyi közösség számára. Végezetül József Imre, a Katolikus Caritas szakmai igazgatóhelyettese számol be a Legyen öröm az iskola kezdés adománygyűjtésről és a Lépcsőfok programról, amelyek egész évben kísérik a rászoruló gyermekek tanulását. Tartsanak velünk továbbra is!
0: Köszönjük a hallgatók figyelmét, dicsőtessék a Jézus Krisztus!

otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallják.

0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt az Isten Vívva a Család műsor, én Horváth József vagyok a műsornak a szerkesztője. És folytatjuk a beszélgetést Tamással és Mari Terézzel, akikkel két héttel ezelőtt beszélgettünk az ő házas életükről, megismerkedésükről, a gyermekekről. Mint akkor elmondtam, hogy 7 gyermekük van, jelen pillanatban 25 unokájuk, és majd hamarosan, szeptembertől, ha jóisten is úgy akarja, akkor megszületik a 26. unoka. De itt élnek Magyarországon, ugye Bajorországban ismerkedtek meg, ott éltek, de aztán ide költöztek Magyarországra, egész pontosan Jánosházára. Miért pont Jánosházára?
1: Ennek az volt az oka, hogy a partneromnak a testvére megtudta, hogy az a ház eladó, és ezt a házat azt meg tudtuk vásárolni, ez egy nagy darab ház. Mostan körülbelül az kiépített a tető alatt és lent, hát majdnem 600 négyzetméter, tehát van elég tér, és a 7 gyereknek mindegyiknek meg volt a végén beépítve, fönn a padlás alatt mindegyiknek volt egy szobája, mindegyik tudott saját maga tanulni, saját maga nyugodtan lenni. Tehát,
0: de ez kezdetben nem így volt, kezdetben ott voltak, hogy jöttek a gyerekek, és kis helyen kellett őket elhelyezni. Nem volt ez nehéz, Mari Teréz? A gyerekről való gondoskodás.
2: Igen, nehéz volt, mert a gyerekek és én mi nem tudtunk magyarul. És azért ez nehéz volt.
1: De ez a magyar tudás az annyiban, először is volt egy magyar oper, aki velünk jött Magyarországra és segített Mari Teréznek az elején. De az, hogy nem tudtak magyarul, hát én is, amikor kimentem Németországba, illetve először Ausztriába, én sem tudtam egy szót se németül, és nekem is meg kellett tanulnom. Tehát nem volt nekem egy idegen, hogy az emberek meg tudják tanulni az idő alatt. És akkor kb. Egy évig lassan fölépülve kezdték tanulni a gyerekek, és megtanulták a nyelvet, és egy időben már kaptak már jegyeket, mert már lehetett jegyet adni nekik, mert már megértették, és tudtak számolni. A számolás az egyszerű volt, mert számolni mindenhol egyszerű.
0: Mari Teréz eljött Magyarországra. Magyarul se tudott nagyon.
2: Nem tudtam semmit.
0: Mi lett a gyereknek az anyanyelve? Milyen, az anyjuk nyelve német volt?
2: Otthon mindig németül beszéltünk.
0: És itt Magyarországon?
2: Akkor úgy érte, is,
1: tehát a családba odahaza, ott a német volt a állandó beszéd. A emberekkel kint ott vekszönt magyarul.
0: És a gyerek megtanulták mind a két nyelvet, meg, a németet meg. És magyarult, és mind a kettők számára természetes.
1: Így van. Így van.
0: És ide jöttek Magyarországra. Itt a gyerekek azok Németországban születtek.
1: A legutolsó. De, a kis, 4 éves volt a legkisebb.
0: De itt nőttek föl. És beszélgettünk az előbb, az interjú előtt, hogy azért nem volt könnyű helyzet kezdetben, mert kicsi volt a hely. Erről az időszakról tudnál valamit Tamás mondani?
1: Hát az eleje nagyon kemény volt, mert valóban nem készült el a ház. Sajnos úgy volt megbeszélve, hogy kész lesz a ház, amikor lejövünk, de az nem sikerült. Több okból kifolyólag. És akkor majdnem egy évig, laktunk egy háromszobás, amiben a harmadik szoba már konyha és ebédlő volt, laktunk 9-en, tehát az oper lány is velünk volt, de hát az egy kicsit kemény volt. De feleségem valahogy ezt is megoldotta, és mondom, még kézzel kellett mosni neki, kézzel kellett mosni már az összes, mert vasógép nem volt, tehát akkor így kellett neki megcsinálni.
0: Mert nem tudtak venni mosógépet?
2: De volt, később jött. De nem lehetett
1: bekapcsolni. Nem volt, nem tudtuk hova tegyük. Sajnos akkor még olyan egyszerű problémánk is volt, hogy volt egy WC, de a WC-re nagyon kellett figyelni, hogy nehogy elcsusszon, mert még az is mozgott, szóval katasztrofális helyzetet, hogy Mari Terézzel megbeszéltük, hogy még egyszer ezt nem csinálnánk ilyen módon, az biztos, mert nagyon egyszerű volt, nagyon primitív volt az első idő. Aztán akkor Mari Teréz a másik háza, ő építész is szeretett volna lenni, mert szerette, és akkor a tervezését a házunknak, hogy mi legyen, hol legyenek a szobák, és azt ő csináltam, és ő vezette végig, ameddig még be is tudtunk költözni. Tehát tulajdonképpen a gyereknevelés mellett még ezt is csinálta. Tehát érdekes volt, mert szerette és csinálta, és akkor a munkásokkal tudott beszélni. Mondjuk a munkások egy kicsit furcsán néztek rá, hogy egy nő, és nekik mond nekik valamit.
2: Nem én beszéltem, hanem az Ági, aki velünk volt, ezt a magyar lán, Mert én még nem tudtam magyarul, és ő mindig fordította.
0: Mária Teréznek nem volt honvágya? Nem vágyódott vissza?
2: Volt.
0: És nem mondta egyszer Tamásnak, hogy hát én inkább visszamennék?
2: Nem, azt nem mondtam, de volt honvágyam. Volt.
1: Elején még telefon se volt, igen. Ez volt a baj.
2: Azt és nekem nem... a legnagyobb baj volt, hogy nem volt telefon, amikor én úgy éreztem, hogy összeesik most minden, szeretném hazahívnom az anyukámat, és nem is tudtam, mert nem volt telefonom. Az nehéz volt nekem.
0: És akkor magának kellett megoldani mindent, minden problémát. Gyereknek...
2: Volt ilyen pici, hogy Bajorországban minden zöld. Itt Magyarországon nyáron minden sárga. Hiányzott nekem a zöldet. Ilyen pici volt.
0: Miért sárga? Mert sok a napsütés.
1: Kiszáradtak, úgy, mint most is nagyon szárazak, száraz, tehát a fű is kiszáradt, de amúgy is hát a learatott gabonáknak a földje az mindig sárga. És Marita odakint, ahol lakott, a környékben ott a hegyeket lehet látni, és tényleg erdőszélén laktak, tehát ott rengeteg zöld volt. És attól függetlenül, hogy ők is mezőgazdasággal foglalkoztak, nem volt a ház előtt, és nem volt annyira intenzív, tehát ott mindig zöld volt, ez hiányzott
2: neki. Tehenek volt is, sok rét volt. Hát, és az mindig zöld marad.
1: A tejnek miatt zöld volt, igen.
0: Sok gyermeknek sok étel kell, ruha kell, gondoskodás kell, és ez mind-mind pénzbe kerül. Tamás, honnan tudták ezt mind előteremteni?
1: Hát megmondom, hogy szintén az elején kölcsönt kellett fölvennem a bankba. Nem volt más lehetőségem. És ezeket a kölcsönöket, amikor aztán végre az EU-ba bekerült rendesen Magyarország, és tudtunk rendesen dolgozni, akkor... kezdődött az a visszafizetés ennek az egésznek. És talán azt is mondhatom, hogy az egésznek a visszafizetése akkor kezdődött igazán, amikor már egyedül voltam, tehát amikor sajnos a partnerommal szétmentünk.
0: Már üzleti partnerrel.
1: Üzleti partnerrel, akivel elkezdtük az egész mezőgazdaságot. Én nekem duncom se volt, mi az mezőgazdaság, ő volt a mezőgazdaság.
0: És miatt az ötletet, hogy mezőgazdaságot kezdjenek?
1: Mert az apámnak a földjei, amit a kárpótlásártal megkapott, azokat valamit kellett csinálni vele. És azt mondtam, én megyek vaza is, mezőgazdász leszek.
0: Menjük, mekkora földterületet kapott ekkor?
1: Hát az apámnak körülbelül az kárpótlása 150 hektár volt. Aztán akkor lehetett hozzávásárolni bónokat, lehetett hozzávásárolni területet, és már ma olyan 300 hektáron dolgozunk. Tehát tulajdonképpen ma azt mondom, hogy ebből már meg lehet élni, de még mindig fizetjük vissza még a kölcsönöket, mert azt nem lehet egyszerűen gyorsan visszafizetni, meg is kellett keresni, meg is kellett élni belőle. De valahogy a Jóisten mindig oldalunkon állt, és sikerült mindig valahogyan kijönnünk.
0: Marie-Thérèse, hogy éltem meg ezt az időszakot? Amikor kevés volt a pénz, amikor sok volt a gyermek, betevőfalat kellett, ruha kellett, orvos kellett, sok minden kellett, mind-mind pénzbe került.
2: Mind pénz, igen. De az már Németországban kezdődött, mert amikor a
1: Ékszer
2: cég már nem ment rendesen, akkor ott is spórolnunk kellett, és akkor nem mindig új ruhakat vettünk, hanem örököltek a gyerekek egymástól, vagy vigyáztunk, vagy én javítottam, ha valami tönkrement, akkor javítottam. És nem minden évben mentünk valahova nyaralni. Otthon maradtunk, vagy az anyukám, vagy a szüleimhoz mentünk Burgenlandba. Így is lehet spórolni. Akkor ez itt Magyarországon tovább ment.
0: És így tovább kellett takarékoskodni, spórolni.

0: De viszont azt még hozzá szeretném mondani, hogy Magyarországon nagyon szép volt a fogadtatás. Amikor iskolába bekerültünk, nem úgy volt, hogy minket, mint németek, nácisztak, meg ilyeneket csináltak, mert sajnos volt erre példa is máshol, hanem valóban olyan szívélyesen fogadtak, és segítették a tanárok, a gyerekeket, segítettek úgy a gimnáziumban, mint a általános iskolában. Tehát ez nagyon szép volt, és ezt külön ki szeretném emelni, hogy itt Magyarországon ez egy nagyon kedves...
1: Tehát sok segítséget kaptak, igen, sok támogatást kaptak, igen, ami viszont erőforrás is egyúttal, mert úgy energiát adott ahhoz a munkához, amit ténylegesen végezni ők kellett. Minden gyereket vallásosan nevelték. Igen. Tamás és Mari-Terézi szintén vallásosak. Az egyházközség életében is közreműködnek?
2: Igen.
0: Én tavalyig voltam egyházközség elnöke, és tavaly adtam végre 75 éves koromban le az egészet, és most már csak az új tagok vannak, akik újra vetetik a dolgot. Hát én szívesen csináltam, mert szép volt az egyházközösségben dolgozni. Sok papunk volt, sajnos sok, mert változtak. Négy papunk volt egy időben, tehát ott egy kicsit talán... Az nem volt a legjobb, mert megszokta az egyik embert, és akkor hirtelen már megint egy új, de attól függetlenül azáltal, hogy én elnök voltam, tudtam segíteni, például voltak problémák, akkor tudtam beszélni az egyikkel is, meg a másikkal is, és úgy sikerült hát a problémákat kiköszörülni. Tehát, hogy ebből a szempontból azt mondom, hogy ma is jól érezzük magunkat az egyházban, ma is van a papunk, nem László atyával nagyon jó kívünk, és ha tudunk, belesegítünk, ahol csak lehet. Tehát nem szűnt meg ezáltal, hogy én nem vagyok már bent, mint elnök, ellenkezőleg még mindig akkor sok mindent tudunk együtt csinálni.
1: Az elmúlt időszakra mennék még vissza ilyen szempontból. A gyereket tanították-e imádkozni? Imádkozott-e együtt a család?
2: Igen.
1: Erről meséljenek egy kicsit.
2: Én is minden este imádkoztam a gyerekekkel. Ha itthon volt a Tamás, akkor ő is velünk imádkozott, de sokszor a Tamás később jött haza. Az evés előtt mindig imádkoztunk.
0: Után is.
2: Utána is.
1: És az esti
2: mindig
1: imád?
2: Együtt mentünk a vasárnapi szentmisére. Uh-huh. És a gyerekek minisztráltak is. Már Németországban is, és itt.
1: Itt voltak első áldozók a gyerekek?
0: Nem mindegyik.
2: Mert első áldozó csak a Ferenc volt.
0: Csak a Ferenc volt? Ja, oké, csak tehát a legkisebb gyerekünk volt első áldozó, mert ő 4 éves korában került Magyarországra. Így akkor a másikak már első áldozóként, viszont bérmálkozás az többször volt itt Magyarországon.
1: Tehát már több gyermek bérmálkozott itt Magyarországon.
0: Megbérmálták mindegyik gyereket, csak hát a Bernadett már odakint.
2: A Bernadett, az Alex meg a János
0: kint
2: volt.
0: Kint már. Tehát a három első gyerekünk azok már megbérmálkoztak.
1: A gyerek megmaradtak-e Jóisten kapcsolatban? Vallásosak maradtak-e?
0: Mondhatom azt, hogy még szebb is volt. Mind a két lányomnak a házukban van egy kápolna. Minden este a idősebbiknél például az hozzászokik, nem kell mondani nekik, bemennek a kápolnába, imádkoznak, és utána mennek aludni. Szóval ez olyan gyönyörű, ez olyan ajándék nekünk, hogy ez tényleg ilyen gyerekünk van, hogy csinálják. A másikak ugyanúgy imádkoznak, de neki kisebb a kápolna, de nem lehet oda beülni mindegyiknek. De őnekük is ott van a házukban a kápolna, hogyha van probléma, akkor gyertyát gyújtanak, és akkor imádkoznak. És eleve az, hogy a két fiú, akinek üzletileg nagyon sok mellé ment, mert egyszerűen néha, mint üzleti közvetítők, a notárnál, tehát a...
1: Jegyzőnél
0: mondta az eladó, hát én mégis szeretnék többet. És ez megtörtént valami sokszor. És egyszerűen erre fogtál magad, és a két fiú imádkoztak, az egész család, de olyan óriási nagy ima erővel, hogy szinte hihetett, és akkor egyszerre volt egy olyan véletlen, egy újságcikket a kisebbik, a fiatalabbik fiú olvasott, és ott volt egy lehetőség, hogy Ingolstadtból ottan kapnak egy lehetőséget, hogy béreljenek egy épületet, és az 60 évre. Hát, megcsinálták.
1: Ha már egyszer imádkoztak, akkor ezt én nem véletlennek mondanám, hanem gondviselésnek.
0: Biztos így van.
1: Mert Jóisten odafigyelt rájuk, és

0: azt mondta, hogy ezeken segítek.
1: 100%-os így volt.
0: Nagyon-nagyon fontos volt az, hogyha mélyponton voltak, ha bajba kerültek, akár anyagilag, akár más módon, a család összefogott az imában.
2: Igen.
3: Nem csak a saját, hanem például máshol volt, akkor másokért is imádkoztunk. És ez mindig sikerült. És ez az érdekesség volt, hogy ez a cikk, amiben ottan belementek, a cikket nem találták többet meg. Hiába keresik az újságot, ez a Jóisten adta nekik ezt a lehetőséget, hogy egy cikket kapjanak, és ezáltal el tudják kezdeni a jövőjüket építeni. És azóta megvannak, és azóta tudnak ők például, az a két fiú, meg a két lány élni. De mindegyiknek megvan a problémája, de hát azt megoldjuk.
0: Tehát problémák vannak, de a problémákat meg kell oldani. Igen. Nem elmenekülni tőle, hanem megoldani.
3: Néha alá kell nyúlnunk a karjuk alá, még pénzügyileg is, mert némelyiknek szüksége volt rá. Hát akkor csináltuk, és kész. Hát,
2: segítünk egymás. Például, ha jön egy unoka, akkor én mindig kimentem Németországba, és ott maradtam 2-3-4 hét, ameddig volt szükség.
0: Ebből mi csodálatos dolog, ha jön egy unoka, és most már a 26. unoka fog jönni, mennyi idősek az unokák?
2: A legidősebb most 21 év lesz, augusztus elején, és a legkisebb most jön.
3: Karácsonykor született tavaly, tehát az most még nem egész egy éves, a legkisebb.
0: Ez egy csodálatos dolog, hogy a gyermekeiket bajban kiszolgáltatott helyzetben, anyagi problémákkal küzdködve, mégis meg tudtak maradni ketten együtt, hűségben, szeretetben, és a gyereket is a Jóisten akarata szerint tudták fölnevelni. Mit gondolnak, miért van az, hogy most nagyon-nagyon sok családban már a gyerek azok más utat választanak, nem a szüleik útják, nem a szüleik értékrendjét válasszák. Vannak olyan családok, ahol az apa-anya vallásos, de a gyerek már nem azok, legalábbis nem mindegyik.
2: Nálunk sem mindentik, mert van egy fiunk, aki...
3: Fekete bárány. Ő tudja,
2: vagy hisz, hogy van egy jó Isten, de nem minden vasárnap megy misére.
0: Tehát nem éli a kapcsolatát a Jóistennel.
2: Sokat beszélünk, még most is, sokszor hív engemet, és akkor 2 órát telefonálunk, és beszélünk a Jóistenről, és mindenről. Ő keresi. Remélem, hogy vissza fog jönni.
3: Az a baj, hogy a feleségének abszolút vallástalan barátnői vannak. És ez biztos befolyásolta őket, és nem húzta a felesége az Alex fiamat, hogy gyere, csináljuk ezt, hanem ő neki nem volt fontos. És most lassan visszajönnek, és az apja a lánynak most kb. 10 évvel ezelőtt végre belépett az egyházba, és megbirmálkozott, és utána majdnem az apját felelősítette, hogy miért nem voltál többet velem, és miért nem foglalkoztál velem, mert én most érzem jól magamat. És most jött az az idő, amikor én most azt mondom, hogy érdemes élni.
0: Merre felé élnek a gyermekeik? Önök itt élnek Magyarországon, itt élnek Jánosházán, és a gyerekeik?
3: Sajnos csak egy él itten Magyarországon, aki az mezőgazdaságot örökölte, és ő fog átvenni az végeredménybe, amikor én is egyszer elmegyek innen. Többi gyerek mind Németországban él. És amire nem nagyon örülök pillanatnyilag, mert Németország, akár mennyire is szerettem Bajorországot, nem úgy fejlődik, ahogy azt én gondoltam. Ez az egész LMBTQ borzalmas dolgokat csinálnak. Szóval tényleg az egyik fiam, a legnagyobb unokám egyszer egy napot beteg lett, mert éppen jött egy LMBTQ ember a iskolába, és másnap meggyógyultak, kb. 6-an voltak ilyenek, és akkor mondták, a gyerekek, akik ott maradtak, és hallgatták ezt a szerencsétlen LMBTQ-t, milyen szerencsétek, hogy ezért nagy disznóságot nem hallottátok. Mert egyszerűen disznóság, és a gyerek is érzi, és ezt próbálják ott a fejükbe tukmálni, hogy az LMBTQ az valami nagyon fontos dolog. Nem, ez
0: mi ennek az LMBTQ-nak a lényege?
3: Hát az, hogy mindegyik csinálhat olyan módon életmódot, ha én fiú akarok, fiúként, ha te lányként, akkor lányként, de fordítva is ugyanaz, tehát meg lehet változtatni a nemet, és ez egy őrültség.
0: Ez a Jóisten megteremtette az ember férfinak és nőnek. És az LMBTQ azt hirdeti, hogy mindenki megválaszthatja a saját nemét, ahogyan neki erre kedve van. Én azt gondolom, hogy ez egy tragikus dolog, hogy ez ténylegesen így van, és ezt tapasztalják Magyarországban a gyerekeik életében?
3: Odakint Németországban, mondom, ilyen módon egy iskolába tudom, de azt nem mondják ezek a szerencsétlen embitikusok, hogy azok az emberek, akik megváltoztatták a nemüket, valami 60%-ban öngyilkosok lesznek, mert nem bírják ki ezt a helyzetet. De erről nem beszél senki.
0: Hát pedig ez a valóság.
3: Hát ez a valóság. Tehát nem lesznek boldogak. Nem ez váltja meg őket, hogy most hír megváltoztatták a nemüket. Nem érdekel senkit, hogy mit csinálnak odahaza a privát az emberek, de legalább maradjanak csöndbe. Itt most Budapesten is volt az a fölvonulás. Minek? Nem jó. Tehát nem kellene ezt állandóan hallanunk, mert nem lesz senkinek előnye belőle. És ezt nem akarják megérteni, és most sajnos az mostani kormánynak ez most nem tabu.
0: No, térjünk vissza egy kicsit a családra. Mennyiben van hatással ez az ideológia az önök gyerekeire Németországban?
3: Semmi hatása nincs, mindegyik normálisan ér, és abszolút nem is akar tudni róla. Tehát ez az alapnevelésnek ott kellett lenni. Tehát látják velünk, látják rajtunk, hogy mi a helyzet, nem érdekli őket. Tehát ha egyszer az alapnevelésben megkapják azt az alapokat, hogy igenis így kell élni, így nem kell élni, akkor nincs probléma. Tehát itt a nevelésen múlik, hogy az embereknek van idejük és van erejük a gyerekeket megnevelni úgy, ahogy kell, akkor nem lesz belőle baj. Persze, hogy itt is vannak kivételek.
2: Szerintem a háttér ima is fontos, mert hogy mi, mint nagyszülők imádkozunk a unokánkért, hogy ők a jó életet keresnek, a jó élet vonalon.
3: Én minden reggel szoktam imádkozni, mert első nem tudok, mert akkor elalszom. Minden reggel minden gyerekért, testvéremnek a gyerekeit, testvéreimért is név szerint imádkozom. Ez egyúttal segít a memorizálásba, de mindegyinek a problémáit is elmondom. És kérem a Jóisten, hogy segítsen ebben, segítsen abba. És most voltunk éppen Lengyelországban, és a társasággal rengeteget beszélgettünk, és mindegyiknek az a véleménye, a imának óriási ereje van. És ezt nem akarják sokan elismerni. Pedig az imának nem biztos, hogy rögtön megtörténik, hanem majd egy kicsit idő eltelik, de mindig meghallgatja Isten a kéréseinket. Ez volt legalábbis nálunk.
0: Marie-Thérèse, hogy éli meg ezt a Jóistennel való kapcsolatot?
2: Úgy nőttem fel, és mi is otthon mindig együtt imádkoztunk a szüleinket, főleg az édesanyjammal, mert szintén az apám a mezőgazdaságon dolgozott, és sokszor este nem volt itthon. Természetes volt, hogy megyünk vasárnapon a Szentmisén, nem csak vasárnapon, hogy ha lehetőség volt hétközben, akkor is. Akkor én úgy nőttem föl, és nekem az teljesen természetes volt, és oké, amikor kamasz voltam, akkor én is gondolkoztam, hogy nem akarom másholva menni, vagy nem, az is logikus, de visszatértem, és ja, és Németországban oké, akkor csak otthon voltam a gyerekekkel, és amikor Magyarországra jöttünk, akkor mentünk a Pavlics atyahoz, aki nálunk
0: Pavlics atyahoz, igen, Jánosházi plébános volt.
2: És ő olyan örömmel fogadt minket, az jó eset, főleg nekem jó eset, szerintem neked is. A gyerekek ott mentek Jánosházán a katolikus iskolában, a kisebbik, a Bernadett már gimnázista volt, és itt Szombathelyen a Premontoriaik ment, és valamikor a Pavlics atyával beszéltünk, hogy szeretnünk énekelni, akkor minket hívott az énekkarba.
3: Hát ahogy csak tudtunk, mindig együtt voltunk az egyház vezetőjével.
0: Tehát bekapcsolódtak aktívan az egyházközség életébe. Igen. Jó kapcsolatban voltak a helyi lelkipásztorral, a plébános atyával.
2: És az mindig marad.
0: És vasárnaponként a család együtt ment Szentmisére. És együtt imádkozott, és ahogy Tamás az előbb elmondta, amin én nagyon népültem, hogy minden reggel imádkozik minden gyerekért, unokáért, név szerint külön-külön, és hisz az ima erejében.
3: Igen. Ezt nem is, hogy hiszek, hanem látom, hogy megvalósul. amikor imádkozunk a családközösséggel, akkor mindig úgy végzem, hogy akkor is vigyázzon ránk a Jóisten, hogyha egyszer kaptunk valamit, amit nem így mondom, amikor nem úgy történik, ahogy mi azt elképzeltük, de a Jóisten mégis megadja utána, nem rögtön, hanem talán később.
0: Jóisten az bőkezű. Kedves hallgatóim, ezzel a gondolattal fejezzük be ezt a beszélgetést Tamással és Mari Terézzel, akiknek 7 gyermekük van, 25 unokájuk, és most születik, ha Jóisten is úgy akarja, szeptemberben a 26. akiket milyen hitben vallásosan neveltek, és ha jól értettem, egy kivételével szinte még mindegyik megmaradt hívő embernek, de ő is csak azért, mert olyan hatás éri érte, megéri folyamatosan, hogy egy kicsit másképp is gondolkodik erről a világról. Kedves Mari Teréz, kedves Tamás, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóim, önök az Isten Műve a Család műsort hallották. Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője.
1: Otthon a családban. Isten Műve a Család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallották.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Újra a békét sürgette Leó pápa. Keresztény vezetőknek szerveznek konferenciát. 1100 éves templom rejtőzik egy kávézó mögött Horvátországban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 14. Leó pápa vasárnap Szudánért és az ukrán-orosz háború befejezéséért emelt szót, tudósít a Vatican News. Az egyházfő először angol nyelven sürgetett békét Szudánban, a Szentatya kiemelte, hogy aggodalommal követi a drámai eseményeket, különösen az El Obeid városában és lelki közösségéről biztosította a szudáni népet. Felhívta a hatalom birtokosait a humanitárius folyosók biztosítására, a nemzetközi közösséget pedig az azonnali tűzszünet támogatására kérte. Ezt követően az ukrajnai és oroszországi konfliktus civil áldozataira hívta fel a figyelmet, hangsúlyozta, hogy az erőszakot meg kell állítani, tiszteletben kell tartani a humanitárius jogot, és teret kell engedni a diplomáciának. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Kétnapos konferenciát tartanak szeptember 25-én és 26-án keresztény vezetőknek, vállalkozóknak és döntéshozóknak arról, hogyan válhat a munka, a vezetés és a vállalkozás Isten országának részévé. A Kingdom at Work által szervezett eseménynek a Jezsuiták Budapesti Párbeszéd háza ad helyet, tudósít a Magyar Kurír. A keresztény szellemiségű oktatási kezdeményezés nem egy újabb vezetési módszertant kínál, inkább szemléletmódot. Egy mélyebb kérdésből indul ki, miért kaptunk vezetői felelősséget, és mi történik, ha Istent nem a vállalkozásunk mellé, hanem annak középpontjába helyezzük. A Kingdom at Work azzal a meggyőződéssel indult, hogy a munkahelyed lehet a szolgálatod helye is. Nem vallásos programokkal, hanem azzal, ahogyan a munkatársaidat vezeted. Az egyházi és szociális szférából érkező vezetőknek kedvezményes a részvétel. Szokatlan látványosság várja a turistákat a horvátországi Zadarban, a város egyik legrégebbi 1100 éves műemléke, a Szent Lőrinc templom bejárata ugyanis egy kávézóból nyílik. Az MTI híre szerint a preromán stílusú épület maradványaihoz a Louvre kávézó bárpultja mögött vezet az egyetlen bejárat, így a látogatóknak a személyzet segítségét kell kérniük a bejutáshoz. A korábban kupolás, vastag kőfalakkal védett templom évszázadokon át fennmaradt, noha a szakrális funkcióját elveszítette. Az 1988-as restaurálása óta időnként kiállító térként szolgált. Érdekesség, hogy maga a kávézó is történelmi hely. Horvátország egyik legrégebbi vendéglátóhelyeként számít. Ugyanazon a helyen már 1730-ban is működött. Az épület legutóbbi felújítását műemlékvédelmi szakemberekkel együttműködve végezték, hogy megőrizzék a történelmi helyszín értékeit. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.
2: 9 óra.
3: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét hallhatnak a pápai Szent Anna templomból. A misét Salgó Ferenc atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket mai szentmisénken, Szent Klára szűz emléknapján itt a Szent Anna templomban, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is. Klára 1149-ben Assisiben született, 18 évesen tette le fogadalmát Assisi Szent Ferenc kezébe, akinek szent szegénységét követni akarta. Ferenccel együtt alapították meg a róla elnevezett Clarissa rendet. Később csatlakozott hozzá két nővére is, és apjuk halála után édesanyja is. Élete végén megérte azt, hogy látta rendjének elterjedését még Itálián kívüli országokban is. 1253. augusztus 11-én hunyt el, testes sértetlenül Assisiben nyugszik. A szentmise áldozatot Klára édesanyjáért ajánlom föl. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Jóságos Istenünk, Te az evangéliumi szegénység szeretetét oltottad Szent Klára szívébe. Közben járására add, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk színed látására a mennybe. A mi Úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Így intette az Úr a prófétát az első látomás után. Emberfia, hallgass rám, és minden szóra figyelj. Te ne légy ellenszegülő, mint ez a lázongó nép. Nyisd ki a szádat, és edd meg, amit most adok. Erre láttam, hogy ez egy kéz nyúl felém, a kézben könyvtekercs, amelyet szétnyitott nekem a kéz. A tekercs mindkét oldalára írva volt. Az írásuk a jajkiáltás, gyászének és síralom. Majd ezt mondta nekem az Úr. Jöjj, edd meg ezt, emberfia. Ha megetted a tekercset, beszélj a nép előtt. Én számot felnyitottam, ő meg lenyelte a könyvtekercset velem. Aztán így folytatta. Emberfia, a gyomrod vegye be, és egész belső részed teljék el vele. Teljék be a könyvtekercsel, amelyet én adok. Megettem tehát a könyvtekercset, és olyan édes lett a számban, mint a méz. Ekkor azt mondta nekem, emberfia, menj Izrael házához, és hirdesd nekik az én szavaimat. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.

A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, megnevessetek egyet sem a kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mit gondoltok, ha valakinek 100 juha van, s egy elkoborol közülük, nem hagyja ott a 99-et a hegyoldalon, s nem megye, hogy megkeresse az eltévedtet. Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem tévedt 99-nek. Éppen így mennyei atyától sem akarja, hogy csak egy is elvesztene kicsinyek közül. Ez

0: Kedves a testvéreim, a mai evangélium nagyon mély gondolatokat ébresztett bennünk, különösen is a gyermekekre irányítja a figyelmünket Jézus tanítása, amikor az apostolok arról érdeklődnek, hogy ki a legnagyobb a mennyek országába, egy gyermeket állít oda eléjük, és elénk is példaképül, hogy olyanok legyünk, mint a gyermek, mert különben nem megyünk be a mennyek országába. Mit is akar ezzel nekünk mondani Jézus a gyermeknek, milyen vonására akar figyelmeztetni egy-két gyermekes édesanyja, aki egyedül neveli a kisgyermekeit, és sok nehézséggel küzd, sok mindent nem tud megadni gyermekeinek, sokszor ez fáj neki, és szomorú, hogy nem lát, hogy más gyermekek mennyi minden ajándékot kapnak, ő meg hát nem tudja ezt tenni. És a kisgyermekem 7-8 éves nagyobbik gyermeke valahogy megérezte édesanyának ezt a szomorúságát, hívódását, és olyan őszintén vallotta meg, hogy hát ő nem vágyik ilyen távirányítós autókra, meg nem tudom ilyen dolgokra. Hát ő nagyon örül annak, hogy az édesanyja mellett lehet, hogy megölelheti a kis testvérét, és ő neki ez nagyon nagy boldogság. Ugye megnyugtatta az édesanyját, hogy hát ő annyira talán azt gondolta akkor, hogy jó édesanyja, hogyha mindent megad a gyermekének, mindent, amit mások is, minden tárgyi dolgokat, és kicsit elfeledkezett arról, hogy a gyermekének a legfontosabb az, hogy ő jelen van az életében, odafigyel rá, meghallgatja, megsimogatja, megöleli, és gondját viseli, és biztonságot ad neki. A személyes kapcsolat milyen fontos a családban is, házastársak között, szülők, gyermekek, testvérek között. Ez a legnagyobb érték, legnagyobb kincs, amit valóban, amire időt kell szentelni. Sokszor bizony a felnőttek megfeledkeznek róla, mert a mindennapi hajszában azt gondolják, hogy hú, hát most milyen hívások vannak, és mennyire meg kell felelni ezzel is, azzal is, és közben nem figyelnek egymásra, vagy sokszor talán éppen bántják egymást ebben a nagy hajszában, a többért való hajszában. A gyermekek figyelmeztetnek, hogy a szeretett kapcsolat a legfontosabb, a leglényegesebb, és ezt kell megadni. Ezzel kell egymás felé fordulni, akkor töltjük be igazán hivatásunkat. Aztán azt mondja Jézus, hogy aki befogad egy gyermeket, azt őt fogadja be. A mai korban, amikor talán bizony sok esetben azt látjuk, hogy félnek a gyermektől, az újabb gyermektől, vagy nem is mernek vállalkozni a gyermekáldásra fiatalok, hogy hát hogy lehet ma ilyen helyzetben biztonságot adni, gyermeket fölnevelni, és így tovább aggodalmaskodnak. Jézus figyelmeztet, hogy a nagy kincs, nagy ajándék egy gyermek befogadása, őt fogadják be, és ahol ő jelen van, ott minden lényeges megvan. Hát nagyon fontos, hogy higgyenek abban, hogy a gyermek valóban Isten ajándéka, sőt, Isten az ő szeretett fia által maga akar oda látogatást tenni, maga akar ott otthont venni, ahol befogadnak egy gyermeket. És nagyon rácsodálkozok több esetben is édesanyák őszinte vallomására, hogy sokszor a nehézségei, gondjai között úgy elcsüggednek, elfáradnak, de amikor ránéznek a kicsi gyermekükre, akkor valahogy új erővel töltekeznek be. Hát igen, mert Jézus tekint rájuk abból a kisgyermek szemekből, abból a kisgyermek mosolyból. Jézus biztatása, Jézus bátorítása, sőt Jézus ereje tölti el a szülőket, amikor valóban Isten ajándékaként tekintenek rá, befogadják, akkor gazdagságot, értéket fogadnak be, az ő életük is gazdagabbá válik, és sőt, ők maguk is ennek az új életnek a szolgálatába állva Isten országát építik, az életük teljesedik ki, Isten országa növekszik. A harmadik gondolat, amit szeretnék kiemelni a mai evangéliumból, az elveszett jó, hogy mennyben jó Isten jobban örül egy megtalált, eltévedt, de megtalált báránynak, mint a 99 meglévőnek. A jó Isten mindenkire kiáradó szeretetét mutatja, hogy mindenki fontos neki, minden egyes személy, és mindenkit maga mellett akar tudni, mint jó atya, aki a családját össze akarja tartani és teljességben megőrizni, senkiről nem mond le. Ez nagyon fontos Istennek ez a szép vonása, és amikor Jézus ugye azt mondja nekünk, hogy legyetek olyanok, mint a mennyei atyátok, akkor valahogy mi is fontos, hogy azonosuljunk mennyei atyánknak ezzel a lelkületével, hogy mindenkit a Jóisten közelébe akarunk segíteni, főleg a ránk bízottak, családunk tagjait, vagy környezetünkben lévőket, akikre személyesen hatni tudunk. És higgyük el, hogy a Jóisten akarja mindnyájuk üdvösségét, mindnyájukat örök életre, örök boldogságra teremtett, és ezt általunk is munkálhatja. Egy nagyon nagy élmény volt számomra ennek a nagy igazságnak megtapasztalása, pedig már majd 50 évvel ezelőtt történt, még Kaposváron káplánként voltam, kórházat látogattam hetenként, és az egyik kórteremben, ahol néhányan kérték is a szentségek vételét, mindenkihez szóltam egy-két szót, és hát volt ott egy fiatal asszony is, aki úgy közel akartam menni az ágyához, hogy itt is megkérdezzem, hogy van, mint van, de aztán nagyon elhárító volt, és azt mondta, hát ő párttag, hogy abban az időben, 70-es években vagyunk, a párt egyetlen párt volt, a kommunista párt, tehát kifejezte, hogy ő, hát mint párttag, mint kommunista, hát ő nyilván, hogy nem foglalkozik a hittel, a vallás dolgaival, és hát azért ne nagyon közelítsek oda az ágyához. Hát aztán, mivel hosszabb idő, több hetet is ott töltött hétről hétre, amikor bejártam, akik hát kérték a szentségek vételét, kiszolgáltattam, de mindig ő hozzá is szóltam egy-két szót, érdeklődtem, megtudtam, hogy két gyermeke van, és hát egy-két szót azért nem vallásos dolgokat, csupán érdeklődtem a javulása felől, mikor mehet haza, vagy és így tovább. Aztán elmúltak a hetek, ő hazament, elmúltak évek, én már kerültem Kaposvárról Somogysámsonba, és egyik vasárnap délután jön a plébániára egy fiatalasszony, kedvesen mosolyogva, és akkor megkérdezi, köszönés, hát megkérdezi, hogy megismerem-e. Hát fogalmam se volt, hogy ki. Aztán mondja, hát én vagyok az az asszony, aki ott a kaposvári kórházban mindig elutasítottam. És hát itt a szomszédban a barátnőm, itt lakik, őt látogattam, meg is hallottam, hogy itt van, hát eljöttem, mert szeretnék valamit elmondani. És akkor elmondta, hogy hát ő már templomba jár, sőt, gyermekei is hittanosok, és ő vallásosan él a családjával együtt. És hát megvallotta, hogy tulajdonképpen a nagy fordulatot neki az hozta az életébe, hogy elgondolkodott azon, hogy ő olyan elutasító volt velem szembe, az egyházzal szembe, viszont én még mindig ettől függetlenül ugyanúgy hozzá is szóltam, mint azokhoz, akik hát szorosabban hozzánk tartoztak, akik igényelték az egyház szolgálatát, és azt mondja, az fogalmazódott meg bennem, hogy az egyház nem mond le senkiről. Az egyház nem mond le senkiről. Hát de nagyon szépen, én nem fogalmaztam meg így ezt a pár szót, de úgy rádöbbentett, amit éppen ma évangéliumban Jézus mondta, hogy a mennyei atya nem mond le senkiről. Mindenkit üdvözíteni akar, és minket is fel akar használni arra, hogy az ő szeretett fiát, és ezért küldte, hogy mindnyájunkért, minden emberért odaadta életét, mindenki bűnéért vezekelt a kereszten, és mindenkit üdvösségre hív a mennyei atya. És fontos, hogy ezt mi elhiggyük, ezen munkálkodjunk, akkor is, ha nem látunk semmi jelét a család vagy a környezetben, elutasítást kapunk. Isten szeretetét, kedvességét, jóságát, bátorítását, segítőkészségét mindenkinek kínáljuk föl. Nem tudhatjuk, hogy éppen a mi szavainkon, vagy a példánkon, vagy a kedvességünkön keresztül Jóisten hogyan készíti az utat magához azok számára, akik ma még talán nagyon elzárkóznak, vagy elutasítják az ő üdvözítő tervét, az ő szeretőlelését. Higgyünk az evangéliumban, Jézus erre figyelmeztet, amikor megkezdi nyilvános működését, higgyünk ezeknek a tanításoknak az értékében. Figyeljünk, oda gyermekeinkre. Nagy bölcsességet tudnak sokszor megfogalmazni, amiből tanulhatunk. Óvjuk, szeressük, védjük őket, hiszen a Jóisten nagy ajándékai ők a mi otthonunkban. És nem adjunk le senkiről, mindenkinek az üdvösségén munkálkodjunk és imádkozzunk, mert mennyei atyánk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Amen. Kedves testvéreim, terjesszük kéréseinket a mi Úrunk Jézus Krisztus elé, aki szavával és példájával felmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet.
1: Aki egyházadat, mint tiszta szüzet jegyezted el önmagaddal, őrz meg azt mindörökké szentségben és ártatlanságban.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Aki szüzanyától születtél, és szüzi életet éltél, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban becsülje a házassági megőrzött szüzi tisztaság értékét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Aki nekünk Szent Klára szüzet a lángoló szeretet példaképül adtad, engedd, hogy az ő imádságos pártfogását boldogan tapasztaljuk életünkben.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Aki gondját viselt hívő népednek, támaszkozottunk sok nagy lelkű férfit és nőt, akik osztatlan szívvel szolgálnak téged, és fáradoznak embertársaik javáért.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Aki nem sejtett órában érkezel, add, hogy okos tüzek módjára vívaszva, lelkünk egyelmi állapotának égő mécseseivel váljunk téged.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Aki megadtad híveinek a megszentelő kegyelem mennyegzős köntösét, fogad mennyei országod örömébe, elhunyt szüleinket, testvéreinket, jótevőinket, rokonainkat, a tisztító tűzbe szenvedő lelkeket, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk, te kedveled a szüzességet, de megszenteled a hitvesek szeretetét is. Teljesíts kéréseinket, és adj egyházadnak hívásodat követő szüzeket, és törvényed szerint élő házastársakat, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Tuhan.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentegyház javára.
0: Szent Klára szűz életében kegyelme csodás erejét ünnepeljük. Kérve kérjük fősségedet, Urunk Istenünk, hogy amint az ő szűz életét szívesen fogadtad, teljék kedved a mi szolgálatunkban is, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a szívünket.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, szentséges Atyánk, mennek és földnek, Ura, Krisztus, a mi Urunk által. Te igéd által teremtetted a világot, és mindent megújítasz, és méltányosan elrendezel. Testélet igédet közvetítőnkül adtad, hogy aki elmondta nekünk szavaidat, és követésére meghívott minket. Ő az út, aki elvezet hozzád, ő az igazság, aki szabaddá tesz minket, ő az élet, aki örömre gyújtja a szívünket. A neved dicsőségére alkotott embereket fiad által, az ő kereszten kivontott vérével megváltottad, s a Szentlélek pecsétjével megjelölteket egyetlen családban egyesíted. Ezért most és egészen a világ végéig az összes angyallal együtt a te dicsőségedet hirdetjük, s örömmel ünnepelve.

Valóban szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Kérünk tehát, irgalmas atyánk, küld el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, és hálát adott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk tehát szent atyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fia testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Ebben a szent misztériumban részesülve, mindenható atyánk, éltessen minket a szent lélek, és add, hogy fiad képmására alakuljunk. Erősíts meg minket a közösség kötelékében Leó pápánkkal, György püspökünkkel, a többi püspökkel, a papokkal, a diakonusokkal és egész népeddel együtt. Add, hogy egyházadban minden hívő figyelje az idők jeleit és az evangélium szolgálatára szentelje magát. Segíts, hogy megértsük a körülöttünk élő emberek szükségeit, hogy mi, akik az öröm és a remény részesei vagyunk, gyászukban és bánatukban hirdetni tudjuk nekik az üdvösség hírét, és velük együtt előbbre jussunk a te országod útján. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtól, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal, Szent Klára Szűzzel és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tied, mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mindenben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézett, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mi.

Ime az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őrizze meg engem az örök életre.

0: Egyet kértem az Úrtól, egy a vágyam, hogy az Úr házában lakjam életem minden napján. Könyörögjünk. Istenünk, te azt mondottad, hogy szívesen választod lakóhelyül a tiszta szíveket. Szent Klára szűzközben járására kérünk, kegyelmed alakítson minket, hogy méltó hajlékod lehessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökön örökké.
1: Amen.
0: Hirdetem a kedves híveknek.

0: járjatok mindig Isten parancsainak útján, és jussatok el a szentek társaságában a mennyei örökségbe. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.

0: enciklikák.
1: Laudato si. Ferenc pápa, áldott légy, kezdetű enciklikája. A víz problémája. A jelenlegi helyzet egyéb jellemzői a természeti erőforrások kimerüléséhez kötődnek. Tudjuk jól, hogy nem lehet fenntartani a legfejlettebb országok és a leggazdagabb társadalmi rétegek mostani fogyasztási szintjét, ahol a fogyasztás és a pazarlás szokása példátlan méreteket öltött. Már túlléptünk a bolygó kizsákmányolásának maximális határán, annélkül, hogy megoldottuk volna a szegénység.

0: egység problémáját. Az iható és tiszta víz megléte elsődleges fontosságú kérdés. Mert elengedhetetlen az emberi élet számára, valamint a szárazföldi és a vízi ökoszisztémák fenntartásához is. Az édesvíz készletek táplálják az egészségügyi, a mezőgazdasági és az ipari szektort. A víz hosszú időn keresztül nagyjából állandóan rendelkezésre állt. Mostanra azonban sok helyen az igény meghaladja a fenntartható kínálatot, és ez súlyos következményekkel jár, rövid és hosszú távon egyaránt. A nagyvárosok, amelyek jelentős mennyiségű víztartalékra szorulnak, megszenvedik a vízkészlet csökkenésének kritikus időszakait, amikor nem is mindig történik megfelelően és részrehajlás nélkül a vízszolgáltatás irányítása. A közvíz szolgáltatás elégtelensége különösen Afrikában jellemző, ahol a lakosság nagy része nem jut biztonságos ivóvízhez, vagy az élelmiszertermelést akadályozó aszálytól szenved. Bizonyos országokban vannak olyan térségek, amelyek bőségesen rendelkeznek vízzel, mások viszont súlyos hiányt szenvednek. Különösen komoly probléma a szegények számára elérhető víz minősége, ami naponta sok-sok ember halálát okozza. A szegényeknél gyakoriak a vízzel kapcsolatos megbetegedések, beleértve a mikroorganizmusok és a vegyi anyagok által okozott betegségeket is. A hasmenés és a kolera, amelyek az elégtelen higiéniával és a vízellátással vannak összefüggésben, jelentős okai a szenvedésnek és a gyermekhalandóságnak. A felszín alatti vizeket sok helyen veszélyezteti bányászati, mezőgazdaság és ipari tevékenységből származó szennyezés. Főképp azokban az országokban, ahol nincs elégséges szabályozás és ellenőrzés. De ne csak a gyárak által kibocsátott szennyvízre gondoljunk. A lakosság által a világ számos helyén használt tisztítószerek és egyéb vegyszerek a folyókba, tavakba és a tengerekbe jutnak és szennyezik azokat. Miközben az elérhető víz minősége folyamatosan romlik, egyes helyeken erősödik az a tendencia, hogy privatizálják ezt a szűkös erőforrást, és a piac törvényei által szabályozott árucikké teszik. Valójában azonban a biztonságos ivóvízhez való hozzáférés alapvető és egyetemes emberi jog, mert meghatározza az emberek életben maradását. És ezért a többi emberi jog gyakorlásának a feltétele. Ennek a világnak súlyos társadalmi adóssága van az ivóvízhez nem jutó szegények felé. Mert az ő élethez való elidegeníthetetlen méltóságukban gyökerező joguk megtagadása az, ha nem jutnak tiszta ivóvízhez. Ezt az adósságot részben azzal törlesztik, hogy nagyobb összeggel járulnak hozzá a legszegényebb települések tiszta vízzel és szennyvíztisztítással történő ellátásához. Ugyanakkor vízpazarlás figyelhető meg nem csak a fejlett országokban, hanem a nagy készletekkel rendelkező kevésbé fejlett országokban is. Ez azt mutatja, hogy a víz probléma részben oktatási és kulturális kérdés. Mert az emberek nincsenek tudatában annak, milyen súlyosak ezek a magatartásformák, miközben az egyenlőtlenség óriási. Egy nagyobb vízhiány az élelmiszerek és a vízfelhasználástól függő egyéb termékek árának emelkedését fogja előidézni. Egyes tanulmányok annak a veszélyére figyelmeztettek, hogy néhány évtizeden belül akut vízhiányban fognak szenvedni, ha sürgősen nem cselekszünk. A környezeti hatások több milliárd embert érinthetnek, de várható az is, hogy a víz nagy világcégek általi ellenőrzése századunk egyik fő konfliktus forrásává fog válni.
1: Enciklikák.
2: Mária Rádió.
3: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Sipos Vera műsorát hallják.
4: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Sipos Vera vagyok, a Green Policy Center munkatársa. Augusztus közepén járunk, és ha figyeljük a híreket, látjuk, hogy hazánkat ismét egy rendkívül súlyos hőhullám, egy úgynevezett hőkupola tartja a markába. Ez nem csupán egy meleg nyári hét, hanem egy olyan extrém időjárási helyzet, amely a mindennapi életünket, az infrastruktúránkat és a gazdaságunkat is a végletekig próbára teszi. A folyóink, így a Duna vízszintje is napról napra apad, ami lassan nem csak az ökoszisztémát, hanem az áruszállítást is veszélyezteti. Eközben a hőség miatt olyan mértékben megugrott az áramfogyasztás a légkondicionálók folyamatos használata miatt, hogy a hazai energiarendszer túlterhelésének elkerülése érdekében már olyan drasztikus spórolási lépések is felmerültek, mint a főváros éjszakai díszkivilágításának leállítása. Ezek a krízisek rámutatnak arra, hogy a klímaváltozás fizikai és gazdasági hatásai már a mindennapjaink részei. Azonban azt egyértelműen látnunk kell, hogy ezt az országos válságot a saját elhibázott területfejlesztési és építési gyakorlataink teszik még súlyosabbá. Évtizedek óta azt a folyamatot látjuk, hogy a településeinket, a zöld felületeinket és az értékes termőföldjeinket megállás nélkül beépítjük, lebetonozzuk és leaszfaltozzuk. Egy ilyen hőkupola idején ez a mesterséges betonrengeteg katlanként viselkedik. A burkolatok nappal magukba szívják, éjszaka pedig folyamatosan ontják magukból a hőt. Ezt hívjuk városi hőszigethatásnak, ami miatt a sűrűn beépített térkövezet részeken akár 10 fokkal is melegebb lehet, mint a zöld felületeken. A lezárt, lebetonozott talaj ráadásul nem tudja elnyelni a csapadékot, ha nagy ritkán jön is egy hirtelen nyári vihar, a víz egyszerűen ilyenkor elfolyik a csatornákban, ahelyett, hogy beszivárogna a talajba, és enyhíteni a pusztító aszályt. A kérdés az, hogy mit kell tennünk döntéshozói és településfejlesztési szinten. Meg kell állítanunk a felesleges betonozást, teljes irányváltásra van szükség az urbanisztikában. Előtérbe kell helyeznünk a természet alapú megoldásokat, be kell vezetnünk a szivacsváros koncepciót, amely a csapadékot helyben tartja. Vízelteresztő burkolatainkat kell használnunk a hatalmas, egybefüggő térkő sivatagok helyett, és radikálisan növelnünk kell a zöld infrastruktúrát. A fákkal beültetett árnyékos közösségi terek nem luxus beruházások, hanem a sikeres klímaadaptáció, vagyis a túlélésünk és az alkalmazkodásunk alapfeltételei. A világvédelme a gyakorlatban tehát tudatos, felelős és tudományosan megalapozott szakpolitikát jelent. Csak akkor óvhatjuk meg közös otthonunkat és saját egészségünket a jövőbeni hőhullámoktól, ha a beton helyett újra természetnek adunk teret. Köszönöm a figyelmüket, enyhülést hozó napokat kívánok minden kedves hallgatónak!
3: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Sipos Vera műsorát hallották.
1: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Közzétették Leó pápa közelgő franciaországi útjának programját és logóját. Két keréken érkezett Szent Ferenc erekjéje Csíksomjóra. Láthatóvá vált Konstantinus császár hídja a Dunában. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz apostoli látogatást. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. Meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus hozott nekünk. Leó pápa 4 napos látogatása során Párizst, Lourdot és Metzét is érinti, ahol az állami vezetőkkel és a hívekkel találkozik. Számos szentmisét és vallásközi megbeszélést is tart majd. A Vatican News híre szerint a látogatás logója egy kör alakú ólomüvegablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének egységét szimbolizálja. A középpontban a csúcsív és a kereszt az utazás apostoli és liturgikus dimenzióját fejezi ki, a galamb a szent lelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. Motoros zarándoklatot tartottak Csíksomjon, ahol a hit, a testvériség és a motorozsás szabadsága találkozott szombaton a ferences jubileumi év motoros zarándoklatán. A program különleges mozzanataként motorkerékpáron érkezett Assisi Szent Ferenc erekéje a Kegytemplomba, adja hírül a romkat.ro. Erdélyi hírportál. A zarándokokat ezúttal is a ferences lelkiség hívta közösségbe, amelyhez a Hargita fürdői pálos szerzetesek is csatlakoztak. Az esemény mottója Szent Maximum gondolata volt, mely így hangzik, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A liturgia csúspontjaként a ferences atyák és a pálos testvérek közösen áldották meg a motorosokat és járműveiket. A zarándokok közvetlen közelről is lerohadták tiszteletüket Szent Ferenc erekjéje előtt, amely a ferences örökség békéjét és szellemiségét hozta el a modern kor motoros zarándoklatainak. A Duna a rendkívül alacsony vízállása miatt Bulgáriában láthatóvá váltak a IV. Században épült Konstantinus híd egyes részei, amelyek az év nagy részében a folyóvize alatt rejtőznek. A több mint 2 kilométer hosszú építmény első Konstantinus római császár uralkodása idején készült, és az ókor egyik leghosszabb ismert hídjaként tartják számon, tudósít a Múltkor történelmi magazin. A hidat Krisztus után 328-ban adták át, azonban csupán néhány évtizedig tölthette be eredeti szerepét. A szakértők szerint 367-re már nem is volt használható. Pusztulásának pontos ideje és körülményei máig tisztázatlanok. A Pleveni Múzeum kutató csoportja drónok segítségével készített légi felvételeket a folyómederből előbukkant maradványokról, melyek alapján feltérképezhették a látható alapozás vonalát, és felmérhették annak jelenlegi állapotát is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Szalka Mihály atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hitünk és életünk, ez a címe a sorozatnak. A mai témánk pedig pont mind a kettőt érinti. Kik az egyház tagjai? Ez a mai kérdésünk, és hogyha visszautalok az elmúlt hetek, elmúlt alkalmak címeire, ezt hagyd tegyem meg, akkor látjuk ennek az ívét. Az Úr Jézus Krisztus az egyházban a fejezet cím, amelyet elkezdtünk tanulmányozni. Kérdezzük, hogy mi maga az egyház, Krisztus titokzatos testét szemléltük. Hogyan maradt közöttünk az Úr Jézus abban az egyházban, amelyet ő alapított, valamint rákérdeztünk, hogy az egyháznak elsősorban mi a küldetése, és azt mondtuk, hogy Krisztus tanúja legyen az egész világon. Mai témánk tehát, hogy kik az egyház tagjai. És valóban azt gondoljuk, úgy érzékeljük, hogy erre tudunk egyszerű választ adni, és ez ténylegesen nem is bonyolult, de még mielőtt elkezdenénk a válaszadást, Isten szent lelkét kérjük, nem csak azért, hogy megértsük, amiről ma szó van, és egyre bensőségesebben magunkba fogadjuk, hanem hogy megértsük, milyen csodálatos a mi meghívottságunk, és a lélek világossá tegye számunkra, hogy ő megadja kegyelmét, hogy a küldetésünknek is eleget tegyünk. Ezért imádkozzunk Origenész imájával az egyházért, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Emlékezzél, Urunk, egyházadról, szabadíts meg minden gonosztól, tedd tökéletessé a szeretetben. Forrazd egységben népedet a világ négy égtájáról, és vezess el mindenkit országodba, ebbe a szent Isten országba, amelybe őket meghívtad. Amen. Kik az egyház tagjai? Azt mondjuk, azok, akik hisznek az Úr Jézusban, akik megkeresztelkednek, és akik engedelmeskednek az egyháznak. Egy 9. századi szerző azt mondja, így tanít, ne tűrjél közöttünk hitetlent, hív néped megszentelt körében, miként a jó pásztor egyetlen, úgy a nyá is osztatlan legyen. Hívő közösség tagjai vagyunk, akiket egyesít Isten szent lelke. Egyek vagyunk a hitben, majdnem azt mondtam, hitünk tárgya az Úr Jézus. Benne hiszünk, ez az ő ajándéka. A hitünknek a gyümölcse pedig, hogy eljutunk oda, hogyha felnőttként tettük, akkor csodálatosan megéltük azt a mozzanatot tudatosan, de ha nem, akkor évről évre több alkalmunk is van, hogy megújítsuk a keresztségi fogadásunkat. Eljutunk tehát ahhoz, hogy megkeresztelkedjünk, eltemetkezünk Krisztus halálába, az ő föltámadásában újjászülessünk, és az ebben a kegyelmi rendben, amelyet a szentség által nekünk készít, már az ő életét éljük. És a harmadik mozzanat az volt, hogy engedelmeskednek az egyháznak. A mai ember, a mai kor érzékeljük, hogy milyen nehezen tud mit kezdeni ezzel a szóval. Nem tud bánni vele igazából. Ez a hitbéli engedelmesség, amely az életet akarja. És hogyha az egyház útján igyekszem járni, hogyha az egyházat követem, az egyházban, az egyház szabályai szerint akarok élni az Anya Szent Egyházban, akkor egy élő közösség, élő tagja akarok maradni. Péter apostol az első pünköstkor kihirdette Krisztus föltámadását és a Szent Lélek eljövetelét. Sokakat szíven találtak az ő szavai, hittek az Úr Jézusban, és azt kérdezték az apostoloktól, mit tegyünk hát, emberek, testvérek? És erre válaszolta Péter, hogy tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Igen, Péter világosan megfogalmazza az apostolok cselekedetei második fejezetében, olvastuk ezt 36. 38. versben. Bűnbánatot tartsatok, keresztelkedjetek meg Jézus nevében a bűnök bocsánatára. Anya Szent Egyházunk azt tanítja, hogy az egyház tagjává kell lenni mindenkinek, legalábbis szándéka szerint, aki üdvözülni akar. Az egyház tagjai mindazok, még a kisdedek is, akik meg vannak keresztelve, nem csupán a predestináltak vagy a hívők, hanem a tökéletesek és bűnösök egyaránt. Akik nincsenek megkeresztelve, azok nem tartoznak az egyház testéhez. Az eretnekek, szakadárok, kiközösítettek nem tagjai az egyháznak. Ez csak néhány kiragadott gondolat az egyház tanításából nagyon sokrétű, és nagyon fontos, hogy jól értelmezettek legyenek ezek a tanítások. Hadd idézem ismét a Szentírás új szövetségi részéből az apostolok cselekedeteit, és továbbra is maradjunk a péteri tanúságnál. Tudja meg hát egész Izrael háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Urrá és Messiássá tette. Az imént is ezt mondtam, fontos ez a gondolat, hogy ezek a szavak szíven találták őket. És megkérdezték Pétert és a többi apostolt, mit tegyünk hát, emberek testvérek? Mondjuk ki újra Péter szavait, mert ő ezt válaszolta, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjen meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Így megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket bár távol vannak, meghívott a mi Urunk Istenünk. Még más szavakkal is bíztatta és buzdította őket. Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből. Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek, írja az apostolok cselekedetei. Aznap, mint egy 3000 lélek megtért.

Nagyon fontos kulcsszavakat hallottunk, ezek pedig nem más, mint a hit, a bűnbánat, a bűnbocsánat, maga a keresztség. Bár talán kétszer vagy háromszor is idéztem a péteri szavakat, mégis, ha nem is negyedszerre, de hagyj emeljük ki ebből a legfontosabb mozzanatot, mert Krisztust fölismerjük, akit az Isten úrá és messiásá tett. És hozzáfordulunk. Ő előbb szeretett minket, Isten szeretete. Nyilvánvaló ez mégis számunkra, a teremtett lény fölismeri az Úr szeretetét, és tud rá válaszolni, és megkapja hit ajándékát. Fölismeri a csodálatos kegyelmi rendben a bűnös voltát, és ahhoz fordul, aki meg tudja őt szabadítani. Bűnbánatot tart, és kéri a kerességet. A hitet pedig igyekszik megőrizni, és megélni, gyakorolni, megvallani. Az életében, vallásos életében aszerint cselekedni, amint az ő bensője vezérli. Az isteni szó, az isteni jelenlét. Az első kérdésünk, hogy mi kapcsol minket az Úr Jézushoz és egyházához. És valóban ismét itt találjuk a keresztség mozzanatát, amit kérünk, illetve egy kisdednél a szülők kérik, de hitvallást tesznek, és tulajdonképpen arra tesznek ígéretet a keresztszülők támogatásával, hogy Isten segítségével ebben az Isten ismeretben segítik elő a gyermeket. Napról napra igyekeznek megismertetni velük Istent, az ő létét, amennyire az emberen múlik, és megismertetni azt, amit megkaptak, hogy továbbadják, Isten hogyan szeret bennünket és az üdvösségünket akarja. Az Isten is a fele barát szeretetét akarják továbbítani. A keresztség szentsége által leszünk, tehát az egyház tagjai. Tudatosan vagy úgy, hogy drága szüleink, keresztszüleink hitvallást tesznek fölöttünk, és ők kérik az egyház hitében a keresztséget. Isten kivétel nélkül minden embert meghívott önmagához, hogy legyen az ő gyermeke és örököse, az isteni élet örököse. Már az első embereknek is, azóta is minden embernek a lelkében ott van ez az isteni hivatás, de mégis azt látjuk, hogy nem minden ember fogadja el. Azok, akik elfogadják, azokat az Úr Jézus titokzatos módon önmagába, titokzatos testébe, az egyházba kapcsolja. A keresztség szentségében saját képét lelkünkbe oltja, mint egy eltörölhetetlen jegyet. És ez a keresztségi jegy arra kötelez minket, hogy az Úr Jézushoz hasonlóvá legyünk, és kövessük őt, de arról is biztosít bennünket, hogy ehhez az Úr Jézustól minden segítséget megkapunk. Talán eszünkbe jut az kifejezés, hogy Isten képére, saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Hát érezzük, hogy itt pontosan erről van szó. Ez a jegy arra hív bennünket, hogy hasonuljunk hozzá az Úr Krisztushoz, akinek vonásait felismerjük. Urunk, mutasd meg nekünk a te arcodat. Fadd fedezzen fel a te vonásaidat, a te szépségedet, és hozzá szépüljek én is. Nem magam miatt, és nem magamtól, hanem azért, mert valóban rád kezdek hasonulni, úgy akarok élni, mint te. Következő kérdésünk, mi szakít el minket az Úr Jézustól, vagyis az egyháztól? Válasz pedig így hangzik, hogy aki az egyházzal bármiképpen szembeszáll, önmagát szakítja el tőle és az Úr Jézustól. És talán ezen, ennél a kérdésnél, vagy ezen a ponton egy picit megállhatunk, mert van egy lehetőség, talán majdnem azt mondtam kísértés, amikor az egyházat egy intézményként látjuk. Látjuk fehér ruhában a pápát, látunk püspököket, papokat, nem tudom, most nem is próbálom leírni, hogy ki hogyan képzeli, hogy milyen képe van az egyházról. Pedig itt a lényeges az, hogy a fő Krisztus. Krisztus titokzatos teste, lelki templomok, élő emberek, akik benne hisznek, akik hozzá tartoznak, akik belé oltották az életüket, és belőle merítenek, és kerességük óta őrzik örökségüket, hordozzák örökségüket, hogy a mennyország a cél, amikor Isten örömében egyek leszünk. Az egyházzal tehát nem mint intézménnyel szállok szembe látszólag, hanem éppen a Krisztust látom magam előtt, akivel sajnos sokszor szembe szegülünk. Bár az Úr Jézus képében, az Úr Jézus képének jele kitörölhetetlen a megkeresztelt lélekből, mégsem vagyunk elszakíthatatlanok az Úr Jézustól és az egyháztól. Aki ugyanis szembeszáll az egyházzal, nem engedelmeskedik neki, és tanításán törvényeit nem fogadja el, az saját magát erőszakosan kitépi az egyházból, az
Úr Jézus titokzatos testéből. Ennek a szakadásnak örökre megmarad a helye saját lelkében. Itt a földön folyton mindegy vérzik, sajog a helye, a kározatban pedig a pokol örök szenvedésnek forrása lesz. Az Úr Jézus mondta, hogy ha valaki az egyházra nem hallgat, az olyan, mint a pogány. Nyilván finomíthatjuk a képet, és ez talán fontos is. És a lanyhasságunk, talán a lustaságunk, a közömbösségünk, vagy éppen ezt is mondjuk ki, valami negatív hatásra való eltávolodásunk, az nem ez a súlyos kategória. Tényleg arról van szó, hogy valaki szembe száll, elszántan szembe fordul azzal az isteni ajándékkal, amely közösségbe, anyaegyház ölébe hív bennünket, és amelyben megélhetjük Krisztus jelenlétet. Éppen ezért imádkozzunk azért, hogy ez az egyház egy legyen, hogy egységes legyen, és egymást erősítsük, egymás keresztjét viseljük, egymást támogassuk, Krisztus lelkületével éljünk. És ezért hadd folytassam az iménti Origenész imádságot, amikor az egyház egységért fohászkodik. Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról, szabadítsd meg minden bajtól, és tökéletesítsd a szeretetben. Gyűjtsd össze a szél minden irányából, és vezesd meg szentelve országodba, amelyet számára készítettél. Origenész azt mondja az imája végén, mint ahogy mi is, mert tiéd a hatalom és a dicsőség. Isten hatalma és dicsősége felragyogott előttünk, ennek lettünk részesei és örökösei. Adja meg nekünk a Jóisten, hogy ennek a teljességét, az üdvösséget benne elnyerhessük.

Lélekben menjünk vissza húsvét vasárnapra és pünkösd ünnepéhez. Méghoz azért, hogy két mondatot, egy-egy mondatot megragadjunk, és az egyház tagjaiként ott legyünk a feltámadás örömében, mert hisszük, hogy harmadnapra az Úr föltámadott az írások szerint, és hittel valljuk, hogy a Szentlélek, ami Úrunk és éltetünk, nekünk megadatott, ő, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Valljuk, hogy ő szólt a próféták szavával. Amikor tehát visszamegyünk húsvét vasárnapra, akkor azt halljuk, hogy vidd a feltámadás örömét a körülötted élő emberekhez. Pünköstkor pedig, mintha ezt hallanánk, hogy cselekedeteidben bízzál a Szentlélekben, és hirdesd örömmel a hitet. Kedves testvérek, kedves hallgatók, ez az egyház tagjainak a kötelessége, ez a küldetése és ez az öröme. A mi kincsünk, azt szeretnék megosztani másokkal, tanúságot tenni erről. És a harmadik kérdésünk éppen erre vonatkozik, hogy miben áll a krisztusi hit. A krisztusi hit az Úr Jézus személyének szóló feltétlen bizalom. János evangéliumában olvassuk, aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem hisz a fiúnak, nem fog életet látni, hanem Isten haragja marad rajta. Ezen kívül számtalanszor olvassuk az evangéliumokban, hogy higgyünk neki, mert csak akkor vagyunk az övéi, és általa a mennyei atyáé. Ennek a benne való hitnek pedig a legelső jellemzője, hogy elsősorban az ő személynek szól. Nem egyik vagy másik tanítását kell hinnünk. Nem is csak a róla szóló tanítást, hanem az ő személyének kell hinni, vagyis ő előtte kell meghódolni. Jézus személye itt a lényeg. Tanítását, igazságai, törvényeit is csak azért kell hinni, mert ő mondja. Még ha be is látnánk értelmünkkel azok helyességét, akkor sem azért fogadjuk el azokat, hanem azért, mert az Úr Jézus mondja, illetőleg egyháza, amelyben tovább él közöttünk. És már is itt egy fogódzó pont korábbiakban említettekhez. Ha az egyházat tekintünk, akkor Krisztust halljuk általa. Mert én bennetek, közöttetek maradok a világ végezetig. Az egyház által Krisztus szól. Egy másik jellemzője a krisztusi hitnek, hogy teljes és feltétlen hit. Vagyis egyrészt nem csupán egy szellemi állásfoglalás, valami vélekedés, hanem egész lényemnek a meghódolása, életemnek, gondolkodásomnak, szavaimnak és cselekedeteimnek a törvénye és irányítója. Ismét János evangéliumát hadd idézzem, ezt mondja az Úr Jézus, bizony, bizony mondom nektek, aki én bennem hisz, amely tetteket én cselekszem, ő is cselekedni fogja azokat. Másrészt a krisztusi hit nem csak teljes, hanem feltétlen is. Minden áron, akár életünk árán is engedelmeskedünk szavának. Most Lukács evangéliumából idézek. Mindaz közületek, aki le nem mond mindenről, értem, amilyen van, nem lehet a tanítványom. Halljuk tehát a küldés szavát, vidd a feltámadás örömét a körülötted élő emberekhez, és cselekedeteidben pedig bízzál a Szentlélekben, és hirdesd örömmel a hitet.

folytassuk a kérdések sorát. Lehet-e mindenki az egyház tagja? Kérdőjel. Azt válaszoljuk, hogy mindenki lehet az egyház tagja, aki hisz az Úr Jézusban, és kész megkeresztelkedni. Talán ezért is fontos hangsúlyoznunk, és úgy élnünk az egyház közösségében, hogy valóban a húsvét éjszakáján a keresztségi fogadásunk megújítása tudatos legyen. Inden esztendőben az újjászületés szentségét ünnepelve magunk válaszolhatunk, ellenem mondunk a bűnnek, és hitet teszünk a Szent Háromság egy Istenben. Nem kétséges, hogy Isten mindenkit meghívott önmagához, tehát hajlandó mindenkit is el is fogadni egyszülött fiában, az Úr Krisztusban. És az is bizonyos, hogy az Úr Jézus sem tagadja meg senkitől az egységet a keresztség által, aki teljesíti annak feltételeit, vagyis igazán hisz ő benne, és kéri a keresztséget. Csak az a kérdéses, vajon ezeket a feltételeket képes-e mindenki megtenni? Szerezhet-e mindenki megfelelő ismeretet az Úr Jézusról, amely őt a hitre indítja, és ha már hisz, módjában áll mindenkinek megkeresztelkedni? És az első pillanatra úgy látszik, hogy nyilvánvalóan nem lehet mindenki az egyház tagja, hisz sokan nem hallják meg az evangéliumot, és a keresztelésről sem sokan nem tudnak. Tudnunk kell azonban, hogy többféleképpen lehet az egyházhoz tartozni. Mindenki csak olyan módon köteles hozzá tartozni, amilyen módon az az ő számára lehetséges. Isten senkit sem kötelez lehetetlenre. Egyesek számára világos az Úr Jézus személye. Az egyház és a keresztség is elérhető formális, teljes értelemben. És ebben az esetben formálisan, teljes értelemben kell az egyházhoz tartoznia. Sokan vannak olyanok, akik hallottak ugyan az Úr Jézusról, az egyházról, de nem látnak világosan. Ha megvan bennük a szándék, hogy tisztázzák ezt a kérdést, és óhajtják tudni az igazságot azért, hogy elfogadják és hozzáigazodjanak, akkor szándék szerint már is az egyházhoz tartoznak. Végül talán olyanok is vannak, akik semmit sem hallottak az evangéliumról. Az ilyen lelkeknek azt az ismeretet és lelki indítást kell elfogadniuk, amit éppen kaptak az Istentől. Ha ezt készségesen megteszik, akkor Isten népéhez, a világosság fiaihoz tartoznak, az Isten országának reménybeli örökösei. Az pedig, hogy a hívást az ismeret adott mértéke szerint kiki elfogadja, az a szabad akarat hatalmában áll. Tehát valamiképpen mindenki lehet mindenütt és minden időben az egyház tagja. Jusson eszünkbe Paul Claudel szava. Azt mondja, csak akkor beszélj Krisztusról, ha kérdeznek. De élj úgy, hogy kérdezősködjenek tőled Krisztus felől. Ha megadatod nekünk ez a közelség, ez a formális és teljes értelmű egység, akkor valóban talán éppen ez a legfontosabb. Isten lelki által ezt megtenni. Elnémulni, ha kell, de életünk beszéljen róla. Életünk tanúskodjék arról, hogy mi ismerjük Krisztust, hogy hozzá tartozunk, hogy az ővéi vagyunk.

Az utolsó kérdésünk úgy hangzik, hogy milyen jogai és kötelességei vannak az egyháztagjainak. Az egyháztagjai számára a jogok és kötelességek forrása az Úr Jézus személye. Megint és ismét azt kell mondanunk, hogy nem az egyház, mint egy kitegylet, egy egyesület, egy klub szabályokat hoz, és szépen be kell tartanunk azokat a szabályokat, mert mondjuk akkor kiesünk a játékból. Nem. És elnézést ezért a buta, lehetetlen mondatért, de szándékosan így faragtam. Mert a lényeg az, hogy az Úr Jézus személye föltárul előttünk, és ő van jelen az egyházban. Őt találjuk a szentségekben, ő vele találkozunk, és ő küld ebbe a közösségbe, és ő áld meg bennünket ebben a közösségben. Emlékezz a keresztségedre, és add át magadat, egy egész életedet, ez Isten irgalmának. Válasz ez Jézus szeretetére, mindarra, amit tőle kaptunk. Szent János apostol evangéliumában olvassuk az Úr Jézusról, mindazoknak pedig, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Akik az egyház tagjai, az Úr Jézus titokzatos testének a tagjai, az Úr Jézus személyének hordozói lettek, és így az Úr Jézus személyiségéből forrásozó jogok örökösei. Az Úr Jézus egyházában letétbe helyezte mindazokat az eszközöket és kegyelmeket, amelyek felhasználásával és segítségével az egyház tagjai Isten igazi gyermekei lehetnek, vagyis nevéhez méltóak. Az egyház tagjainak joguk van tehát mindezekhez a kellékekhez, amelyeket összefoglalva az egyház lelkipásztori szolgálatainak nevezünk. Ez szolgálat keretében tartoznak a szentmise áldozat, a krisztusi tanítás, a szentségek, valamint a szentelmények. És hogyha ezeket a kegyelmi eszközöket természetüknek megfelelően használjuk, akkor azok kegyelmi tartalmát is jogszerűen birtokoljuk. Mindezeket a kincseket azonban, amelyek számunkra az Úr Jézus szent nevének áldásai, nem csupán jogoknak tekintetjük, hanem a legszorosabb értelembe vett kötelességeknek is. Aki ugyanis az Úr Jézus szent nevét hordozza, annak kötelessége e névnek megfelelni, az ehhez szükséges eszközöket felhasználni. Mit is mondtunk? Szent mise áldozat, a krisztusi tanítás, a szentségek és a szentelmények. Ha fölismertük Krisztust ezekben, ha fölismerjük az egyház tagjaiként, akik hitben megkeresztelkedtünk, és igyekszünk engedelmeskedni az egyháznak, akkor keresni fogjuk ezeknek a mélységét és gazdagságát, mert Krisztussal találkozunk ott. Éppen ezért imádkozunk az egyházért. Imádkozunk a papságra, az Istennek szentelt életre szóló hivatásokért. Imádkozunk a hívek közösségért. Színes, végtelenül színes, leírhatatlan egyházi közösségért szerte a világon. Hogy valóban az első pünkösd óta Isten lelkére hagyatkozzunk, és így töltsük be keresztény hivatásunkat. Emlékezve a keresztségre, és átadva magunkat és egész életünket Isten irgalmának. Áldása legyen rajtunk, az életünkön, és segítsen bennünket, hogy hitelesen tegyünk tanúságot Krisztusról, a mi reménységünkről. Úgy legyen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Keresztény vezetőknek szerveznek konferenciát szeptemberben. Közzétették Leó pápa közelgő franciaországi útjának programját és logóját is. Láthatóvá vált Konstantinus császár hídja a Dunában az alacsony vízállás miatt. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Kétnapos konferenciát tartanak szeptember 25-én és 26-án keresztény vezetőknek, vállalkozóknak és döntéshozóknak arról, hogyan válhat a munka, a vezetés és a vállalkozás Isten országának részévé. A Kingdom at Work által szervezett eseménynek a jezsuiták budapesti párbeszéd.

0: érkező vezetőknek kedvezményes a részvétel. 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz apostoli látogatást. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. Meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, melyet Krisztus hozott nekünk. Leó pápa 4 napos látogatása során Párizst, Lourdot és Metzet is érinti, ahol az állami vezetőkkel és a hívekkel találkozik, számos szentmisét és vallásközi megbeszélést is tart. A Vatican News híre szerint a látogatás logója egy kör alakú ólomüveg ablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsaablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének egységét szimbolizálja. A középpontban a csúcsév és a kereszt az utazás apostoli és liturgikus dimenzióját fejezi ki, a galamb a szent lelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt Bulgáriában láthatóvá váltak a 4. században épült Konstantinusz híd egyes részei, amelyek az év nagy részében a folyóvize alatt rejtőznek. A több mint 2 kilométer hosszú építmény első Konstantinusz római császár uralkodása idején készült, és az ókor egyik leghosszabb ismert hídjaként tartják számon, tudósít a Múltkor történelmi magazin. A hidat Krisztus után 328-ban adták át, azonban csupán néhány évtizedig tölthette be eredeti szerepét. A szakértők szerint 367-re már nem is volt használható. Pusztulásának pontos ideje és körülményei máig tisztázatlanok. A Pleveni Múzeum kutatócsoportja drónok segítségével készített légifelvételeket a folyómederből előbukkant maradványokról, amelyek alapján feltérképezhették a látható alapozás vonalát, és felmérhették annak jelenlegi állapotát is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. A következő percekben az érsek atya gondolatait hallhatják, melyeket a levélből idéz.
1: Alapállás. A magzat valóságos ember a fogantatása pillanatától. Emberként jogai vannak, amelyeket önállóan képtelen képviselni, ezért külső jogvédelemre szorul. A szívhangrendeletről. Az édesanyja tájékoztatása arról, hogy méhében élő ember fejlődik, nem szívtelenség, nem az ő megalázása, hanem segítség ahhoz, hogy egy életre szóló döntést a lehető legnagyobb körültekintéssel hozhasson meg. Az abortuszon átesett édesanyák lelki segítői, közöttük görögadős egyházunk szakembere is, számos esetet ismernek, amikor az abortusz valóságával való későbbi szembesülés súlyos, tartós pszichés tehereket okoz. A rendelet ezt a körültekintést szolgálja. A magzati szívműködés hangzó vagy képi módon való bemutatását ezért indokoltnak tartjuk. Az abortusz tablettáról. Az abortusz tabletta alkalmazása könnyen azt a benyomást keltheti, mintha az abortusz egy egyszerű, hétköznapi és következmények nélküli eljárás volna.

0: kémiai módszer sem változtat ugyanakkor azon, hogy egy megfogant emberi élet kioltásáról van szó. A szer alkalmazását követően az anya saját otthonában szembesül azzal, akár teljesen egyedül, hogy testéből elhalt magzat távozik, ami súlyos lelki megrázkódtatást okozhat. Ráadásul az újabb módszer az abortusz valóságának és következményének megértését teljesen háttérbe szorítja, és a krízis támogatás lehetőségét is jelentős mértékben megnehezíti. Nem tartjuk elfogadhatónak azt az irányt, amely egyszerűbbé kívánja tenni az abortuszhoz való hozzáférést az orvosi jelenlét kiiktatásával. Ellenezzük az abortusz tabletta bevezetését. Az esemény utáni tablettáról. Nem tartjuk helyesnek, hogy egy sürgősségi alkalmazásra létrehozott hormonális hatású szer orvosi kontroll nélkül váljon széles körben hozzáférhetővé, különösen az ellenjavallatok és a lehetséges kockázatok miatt. A könnyebb hozzáférés a készítmény ismételt használatát és kockázatos szexuális magatartás elterjedését idézheti elő. Életvédelmi szempontból az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a készítmény az ovuláció késleltetése gátlása mellett a már megfogant élet beágyazódását is akadályozza. Ilyenkor egy kapaszkodni akaró kis életet lök ki a halálba. A vénykötelezettség fenntartását ezért továbbra is szükségesnek tartjuk. Záró gondolatok. A fenti megállapítások nem csupán erkölcsi meggyőződésünket tükrözik, hanem azokra a tudományos tényekre és valós következményekre hívják fel a figyelmet, amelyek kiszolgáltatott édesanyákat és védtelen gyermekeket érintenek. Egyházunk a tárgyalt kérdések mindegyikében érintett fél nem csupán értékválasztása, hanem fenntartott intézményei és az édesanyákkal, gyermekekkel, családokkal végzett napi munkája révén is. E tapasztalatokat a kormányzati döntés előkészítés szolgálatába kívánjuk állítani, bízva abban, hogy ezzel mi is hozzájárulunk az érintett személyek valós és széles körű megsegítéséhez, és közvetve egész társadalmi gondolkodásunk emberségesebbé tételéhez. Meggyőződésem, hogy ezekben a kérdésekben az érdek semleges, az anya és a gyermek életét egyaránt védő szervezetek álláspontjának nagyobb hangsúlyt kell kapnia, mint azon szervezeteknek, amelyeknek esetleg gazdasági érdekeltsége is feltételezhető. Lásd, gyógyszeripar. Egyházunk és intézményeink készen állnak az együttműködésre.
1: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. Az elmúlt percekben az érsekatya gondolatait hallották, melyeket a levélből idézett.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallják.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, az Úr adjon nektek békét. Azért kell ezt hangsúlyozni, hogy az Úr adjon nektek békét, mert Jézus szerint kétféle béke van, az övé és a világé. Az békéje az egyedül jótól, az egyedül jóból, az atyától van. Szent János evangéliumának csodálatos tanítása az, hogy Jézus és az Atya egy. A Jézusnak az Atyával való egysége, hogy ő az Atyával való egységben és egységből él. A mondat, hogy én és az Atya egy vagyunk, súlyos, és kiválóan megértették a hallgatók, mert azonnal köveket ragadtak, mert megértették, hogy egynek gondolja, egynek vallja magát az Atyával, az Istennel. Aki engem lát, mondja aztán a békésebb közegnek, a 12-nek az utolsó vacsorán Jézus, aki engem lát, látja az Atyát. A szavaim, tetteim az Atyától vannak. És már a 12 éves Jézus azzal döbbenti meg szegény szüleit, Józsefet és Máriát, hogy amikor Mária azt mondja, hogy hát miért tetted ezt velünk? Hát apád és én aggódva kerestünk. És Jézusnak ez a válasza, hogy miért kerestetek? Abban kell lennem, ami az Atyámé. És aztán majd a megértés, Mária a kereszt alatt érti meg, amit a 12 éves Jézus mondott, hogy abban kell lennem, ami az Atyámé. A Jézus kínálta béke az Atyával való egységből, az Atya fiú szeretetéből, s a szeretetnek a Szent Lelkétől van. A Jézus békéje, az Isten békéje, az a béke, amelyről már szó volt, hogy a Bírák könyvének a 6. fejezetében erről úgy olvashatunk, hogy az egyik bíra, a Gedeon, oltárt emel Istennek, és erre írja, hogy Isten béke, Jahve Shalom. A béke ebből az egységből fakad. A béke az egyből való, az egységből fakad, és ez azért érdemes átgondolni, és aki megteheti, hosszan elsétálni egy-egy erdei úton, és csak ezt magában mondogatva gondolni, hogy Isten békéje, Jézus békéje, Isten egységéből fakad. Ez a béke épp ezért teremtő béke, mégpedig egységet teremtő béke, és még tovább mehetünk, hogy nincs egység, ahol nem Isten teremti az egységet. Kicsi és nagy közösségben ez egyaránt igaz. Az egyből fakad. Zsidó testvéreinknek olyan fontos ez a szó, hogy egy. A Mózes 5. könyvének, a 6. fejezetének a 4.-5. verséből idézik a szeretett parancsot, és a szeretett parancs első mondatát, amely így szól, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad, s erre az Ehadra, mert hogy ez mit is jelent? Hajolnak meg, mélyen, hall Izrael, az örökkévaló, a mi Istenünk az örökkévaló Ehád, az örökkévaló egy. Jézus maga is idézi, mikor a főparancsot említi Mózes 5. könyvéből, a hald Izrael, az örökkévaló a mi Istenünk, az örökkévaló egy. Szeresd a te uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből, és ehhez fűzi hozzá a szeretet parancsát, a felebaráti szeretet parancsát, vagyis, hogy mindez csak mesebeszéd, hogyha az éppen melletted lévő, az éppen rád bízott embert, aki a te felebarátod, azt nem szereted. Az egy Isten egységéből fakad Jézusnak a békéje. Szent Lukács evangéliumán Nak az egyik számomra legalábbis az egyik, a sok közül az egyik legkedvesebb története, a Mária Márta vendéglátásának a históriája. A Jézus Lázár nővéreiről van szó, vendégségbe jön hozzájuk. Persze hatalmas az öröm, Jézus a vendégük. És akkor Márta teszi, amit ilyenkor egy háziasszony tenni szokás. Értelmesen, józanul, sűrök, forog, hozzálát, hogy minél fantasztikusabban tudja vendégül látni Jézust. És ott van a másik, Mária talán a húga lehet, aki nem ilyen józanul fogja fel a vendéglátást, valamiképpen botorul, vagy mondhatni élesebben, hogy bolondul, oda kuporodik a Jézus lábához. És ez az ő vendéglátása, hogy figyel Jézusra, hogy hallgat Jézusra. És amikor ezen a józan és értelmes háziasszony Márta felháborodik, hogy Uram, hát nézd meg, nem segít, te meg nem törődsz vele. És akkor Jézus csöndesen, gondolom én csöndesen, mondja Mártának, nem akarja őt megbántani, hiszen látja, hogy milyen jó szívvel készül a fogadására, arra, hogy megterítse neki az asztalt, de azért mégis mondja, hogy Márta, te bizony sok mindennel törődsz, pedig, és itt egy, pedig egy a lényeges. És Jézusnak a békéjét azok tudják befogadni, akik Jézusnak ezt a gondolatát, az egy, a lényegest el tudják fogadni, be tudják fogadni. Ugyancsak Szent Lukács evangéliumában is megtalálható történet, ahol megint Jézus fogadásáról van szó, és ez pedig a betániai vacsora. Szent Márk evangéliumából olvasom, mert ott is az történik, hogy van a Márta, van a Mária, és megbotránkoztatja a józan vendéglátókat azzal, amit tesz. Amikor Betániában, olvasom Szent Márk evangéliumából a 14. fejezet 3. versétől, amikor Betániában a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, oda ment egy asszony, akinél való és drága nárdus olaj volt egy alabástrom tartóban. És az alabástrom tartót feltörte, ráöntötte az olajat Jézus fejére. Némelyek pedig maguk között bosszankodtak. Mire való az olajnak ez a pazarlása? Hiszen el lehetett volna adni ezt az olajat több mint 300 dénárért, és a pénzt szétosztani a szegényeknek. És korholták az asszonyt, de Jézus ezt mondta, hagyjátok őt, miért bántjátok? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, és amikor csak akartok, jót tehettek velük. Én azonban nem leszek mindig veletek. Azt tette, ami tőle telt, előre megkente a testemet temetésemre. Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Nem lényeges kérdés, hogy a kedves biblikusok között vita tárgya, hogy ez az asszony, ő a Mária lenne-e, vagy ki. A lényeg, hogy van ő, aki bolond botor szeretetében teszi, amit tesz, Jézus tiszteli meg, és aztán ott vannak a józanok, akik megbírálják ezt a tettét. Jézus békéjét azok fogadják, mondom, akik az egyetlen jóból fakadó békét fogadják. Isten békéjét, Jézus békéjét. És ez a fogadás, ebben van, mindig ott van a világ, nagyvilág szemében valami botorság, valami bolondság. Pedig valójában minden igaz szeretet és szerelem lényegében ott van ez a bolondulás, ez a bolondság. Még a sláger is azt énekli, nem de bárhogy szeretni bolondulásig. Kedves Mária Rádió hallgatók, van a szeretetnek ez a bolondsága, amely azt, aki szeret, azt, aki teljes odaadás él-hal azért, akit szeret, a világ bolondnak, őrültnek találja. Isten szeretőket őrülteknek, Isten bolondjainak, jokulátor dei, ahogyan a az olasz nyelven kifejezi, az Isten bolondja, az Isten őrültje. Szent Ferenc azt mondja magáról és a testvérekről, hogy mi mások, a kisebb testvérek, mint sem a gyokulátor dei. Isten bolondja, vagy Isten bolondjai. Az e világ józanjai azok, akik nem az egy jóért bomlanak, aki Isten az ő csodálatos hármasságának az egységében, nem az egy jóért, hanem többes számban a javakért bomlanak. Aki az egy jóért fáradozik, az magába fogadja ennek az egyetlen jónak, Istennek a békéjét. Aki a javakért fáradozik, azért az evilági béke. Ez az evilági béke ugyanakkor állandó harc eredménye, amit talán nem is lehetne békének nevezni, inkább csak talán valamiféle tűzszünetnek. Elérsz karriered csúcsára, és már is harcolnod kell, hogy meg tud tartani ezt a csúcs pozíciót. Szeretem nézni telente az udvarunknak a varjait, akik arra törekszik. Látom az ablakból, hatalmas egymással, egymás ellen való harc van, hogy ki tudja birtokolni a legmagasabb pontot. És ez a legmagasabb pont ott a közelben, az a templomnak a tornya, és a templom tornyából még kiágaskodó villámhárító. Ennek a villámhárítónak a birtoklásáért folyik a harc, miközben ezen a villámhárítón a szerencsétlen győztes, aki a világ békét birtokolja a jézusi fogalmazásban, csak egy lábbal tud azon a kis drótnak a hegyén megállni labilisen, miközben harcolva meg kell védeni ezt a amúgy borzalmasan szörnyű pozícióját, de hát ő a legmagasabb, ő van a csúcson. Állandó harc ennek a megőrzése. És ez nem csak a varjak világában van így, hanem ahogy tapasztalhatjuk, vagy láthatjuk, az emberek világában is ez a béke állandó háborúságok közepette vívható csak ki, és rengeteg az áldozata. És ugyanígy a vagyon megőrzésének is milyen nagy harc az ára. Az egy jóért, az egy jó befogadásáért élünk, annak az eredménye valóban az egyből fakadó békesség és az egyetértés. A javakért való harcnak pedig a háborúság az ára. Az e világ józanjainak a békéje a javakból fakadó béke. Az e világ szemében bolondok, akik az egyért, az egyetlen jóért, Isten szeretetért és szerelemért bomulnak, bolondulnak, ők a világ szemében bolondok. Ezt azért ilyen tán túl hosszan is elemeztem, mert hogy Assisi Szent Ferenc, amikor magáról beszél, akkor szívesen használja a bolond jelzőt. Azt mondja magáról, hogy ő az e világ szemében a novellus pazus, ő az új bolond. A múlt olvasás órát azzal fejeztük be, hogy Bálint Sándornak a Szent Ferenchez való vonzódásáról szóltunk, és arról, hogy Bálint Sándor megcsodálja Szent Ferencben ezt a bátor bolondságot, hogy mint egy büszke címet használja magára, hogy novellus pazus. Erről a nova pazziáról olvastunk, Bálint Sándor írt, és a Belviráriumáról olvastuk a részletet, amelyben megcsodálja Szent Ferencnek ezt a bátorságát, hogy van bátorsága e világ józanságával szemben a maga bolondságát megélni. Olvasom a Belviráriumból, csak emlékeztetőül ezeket a sorokat. Nova pazia, új bolondság. Szent Ferenc mindenről lemondott, de semmit meg nem tagadott. Elvetette a tulajdont, amely a dolgok rabságába ejt, de megnyerte a világot. elszakította magát mindentől és mindenkitől, hogy közel lehessen mindenhez és mindenkihez. Megtagadta önmagát, és így megtalálta. Bálint Sándor az ő naplójában, amely naplójából készült el ez a kis rövidítés, Brevirádium a címe, rövidítés magyarul, és ebben többször visszatér Szent Ferenc Nova Pazziájának, a Szent Ferenc őrültségének, bolondságának a csodálatára. Azt mondja Bálint Sándor, hogy ez micsoda bölcsességnek a forrása, ez a Nova Pazzia. Szent Ferenc mindenről lemondott, olvasom a naplóban. Bálint Sándor Szent Ferenchez vonzódása abban is megnyilvánul, hogy Szegeden, ahol több templom is van, van a csodálatos dóm például, mégis az ő otthona a Szeged alsóvárosi Ferences templom, édesanyjával nap mint nap ide jár. Szent misére az első pad hirdeti is, hogy Bálint Sándornak ez volt édesanyjával az imádkozó helye. Nem csak a templomban volt ő otthon, hanem a kolostorban is. Említettem a múlt olvasás órán, hogy milyen bensőséges barátság fűzte Bálint Sándort a ferences Szedő Dénes atyához, sokszor nála végezte el a szentgyónását, és hogy Szedő Dénes egyszerűen csak így hívta Bálint Sándort, az ő szegedi nyelvjárása szerint, hogy az ember. Bálint Sándor éli a naphimnuszt. Naphimnusz Szent Ferencnek az Isten dicsőítő, a teremtőt dicsőítő éneke. Ebben a naphimnuszban, ebben a himnuszban Ferenc tanul dicsőítést az ő testvéreitől, fivéreitől, nővéreitől, a teremtményektől, hogy miként kell Isten dicsérni. Megjegyzi már naphimnuszon kívül a testvéreknek, hogy lám a teremtmények. Azzal dicsérik a teremtőt, hogy azok, amiknek Isten szándéka szerint lenniük kell, hogy legyenek.

Bálint Sándor is ír Isten dicsőítéséről, mint a legfőbb feladatáról a keresztény embernek. Ezt írja. Isten először nem azt akarja, hogy dicsőségét hirdessük, hanem hogy mi legyünk az ő dicsősége. És ha így van, folytatja Bálint Sándor, a világ lángra lobban a mi szenvedélyes hallgatásunktól. Bolondsága, őrültsége, a nuova passiája az, hogy itt a földön élve a hitéből és szeretetéből fakadóan a reményben él. És számára ez a remény, ez nagyobb bizonyosság, mint a kézzel fogható dolgoknak a jelenléte. Ferenc az eljövendőt, az új világot éli e világban, és ezt a világot úgy szemléli, mint amely már magában rejti az új teremtés, a szentségi világnak a lehetőségét. Ezt látja a teremtett világban. Innen érthető az, hogy a naphimnuszban, amikor az elemekről ír, az Istent dicsérő elemekről ír, akkor elhallgatja az ártalmukat, hiszen a napról ír, aki a nappal és a világosságával, a hatalmas fényességével, a grande splendore dicséri a teremtőt. Nem szól arról, hogy bizony ennek a napsugárzásnak is megvan a maga szörnyű ártalma. Vagy amikor a vízről ír, a vízhugunkról ír, akkor gyönyörű jelzőkkel látja el végül az utolsó jelzője, a szűzi tiszta. De nem szól arról, hogy ennek a víznek, amikor vadul falvakat és városokat önt el, akkor ártalma is van. És aztán utolsónak említem, de mindegyik elemről mondhatnánk, persze utolsónak említem, mondom, de mégsem utolsónak említem, a tüzet, a tűz, amely vidám, a tűz, amely erős, amely imponáló, a szeretetnek a tüze, a lángolás Szent Ferenc szemében. A Szentléleknek a jelképe. Egy szót se szól arról, hogy micsoda ártalmak fakadhatnak ebből a lángolásból, a tűzvészek, erdőket, félvilágok képesek elpusztítani. És aztán a e tekintetben a leginkább, hogy úgy mondjam, bolond szemlélet, itt a bolondot erősen idézőjelbe téve, az, ahogyan a halálnővért szemléli, aki, ahogy a Szedődénes atya parafrázisában olvassuk, aki a kapukat táró nővérünk. Nem szól arról, hogy a halál az milyen szomorúságot, veszteséget tud okozni, nem a veszteségről szól, miért se a víznél, se a tűznél, és említettem, hogy szinte mindegyik teremtménynél mondhatjuk, mert hogy Szent Ferenc abban a reményben él, hogy ez a teremtett világ új teremtéssé lesz, és ebben az új teremtés már mint egy teljességében a teremtőnek egyedül a szentsége lesz, és ezt a győzelmet szemléli Ferenc. A legendák szerint valóságosan bolondul a tüzet illetően, a vizet illetően, őrizni, vigyázni kell Ferencre, hogy a nagy ámulatában, ahogyan a tüzet szemléli, nehogy éppen a maga ruhája is lángra kapjon, vagy éppen a cellák sora perzselődjék amúvá, mert hogy oly nagyon csodálja azt a lángoló tüzet, amely Isten lángoló szeretetének az ő szemében a szentsége. És ugyanígy Szent Ferencnek az ember szemléletében is ott van, hogy abban a reményben szemléli a másik embert, hogy ha most bűnös is, de ott van a csírája a jónak, ott van a parányi parazsa a jónak, amely majd kifejlődik, amely majd lángra lobban. A háromtárs legendából már biztos vagyok, hogy idéztem, mert ez számomra nagyon fontos tanítása Szent Ferencnek, amikor az egyik káptalanon beszélt erről, hogy ne ítéljünk elhamarkodottan. Azt mondjam, olvasom, arra is váltik, intette a testvéreket, hogy senkit sem ítéljenek meg, és ne nézzék le azokat, akik világiasan élnek, spáváskodva és hivalkodva ruhás. Mert szokta mondani, Isten a mi és az ő uruk. Elég hatalmas ahhoz,
ahhoz, hogy magához térítse őket, és mint választottaknak az igazak közt jelöljön ki számukra helyet. És ugyancsak káptalanul mondja ezt is Szent Ferenc, mi sokat már a sátán prédájának vélünk, holott még Krisztus tanítványa válhat belőle. Szent Ferencben a remény az élő és eleven, és élőbb és elevenebb, vagyis hogy meglátja a komisz emberben is, biztos, hogy ott van a jónak a csírája, és ez a fontos, ez a igazi valósága ennek az embernek, hogy ennek a látásmódnak milyen nevelő, növelő értéke van, azt lehet, hogy többen magunkban is tapasztaltuk, amikor bizalmat éltünk meg szüleink részéről, vagy éppen nevelők részéről. Megcsodáltam egy lelki gyakorlaton, amikor a lelki gyakorlat elején Kiki bemutatkozott, és az egyik idősebb asszony elmondta, hogy ő pedagógus, tanítónő, és hozzáfűzte, hogy hobbim a nevelhetetlen gyermek. És aztán kifejtette, hogy ez a nevelhetetlen gyermek. Ebben milyen izgalmas fölfedezni azt, hogy lehet, hogy éppen az elviselhetetlensége, a rakoncátlansága egy olyan erőt és szenvedélyt rejt, amelyet ha sikerül kifejleszteni, akkor ez a jónak lesz a hordozója. Ezért mondta, hogy hobbim a nevelhetetlen gyermek. Azért is fontos Szent Ferencnek ez az emberi kapcsolatban a remény elsődlegességét, hogy hangsúlyozza és tartja fontosnak, mert hogy lehet, hogy valakit leírunk. Elsőre úgy látjuk, hogy egy irritáló, elviselhetetlen alak, mert csak a kivagyiságát látjuk meg, a gőgjét vesszük észre, mondjuk egy politikus esetében, és egyből készek vagyunk. Ítélet alkotással, amiben sok a racionalitás, hiszen az egész megjelenés és nem más, mint egy gőgös gúnár, Gedeon, aki hogyan lehetne meglátni, hogy majd csak érik ezt az embert is nevelő, növelő, áldott kudarcok, amelynek segítségével kifejlődhet benne az ő gőgjének a megtagadása és az alázatnak a kicsúcsosodása, a kifejlődés, a kialakulása. Ferenc ebből a reményből él, és ebben a reményben él. Ennek a reménynek van egy jelzője Szent Ferenc imájában, amit gyakran imádkozunk, és most is megtesszük, mert ezzel az olvasás során még nem is imádkoztunk, és ez a jelző a certa, spes certa, a remény, a biztos remény. Ezért imádkozik, a biztos reményért. És ha megnézzük Szent Ferencnek az írásait, akkor észrevehetjük azt, hogy ez a jelző, ez a certa, a biztos jelző sehol, sehol nem szerepel. Szent Ferencnél semmi sem biztos. Egyedül egy biztos van, és ez a szeretetből és a bizalomból, hitből fakadó remény, és ezért könyörög, most mi is könyörögjön. A legfölségesebb, legmélységesebb, dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem egyenes hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, mélységesen mély alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. A remény, mint ami oly biztos Szent Ferenc életében, felfogásában, ez a remény jellemzi, szinte a bolondulásig bízik ebben a reményben, a Jóistentől, az örök életnek a reményében, Bálint Sándort is, Szent Ferenc szellemében. Három példát keresek ki a naplójából, a breviráriumból erre. Az egyik példája, amikor egy szentáldozás élményét írja le, olvasom, áldozás közben valami régen ismerős érzés simogatott meg, mint egy szelíd leánykéz elmenni, fölkerekedni ebből a világból, és megtérni Isten irgalmába. Ez az elmenni, fölkerekedni ebből a világból, és megtérni
kerülni Isten irgalmába, ez emögött egy Szent Ágoston imádság van. Jól emlékszem, ez így hangzik: Amare ire, proseperire, a deum pervenire, Szedődénes atya fordításában, és egy magyar népdal alatta, bocsánat a kedves Mária rádió hallgatóktól, de ezt most nem tudom, nem ének.

sem állni. Ez az igazi remény. És aztán a második példa arra, hogy Bálint Sándor szemében és szívében az igazán a biztos, a remény, amikor egy álmában édesanyját látja meg, édesanyját, aki ebben az álomban a üdvösségéből, a mennyországból látogatja meg. Olvasom. Hajnalban, álmomban megjelenik édesanyám. Csöngetnek odahaza. Valami világokosa le akar beszélni, de én mégis oda megyek a ház ajtajához. Édesanyám áll ott, arcán életének legszebb mosolygásával. Valami ládikaféle van a kezébe, de nem derül ki, hogy micsoda. Nem jön be, csak annyit mond a legnagyobb szeretet hangján, hogy minden rendben van. Boldogan ölelem át, be akarom vezetni, de nem tudom, mert már teste is lélekké szépült. Eltűnik, hiába bámészkodom utána, fölébredek, imádkozom. Most vagyok először igazán boldog és nyugodt, mióta itt hagyott. Újra elalszom. Még egyszer látom az udvarban a bölcsek könyvének asszonyaként szorgoskodni. Vigyázzunk mindenre, hiszen minden istené. Utána röpülök, az ég azonban becsukódik mögötte. Eddig az álom. Bálint Sándor édesanyja 1945-ben halt meg, akkor Bálint Sándor 41 éves lehetett. És aztán a harmadik példa arra, hogy Szent Ferenc szellemisége szerint a biztos a Bálint Sándor számára ez a remény. Egy december 31-i feljegyzését keresem meg a naplójából. Rövid így hangzik. Szívemet az Úr cilíciummal, sárával és pétörrel övezi, akiket szeretetből nem lehet magukra hagynom, minden olyan reménytelen, de éppen ezért dicsőül meg a reménység bennem. A két név, a sára, aki Bálint Sándor felesége, elhagyta Bálint Sándor, a másik név, a Péter, pedig a Sára asszonynak, nem Bálint Sándortól való fia Péter, akit aztán a maga nevére vesz Bálint Sándor. Bálint Sándor igazi kisebb testvér, ferences lélekkel ünnepli a e világ szörnyű józanságával szemben a novellus pazuszt, az új bolondságot. Az új bolondságot, amely számára az egy mindig több a soknál. A novellus pazusz, akiben a remény lobogóbb, valóságosabb, mint a kavargó össze-vissza jelen, és éppen így él igazán a jelenben. Bálint Sándor megéli azt, amit Szent Ferenc megélt, és a végrendeletében, a testamentumában ír is róla, és ez pedig a templomnak a szeretete. A templom, ahol az eljövendő dicsőség zálogát kapjuk az eukarisztiában, Jézust a kenyérben. A testamentumban a templomról ezt írja Ferenc, és az Úr olyan hitet adott nekem a templomokban, hogy ilyen egyszerűen imádkoztam és mondtam, imádunk téged, Úr Jézus Krisztus, minden templomodban, az egész világon, csáldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. És a Szent Ferenchez való kötődése abban is megnyilvánul, azt hiszi Szent Ferencnek, hogy amikor Budapesten jár, akkor tudjuk Budapesten mennyi sok templom van. Mégis ő egyetlen egyet keres föl, és ez pedig a Ferences templom, a Pasaréti Ferences templom, és ír az ott kapott élményéről, ebből rövidet idézek, a körút ős erdejében bolyongok, majd kimenekülök az alkonyodó budai hegyek közé, végül az örök mécs delül rám a pasaréti templom angyalszóra muzsikáló csöndjében. A sötétség napként sugárzik belém, vagy talán tőlem borul fénybe, ki tudná kimondani a szerelem csodáját.

0: és aztán így fejeződik be ez a misztikus leírás, és ezzel el is köszönök a Mária Rádió kedves hallgatóitól. Mária, Mártává öltözik bennem, gondviselő édesanyaként járom a világot, és a szívem szakad bele, hogy nem lehet megáltalkodottságán segíteni. Istenem, fogadj el áldozatul. És aztán még ráadásul egy-két mondat, amelyben kitűnik, hogy Bálint Sándor egyszerűen ferences misztikus. A Kálvária sugár úton beszélget valakivel, és beszélgetés közben, úgy, hogy a beszélgető partner részre se veszi, elragadtatásba esik. Erről ezt írja, elragadtatás helyt rédául. Egész testem szívdobogássá válik, lelkem messzire akar repülni. Nem vesznek észre rajtam semmit sem. Könnyű vagyok, az időt elvesztem. Sodor a pünkösdi szél. Lezárom magamat, hogy felnyílhassak. Minden eltűnik, és jelen van egyszerre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották.

0: az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Bazengjen szívünk ünnepi, és édes boldog éneket, a szűznek ő már mennyei, örök hazába érkezett. Krisztus dicsér.

Világcsábító hangjait, urát követve győztelek. E szűz kedvéért, Jézusunk, vidd győzelemre harcaink, övezz erővel, adj erőt, hogy el ne védsük útjaink. Szűztől szült, drága Jézusunk, dicsérünk, áldunk, szüntelen.

0: fölkel az Isten, és színe elől gyűlölői szerte futnak. Fölkel az Isten, és szétszóródnak ellenségei, színe elől gyűlölői szerte futnak. Úgy szórod szét őket, amint a füst szerte foszlik, miként elolvad a tűztől a viasz, az Isten színe elől úgy pusztulnak el a gonoszok. De örvendenek és újjonganak Isten előtt az igazak, elragadtatással ünnepelnek. Énekeljetek Istennek, zsoltárt zengjetek nevének, készítsetek utat neki, aki a felhők fölött vonul, mert az Úr az ő neve. Örvendezzetek színe előtt, árvák atya és özvegyek pártfogója, Isten az ő hajlékában. Isten otthont ad a hontalannak, a foglyoknak visszaadja szabadságát. Csak a lázadók maradnak a kietlen pusztában. Amikor te, Istenünk, néped élén kivonultál, és áthaladtál a pusztán, megrendült a föld. Az egek megolvadtak Sínai Úr előtt, Izrael Isten előtt. Bőven hulladtál esőt, Istenünk, örökségedbe, ellankadt népedbe új erőt öntöttél. Otthon találta te családod, ahol jóságodban, Istenünk, gondját viseled szegényeidnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Fölkel az Isten, és színe elől gyűlölői szerte futnak. Istenünk, ő szabadító Istenünk, Urunk, aki a halálból is kivezet. Az Úr igéje hangzik, Szüzek nagy serege hirdeti a jó hírt. Futnak a seregek királyai, futnak, és a háznak szépe osztja szét a zsákmányt. Míg ti szunnyadoztok az aklok között, a galambszárnya ezüstösen fénylik, tollai aranylanak. Mi alatt a mindenható királyokat szór szét, fehér lesz az alma, mint a hó. Básán hegye az Isten hegye, Básán hegye kimagaslik a hegyormok közül. Ugyan mit irigykedtek hegyek csúcsai, a hegyre, amelyet lakóhelyéül az Úr kiválasztott. Mert az Úr örökre ott lakik. Isten harci szekere ezer és tízezer. Az Úr a Sínairól vonul szentélyébe. Magasba szálltál, foglyokat vittél magaddal, ajándékul embereket kaptál, hogy a lázadók is uruknál, Istenüknél lakjanak. Áldott legyen az Úr naponként és mindenkor. Üdvösségünk Istene, ő visel ránk gondot. Istenünk ő, szabadító Istenünk, az Úr, ami Urunk, a halálból is kivezet minket. Valóban, az Isten szétzúzza ellenségei fejét, sok gonosztevő fürtös fejét. Így szól az Úr, Básánból kihozlak, a tenger mélyéből is kivezetlek, hogy vérben gázolhasson lábad, és kutyáid nyelvének része legyen ellenségeidből. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk ő, szabadító Istenünk, Urunk, aki a halálból is kivezet. Föld népei, énekeljetek Istennek, zengjetek zsoltárt az Úrnak. Látták bevonulásodat, Isten, Istenem és királyom bevonulását a szentélybe. Elől énekesek mentek, a menet végén hárfások, középütt a lányok kézidobbal. Ünnepi közösségben áldjátok az Istent, az Urat, ti Izrael ivadékai. A törzsek élén az ifjú Benyámin halad, nyomában Júda vezérei seregükkel, majd Zebulon nagyjai és Naftali fejedelmei. Mutasd meg Isten hatalmadat, erősítsd meg Isten, amit bennünk műveltél. Jeruzsálemből, templomodból, királyok hozzák ajándékukat neked. a nád lakóvadat fenyítsd meg, a tulkok gyülekezetét és a népek borjait. Boruljanak le ezüstholmiukkal. Szórd szét a népeket, amelyek háborút akarnak. Jöjjenek Egyiptom nagyjai, és Etiópia tárja kezét Isten felé. Föld népei, énekeljetek Istennek, zengjetek zsoltárt az Úrnak, aki áthallad az egek egein, az ősi egeken. Íme hallatja szavát, hatalmas szózatát. Ismerjétek el Isten hatalmát, Izrael fölött ragyogó fölségét, és nagy erejét a felhők felett. Csodálatos vagy Isten szentélyedben, Izrael Istene ad népének hatalmat és erőt, áldott a mi Istenünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Föld népei, énekeljetek Istennek, zengjetek zsoltárt az Úrnak. Hadd halljam az Úr Isten szózatát, igen, ő békét hirdet népének.
1: Olvasmány Mikás próféta könyvéből. Halljátok, Jákob fejedelmei és Izrael házának vezérei! Vajon nem nektek kellene ismerni a jogot? Mégis gyűlölitek a jót, és a gonoszt szeretitek. Amikor majd felfalják népen maradékát, bőrét lenyúzzák, csontját összetörik, amikor majd felaprózzák, mint a húst a fazékban, a pecsenyét a lábasban, akkor majd kiáltanak az Úrhoz. De ő nem hallgatja meg őket, elrejti majd előlük arcát abban az időben a bűnök miatt, amelyeket elkövettek. Ezt üzeni az Úr a prófétáknak, akik félrevezetik népemet. Ha van mit a foguk alá venniük, azt hirdetik béke. De ha valaki nem tömi a szájukat, hadat üzennek ellene. Nos, azért látomás helyett éjszaka borul rátok, jövendőlés helyett sötétség tör rátok. Lenyugszik a nap a proféták felett, a nappal éjszakára fordul. Akkor majd megszégyenülnek a látók, szégyen borítja a jövendőmondókat. Mindegyiküknek zárva marad a szája, mert nem jön az Istentől üzenet. Engem azonban erő tölt el, az Úr lelke, igazság, bátorság, hogy feltárjam Jákob előtt vétkét, Izrael előtt gonoszságát. Halljátok hát, Jákob házának fejedelmei és Izrael házának vezérei, ti, akik megvetitek az igazságot, és ami jogos, azt kijátszátok. Ti, akik vérdíjból építitek fel Siont, és gonoszságból Jeruzsálemet. Fejedelmei ajándékért szolgáltatnak igazságot, papjai bérért döntenek, prófétái ezüstért jövendőlnek, és még az Úrban bizakodnak. Azt mondják, nem de közöttünk van az Úr, nem érhet minket semmi veszedelem. Bizony ezekért, vétkeitek miatt felszántják Siont, mint a szántóföldet, Jeruzsálem romhalmazzá válik, a templomhegy erdő borította magaslattá. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Pogányok törtek örökségedre, Istenünk, meggyalázták szent templomodat, Jeruzsálemet romba döntötték. Ne engedd, hogy megszégyenüljünk, hanem bánj velünk nagy irgalmasságot szerint. Vétkeztünk, gonoszat tettünk, eltávoztunk tőled. Ne engedd, hogy megszégyenüljünk, hanem bánj velünk nagy irgalmasságot szerint.
2: Olvasmány Szent Klára Szűznek prágai Szent Ágneshez írt leveléből. Boldog az, akinek megadatik, hogy részt vehet a szent lakomán, hogy szívének minden érzelmével az Úrhoz ragaszkodjék. Az ő szépségét szünet nélkül csodálják a boldog mennyei seregek, szeretete felhevít, szemlélése felüdít, jósága betölt, édessége kitölt minden hiányosságot, emléke gyönyörűséggel sugárzik, illatától újjáélednek még a halottak is. Dicsőséges látása boldoggá teszi majd a mennyei Jeruzsálem minden lakóját. mivel ő az örök dicsőség ragyogása, az örök világosság kisugázása és tiszta tükör. Ezért naponta nézz bele ebbe a tükörbe, ó királynő, Jézus Krisztus jegyese, és állandóan szemléld benne magadat. Úgy ékesítsd fel magadat kívül és belül az összes erény virágaival és színes ruháival, amint az a legnagyobb király tiszta leányához és mátkájához illik. Ebben a tükörben ott ragyog a boldog szegénység, a szent alázat és a kimondhatatlan szeretet, ezt majd szemlélheted Isten kegyelmével ebben a teljes tükörben. Figyeld ennek a tükörnek a kezdetét, a jászolba fektetett és pólyába takart gyermek szegénységét. Ó, csodálatos alázat! Ó, bámulatos szegénység! Az angyalok királya, a menny és föld ura jászolban nyugszik. A tükör közepén szemléld azt az alázatot, meg azt a boldog szegénységet és azt a számtalan fáradalmat és nyomorúságot, amelyet elviselt az emberi nem megváltásáért. Ugyanennek a tükörnek a végén lásd meg azt a kimondhatatlan szeretetet, amelyet szenvedni akart a keresztfán, és vállalta a leggyalázatosabb halált. Ezért azután maga ez a keresztfára szögezett tükör szólította fel az arra járókat, hogy lássák meg mindezt. Ó, ti mindnyájan, akik jártok, keltek az úton, nézzetek ide és lássátok, van-e olyan fájdalom, mint az én fájdalmam? Egy hanggal, egy lélekkel feleljünk neki, aki ennyi fájdalommal kiált hozzánk. Lelkem folyvást rajtad töpreng, és már-már összeroskad. Ettől gyulladj szüntelen lángolóbb szeretetre, ó, te, aki a mennyei király királynője vagy. Ha ezen felül még az ő kimondhatatlan édességét, gazdagságát és örök dicsőségét is szemléled, akkor szíved vágyakozásával és szeretetével így kiálts. Vigyél

0: Bár elenyészik a szívem és a testem, szívem Istene és örök része mindig az Isten. Mindent hátránynak tartok, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam. Szívem Istene és örök része mindig az Isten.
1: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad élék, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk,

0: A törvény teljessége a szeretet. Mennyire szeretem törvényeidet, Uram, egész nap azon elmélkedem. Mély bölcsétett parancsolatod ellenségem ellen is, mert az az enyém már örökre. Minden tanítómnál okosabb lettem, mert mindig intelmeidről elmélkedem. Meghaladja értelmem a vénekét, mert parancsaidat megtartom. Minden gonosz úttól távol tartom lábamat, hogy megtarthassam szavadat. Meghozott ítéleteidtől sosem hajlok el. Te magad tanítottál rájuk. Mi édes ínyemnek mindegyik szavad, számnak édesebb a méznél. Mivel parancsaid értelmessé tettek, azért gyűlölöm a hazugságnak minden útját. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A törvény teljessége a szeretet. Urunk, emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod. Miért vetettél el végleg Istenünk, és legelőd nyája ellen miért lángol haragod? Emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod. Gondolj örökségedre, a népre, amelyet megváltottál, és Sion hegyére, amely lakóhelyed. Irányítsd lépteidet az örök romokhoz. Szentélyedben mindent letarolt az ellenség. Közösséged helyén ordítoznak, akik gyűlölnek téged, és győzelmük jeléül kitűzték zászlóikat. Olyanok, mint akik magasan villogtatják fejszéjüket a sűrű erdőben. A veretes kapuknak nekiestek, és fejszével, baltával ledöntötték. Szentélyedet lángba borították, porigalázták nevet hajlékát. Szívükben azt mondták, pusztítsuk el egyszerre őket, és Isten közösségeit földünkön fölégették. Jeleinket nem láthatjuk, prófétáink nincsenek, és nincs közöttünk, aki tudná, mindez meddig tart még. Istenünk, meddig gyalázhat még az ellenség? Nem szűnik meg ellenfelünk, nevedet gyalázni? Miért húzod vissza jobbodat? Miért nézed ezt ölbetett kézzel? Mégiscsak Isten a királyunk kezdettől fogva, a földön szabadulást csak ő szerez. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk, emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod.
1: Kelj fel, Urunk, védd meg ügyeldet, hatalmaddal széthasítottad a tenger. Oh.

O Leviatán fejét is szétzúztad, prédául adtad a tenger szörnyeinek. Te fakasztasz forrást patakot, kiszárítasz bővizű folyókat. Tiéd a nappal és tied az éjszaka, a csillagokat és a napot te formáltad. Te jelölted ki a föld határait, a nyár és a tél is a te alkotásod. Emlékezz arra, az ellenség, hogy angyalázta az urat, egy balga nép megvetette nevedet. Ne add vadak prédájára a benned bízók lelkét, és szegényeidről ne feledkezzél el végleg. Tekint szövetségedre, földünk minden zuga tele van az erőszak sátraival. Ne távozzék szégyennel a megalázót, a szegény és szerencsétlen ágya nevedet. Kelj fel, Istenünk, védd meg ügyedet, emlékezz csak a gyalázatokra.

0: és gyalázóid egyre erősödő zajongását. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Kelj fel, Urunk, védd meg ügyedet.
1: Ha szegény akadt köztetek, egy testvéred valamelyik városodban, ne keményítsd meg szívedet, és ne csukd be markod testvéred a szegény előtt. Inkább nyisd meg kezed, és adj szívesen annyit, amennyire csak szüksége van szorult helyzetében.
0: A szegények kívánságát meghallgatod, Uram, megerősített szívüket, figyelmet feléjük fordul.
1: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Újra a békét sürgette Leó pápa. Keresztény vezetőknek szerveznek konferenciát. 1100 éves templom rejtőzik egy kávézó mögött Horvátországban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 14. Leó pápa vasárnap Szudánért és az ukrán-orosz háború befejezéséért emelt szót tudósít a Vatican News. Az egyházfő először angol nyelven sürgetett békét Szudánban, a Szent Atya kiemelte, hogy aggodalommal követi a drámai eseményeket, különösen az El Obeid városában és lelki közösségéről biztosította a szudáni népet. Felhívta a hatalom birtokosait a humanitárius folyosók biztosítására, a nemzetközi közösséget pedig az azonnali tűzszünet támogatására kérte. Ezt követően az ukrajnai és oroszországi konfliktus civil áldozataira hívta fel a figyelmet, hangsúlyozta, hogy az erőszakot meg kell állítani, tiszteletben kell tartani a humanitárius jogot, és teret kell engedni a diplomáciának. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Kétnapos konferenciát tartanak szeptember 25-én és 26-án keresztény vezetőknek, vállalkozóknak és döntéshozóknak arról, hogyan válhat a munka, a vezetés és a vállalkozás Isten országának részévé. A Kingdom at Work által szervezett eseménynek a Jezsuiták Budapesti Párbeszéd háza ad helyet, tudósít a Magyar Kurír. A keresztény szellemiségű oktatási kezdeményezés nem egy újabb vezetési módszertant kínál, inkább szemléletmódot. Egy mélyebb kérdésből indul ki. Miért kaptunk vezetői felelősséget, és mi történik, ha Istent nem a vállalkozásunk mellé, hanem annak középpontjába helyezzük? A Kingdom at Work azzal a meggyőződéssel indult, hogy a munkahelyed lehet a szolgálatod helye is. Nem vallásos programokkal, hanem azzal, ahogyan a munkatársaidat vezeted. Az egyházi és szociális szférából érkező vezetőknek kedvezményes a részvétel. Szokatlan látványosság várja a turistákat a horvátországi Zadarban, a város egyik legrégebbi 1100 éves műemléke, a Szent Lőrinc templom bejárata ugyanis egy kávézóból nyílik. Az MTI híre szerint a preromant stílusú épület maradványaihoz a Louvre kávézó bárpultja mögött vezet az egyetlen bejárat, így a látogatóknak a személyzet segítségét kell kérniük a bejutáshoz. A korábban kupolás, vastag kőfalakkal védett templom évszázadokon át fennmaradt, noha szakrális funkcióját elveszítette. Az 1988-as restaurálása óta időnként kiállító térként szolgált. Érdekesség, hogy maga a kávézó is történelmi hely. Horvátország egyik legrégebbi vendéglátóhelyeként számít. Ugyanazon a helyen már 1730-ban is működött. Az épület legutóbbi felújítását műemlékvédelmi szakemberekkel együttműködve végezték, hogy megőrizzék a történelmi helyszín értékeit. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Az Úr angyala, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 11-én kedden. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér, a fájdalmas rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor. Örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor. Szemelvények lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor. A magyarországi pálosok története, Bolyos Ákos atya visszaemlékezései, 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával, 14 órakor. Jó hírek hírmagazin, 14 óra 15 perckor. Napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor. Imalánc, imaszándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor. Irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor. Rózsafüzér, a dicsőséges rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor. Tanúságtétel, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről, 16 órakor. Átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor. Hazafelé, egészségtrend, egészségi állapotok és étrendkiegészítő javaslatok. Dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész, természetgyógyász műsora, 16 óra 35 perckor. Barátkozó, Lukovics Milán atya élő műsora, 18 órakor. Igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor. Zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor. Az igazság szabaddá tesz, Dr. Balsi Balázs, Ferences atya elmélkedése, 19 óra 25 perckor ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor kiáltás, ima a nemzetért kegyhelyekről, 20 órakor függőségről mindenkinek, Erdős Eszter műsora, 20 óra 16 perckor lépcsők, az elengedés művészete, Farkas Ibolya műsora, 21 óra 5 perckor aktuális, 22 órakor nézőpont, gondolatok a teremtett világ védelméről, Sipos Vera, Schaffhauser Tibor, Kocok Levente András műsora, 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor, Szentírás, Ószövetségi fejezetek, Diós István atya felolvasásában, 23 óra 20 perckor, Zsolozsma, befejező imaóra, 23 óra 40 perckor, óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Zarándokút Alsó-Szentivánra, a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyére. Időpontok. Augusztus 13-a csütörtök, szeptember 13-a vasárnap, október 13-a kedd. Nem szükséges regisztrálni. Programszervező Mária út közhasznú egyesület. Gyülekező Hardi templom reggel 6 óra 50 perckor, indulás 7 óra 10 perckor. A távolság 8 kilométer, oda-vissza 16 kilométer. Érkezés a zarándok helyre körülbelül 9 óra 30 perckor. Ünnepi szabadtéri szentmise. 10 órakor az Alsó-Szentiváni Szűz Mária Szeplőtelen Szíve kegytemplom és templom kertjében. Az ünnepi szentmisét bemutatja Fülöp Ernő Esperes kanonok címzetes apát, irodaigazgató, Kalocsa belváros plébánosa. A szabadtéri mise és ünnepi körmenet után szentségimádás lesz. A gyalogos zarándoklatunk célja most is a lelki feltöltődés, hálaadás és köszönetnyilvánítás. Éljük át ismét a zarándoklat örömét.
1: Ha keresed az igazságot és nem félsz találkozni vele. Az Emmanuel közösség vár egy háromnapos lelki gyakorlatra a budapesti Városmajori templomban, ha 18 és 35 év közötti fiatal vagy. A lelki gyakorlat kizárólag ennek a korosztálynak szól. Jelentkezés teljes név és életkor megadásával az alábbi e-mail címen. miobaradabudapest@gmail.com. A részvétel ingyenes. Étkezésedről kérik, magad gondoskodj. A részleteket a jelentkezőknek válasz e-mailben küldik. Mió Barada a világ számos országában tart teltházas lelki gyakorlatokat. Horvát származású, házas, 4 gyermek édesapja, kutató agronómus és laikus misszionárius, aki számos püspökkel, pappal dolgozik sok évtizede, és aki Isten erőteljes működését és sok konkrét csodát is megtapasztalt szolgálata és családi élete során egyaránt. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök, a fiataloknak szóló forráspontok főszervezője, a Biblia egy év alatt podcast sorozat előadója is ott lesz. Várnak szeretettel!
0: Programajánlót hallottak.
3: Teréz anya a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereteted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, ámen!
1: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűzér imádságot, az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Ámen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Miattunk és érettünk. Az ártatlan Isten végső sorsa nem lehetett köztünk más, mint a tökéletes elhagyatottság. Az olajfák hegye, Isten éjszakája. Hogy milyen lehetett ez az éjszaka, arról senki teremtmény nem tudhat. Az angyal se, aki leszállt hozzá, a tanítványok se, akiket felrázott. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Mi atyánk, aki a menny, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Az a páratlan elhatározás, az a páratlan erő van Jézus tette mögött, amellyel ő a világba lépett és vállalta, hogy áldozattá legyen. Nem kellett neked vér vagy ételáldozat, de embertestet alkottál nekem. Így szóltam hát, íme itt jövök, Istenem, hogy megtegyem akaratodat, amint a könyvtekercsbe írva van. A tökéletes kiszolgáltatottság tehát a tökéletes szeretetből fakad. Mindaddig, amíg fönntartásaim vannak, nem tökéletes a szeretetem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
2: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Kérlek, Uram, hogy soha se térjünk le arról az útról, amit te jelöltél ki számunkra, mert azt képességeinkhez vagy rangunkhoz méltatlannak tartjuk. Egyetlen út sem megalázó vagy haszontalan, ha azt te jelölted ki, hisz csak ezen az úton találjuk meg lelkünk békéjét és az örömet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszony szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a gokor tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel, ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet kereszthordozással jár végig. Emberileg képtelenség. Botladozásokkal és elesésekkel, és a szireneinek karjaira is rászorulva, de végre is maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy Jézus után Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség. Lélekben és testben erejüket az Atya toldotta meg. Már odaértek, már hozzák a szegeket. Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most

0: aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalom rózsafüzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. A szeretet sehol és semmikor sem bizonyult olyan hatalmasnak, mint Jézus kereszt halálában. Amikor a magasba emelnek, mondta Jézus, mindeneket magamhoz vonzok. Valahányszor keresztre tekintek, föladom mentegetőzéseimet, erőt merítek Jézus szenvedése láttán, és újra Jézus nyomába szegődöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úrunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mi?

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Közzétették Leó pápa közelgő franciaországi útjának programját és logóját. Két keréken érkezett Szent Ferenc erekjéje Csíksomlyóra. Láthatóvá vált Konstantinus császár hídja a Dunában. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz apostoli látogatást. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. Meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus hozott nekünk. Leó pápa 4 napos látogatása során Párizst, Lourdot és Metzét is érinti, ahol az állami vezetőkkel és a hívekkel találkozik, számos szentmisét és vallásközi megbeszélést is tart majd. A Vatican News híre szerint a látogatás logója egy kör alakú ólomüvegablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének egységét szimbolizálja. A középpontban a csúcsív és a kereszt az utazás apostoli és liturgikus dimenzióját fejezi ki, a galamb a szent lelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. Motoros zarándoklatot tartottak Csíksomlyón, ahol a hit, a testvériség és a motorozás szabadsága találkozott szombaton a Ferences jubileumi év motoros zarándoklatán. A program különleges mozzanataként motorkerékpáron érkezett Assisi Szent Ferenc erekjéje a Kegytemplomba, adja hírül a romkat.ro. Erdélyi hírportál. A zarándokokat ezúttal is a Ferences lelkiség hívta közösségbe, amelyhez a Hargita fürdői pálos szerzetesek is csatlakoztak. Az esemény mottója Szent Maximum gondolata volt, mely így hangzik, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A liturgia csúcspontjaként a ferences atyák és a pálos testvérek közösen áldották meg a motorosokat és járműveiket. A zarándokok közvetlen közelről is lerohadták tiszteletüket Szent Ferenc erekjéje előtt, amely a ferences örökség békéjét és szellemiségét hozta el a modern kor motoros zarándoklatainak. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt Bulgáriában láthatóvá váltak a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei, amelyek az év nagy részében a folyóvize alatt rejtőznek. A több mint 2 kilométer hosszú építmény első Konstantinus római császár uralkodása idején készült, és az ókor egyik leghosszabb ismert hídjaként tartják számon, tudósít a Múltkor történelmi magazin. A hidat Krisztus után 328-ban adták át, azonban csupán néhány évtizedig tölthette be eredeti szerepét. A szakértők szerint 367-re már nem is volt használható. Pusztulásának pontos ideje és körülményei máig tisztázatlanok. A Pleveni Múzeum kutató csoportja drónok segítségével készített légi felvételeket a folyómederből előbukkant maradványokról, melyek alapján feltérképezhették a látható alapozás vonalát, és felmérhették annak jelenlegi állapotát is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint. Nem sokára átértek a tó túlsó partjára, a gerázaiak földjére. Amint kiszállt a bárkából, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállt ember futott feléje. A sírboltokban lakott, és még láncra verve sem tudták visszatartani. Sokszor megbilincselték és láncra verték, de a láncokat eltépte, és a bilincseket összetörte. Senki sem bírt vele. Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyekben tanyázott, folyton kiabált, és kövekkel ütötte-verte magát. Amint messziről meglátta Jézust, odafutott, földre vetette magát előtte, és hangosan így kiáltott. Mi bajod velem, Jézus, a magasságbeli Istennek fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj! Ráparancsolt ugyanis. Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből! Erre aztán megkérdezte tőle. Mi a neved? Légió a nevem, válaszolta, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Akkor éppen nagy sertéskonda legelészett ott a hegyoldalban. Küldj minket a sertésekbe, kérték tőle. Beleegyezett. Akkor a tisztátalan lelkek kimentek belőle, és megszállták a mintegy 2000 sertést számláló kondát, mire az a hegyoldalról a tóba rohant, és vízbe fúlt. A kanászok erre elfutottak, és elvitték hírét a városba meg a tanyákra, az emberek pedig kijöttek, hogy lássák, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy az, akit az imént még egy légió tartott megszállva, felöltözve épésszel ül ott. Erre megdöbbentek. A szemtanúk elmondták nekik, mi történt a megszállottal és a sertésekkel. Ezután kérlelték, távozzék el a határukról. Amikor bárkába szállt, az imént még megszállott kérte, hogy vele mehessen. Ő azonban nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá. Menj haza a tieidhez, és mondd el nekik, milyen nagy dolgot művelt veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Az el is ment, és Dekapolisz környékén elhíresztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Mindenki csodálkozott rajta. Miután Jézus megint átkelt a túlsó partra, nagy néptömeg gyűlt köréje. Ő ott maradt a tópartján. Akkor odajött hozzá egy Jairus nevű zsinagógai elöljáró. Amikor meglátta, lába elé borult, és esedezve kérte. A kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. El is ment vele. Nagy tömeg ment utána, és tolongott körülötte. Volt ott egy asszony, aki 12 éve vérzésben szenvedett. Sok orvos részéről mindenfélét elviselt már, és elköltötte mindenét, de semmi hasznát sem látta, sőt, még rosszabbul lett. Amikor Jézusról hallott, keresztül furakodott a tömegen, és hátulról megérintette ruháját. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Azonnal meg is szűnt a vérzése, és érezte testében, hogy kigyógyult a bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy erő áradt ki belőle, ezért a tömeghez fordulva megkérdezte. Ki érintette a ruhámat? Tanítványai megjegyezték. Látod, hogy szorongat a tömeg, és te még azt kérdezed, ki érintett engem? De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Akkor az asszony félve remegve előjött, mert tudta, hogy mi történt vele. Leborult előtte, és őszintén bevallott mindent. Leányom, mondta neki, hited meggyógyított. Menj békével, és maradj egészséges. Még beszélt, mikor a zsinagógai elöljáró házából ezt a hírt hozták. Leányod már meghalt. Minek fárasztott tovább a mestert? A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagógai elöljárót. Ne félj, csak higgy. Nem engedte, hogy más is vele menjen, csak Péter, Jakab és János, Jakab testvére. Mikor odaértek a zsinagógai elöljáró házához, nagy sírás ívást, sok siratót és jajgatót talált. Belépett, és így szólt. Mit lármáztok, mit sírtok? Nem halt meg a gyermek, csak alszik. Azok kinevették. Ő azonban kiküldött mindenkit, s maga mellé véve a gyermek atyát és anyját, kísérőivel bement oda, ahol a gyermek feküdt. Megfogta a gyermek kezét, és így szólt hozzá. Talita kum, vagyis, kislány, mondom neked, kelj föl. A kislány fölkelt, és járni kezdett. 12 éves volt. A jelenlevők szinte magukon kívül voltak a nagy csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta nekik, hogy senki meg ne tudja a dolgot. Aztán szólt, hogy adjanak neki enni.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részeket, részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.
6: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. A következő percekben az érsek atya gondolatait hallhatják, melyeket a levélből idéz.
7: Alapállás. A magzat valóságos ember a fogantatása pillanatától. Emberként jogai vannak, amelyeket önállóan képtelen képviselni. Ezért külső jogvédelemre szorul. A szívhangrendeletről. Az édesanyja tájékoztatása arról, hogy méhében élő ember fejlődik, nem szívtelenség, nem az ő megalázása, hanem segítség ahhoz, hogy egy életre szóló döntést a lehető legnagyobb körültekintéssel hozhasson meg. Az abortuszon átesett édesanyák lelki segítői, közöttük görögadős egyházunk szakembere is, számos esetet ismernek, amikor az abortusz valóságával való későbbi szembesülés súlyos, tartós pszichés tehereket okoz. A rendelet ezt a körültekintést szolgálja. A magzati szívműködés hangzó vagy képi módon való bemutatását ezért indokoltnak tartjuk. Az abortusz tablettáról. Az abortusz tabletta alkalmazása könnyen azt a benyomást keltheti, mintha az abortusz egy egyszerű, hétköznapi és következmények nélküli eljárás volna. A kémiai módszer sem változhat ugyanakkor azon, hogy egy megfogant emberi élet kioltásáról van szó. A szer alkalmazását követően az anya saját otthonában szembesül azzal, akár teljesen egyedül, hogy testéből elhalt magzat távozik, ami súlyos lelki megrázkódtatást okozhat. Ráadásul az újabb módszer az abortusz valóságának és következményének megértését teljesen háttérbe szorítja, és a krízis támogatás lehetőségét is jelentős mértékben megnehezíti. Nem tartjuk elfogadhatónak azt az irányt, amely egyszerűbbé kívánja tenni az abortuszhoz való hozzáférést az orvosi jelenlét kiiktatásával. Ellenezzük az abortusz tabletta bevezetését. Az esemény utáni tablettáról. Nem tartjuk helyesnek, hogy egy sürgősségi alkalmazásra létrehozott hormonális hatású szer orvosi kontroll nélkül váljon széles körben hozzáférhetővé, különösen az ellenjavallatok és a lehetséges kockázatok miatt. A könnyebb hozzáférés a készítmény ismételt használatát és kockázatos szexuális magatartás elterjedését idézheti elő. Életvédelmi szempontból az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a készítmény az ovuláció késleltetése gátlása mellett a már megfogant élet beágyazódását is akadályozza. Ilyenkor egy kapaszkodni akaró kis életet lök ki a halálba. A vénykötelezettség fenntartását ezért továbbra is szükségesnek tartjuk. Záró gondolatok. A fenti megállapítások nem csupán erkölcsi meggyőződésünket tükrözik, hanem azokra a tudományos tényekre és valós következményekre hívják fel a figyelmet, amelyek kiszolgáltatott édesanyákat és védtelen gyermekeket érintenek. Egyházunk a tárgyalt kérdések mindegyikében érintett fél nem csupán értékválasztása, hanem fenntartott intézményei és az édesanyákkal, gyermekekkel, családokkal végzett napi munkája révén is. E tapasztalatokat a kormányzati döntés előkészítés szolgálatába kívánjuk állítani, bízva abban, hogy ezzel mi is hozzájárulunk az érintett személyek valós és széles körű megsegítéséhez, és közvetve egész társadalmi gondolkodásunk emberségesebb tételéhez. Meggyőződésem, hogy ezekben a kérdésekben az érdek semleges. Az anya és a gyermek életét egyaránt védő szervezetek álláspontjának nagyobb hangsúlyt kell kapnia, mint azon szervezeteknek, amelyeknek esetleg gazdasági érdekeltsége is feltételezhető. Lásd, gyógyszeripar. Egyházunk és intézményeink készen állnak az együttműködésre.
6: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. Az elmúlt percekben az érsekatya gondolatait hallották, melyeket a levélből idézett.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
8: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
9: Augusztus 11-e. Nincs irgalom. Hóseás próféta könyvében, az első fejezet 6. versében olvassuk ezt. Nincs irgalom. Reménytelen félelem lesz urvá rajtunk, amikor azt olvassuk, hogy nincs irgalom. Amíg van halál, addig valóban nincs irgalom. Ennek gyökere pedig az a tény, hogy nem tartozunk az élet urához, akkor nincs irgalom. Ahol az ágat lemetszik a tőről, ott előbb-utóbb pusztulás következik be. Isten azonban csak egy időre hagyja el népét. Mert Isten saját népét visszaoltja az életet adó tőbe, Jézus Krisztusba. Az Úr Jézus Krisztusban azt mondta, hogy van irgalom. Jézus Krisztussal azt mondta az Úr, hogy ti az én népem vagytok. És Jézus Krisztussal, akivel azt mondta, hogy van irgalom, azt is mondta a népének, hogy senki nem ragadhat ki benneteket az én kezemből. Ez a szeretet azonban nem visszáll többé semmiféle paráznaságra, sem Istennel, sem az emberekkel, sem testi, sem lelki értelemben. A vallási, lelki, hitbeli prostitúció ezernyi fajtájára gondolhatunk itt, amelyek ma itt hemzsegnek köröttünk és közöttünk a világban. Hoseás egy parázna korban élt. Az északi ország részben figyelmeztette Isten népét Hoseás, hogy ez így nem mehet tovább. Ő egyébként Krisztus előtt 750 és 722 között működött. Hoseás tehát egy parázna korban figyelmeztette Isten népét, hogy ez így nem mehet tovább. Amikor az Úr egy parázna nő feleségül vételére szólítja fel Hóseást, azzal azt jelzi, hogy milyen nagy a baj. Ma is sokféle módon tudunk idézőjelben paráználkodni. A legnagyobb paráznaság azonban elhagyni az élő Istent, minden életnek a forrását. Amen.
8: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
3: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
6: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
9: Legyőzése a félelmeinknek. Az imádságban az Úr nem azt mondja, hogy életünk sétagalop lesz. Az Úr nem tagadja a kockázatokat, amelyek várhatnak ránk. Ehelyett teljesen nyíltan hirdeti meg nekünk mindazt a jót, amit el akar érni bennünk, amennyiben hajlandók vagyunk ígéretének az őrzői lenni. Mária rendkívüli természetességgel engedi, hogy ez a stratégia bevonja, aktiválva az imádság művészetének egyik abszolút nélkülözhetetlen eszközét, a szent kíváncsiságot. Lukásnál olvassuk, Mária megkérdezte az angyalt, hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek? Az ima arra szolgál, hogy felismerjük és kifejezzük a bennünk lévő leghitelesebb kérdéseket. Az imádság minden pillanatának ez a részleges és szükséges gyümölcse egyáltalán nem magától értetődő. A megpróbáltatások, amelyeknek az élet kitesz bennünket, sajnálatos módon gyakran elhallgattatják, vagy gátolják a kérdezés képességét. Túlságosan félénkek leszünk ahhoz, hogy megkérdezzük, és egyáltalán, hogy kérdezzünk. Nem azért, mert jól neveltek és tartózkodók vagyunk, hanem mert már nem merjük elhinni, hogy életünkből új és szép dolgok születhetnek. Vagy születhetnek újra. A nem merés és nem kérés szokása az emberi kapcsolatokban épp úgy, mint az imádságban, arról tanúskodik, hogy az idő múlásával milyen nagy rezignáció és csalódottság tud gyökeret verni a szívünkben. Mária feltesz egy kérdést az angyalnak. Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek? Azért teszi fel a kérdést, mert úgy tűnik, bízik abban, hogy ez a dolog, amiről Isten beszél neki, biztosan lehetséges lesz. Imádkozási módja hozzászoktatta ahhoz, hogy jót gondoljon Istenről. Még ha az ő szavai kissé túlzónak és szinte hihetetlennek tűnnek is. Imánk sok esetben éppen ezen a ponton torpan meg. Amikor a kölcsönös szabadság csendjében további szavakat kell kérnünk, hogy Istent olyan helyzetbe hozzuk, hogy teljesen feltárja előttünk, mit szándékozik tenni velünk. Ebben a kényes szakaszban megtörténhet, hogy megszakítjuk az imát, vagy engedünk annak a kísértésnek, hogy másfelé fordítsuk a figyelmünket, hogy triviálisabb és könnyebb dolgokra gondoljunk. Nem csak attól félünk, amit Isten kérhet tőlünk, hanem azt is, hogy felfedezzük, milyen rejtett álmaink valósulhatnak még meg, ha hűségesek vagyunk az ő szeretetéhez. Mária tehát azt kérdezte, hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta, és mondta neki, a Szentlélek száll rád. s a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő szentet is az Isten fiának fogják hívni. Az angyal válasza nem legkimerítőbb, amit kaphattunk volna, de kétségkívül igen sokat mondó. A szűz nem kap magyarázatot arról, hogy miként fogja megszülni Isten fiának a testét, csak azt közlik vele, hogy a Szentlélek lesz a hűséges őrzője egész útja során, mint ahogyan a felhő borítja be az árnyékával felülről azt, ami a földön van.
6: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
3: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Nyolcadik rész. Új világ szimfónia. Másnap a megszálló csapat a vár felé vonul, s nyugodtan kibújhatunk oluinkból, misekönyvet, kejhet, liturgikus ruhákat a hevenyészet oltár egyleti tagok is segítenek átvinni a kolostorba. A szálló mögött egy tankcsapdában óriási szovjet tank ül a gödör mélyén. A téren szalaszét elesett német katonák palacsintává préselve a sok jármű által. A gellért egy oldalán, a bokrokon felakadt, halálukban is csodálkozó SS fiatalok. Saját halottaikat úgy tűnik összeszedték az oroszok, mert egyet sem látni. A kolostort és templomot 153 kisebb-nagyobb belövés érte, de hála Istennek szerkezetileg semmi baj nincsen, és így csak a kilőtt köveket és téglát, ablakokat kell pótolni, s lakható lesz ismét. A szovjet katonák látogatása tart. Csoportokban jönnek napokig. Vannak jobb indulatúak, vannak durvák, kutatnak, csizmámat elveszik, a miseruhákat szétszórják. Amint halljuk, a nőknek nagyon kell vigyázniuk. Sokszor gyereklányok is áldozatul esnek. Híre jár, hogy 11-én a németek megkísérlik a kitörést Hűvös Völgy felé, de szovjet csapatokba ütköznek és felmorzsolódnak. Az utolsó ellenállás a várban volt, amit 13-án foglaltak el, a németek végsőkig ellenálltak. Mindkét oldalon igen érzékeny veszteség lehetett, az élve elfogott német katonák száma még így is 200 000 körül mozog. Rendünket is egy nagyon érzékeny személyi veszteség érte. Fejfer Gyula bácsiékat többször is hívta Gyula atya a sziklatemplom biztos menedékébe, de ők nem fogadták el, és a Maros utcában bomba találat érte lakásukat. Teljesen nyomuk veszett. Ugyanezen utcában veszett el kiváló regényírónk Gulácsi Irén is. Az élők azonban gyorsan nekilátnak a romeltakarításnak, fészekrakásnak. Mi is hamar feltakarítjuk a környéket, templomot, kolostort. 18-án Nagybőjt első vasárnapján már szép számmal jönnek a templomba is. Érdekes megfigyelni a nők ruhaviseletét. Valami piros mindenütt előkerül, egy sál, sapka vagy kabát, pulóver. Most divat a vörös szín, a vörös hadsereg tiszteletére. Eddig a zöld volt az adószín. Milyen találékony az emberi alkalmazkodó képesség. 22-én Páter László átmegy csónakon Pestre, körülnéz, mi van ott. Ugyan ezen a napon kigyullad a Gellért szálló, de megjelennek a tűzoltók. Milyen bíztató ez az egészséges társadalom, akárhogy is fejbe kólintják, a veszély elmúltával talpra áll. 23-án Páter Ágoston két klerikussal, Attila, Szilárd, feljönnek felcsútról megnézni, mi maradt belőlünk. Örülünk, hogy ők is veszteség nélkül úszták meg a kényszer novíciátust. 24-én a nálunk rekedt Zámbó Dezső kanonok félegyházi plébánost sikerül csónakon átvinni pesti rokonaihoz. Keresem a lehetőséget, hogy én is visszatérjek Szentkútra. Amíg a hidak álltak, nem is gondoltunk a Dunára, most látjuk, milyen óriási akadályt jelent. Valakitől úgy hallik, Háros szigetnél van orosz ponton híd. Február 27-én délelőtt Alfonz nem veszi fel a pános ruhát, még a Gellért téren lekapcsolják és kis robotra viszik. Két év múlva jött vissza a Szovjetunióból. Kissé óvatosabbak vagyunk, de a fehér habitus véd. Budafokon a volt polgári iskolában hivatalos orosz igazolást kapunk, amely bizonyítja alföldi illetőségünket. A Háros-sziget északi végén valóban ott a híd, de várnunk kell a nagy utánpótlási forgalom miatt. Csepel-Pesterzsébeten át visszakanyarodunk Kőbánya alsó pályaudvarra. Közben Tócsanyikánk rosszul lesz, s a toborzó oroszok elől egy magánházba kérünk bebocsátást, ahol szívesen látnak, s egy kis teával kínálnak. Egész éjjel hiába vártunk, ha jött is vonat, nem állt meg. Február 28-án csak kora délután vett fel bennünket egy gyors tehervonat.
Nagyon sokan voltunk. Majd onnan egy trágyás, nyílt vagonban átjutunk Kecskemétre, éjjel 3 óra után, innen már személyvonat jár Szegedre. Március 1-én megérkezünk Pálosszentkútra. A hír hamar elterjed, és Ferenc atya a már Kegyhely erdejének sarkán vár nagy ujjongással, örömmel. Egyszerre elmond mindent, hogyan bújtatta a templom kórusán a nőket, miként szervezték meg a szegedi körlet megbízásából a polgárőrség helyi kirendeltségét, a kóborló és garázdálkodó kül- és belföldi söpredék ellen. Ő is meghallgatja beszámolómat, majd bevonulunk a szűzanyához megköszönni ezt a véresen szép kirándulást, amely részemre 4 hónapig tartott. Március 3-án már megkezdem az első áldozók előkészítését, és nagy böjt 4. vasárnapján a hívek előtt is. Az élet minden zökkenő nélkül megy tovább. Csak néha jönnek esti szürkületben gyanús személyek, akik, míg látogatásukkal lekötnek, társaik a beáztatott fehérneműt is elemelik a mosóhelyiségből. Lassan világossá válik az ország sorsa is. Debrecenben új kormány alakult, a visszatért területekről újból le kell mondanunk. Pécset sem volt veszteségünk. 1944. november végén az orosz csapatok ellenállás nélkül elfoglalják Pécs városát, írja a pécsi kolostor akkori házgondnoka, Páter Miklós. 6 személyből álló orosz egység kap szállást nálunk 4 napra. Kölcsönvették az egyik hízott disznónkat, valamint 6-8 ágyat. Kolostorunkba került egy kis időre egy olasz hadifogoly és egy magyar hadirokkant fiatalember. Páter Jenő a kolostor bombabiztos pincéjébe fogadta a szomszédokat, feloldva a klauzúrát, de erre nem sokáig volt szükség, mert a harcok inkább a környező hegyekben, a Misinán, Jakab-hegyen zajlottak le. Az élelem beszerzése a városokban mindenütt igen nehéz. Vidékre mennek valami ruhafélét becserélni, mert pénzt ugyan a szovjet csapatok is nyomtattak, de értéke állandóan romlik, gyakorlatilag cserekereskedelem folyik. Itt Szentkúton és általában a termelőknél nincsen baj, mert a föld terem és valami mindig van elrejtve is. Mivel a tanyai tanítók még nem mernek kijönni, megbeszélem Szabó igazgatóval, hogy a 2 legközelebbi iskolában szívesen befejezzük Páter Ferenccel a tanévet, ha erre engedélyét adja és megbíz az értékeléssel is, mert így nem vészel részükre ez a tanév. Az igazgató elfogadja a tervet, és így a helybeli és a 2 kilométernyire fekvő rózsaiskolában rendszeresen tanítunk a tanév végéig. Bizonyítványt is kapnak. Ezt tartom életem legkiemelkedőbb tettének. Csak részben osztott iskolák, tanyai tankönyvvel nehézségeink nem voltak, de sokat kellett dolgoznunk. A nagy búcsút is megtartjuk pünköstkor, igen sokan jönnek, de majd minden családnak van egy-egy gyásza. A háború mindannyiunk életébe belegázol. Mivel Ferenc atyát éppen a jósága és a polgárőrség miatt hivatalosan kikezdik, az előjáróság jobbnak látja Budára áthelyezni, s mint igazi jó pásztor távozik sok szenvedése helyéről. Amikor 6 hétre befogják, a tanyai nép egy szívvel lélekkel mondja a rózsafüzért érte, ezzel a titokkal, aki Ferenc atyánkat kiszabadíja. Megható a tanyai nép ragaszkodó szeretete. Péter József megyéspüspök Szentkutat plébániává alakítja. Örömmel vesszük tudomásul a kezdeményezést. A soltvadkerti krémer szőlőn kívül volt a rendnek még egy nagyvonalú jótevője, Schmidt Miksa bútorgyáros. A Gellért-hegy délkeleti lejtőjén a sziklatemplomtól alig pár percre végrendeletileg a rendre hagyta a körülbelül 4000 négyszögölnyi parkot a benne lévő 100. elején épült emeletes barokk kastéllyal együtt. A végrendelkezést Fejfer Gyula bácsinak köszönhetjük, aki Schmidt bútorgyárosnak régi barátja volt. Sajnos a végrendeletet az utódok megtámadták, és egész évtizeden át folyt az egyezkedés. Mivel a társ örökösök Bécsben laktak, még körülményesebben intéződött az ügy. Végül majdnem 10 évi húzavona után
1944-ben aláírták a megegyezést, de ekkor már a háborús viszonyok mindent megbénítottak. Páter Mihály először adminisztrátorait helyezte el benne, majd a háború után vezetnek benne óvodát és napközi otthont, körülbelül 120 gyermek részére. Az ügyes alapító megszerzi a dán segítő akció támogatását, s onnan még berendezést és minden felszerelést, élelmiszert is kapnak. Majd később a Szent Imre egyházközség támogatásával a földszinten az isteni megváltó leányai rend tart fenn óvodát, körülbelül 80 személy részére. Így a nehéz, átmeneti időkben a rend ad szállást az eljövendő generációnak, s átment sok kis életet a nemzet számára, amíg azt intézményesen el nem tiltják. Április 4-én a szovjet hadsereg eléri nyugati határunkat, s a németeket tovább űzi nyugat felé. Budai kolostorunk lassan csinosodik, Pécset rózsaszínűen virágzik a mandulafa, Soltvadkerten metszik a szőlőt, s nálunk Szentkúton új fű zsendül. A friss vetésben tavaszi szél motoz, pelyhes kis libák, kócos csirkék, bégető bárányok néznek az új tavasz elé. Zsendül a rét, pendül a kasza, behegednek a sebek, és a nagy háború feszülete mellett az új élet tavaszi felhője fon reménykoszorút.

Választások. A debreceni ideiglenes kormány 1945. március 17-i rendelete alapján a 100 holdnál nagyobb birtokokat felosztják a föld nélküli parasztoknak. Mivel a szőlőterület ötszörösen számít, a soltvadkerti pincét és a szőlő nagy részét lekanyarítják. Megmarad az udvarház és egy néhány holdnyi gazdaság munkaeszközök nélkül. Ősz elején megjelennek a választási plakátok. Megvédjük a magántulajdont, így a kommunisták. A munka szent, így a kisgazdák, imádságos könyvvel és szép barna cipóval. A nemzet az alig leplezett manipulációk ellenére is az imádságos könyvet választotta a cipóval, a sarlót és kalapácsot egyelőre elhanyagolta. A későbbi fejlemények általánosan ismert tények. Mi Szentkúton kisgazdák vagyunk, csak az Endre kúriára nem tudni honnan beköltözött ismeretlen Csizmadia úr lebegteti fennen a vörös zászlót néhány leitatott társával. Már a nyáron hozzák a hazalátogató lengyel testvérek a hírt, az adventben tartandó generális választó nagykáptalanról. A háború miatt nem volt mód erre, és Páter Jezsejczyk Ágoston vikárius vitte az ügyeket. Mivel most már mind a lengyel, mind a magyar kolostoroknak lehetőségük van a találkozásra, elküldik a meghívókat. Gyula atyánk Budáról értesít, hogy a magyar közösség Páter Lukácsot és engem jelöl a magyar részleg képviseletére. November 25-én, Katalin napkor és az egyházi év utolsó vasárnapján még rendesen megüljük az ünnepet gyóntatással, szentbeszéddel, és másnap hétfőn újból útra kelek a zsúfolt vonat tetején. Most érzem hiányát a novíciátusban elkezdett és abba hagyott lengyel nyelvnek. Irataink készek, a hét közepén elindulunk egy bedeszkázott, fűtetlen vonaton Komáromig. Derék este van, amikor odaértünk. Mivel Kázmér testvér már végigjárta az utat, csak annyit mond, kövessük. A Dunahíd lerobbantva, mellette egy orosz pontonhíd, az őr megállít, Kázmér mondja a szöveget és előhúz egy fél liter pálinkát. Az orosz belekóstol, tüsszög és kiköpi, úgy látszik neki is erős. Fő az, hogy előttünk a zajló jeges Duna. Csak 20 centiméter választ el a víztől. Átszikázik agyamon, és ha belögdösne bennünket a vízbe. Kiérünk a túlpartra, Kázmér még egy üveggel ad a katonának. Néhány lépésnyire szlovák határőrség egy kis bódéban. Megnézik iratainkat, mehetünk. Még az éjjel egy kis helyi vonattal eljutottunk Dunaszerdahelyre. Még magyar felírások vannak, de már szlovák a személyzet. Istenem, de rövid volt az itteni pünkösdi királyságunk. Udvariasak, magyarok is megszólítanak, és mivel nincs reggelig vonat, felajánlják az állomás hivatalos vendégszobáját. Nagyon meghatott. Másnap reggel Pozsonyban, majd onnan már fűtött, rendes ablakos kocsikban jutunk el Prierovba, ahol sokáig kell várnunk a Lengyelország felé közlekedő vonatra. A váróteremben igazoltatás. Egy nagyobb család is várakozik, minden személyen, még az 5-6 éves gyermek kabátján is ott díszeleg a nagy N betű. Nagyon lehangoló látvány. Ezek német kitelepítettek. Az igazoltató csendőrség durva velük szemben. A gyermek szemében a riadt félelem tükröződik. Milyen esztelen is ez a háború. Eddig sárga csillag, vagy C, vagy P volt a jelölés. Most a kerék visszafordult, az üldözöttből lett az üldöző. Éjfél után érünk be Zebzsitovicére, a lengyel határra. Kora hajnalig várunk, itt újból csak fedett marhavagon van. Itt nagyobb a veszteség. A vonat indulása előtt benéz a kalauz, és amikor Kázmér megmondja, hogy Csensztohovába megyünk, csak arra kér, imádkozzunk érte és családjáért. Fizetni nem kell. Katowicében ismét sokat várunk, de innen újból rendes vonattal futunk be Szentvárosunkba.

hideg van. Akár reggel, akár délben nézek ki az ablakra erősített hőmérőre, mindig -7 fokot mutat. A folyosók hidegek, de a cellákban jól fűtünk. Nagy hasábok vígan duruzsolnak a cserépkályhákban. Kellemes meleg van. Első utunk azért a szabó műhelybe vezet, ahol vastag fehér anyagból nagyméretű mellényeket varrak. Ezeket ők is a skapulári és kapúcium alatt hordják. A templomban, a kápolnában nélkülözhetetlen. Szívesen mesélnének ők is a német megszállás eseményeiről, mi is Buda ostromáról, de mivel csak latinul megy a társalgás, nem olyan folyékony, mint az anyanyelv. Nagy bensőséggel üljük meg a csodálatos csenztohovai karácsonyt az ostyatöréssel, fenyőillattal, zenekarral, változatos karácsonyi énekekkel, s a nemzeti eledellel, a barccsal, édességekkel és a nem tettetett, őszinte testvéri szeretettel. Megismerkedünk a velünk egykorú fiatal atyákkal. Az igen lelkes és udvarias szeretetre méltó Páter Jerzy minden kanyarban nagy cuppanós csókot nyom a feszület lábára. Ez nekünk kissé szokatlan, de ha neki jó, hát tegye. A többi nem teszi. Az idősebb generáció közül Páter Justin atya ilyen kedves és barátságos. Amikor a parkban sétálunk, magához édesgeti az ott tartott őzikéket, és negédesen elbeszélget velük. Igen kedves, udvarias az egész közösség. Tenyerükön hordanak bennünket, magyarokat. Egy kis téli nyaralásra átküldenek bennünket a krakkói kolostorunkba. Itt ismerkedünk meg a felvidékről származó, egykorú januárius lengyel páterrel. Márián atya már ekkor is híres gyóntató és nagyon készséges lelkipásztor. A hideg miatt takarókba göngyöli magát. Nekünk ez szokatlan látvány, de ebben a korban talán majd mi is így teszünk. Az idő igen gyorsan repül. Egy-két sétát teszünk a fagyos Krakkóban, a Wawelben, majd újra visszamegyünk Csenztohovába. Remete Szent Pál ünnepe után, január 11-én azután meg is kezdjük ünnepélyes nagymisével a káptalani üléseket. A két magyar küldött kedvéért Páter Jedzsejszky Ágoston, eddigi vikárius generális, klasszikus latin nyelven mondja el az elmúlt évek történelmét, háborús idők borzalmait, a sok áldozatot és nélkülözést. Egy dologban elmarasztalja a közösséget. Mi, lengyelek, nagyon sokat szeretünk beszélni, de a cselekvésben restek vagyunk. Kissé meglepett ez az őszinte megállapítás, de valóban találó is. Könnyen és sokat beszélnek, ígérnek, de a tények és ígéretek betartása nem mindig egyezik az adott szóval. Ez talán nemzeti sajátosság. Közben a szobánkban is felkerestek az atyák, de mi is érdeklődtünk, kit tartanak alkalmasnak a rendfőnöki tisztségre. Az általános vélemény szerint a Markievics Péter volna rá legalkalmasabb. Szigorú ugyan, de már volt generális, megvan a gyakorlat, kora, képzettsége és tekintélye is hozzá. Úgy határoztam, rászavazok, hiszen nem ismerhettük a többi jelöltet, s a mi szavazatunk úgysem döntő ebben a nagy közösségben. Megválasztottuk tehát Péter atyát a rendfőnökévé. Azután 4 rendi tanácsost is választunk, akiknek egyike tiszteletből Besnyő Gyula, a magyar rész vezetője lett. A lengyelek összesúgnak és egyhangulag jelölték őt rendi tanácsossá, aminek mi nagyon örültünk, mert ez a magyar rész iránti általános megbecsülést jelenti. Páter Lukácsot pécsi, Páter Ferencet pedig Szent Kúti Perjellé nevezte ki, az új generális. Ez már az ő joga, engem pedig újonc mesterré jelöl, amitől kissé megijedek, csak a régi közmondásban bízom, ha hivatalt ád az Isten, talán észt is ad majd hozzá. Jó 2 hónap után, január 28-án visszaindulunk. Ez már simábban megy. Lengyelországban, Csehszlovákiában már fűtött vonatokon jövünk, csak a magyar vasutakon van még bedeszkázott, fűtetlen kocsi. Úgy látszik, nem csak juhainkat hajtotta el a német, de vagonparkunkat is magával vitte, amit pedig ő meghagyott, keletre vándorolt.

Beszámolunk a jó Gyula atyának, aki szívesen veszi, hogy egy nyugodtabb kolostorba, Jasztagorára kerül, hiszen cukorbetegsége is annyira elhatalmasodott rajta, hogy szinte gondviselésszerű egy nyugodtabb és gondoktól mentesebb életforma. Erre igen alkalmas lesz részére a kényelmes és jól felszerelt Csesztohovai központi kolostor, ahol a rendi ügyekben és a fővezetésben, mint tapasztalt idős úr, sokat segíthet. Én még néhány napra lemegyek Szentkútra, hogy elköszönjek, felszedjem sátorfámat és átköltözöm Pécsre, Ferenc atya pedig átveszi a vezetést. Primíciám 6. évfordulóján, február 2-án búcsúzom el a hívektől, és csak délután, csomagolás közben látom, mennyire szívemhez nőtt ez az egyszerű hely, primitív, ősi, remete életmód. Villany nincs, fürdőszoba nincs, a legelemibb dolgok hiányoznak. Mindentől távol, ha valami kifogy, hosszú kilométereket kell fáradni a boltig, és mégis a családias közös imádság, munka egybe kovácsolja a kis szerzetes családot. Bármerre dolgozunk, járunk a sívó homokon, a Krisztust jelző örökmécses hívogatóan vár ránk a tanyai csendben, ahol nyáron zúg, susog a nyárfaerdő. De most csak az artézik út önti egyre éltető vizét, és az északi szél veri össze az ágakat, amelyről riadtan kell szárnyra a fázós fekete varjú.

0: A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A 8. rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszky Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
4: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Keresztény vezetőknek szerveznek konferenciát szeptemberben. Közzétették Leó pápa közelgő franciaországi útjának programját és logóját is. Láthatóvá vált Konstantinus császár hídja a Dunában az alacsony vízállás miatt. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Kétnapos konferenciát tartanak szeptember 25-én és 26-án keresztény vezetőknek, vállalkozóknak és döntéshozóknak arról, hogyan válhat a munka, a vezetés és a vállalkozás Isten országának részévé. A Kingdom at Work által szervezett eseménynek a jezsuiták budapesti párbeszédháza ad helyet, tudósít a Magyar Kurír. A keresztény szellemiségű oktatási kezdeményezés nem egy újabb vezetési módszertant kínál, inkább szemléletmódot. Egy mélyebb kérdésből indul ki, miért kaptunk vezetői felelősséget, és mi történik, ha Istent nem a vállalkozásunk mellé, hanem annak középpontjába helyezzük. A Kingdom at Work azzal a meggyőződéssel indult, hogy a munkahelyed lehet a szolgálatod helye is, nem vallásos programokkal, hanem azzal, ahogyan a munkatársaidat vezeted. Az egyházi és szociális szférából érkező vezetőknek kedvezményes a részvétel. 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz apostoli látogatást. A pápa látogatás mottója: hogy élete legyen a világnak. Meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, melyet Krisztus hozott nekünk. Leó pápa 4 napos látogatása során Párizst, Lourdot és Metzet is érinti, ahol az állami vezetőkkel és a hívekkel találkozik, számos szentmisét és vallásközi megbeszélést is tart. A Vatican News híre szerint a látogatás logója egy kör alakú ólomüvegablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsaablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének egységét szimbolizálja. A középpontban a csúcsév és a kereszt az utazás apostoli és liturgikus dimenzióját fejezi ki, a galamb a szent lelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt Bulgáriában láthatóvá váltak a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei, amelyek az év nagy részében a folyóvize alatt rejtőznek. A több mint 2 kilométer hosszú építmény első Konstantinus római császár uralkodása idején készült, és az ókor egyik leghosszabb ismert hídjaként tartják számon, tudósít a Múltkor történelmi magazin. A hidat Krisztus után 328-ban adták át, azonban csupán néhány évtizedig tölthette be eredeti szerepét. A szakértők szerint 367-re már nem is volt használható. Pusztulásának pontos ideje és körülményei máig tisztázatlanok. A Pleveni Múzeum kutatócsoportja drónok segítségével készített légifelvételeket a folyómederből előbukkant maradványokról, amelyek alapján feltérképezhették a látható alapozás vonalát, és felmérhették annak jelenlegi állapotát is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.

0: Evangélium Szent Máté könyvéből. A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalék az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mit gondoltok, ha valakinek 100 juha van, s egy elkóborol közülük, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyoldalon, és nem megye, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem téved 99-nek. Éppen így mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszene kicsinyek közül. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus! És ha minden igaz, a vonalban van már velünk Szalka Mihály atya. Jó reggelt, Misi atya, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Jó reggelt, áldott napot mindannyiótoknak, a Mária Rádió hallgatóknak. Bocsánat, hallgatlak.
1: Parancsolj, atya, nem fejezted be a gondolatot.
2: Nem, csak neki is vágtam volna a mondatomnak, de nyugodtan kérdezem.
1: Hát igen, szeretnénk kérni, hogy akkor a kedves hallgatókat indítsd el a mai napra a gondolataiddal, és előre is köszönjük ezt.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Ugye nagyon izgalmas a mai evangéliumi rész, és úgy el tudom képzelni az apostolokat, a tanítványokat. Ugye ők valójában azt akarják ám megkérdezni az Úr Jézustól, mint amit minden ember megkérdezne. Amikor egy közösséghez tartozik, és esetleg a közösség vezető, és hát, uram, mondd meg, ki szeretsz a legjobban? Ki a legnagyobb kérdezvány, ugye? Ki a legnagyobb apostol? De hát én nyíltan nem megkérdezni. Ezért el tudom képzelni, hogy összedugták ugye a fejüket, hogy na most akkor milyen kérdéssel is lépjünk az Úr elé, hogy megtudjuk, hogy kit szerethet, vagy kit tart a legnagyobb apostol. Ugye, oda lépnek, és ezért megkérdezik, hogy hát ki a legnagyobb a mennyek országban. Gondolják, hát, ha megmondják, hogy hát közületek, például te, Péter, vagy János, te vagy a legnagyobb. De nem. Az Úr Jézus nagyon meglepi őket. Hiszen eléjük állít egy gyermeket, és itt van, nem lettek olyanok, mint a gyermekek. Nem mentek be a mennyek országába. Hú, ez nagyon meglepő. Tehát egy gyermeket állít elé. Tehát a mennyek országában nem az lesz a legnagyobb, aki híressé válik. Nem az lesz a legnagyobb, akinek hatalmas a tudása. Nem az lesz a legnagyobb, aki a legközelebb van a tűzhöz, aki magas rangot kiharcol magának. Nem az lesz a legnagyobb a mennyek országába, akit mi itt nagynak tartunk a földön. De azt gondolnánk, hogy csak ugyanúgy, ahogy itt elismerést kap a híres ember, a tudós, a híres evilági művész, és nem. Tehát nem erről van szó. Jézus választa, teljesen váratlanul éri őket. A kijelentés nem csupán pedagógiai példázat, hanem egy lelki alapterv. Isten országában, hogy említettem, nem a hatalom, a siker, vagy a tudás vezet, hanem az alázat, a kicsinység. De mit jelent tulajdonképpen gyermekké válni? Természetesen nem értelmi, vagy érzelmi értetlenséget, éretlenséget, nem naivitást, és nem tudatlanságot, hanem egy hatalmas, végtelen bizalmat, nyitottságot, önátadást, ami a gyermekben megvan. Hiszen ha belegondolunk, egy gyermek nem akar uralkodni, nem állandóan önmagát helyezi a középpontba, nem azt nézi, hogy kit kell eltaposni ahhoz, hogy közelebb kerüljön a tűzhöz. Gyermek nyitott, elfogadó, és ami a legfontosabb, tudja, hogy mások segítségére van utalva. Tudja, hogy a felnőtt az, egy édesapa, édesanya, egy pedagógus, akihez oda kell menni, segítséget kell kérni, ha valamiben elakad. És ez a gyermek oda megy, és segítséget kér, mert hisz a felnőttben, bízik a felnőttben, és elfogadja a felnőttnek az útmutatását. Na most ezt a bizalmat kéri az Úr Jézus tőlünk is, hogy higgyünk benne, bízzunk benne. Bátran fogjuk meg az ő kezét, és engedjük, hogy ő vezessen minket. Nem kell félni, nem kell megijedni, hanem megfogni bátran az ő kezét, mert tudjuk, hogy ő jót fog nekünk akarni. Tehát ez olyan, mint amikor gyermekként nekem bármilyen problémám volt, oda mentem édesapámhoz, mert tudtam, hogy ő megoldja. Tehát most ugye, hú, igen, jó, mondhatom, ez már kicsit elég ez a meleg, tehát már én is szenvedek, kínlódok, és hát a betegeket ugye megviseli, a szervezetet megviseli ez a meleg. Kérni kell az Istent, bízni benne. Igenis, imádkozzunk esőért, imádkozzunk lehűlésért, és higgyük el, hogy ő meg tudja nekünk adni. És ami még fontosabb, higgyük el, hogy nem csak meg tudja adni, hanem meg is fogja adni kellő időben. Amikor majd arra szükség lesz, hogy ő jónak látja, akkor megadja. De legyünk bizalommal, legyünk gyermeki bizalommal feléje, hogy ő mindig megadja nekünk azt, amire szükségünk van. Az elveszett tyúk példázata pedig csak egy röviden, egy következő üzenetet hordozza. Isten nem csak tömegben gondolkodik. Isten az egyes emberben gondolkodik. Ha egy eltéved, utána megy. Nem számít, hogy mennyire messze kerül, nem számít, hogy mennyire volt kicsi, vagy jelentéktelen az ajuk, nem számít, más esetleg már leölné, ott hagyná, nem. Jézus utána megy, ott hagyván a 99-et, és megkeresi azt. Tehát a kicsinség, az, hogy alá vagyunk, az nem azt jelenti, hogy akkor az Úr Jézus nem figyel ránk. Nem kell ahhoz nagy tudás, nem kell ahhoz hatalom, nem kell ahhoz nagy név, hogy megfelelőek legyünk az Úr előtt. Alázat kell, folyamatos kérés, megmarkolni az ő kezét, és azt mondani, menj el, atyám, vezess te engem, mert akkor biztos, hogy jó úton fogok haladni. Lesz néha szárazság, lesz néha apály, áradás, de biztos, hogy te jó helyre vezet, mert szeretsz engem. Legyünk bizalommal, gyermeki bizalommal az Isten iránt. Köszönöm szépen!

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. augusztus 11-én, kedden, a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké!
2: Mindörökké, amen!
0: Egy valóban gyönyörű filmet, a Napfivér Holdnővér című alkotást idézi meg Várnai Péter atya. Az csak én fűzöm hozzá, hogy aki még nem látta, feltétlenül nézze meg. Zeffirelli Szent Ferencénél és Szent Klárájánál hitelesebben nem vitte vászonra senki a két szent életét. Két szép ember jeleníti meg a 13. század ifjúságát. Ahogy Ferenc elvonul az erdők, mezők világában, úgy Klára a leprásokat ápolva keresi Isten akaratát. Hogy valamit megtalált ebből, jelzi a beöltözése. A folyóparton kibontja a gyönyörű szép haját, és Ferenc előtt állva bátorítja őt, ollót adva a kezébe, hogy levágja azt. Tudott és mert kicsi lenni, és így nagyjá válni a mennyek országában. Szeretném felhívni kedves hallgatóink figyelmét, Kocsis Fülöp, hajdudorogú érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek a szívhangrendelettel, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetésével és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségével kapcsolatban. A levelet augusztus 8-án tette közzé Facebook oldalán. Kérem, akinek lehetősége van, járjon utána, akár itt a Mária Rádióban is. Ha augusztus, akkor nyári táborok. Ezekről beszélgetünk ma itt a stúdióban Osvai Péterrel, rádiónk ifjúsági projektekért is felelős munkatársával, akit szeretettel köszöntök.
1: Én is köszöntelek szeretettel, és a kedves hallgatókat is.
0: Kedves Péter, mai jó hírünk, hogy 8. alkalommal rendez a bocsánat elnézést. Először a ökotáborral kezdenénk. Ezt második alkalommal rendezik meg Terényben az ökotábort. Kérem, beszélj a hallgatóknak a tábor lényegéről.
1: Igazából ez teljes nevén teremtésvédelmi tábor, sőt, tehát művész nevén Laudato Si, ugye Ferenc pápánk, néhai Ferenc pápánk Laudato Si kezdetű pápai tanítása vagy körlevelének a szellemiségét követve szerveztünk fiataloknak, középiskolás fiataloknak egy olyan tábort, amelyben szeretnénk felhívni a figyelmüket a teremtésvédelem fontosságára. És hát ugye ez a teremtésvédelem, hát Ferenc pápa enciklikájának szellemében, ez egy összetett dolog. Tehát van benne természetvédelem, van benne, vagy hát fenntart természetvédelem, természeti fenntarthatóság, gyakorlatilag fenntartható természeti szempontból a fenntartható élet, gazdasági, társadalmi, és spirituális szempontból is vizsgáljuk ezt a kérdést a táborban, tehát a műhely munkákból áll a tábor, főleg ez délelőtt kerül rájuk sor, délutánonként pedig hát ilyen gyakorlati élményben lesz részük, tehát ott Terényben, ez egyébként Nógrád megy egy kis apró falucska van, ökogazdaságot látogatnak meg a fiatalok, gyuhászatot, méhészetet, megtanulnak kenyeret sütni például házilag, vagy sajtot készíteni házilag, úgyhogy ilyen gyakorlati foglalkozásokban is lesz részük. Illetve nem csak egy tábornak szánjuk ezt a tábort, hanem egy kezdetnek is, ugyanis arra is sarkaljuk majd a fiatalokat, hogy legyenek a teremtésvédelemnek a szószólói a saját közegükben, amikor hazatérnek. Tehát a családjuk, barátaik, iskolatársaik, közösségük körében hívják fel a figyelmet arra, ugye hát az, hogy az életünk fenntarthatatlan, az mondják, hogy a bocsánat, mindig sokkolni szoktam ilyenkor a hallgatóságot, de jó, ha tudnak róla, szeretnék egy adatot megosztani. Ugye műanyag hulladék szigetek úsznak az óceánokon. A legnagyobb ilyen egybefüggő szigetnek a kiterjedése 15 magyarországnyi területű, és ez csak az egyik. Szóval ugye a felmelegedést tapasztaljuk, tehát ugye a széndioxid kibocsátásnak köszönhetően egyre nagyobb lesz az átlag hőmérséklet a Földön, egyre forróbbak és szárazabbak a nyaraink, ugye elég drámaian most itt szó szerint a bőrünkön érezzük ezt is, és azt gondoljuk, hogy ha a fiataloknak felhívjuk a figyelmét, akkor a jövőbe fektetünk be, tehát a jövőbe fektetünk energiát, illetve az a tapasztalat nem csak ezen a téren, hanem máshol is, hogy a fiatalokon keresztül nagyon jól el tudjuk érni a szülő és a nagyszülői generációt is.
0: Megkérdezhetem, hogy milyen létszámmal vesznek részt?
1: Hát ez most nagyon szerény, azt hiszem, hogy 9 fő van ebben a táborban, de hát ez úgy szokták mondani, hogy a kovász is csak egy pici, vagy hogy a Krisztus úrunk mondja, hogy a mustármag is, amikor elvetik, akkor hát egy pici magocska. Azt gondoljuk, hogy mi tesszük a dolgunkat, és itt köszönöm meg egyébként a hallgatóknak az imádságát. Sokat hirdettük ezt a tábort, kértük az imádságot, köszönjük, aki erre imádsággal hozzájárult segítséggel. Szeretnénk ezt folytatni, hagyományt teremteni, hogy továbbra is kérjük az ima támogatást.
0: Még csak annyit a táborral kapcsolatban, hogy kik az előadók?
1: Elég változatos, ugye, mint mondtam, a fenntarthatóság itt a pápai enciklika fényében elég sok oldalról közelíti meg a fenntarthatóságot ez az enciklika. Környezetvédelmi szakemberek, teremtésvédelmi, tehát igazából a jezsuita lelkiség az, ami leginkább képviseli ezt, hogy a teremtésvédelmi lelkiségét, tehát lesz egy ilyen spirituális, vagy egy ilyen liturgikus műhelymunka, a Szapiencia Hittudományi Főiskolának a gazdasági kurzusa részéről jön előadó, az ELTE humánökológia szaka, az Eötvös-Loránd Tudományegyetemnek a néprajz tanszéke, ugye, hogy a hagyományokban hogyan jelenik meg a természet tisztelete, szeretete, tehát eleink sokkal tiszteletteljesebben álltak hozzá a teremtett világhoz, mondjuk így, mint manapság.
0: Hát én is szívesen részt vettem volna ebbe a táborba, különösen, ami a kenyérsütés tudományát illeti. Másik mai jó hírünk, hogy 8. alkalommal rendez médiatábort középiskolásoknak, Keszthelyen a Mária Rádió augusztus 14-e és 19-e között. A táborban a média szinte teljes palettájában élményszerű betekintést kaphatnak a résztvevők tapasztalt szakemberek vezetésével. Hogy visszatekintünk az elmúlt 8 évre, honnan indult egyáltalán a rádió ezen kezdeményezésre, és hová tudott kifejlődni?
1: Hát ez csak Keszthelyen 8 év, igazából Pécset volt az első médiatábor, nekünk jutott eszünkbe egyébként, a Pécsi Gandhi gimnáziumnak az igazgatója egy sikeres együttműködés után, annyira, mármint a Mári Rádió és a Gandhi gimnázisták között, annyira felbuzdult, hogy azt mondta, hogy hát a gimnázium épületét, illetve a hozzátartozó kollégium épületét felajánlja, hogy nyáron legyen náluk médiatábor. És akkor mondtuk, hogy hú, de milyen jó ötlet, és hát gyakorlatilag ilyen bekerülési költség, tehát semmi nyerészkedés nem volt rajta, hogy megszerveztük az első médiatábort, ezt mondom 9 évvel ezelőtt, és akkor a médiatábor végén mindig úgy van egy záró kör, hogy ki mit viszel innen, mi volt jó, mi lehetett volna jobb, stb. Nagyon sokan úgy kezdték a záró kört ott Pécset, hogy hát én biztos, hogy jövök jövőre is. Mondom, nem is tudtam, hogy lesz jövőre médiatábor, de akkor parancsért tettem, megszervezzük, úgyhogy onnantól kezdve elindult. Aztán rákövetkező évben kaptunk Keszthelyen frekvenciát, ugye a Balaton közelségével nem lehet versenyezni, úgyhogy onnantól kezdve Keszthely a színhelye. Itt műhelymunkákra kerül sor, ahogy mondtad is a beharangozó, vagy a bevezetőbe. Nagyon komoly szakemberek, tényleg a média teljes palettája, tehát a beszédképzés, kreatív írás, tehát újságírás, televíziós műsorkészítés, a keszthelyi televíziós kollégák, tényleg mindenki karitatív alapon, tehát nagyon-nagyon komoly szakemberek osztják meg a tudásukat, tényleg az ifjús, ez is középiskolásoknak szól, tehát középiskolásoknak élvezetes és interaktív, tehát őket inspiráló módon, és hát van lehetőségük élő műsorokat is csinálni a fiataloknak, tehát hogy az elméletben és a gyakorlatban is betekinthetnek.
0: Miért lehet fontos az, hogy egy mai középiskolás beleláthasson a média különböző ágazataiba.
1: Hát ugye a középiskolás korosztálynak a legfontosabb dolga, hogy megtalálja saját magát, mint személyiséget, meg megtalálja a pályáját. És ebben óriási segítséget tud nyújtani egy médiatábor, pláne olyan médiatábor, amelyben gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek, tehát nem csak úgy beszélünk róla, meg hogy játszadozunk, hanem tényleg kipróbálják magukat, és nagyon komoly szakemberek segítségével. Volt olyan, de többen is minden évben vannak olyanok, akik ott hozzák meg a döntést, hogy igen, én médiaszakra akarok tovább, vagy nem, ez nagyon szép, de én mit tudom, egy másik pályára akarok menni.
0: Az előző évek tapasztalat alapján hogyan vihetik tovább majd a táborban kapottakat a résztvevő diákok?
1: Minden résztvevő meghívást kap a Mári Rádió ifjúsági szerkesztőségének a munkájába. Ez eddig is így volt, és gondolom, hogy ezután is így lesz. Például a reggeli napindító műsorok vezetői, azok elég sok nagy számban a médiatábor résztvevői közül kerültek ki.
0: Megköszönöm Osvay Péter munkatársunknak a szíves tájékoztatást.
1: Nagyon szívesen köszönöm a megtisztelő érdeklődést.
0: Tőled is elköszönünk, kedves hallgatónk, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk és Kohár László műsorvezető. Műsorunk végeztével kérem, hallgass meg Vas Albert, Én és az Isten című költeményét Benkő Péter előadásában.

0: Vas Albert, én és az Isten. Nagy-nagy rémek üztek, már mindent bejártam, végső menedéknek Istennél megálltam. S lám az Isten nékem, sziklaszilárd vért lett. Gond meg nem találhat, baj hozzám nem érhet, mert az Isten nékem, míg másnak csak támasz, nekem menedékem, végső menedékem. Míg örömben jártam, nem leltem meg Istent. Rá csak most találtam, hogy elveszték mindent. Ilyenek vagyunk mi, gyarló földi férgek. Úgy térünk csak hozzád, bánatok, ha érnek. Szerte kuszált álmuk, széttépett remények. Rátaláltam én is, szörnyű, szörnyű búban atyai szavára, most, hogy rászorultam. Nagyon rászorultam.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Kedvan. Évközi 19. hét.

Hálát adok, Uram, hogy ma is magadhoz vonzol. Köszönöm megtartó kegyelmedet. Észrevehetem a körülöttem lévő nyugtató vagy pesdítő, illetve a zavaró hangokat, képeket, jeleneteket, vagy meghallgatom az evangéliumot, mit mond nekem, mit mutat.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Ő odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mit gondoltok? Ha valakinek 100 juha van, s egy elcsatangol közülük, nem hagyja ott a 99-et a hegyen, és nem megy, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem tévedt 99-nek. Éppen így mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elveszten e kicsinyek közül.

A gyermek alapvetően kiszolgáltatott életet él. Függ a szülei döntéseitől, akaratától. Ez nem zavarja őt, sőt számára ez a természetes. Bizalommal tekint a szüleire, a kérdéseire kapott válaszokat kétség nélkül elfogadja. Beépíti a gondolkodásmódjába, igazságként tekint azokra. Most visszagondolhatok, hogy tegnap vagy ma, mikor éreztem kiszolgáltatottságot, tehetetlenséget. Hogy viseltem ezt az állapotot. Hogyan tekintettem ekkor a körülöttem levőkre és önmagamra. A gyermeket megviseli, ha a szüleje mérges rá, de szárnyai nőnek, ha azt érzi, hogy büszkék rá. Abból a tekintetből él, ahogyan ő ránéznek. Én hogyan látom ma magamat Isten szemével? Szépnek vagy drútnak? Tehetségesnek vagy tehetségtelennek? Megajándékozottnak vagy szegénynek? Nyertesnek vagy vesztesnek? Próbálhatom gyermekként Isten tekintetét keresni, és abból élni.

0: Most újra meghallgatom az evangéliumot.
1: Abban az időben a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Ő odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Vigyázzatok, megnevessetek egyet sem kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mit gondoltok, ha valakinek 100 juha van, s egy elcsatangol közülük, nem hagyja ott a 99-et a hegyen, és nem megy, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem tévedt 99-nek. Éppen így mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elveszten e kicsinyek közül.

Ahogy a gyermek kifejezi örömét és bánatát, boldogságát és harakját, most én is egészen őszintén kifejezhetem Isten felé mindazt, ami bennem van, és figyelhetek az ő válaszára. Hálát adok, Uram, azokért a kapcsolatokért, amelyekben gyermek is lehetek. Kérlek, segíts őszintének és bizalommal telinek lenni a kapcsolataimban.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

sose félj már a bajban veled.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Újra a békét sürgette Leó pápa. Keresztény vezetőknek szerveznek konferenciát. 1100 éves templom rejtőzik egy kávézó mögött Horvátországban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. 14. Leó pápa vasárnap Szudánért és az ukrán-orosz háború befejezéséért emelt szót, tudósít a Vatican News. Az egyházfő először angol

0: erőszakot meg kell állítani, tiszteletben kell tartani a humanitárius jogot, és teret kell engedni a diplomáciának. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Kétnapos konferenciát tartanak szeptember 25-én és 26-án keresztény vezetőknek, vállalkozóknak és döntéshozóknak arról, hogyan válhat a munka, a vezetés és a vállalkozás Isten országának részévé. A Kingdom at Work által szervezett eseménynek a jezsuiták budapesti párbeszéd háza ad helyet, tudósít a Magyar Kurír. A keresztény szellemiségű oktatási kezdeményezés nem egy újabb vezetési módszertant kínál, inkább szemléletmódot. Egy mélyebb kérdésből indul ki, miért kaptunk vezetői felelősséget, és mi történik, ha Istent nem a vállalkozásunk mellé, hanem annak középpontjába helyezzük. A Kingdom at Work azzal a meggyőződéssel indult, hogy a munkahelyed lehet a szolgálatod helye is. Nem vallásos programokkal, hanem azzal, ahogyan a munkatársaidat vezeted. Az egyházi és szociális szférából érkező vezetőknek kedvezményes a részvétel. Szokatlan látványosság várja a turistákat a horvátországi Zadarban, a város egyik legrégebbi, 1100 éves műemléke, a Szent Lőrinc templom bejárata ugyanis egy kávézóból nyílik. Az MTI híre szerint a preromán stílusú épület maradványaihoz a Louvre kávézó bárpultja mögött vezet az egyetlen bejárat, így a látogatóknak a személyzet segítségét kell kérniük a bejutáshoz. A korábban kupolás, vastag kőfalakkal védett templom évszázadokon át fennmaradt, noha szakrális funkcióját elveszítette. Az 1988-as restaurálása óta időnként kiállító térként szolgált. Érdekesség, hogy maga a kávézó is történelmi hely. Horvátország egyik legrégebbi vendéglátóhelyeként számít. Ugyanazon a helyen már 1730-ban is működött. Az épület legutóbbi felújítását műemlékvédelmi szakemberekkel együttműködve végezték, hogy megőrizzék a történelmi helyszín értékeit. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Békés szép délutánt kívánunk a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. A kedd délutáni imaláncot hallják a budapesti stúdióból. A mikrofonnál Szigler Lúzi köszönti minnyájukat. Hamarosan telefonálhatnak a 061-374-0904-es számon, egészen 14 óra 58 percig, és már is jött a telefon. Mária Rádió, tessék!
2: Dicsérteszék az Úr Jézus Krisztus, közös imát szeretnék kérni. A testvérem az otthonában szenvedett balesetet, fájdalmai vannak, kérem az Úristent és a Szűz Máriát, hogy enyhítsenek rajta egy kicsit és segítsen rajta. Nagyon-nagyon-nagyon súlyos beteg ismerősöm van, nagy nehéz fájdalmai vannak, kérem a Szűz Anyát és az Úr Jézus, hogy segítsen rajta, és a fiamnak, hogy nehogy rossz társaság közé kerüljön, magamnak pedig testi, lelki erőt, és nem tudom a jó Istennek meghálálni azt, hogy nagyon-nagyon sok mindent, amit 90 éve még kaptam, az egész életemet.

0: Minden neki köszönhetek, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük szépen, mi is imádkozunk értük. Mária Rádió, tessék!
2: Tessék, a Jézus Krisztus! Kérem a Jóisten együtt a hatalmát Rafam további gyógyulásáért, egészségemért, problémák megoldásáért, életem rendezéséért, családunk egészségéért, betegek gyógyulásáért, súlyos betegekért, a békért, az egyházért, pokért, püspökökért, szentatyáért és a Mária Rádió dolgozóit, hallgatóért és elhúgy szeretteim lelkiidőért, családban így összes elhúztakért, Krisztitut úgy van számítő lelkiért.
1: Köszönjük szépen! Isten áldja, imádkozom velünk! Mária Rádió, tessék!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztust! A családom elhúnyt és élő tagjaiért szeretnék kérni én a szándékot.
1: Imádkozzunk értük önnel együtt. Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
4: Dicsértessék. Imád szeretnék kérni hálából a szűzanyának, Tápiós Szecsőre, Hegedűs Józsefné, 80. születésnapja alkalmából jó egészséget, hosszú boldog életet kíván férje, családja, öccse, sógornője és annak családja. Dicsértessék.
1: Köszönjük szépen. Isten áldja minnyájukat. Mária Rádió, tessék.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szervusz Lózika. Kérném szépen a közös imád súlyos műtéten átesett drága barátnőm mielőbbi teljes gyógyulásáért, fájdalmai pedig ne legyenek. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, hogy imádkozol érte. Mária Rádió, tessék.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálaimát kérek Isten irgalmas szeretetéért, és kérnék imád az ellenségeinkért, akik által rossz jött hozzánk, vagy rossz jön hozzánk, vagy akik rosszat tettek nekünk, vagy rosszat tesznek nekünk, őértük kérném Isten irgalmát, és a szűzanya oltalmába ajánlva őket. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen, mi is, Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
7: Dicsőség Jézus Krisztus, imádkozzunk együtt halva fekvő Erzsikéért, aki olyan nagy szeretettel járt minden hétfő délután a görög katolikus imacsoportból, férjének és gyermekeinek sok erőért, Anikóért, akit tegnap súlyos állapotba szállítottak kórházba, a szűzanya segítse a gyógyulásába. Imádkozzunk a táborokért, a sporttáborért, a ökitáborért, a médiatáborért. Sporttáborban van az unokahúgom most nagyon jó eredményt ért iskolába is, és a sportolással is el. Adjon a jó Isten nekik minden szeretetet, és mindent kapjanak meg.
1: Hála Istennek, köszönjük szépen. Még van néhány percünk, 061-374-0904-es.
8: Imád szeretnék kérni élő megkor családunkért, minden betegért, ifjúságért, papokért, papi hivatásokért, hasznos esőért, Jolán Imre lelkük üdvér és haláluknak évfordulóján, és mindenkiért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
9: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Zsuzsanna, Katalin, Ilona testvéreink gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak pedig, hogy találja meg élete párját. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket.
1: Isten áldja önt is. Mária Rádió, tessék.
10: Halló. Dicsértessék a Jézus
1: Krisztus.
10: Imád szeretnék kérni Katalinért. Úgy néz ki, hogy súlyossá válik a betegsége, és kérjük a szűzanyát, hogy gyógyítsa, segítse, adjon neki és a családjának testi-lelki erőt, és őnek is testi-lelki gyógyulást. És imád szeretnék kérni a szeretteimért, a szép nyárért, és a fiatalok megtéréséért, és hitben maradásáért. Imád szeretnék kérni jó áztató esőért mindenhol, ahol szárazság van, és a békéért, és a Mári Rádió dolgozóiért, hallgatóiért, adakozóiért.
1: Mária Rádió, tessék.
11: És a Mária Rádió dolgozói.
1: Tessék mondani, hallgatom. Haló?
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, saját magam gyógyulásáért szeretnék kérni imád.
1: Jobbulást kívánunk, és együtt imádkozunk önnel. Mária Rádió, tessék.
12: Haló? Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Haló? Tessék mondani, hallgatom.
12: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Az rádiót szeretném jó lenne kikapcsolni.
12: Isten szeretném kérni, hogy egy szentségi házasság felbomlott, és hogy azt szeretném, hogy Istentől kérjenek bocsánatot, és egymástól is, és újra együtt neveljék a gyermekeket. És a Szűz Mária segítségével mentse meg az Isten minden olyan házasságot, ahol bármilyen okból szétözés fenyeget. És gyűlölet, harag ne legyen a szívükben. Nagyon szépen köszönöm.
1: Ez nagyon-nagyon fontos.
12: Dicsérjék az Úr Jézus Krisztus.
1: Megbocsátás, mindörökké, amen, imádkozunk értük. Még van legalább 3 percünk.
13: Imádkozunk közösen Bertalan atya gyógyulásáért, Lóránt atyáért, és a felvidéki magyarokért. Köszönöm.
14: Köszönöm minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és az Szűzanyának. Szeretnék tovább is közös imát kérni elmúlt családtagjaim lelkiért, elnyom unokáim hitben volt megmaradásukért, egészségükért, a szűnidő hasznos eltöltésért, a magam egészségért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a támogatóiért. Köszönöm szépen.
1: Imádkozzunk elhunyt András, Henriett, Péter és Sándor lelkeüdvért, valamint Judit mielőbbi gyógyulásáért. Akkor adjuk be az üzenetrögzítőt.
15: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek az ellenségeskedés megszűnéséért a családunkban. Legyen béke és kiengesztelődés, és Isten áldása a családban. Amen.
16: Zárfordulunk mennyei atyánk végtelen jóságodért. Hálát adunk végtelen jóságodért és szeretetedért, mert sohasem hagytad el hazánkat, ha valamit kértünk. Nem is adtál meg ígérésünkkel, adtál jobbat, tiszta szívet. Tiszta szívünk meg is fogyatkozott, azért mégis várjuk végtelen szeretetettől, hogy esőt küldj hölgyeinkre. Édes Szűzanyánk, te kérlelj meg te drága szent fiadat, a te kérésedet meghallgatja ő. Kérlek, most már hozzád is fordulunk, jóságos édesanyánkhoz. Várakozásunkért is hálát adunk neked. Köszönöm.
1: Hát, ha nem jön telefon, akkor elköszönök a kedves hallgatóktól. A keddél után imaláncot hallották a budapesti stúdióból, és hamarosan kapcsoljuk az imádkozókat. Minden szándékot felajánlunk most az Irgalmasság rózsafüzérébe, és önökkel együtt imádkozunk.

0: irgalmasság órája.
1: Sértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenökké, amen!
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, Esztergomból, a Ferences szegény gondozó nővére kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Nyilvánozz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Vannak pillanatok, amikor Jézus legkisebb kívánságomat is teljesíti. Ma megemlítettem, mennyire szeretnék búzakalászt látni, de ebből a szanatóriumból nem látszik. Meghallotta ezt az egyik páciens, aki másnap kiment a mezőre, s hozott nekem pár szár csodaszép kalászt. Szobában mindig van friss virág, de lelkemet semmi sem elégíti ki. Mind jobban vágyódom Isten után. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Az Irgalmasság Rózsa fűzérét imádkoztuk Esztergomból, a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: A dicsőséges rózsafűzért az érsekvadkerti Szent András imacsoport imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Szombat elmúltával a hét első napjára viradóra elment Mária Magdolna és a másik Mária, hogy megnézze a sírt. Akkor nagy földindulást támadt. Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és rájult. Tekintete olyan volt, mint a villám, és ruhája, mint a hó. Az angyal így szólt az asszonyokhoz: ne féljetek, tudom, Jézus keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt, föltámadta, mint megmondta. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett és felhőt akart előtt szemük elől. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. Galileai férfiak szólították meg őket. Mit álltok itt égre emelt tekintettel? ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Jézus így búcsúzott tanítványaitól. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek, mert bennetek van és marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök nektek, az igazság lelke, aki az atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmanak.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária így imádkozott. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám ezentől boldognak hirdett minden nemzedék. Mély nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, fölbe.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, fölbe.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, fölbe.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, fölbe.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,
6: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Végül a szeplőtelen szüzet, az áteredő bűn minden szennyétől épségben megőrzötten, földi életének végén, testestül, lelkestül fölvette Isten a mennyei dicsőségben. Felmagasztalta, a mindenség királynéjával tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon fiához, az uralkodó urához, a bűn és a halál legyőzőjéhez. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyok.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mi?

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Közzétették Leó pápa közelgő franciaországi útjának programját és logóját. Két keréken érkezett Szent Ferenc erekjéje Csíksomlyóra. Láthatóvá vált Konstantinus császár hídja a Dunában. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz apostoli látogatást. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. Meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus hozott nekünk. Leó pápa 4 napos látogatása során Párizst, Lourdot és Metzét is érinti, ahol az állami vezetőkkel és a hívekkel találkozik, számos szentmisét és vallásközi megbeszélést is tart majd. A Vatican News híre szerint a látogatás logója egy kör alakú ólomüvegablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének egységét szimbolizálja. A középpontban a csúcsív és a kereszt az utazás apostoli és liturgikus dimenzióját fejezi ki, a galamb a szent lelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. Motoros zarándoklatot tartottak Csíksomlyón, ahol a hit, a testvériség és a motorozás szabadsága találkozott szombaton a Ferences jubileumi év motoros zarándoklatán. A program különleges mozzanataként motorkerékpáron érkezett Assisi Szent Ferenc erekjéje a kegytemplomba, adja hírül a romkat.ro. Erdélyi hírportál. A zarándokokat ezúttal is a Ferences lelkiség hívta közösségbe, amelyhez a Hargita fürdői pálos szerzetesek is csatlakoztak. Az esemény mottója Szent Maximum gondolata volt, mely így hangzik, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A liturgia csúcspontjaként a ferences atyák és a pálos testvérek közösen áldották meg a motorosokat és járműveiket. A zarándokok közvetlen közelről is lerohadták tiszteletüket Szent Ferenc erekjéje előtt, amely a ferences örökség békéjét és szellemiségét hozta el a modern kor motoros zarándoklatainak. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt Bulgáriában láthatóvá váltak a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei, amelyek az év nagy részében a folyóvize alatt rejtőznek. A több mint 2 kilométer hosszú építmény első Konstantinus római császár uralkodása idején készült, és az ókor egyik leghosszabb ismert hídjaként tartják számon, tudósít a Múltkor történelmi magazin. A hidat Krisztus után 328-ban adták át, azonban csupán néhány évtizedig tölthette be eredeti szerepét. A szakértők szerint 367-re már nem is volt használható. Pusztulásának pontos ideje és körülményei máig tisztázatlanok. A Pleveni Múzeum kutató csoportja drónok segítségével készített légi felvételeket a folyómederből előbukkant maradványokról, melyek alapján feltérképezhették a látható alapozás vonalát, és felmérhették annak jelenlegi állapotát is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Telki bányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Ugyesz János atya vagyok, és arra szeretnék most tanúságot tenni, hogy az Úr hogyan hívott meg a papi szolgálatra, annak apropóján is, hogy az elmúlt évben voltam ezüstmisés. Persze itt nem az a legfontosabb, hogy én ki vagyok, róla szeretnék tanúságot tenni. 1975-ben születtem, ez igazából abból a szempontból fontos számomra, hogy az egy szent év volt. Szent évben születtem, szent évben lettem pap, és az ezüstmisémet is szent évben ünnepelhettem. Az mostában tudatosult bennem, hogy az 1975-ös év az az örömnek volt az éve. A 2000-es év, amikor pedig pap lettem, az a nagy jubileum éve. Egy kicsiny faluból származom, Nógrád megyéből, Felsőpetényből, ami arról híres, hogy Mindszenty bíboros úr ott raboskodott 55-56-ban, és ami külön érdekes számomra, és így könnyű volt megjegyezni az ő halálának az évfordulóját, hogy pontosan egy nappal korábban halt meg, mint ahogy én születtem. Azt gondolom, hogy az ő égi közbeni járása segíthetett abban, hogy felfedezzem a meghívást, amit a plébánosomon néhai Agós István atyán keresztül érkezett. Fontos, amikor egy pap megszólítja a minisztrását, és felteszi a kérdést, hogy nem gondoltál-e arra, hogy pap legyél. Én már alsótagozatos koromban megkaptam ezt a kérdést, annak kapcsán, hogy ugye nem volt katolikus templomba a településnek, és mivel ott volt Mindszenty, ezért nehéz is volt elképzelni, hogy lesz, de valahogy úgy alakult, hogy 1984-ben volt a kis templomunknak, a Munkás Szent József templomnak az alapkő letétele. Ott mondtam egy pici kis beszédet, amit az atya írt, amiben bánkérsekorat köszöntöttem, aki az alapkő letétel szertartását vezette, és abban megfogalmaztam 9 évesen, hogy én pap szeretnék lenni. Annyit mondott az érsek úr erre, majd a lányok eldöntik. És ugyanakkor kaptam tőle egy szentképet, amit azóta is őrzök a Sorosmánban, akkor még nem volt szentkép, mindjárt megmagyarázom, hogy miért. Másik János Pál pápa az ő jól ismert keresztjével, és most már ugye szentkép, hiszen azóta szentté avatták Másik János Pál pápát, és felnőtt írással írta, és gyerekként ezt én nem tudtam elolvasni, hogy mit írt rá, csak a felnőttek olvasták el. Az volt ráírva, Jézus mondotta, jöjj, kövess engem, szeretetteljes áldással Bánk József érsek. És azt gondolom, hogy ez volt az első pecsét az én hivatásomon, az egyháznak a pecsétje. Családom nem különösebben volt vallásos, fontosnak tartották, hogy legyek hittanos, voltam elsáldozó, gimnazistaként bélmálkozó, és ugye 84-ben volt a templom alapkőletétele, hihetetlen gyorsasággal egy év alatt elkészült a templom, 85-re már fel is szentelte bánkérsek szintén, és attól kezdve, de 10 éves korom óta minisztráltam. Utána egy fontos pont volt még a Szent János Bolgár mozgalomban való részvételem, ahol szintén megerősödött a hivatásom gyerekekkel, fiatalokkal való találkozásokban, közös élményekben. Érettségi után bár rögtön nem jelentkeztem, mert akkor még bizonytalan voltam, hogy tényleg képes vagyok-e, és akkor jelentkeztem Egerbe, történelmi hittanászakos tanárnak, egy évet elvégeztem. Tovább folytattam a gondolkodást, imádkozást a hivatás kérdésével kapcsolatosan, és ott eldöntöttem, hogy válaszolok, és így 94-ben jelentkeztem, meg volt a felvételi. A Bajai Szent János Bogár táborból mentem a felvételire, onnan pedig még mentem a Gyöngyöspatai másik Szent János Bogár táborba, és volt egy olyan közös lelki feladat, hogy ígért kellett húzni, és szóljon, mert hallott-e szolgád az egyik táborban, azt az igét húztam. A másik táborban egy kicsit félelmetes igét kaptam. Kész vagytok-e arra, hogy ígyatok a kehelyből, amelyből én inni fogok? De valami őszintén egy kicsit meg is ijedtem, hogy akkor mi lesz ebből, pláne, hogy megkérdezték a felvételén, hogy nem félnék-e filozófiát tanulni, meg Gödelt és Hébert, és ez után derült ki, hogy a Budapesti Központi Szemináriumba küldenek tanulni, ahol aztán 6 éven keresztül készülhettem a papságra. Ott találkoztam a karizmatikus megújulással, elvégeztem a Szentlélek Szemináriumot, lélekkeretségben részesültem 95 márciusában, és utána különböző karizmatikus közösségekkel ismerkedtem meg, amikor Fábri Kornél atyáik, akkor még csak kispap testvérek, oda kerültek 95-ben, akkor velük jártam az Emmanuel közösség nyílt alkalmaira, az Új Jeruzsálem közösség, utána később megalakult a tűzevangelizációkra, az is sokat jelentett, illetve a sokak által nagyon tisztelt és szeretett Katona István atyának az első szombati szentmiséjére is jártam, az is egy nagyon komoly élmény volt számomra. Abból a szempontból is, mert ott az ember találkozott a hívekkel, akik nagyon kedvesen és egyértelműen fogalmazták meg azt, újra és újra, hogy nagy szükség van rátok, várjuk már, hogy pap legyél, imádkozunk érted, és látszott az az öröm, az a tűz, ami ott van az ember szívében, és az, hogy hát szükség van ránk. Úgyhogy a budapesti tanulmányok ebből a szempontból is nagyon fontos volt, illetve hát az ország különböző részéről voltak növendéktársak, kispaptestvérek, rómaiak és görögrítusúak, tehát az egyháznak egy nagy gazdagságát, ugye ez a rendszerváltozás utáni pezsgés, ez egy nagyon izgalmas kihívás volt, és számomra is ez egy nagyon meghatározó élmény volt. Elején persze még nagyon nehéz volt, emlékszem, mostani püspökatyánk, Marton Zsolt atya, volt a beöltöztető keresztapám, aki a reverendát feladja, hogy akkor még elsős korban vettük fel a reverendát, és azt állapítottuk meg az úgynevezett megyésgyűléseinken, hogy itt a legnehezebb a budapesti szemináriumban az imádságot meg a tanulást összeegyeztetni, és ez volt a legnagyobb kihívás, és Mócsi Imai Jezsuita atyának a nyitott szívvel segített bennünket abban, hogy ezt a kettőt össze tudjuk egyeztetni, tehát az Úrral való kapcsolatot, illetve a tanulást. Aztán egyértelművé vált, hogy ez a kettő még mindig kevés, mert szükség van a közösségi életre is. Kiformálódott bennem, hogy erre nagyon oda kell figyelni, ezért is tartottuk fontosnak, hogy az úgynevezett megyésgyűléseket tartsuk, atyákat látogattunk, meg Fila Béla atyát, aki dogmatika professzor, és hát a legszeretettebb professzorom volt. Az ő óráin nagyon sokat tanulhattunk, nem csak teológiai tudományból, hanem mind a életből, hiszen ő lelkipásztori tapasztalatait mindig belevitte az órák anyagába, amelyek segítettek bennünket abban, hogy valóban felismerjük azt, hogy nekünk húsvér embereket kell szolgálni, és két nagyon emlékezetes dolog vele kapcsolatosan, ami megvilágítja az én hivatásomnak is a kibontakozását, az az, amikor arról beszélt egyrészt, hogy fontos ismerni minél több lelkiséget, nem csak lelkiség mozgalmat értett ez alatt, hanem az egyház történetének a különböző lelkiségeit, mert hogyha papok leszünk, jönnek hozzánk az emberek gyónni lelkezetésre, és felismerjük az adott személynek a karakterét, személyiség típusát, és fel tudjuk ismerni, hogy melyik az a lelkiség, ami leginkább neki ajánlható és segítség. A másik izgalmas, az már az utolsó évemhez kötődik. A következőt mondta Fila Béla atya, hogy két dolgot jegyezzem meg, hogy a Jézus Krisztusba vetett személyes hitét mindig őrizze meg, és ne felejtse el soha, hogy a legnagyobb dolgok a gyóntatószékben történnek. És ez azóta is újra és újra eszembe jut, és végig próbáltam erre figyelni, hogy a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat a Szentlélekben meglegyen, illetve hogy a gyóntatószékben, akár egy beszélgetésben mindig valóban az Isten cselekszik, Isten dolgozik az emberek életében. A karizmatikus megújulással találkozva rádöbbentem arra, ami nem mindig egyértelmű, pedig hallottam róla, hogy az Isten személyesen, feltételek nélkül, öröktől fogva szeret engem. Nem azért, mert én jó vagyok, hanem azért, mert ő jó. Ez olyan egyértelműnek tűnik, de ahogyan Katona István atyától megtanultam, a leghosszabb út az a fejtől a szívig vezet. Hogy ez az igazság, hogy Isten tényleg szeret engem, ugye 1 János 4.10-ben van az az ige, hogy a szeretetnek nem az a lényeg, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő előbb szeretett minket. És ezt mi nem hisszük igazából el. És amit én a megújulásban kaptam, pontosan ez, hogy Istennek ez a végtelen gyöngéd, irgalmas szeretete. Mai olvasmányban volt Ózeásnál, hogy magamhoz édesgetem az én népemet, kiviszem a pusztába, hogy a szívére beszéljek. Ez a pusztaság, ez a vele való együttlétnek a helye, ahol engedem azt, hogy Isten úgymond legyőzzön az ő szeretetével, hogy az én ellenállásaimat elvegye. És ezt átéltem a papszentelésben is, hiszen amikor a szentelésben a minden szentek litániáját imádkozzuk, az ott is szokás, hogy Varga László karnagy úrkanonok testvérem mindig megkérdezi a szentelendőket, hogy kik azok a szentek, akik legyenek benne a minden szentek litániájában. És amikor az általam preferált szenteket hallottam, és az ő közbenyásokat kértük, hogy könyörög életünk, szinte szóltak hozzám, egy-egy mondatot eszembe jutott a lélek, és a papszentelésnek számomra ez volt az egyik legmegrendítőbb része, ez a leborulás, ez a teljes önátadás. És az is nagyon izgalmas volt, amikor megkaptam az újmisési elmondatomat hosszú időn keresztül, Izaiásnak a jól ismert mondatával készültem a papsága nefémet, megváltottalak a neveden, szólítottalak az enyém vagy, de Isten egy egészen más jelmondatra hívott el, ami többször meg is erősített, aki a mennyasszony, az a vőlegény barátja, aki pedig ott áll mellette, újongva örül a vőlegény hangjának, ez az öröm most beteljesedett, és itt jön az, ami ismertebb rész, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbet nem. Nagyon fontos számomra, mert a papi önazonosságomat ez határozza meg, hogy a vőlegény barátja. És nagyon érdekes, és ez is egy külön kegyelem, hogy mivel volt a 2000-es nagy jubileum éve, a papszentelés a megszokottnál egy héttel később volt. És ami a végső megerősítése volt annak, hogy jó mondatot választottam, mert nagyon ragaszkodtam Izaiáshoz, nagyon szerettem azt a mondatot. És a papszentelésem keresztelő szentjén születésének főnnepjére került. Ez volt a végső segítség. És korábban utaltam rá, hogy mekkora kegyelem volt az, hogy a 2000-es évben lettem pap, mert ugye második János Pál megajándékozott bennünket egy 3 éves felkészítési időszakkal. 97-ben volt a fiú éve, 98-ban a Szentlélek éve, 99-ben az atya éve, és ez segített abban, hogy tudatosan próbáljam megélni a kapcsolatomat a Szent Háromság személyeivel, hogy Jézus az én barátom, de hogy ő az én megváltom, hogy ő az, aki meghalt és föltámadt, értem, akit követhetek, akinek a tanítványa lehetek. Ő elküldte a Szent Lelket, hogy ő meghalt, átadta a lelket, a Szent Lelket. És hogy a Szent Lélek az, aki vezet, aki imádkozni tanít, aki sóhajtozik bennem. Szent Irénausznak a képe is sokat segített. Azt mondja, hogy a mennyei atya két karjával öleli magához az emberiséget, a fiú és a lélek kettős küldésével. El lehet képzelni, hogy az atya, mint a tégazó fiú történet, és hát ilyen az Isten, aki ölel. Isten ki szereti, ki öleli belőlünk a bűnt. És ez olyan jó, hogy Isten ennyire szeret bennünket, és ezt próbálom megélni a mindennapokban, az evangelizációt. Szent Hatodik Pál azt írta, hogy az egyház azért van, hogy evangelizáljon. Ez a másik, az evangelizációnak a tüzét. Kaptam a karizmatikus megújulásban azt, hogy evangelizálni kell, hogy ez nem választható, ez nem opció, ez kötelező. És akkor tud hatékonnyá válni, hogyha valóban elhisszük azt, hogy az Úr együttműködik az evangélium hirdetőivel, hogyha kell jelekkel és csodákkal erősíti meg, a legnagyobb csoda az a megtérés. A szíveknek a megváltozása, amikor valaki egyszer csak átadja az életét, és egyik pillanatban a másikra megváltozik az élete. Ehhez az szükséges, hogy higgyünk egyre inkább az Úrnak a szeretetében, és engedjük, hogy ő valóban egyre inkább felismertesse velünk azt, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk, és ugyanakkor mások is Isten szeretett gyermekei, csak még nem tudnak róla, és el kell vinni hozzájuk ezt az örömhírt, fel kell őket rázni, hogy valóban ők is higgyenek ebben. Amikor jártunk első szombati misérkre a Ferencek terén, akkor ott az Úr felmutatás alatt mindig nyelveken énekeltek, és hát ez engem annyira megérintett, és annyira éreztem azt, hogy én is szeretném ezt, és volt Vácon a Váci Karizmatikus Közösségnek az alapítója, Mária nővér már nem él köztünk, és szentségendás alatt ott térdeltem mellette vászon a kápolnába, és utánoztam azokat a szavakat, amiket ő mondott, és utána úgy megindult, és utána már tudtam használni ezt. Utána fokozatosan megnyíltam a profétai adományokra, az ismeret szavára, ezek az adományok, amelyeket én megkaptam az Úrtól. Ezeken keresztül tudok segíteni az embernek abban egy-egy közbenjáró imádság során, hogy mit üzen az Isten. Nagy izgalom, amikor az ember kimondja, hogy most tényleg ez Istentől jön, vagy ezt én találtam ki. És amikor jön a visszajelzés, hogy nekem szólt, és gyümölcsöt terem az adott személy szívében, ez egy olyan vigasztaló, hogy igen, érdemes ezt megtenni. Gondolatot, benyomást kaptam, nagyon sokszor egy-egy szentírási mondatot, vagy azon keresztül egy buzdítást, és nem vizuális képeket, bár elég vizuális típus vagyok, hanem szellemi képeket, de leginkább szentírásra alapuló képet, hogy látok egy sivatagot, ahol egy forrás tör fel. Tehát, hogy valami olyan kép, amely segít abban, hogy az illető személynek szóló örömüzenetet közvetíteni tudjam. De ez nagyon-nagyon-nagyon változó, hogy mikor, milyen módon használ az Isten. Már megtapasztaltam azt, hogy Isten atyaként gondoskodik. A szentírás segít engem ebben leginkább. Nagyon sokszor, amikor valami nehézség van, az a kép van előttem, amit a zsidók így éltek meg, hogy Isten hatalmas karja alatt vonultak ki. Ezt el is szoktam tényleg úgy képzelni, hogy nem látom Istennek a kezét, hanem azt érzem, hogy fölöttem van az ő szeretete, az ő gondoskodása, és ez olyan bizalommal tölt el, erővel tölt el. A Jézussal való kapcsolat, ez a barátságnak a képe, ami az újmisés jelmondatomból forrásozik, és Jézus különösen is a búcsú beszédében beszél nagyon sokat arról, hogy hogyan lehet őt megismerni, és általa az atyát. Óriási feladat, hogy az arcunkon kell tükröződnie Krisztusnak. És hogyha én nézem Jézust, személy szerint a szentség imádás nekem az a legfőbb ima módom, egyre inkább fel fogom ismerni, hogy ő mennyire szeret, és ez úgymond tükröződni fog rajtam. És számomra a Szentlélek egy személy, aki beburkol, az én vízióm, annyira átadni magamat az Úrnak, hogy a Szentlélekben az ember imádkozik, egyre inkább a tűz ki fog áradni a többiekre is. Ami egyik legmeghatározóbb mondat, amit hallottam a papsággal kapcsolatosan, de ez vonatkozik a laikus keresztények is. A legnagyobb veszélyek egyike az a hozzáállás, amikor úgymond megszokom, hogy hát igen, megszokom a gyónást, megszokom, hogy misére járok, de ezt nem lehet megszokni. Újra és újra keresnem kell, hogy hogyan tudok hitelesen élni, és engedni ezt, hogy a Szentlélek meglepetéseit éljen, engedjük, hogy Isten meglepjen bennünket. Az Úrral való élet tele van kalanddal, és kell, hogy legyenek olyan inspiráló személyek, akik segítik az embert abban, hogy valóban elhiggye azt, hogy Isten valami többre hív. Például Balsi Balázs atya, Damien Stein, Kunszabó Zoltán, diákonos testvér, vagy Mió Barada, ilyen inspiráló személyek az én életemben, akiken keresztül megtapasztaltam, hogy Isten él és Isten cselekszik. Mert nem elég könyvekből ismeri Istent. Fontos. Hát a könyve könyve az Isten igéje, a Szentírás. De hogy Isten igéje és Istennek a három személye él és cselekszik. Ma is megtapasztalható. Nagyon sokszor nem tudjuk elképzelni, hogy Isten boldog. És hogyha Isten boldog, akkor minket is boldogságra hív. Már itt a Földön, nehézségek közepette, de egy örök boldogságra hív bennünket Isten. És persze ez a boldogság, amiről beszéltem, ez nem mindig látható. Ferenc pápa mondta, hogy időnként az evangélium öröme olyan, mint egy ilyen kis világító mécs. És hát 8 évvel ezelőtt én is ezt megtapasztalhattam, volt egy agyvérzésem, lebénult a fél oldalam, és hát nem lehetett tudni, hogy most mi lesz ebből. Nagyon érdekes, hogy nekem ez akkor nem tudatosult, hogy ez életveszélyes. És hát 2 hónapi kórház, meg rehabilitáció, de rengetegen imádkoztak, értem, úgymond híres karizmatikus személyek is, de hívek. Pió atya 9-edét mondták. Ez segített abban, hogy tudatosítsam azt, hogy a jó Isten mindent megbocsát, de a testünk az nem. Tehát, hogyha nem figyelünk oda a testünk jeleire, ha nem mozgok eleget. A nyugtató atyám Bászom mindig mondta, hogy az idegi terheltségre nagyon oda kell figyelni, a határait oda kell figyelni. Utána megértettem, hogy ezt miért mondta. És most már azért picit jobban értem, hogy a határainkat sokkal komolyabban kell venni. Napi misére való felkészülő imádságomban mindig imádkozom azért, hogy a pszichikai és a fizikai határaimat tudjam felismerni és megélni. És most sem vagyok egészséges teljesen. Azért nyom nélkül nem múlik el. Hála Istennek, ha ezt már most sem mondani, mert ez egy állandó kihívás arra, hogy az ember odafigyeljen, és állandó készültségben legyen, hogy Uram, a te kezedben van az életem, és talán így már jobban érthető, hogy miért olyan fontos az a mondat, hogy Isten hatalmas keze alatt vonult ki a nép. Isten hatalmas keze alatt van az én életem is. A hosszú élet titka. Egy jó időben jött súlyos betegség. Mert az ember elgondolkodik, és elkezdi komolyabban venni. Az erőterek megváltoznak. Más válik fontossá. Most már kegyelemként élem meg ezt a betegséget. Bíznom kell abban, hogy az Úr mindig mellettem áll, és erőt önt belém. A napi szentmise, ami sokat segít, például amikor magamhoz veszem Krisztus vérét, hogy Jézusom, a drága véred járját az én egész valóságomat, testemet, lelkemet, vagy éppen a csendes szent imádás, amikor egyszerűen ott vagyunk az Úr előtt, és időnként megszólalunk, egy-egy szentírás mondat, egy-egy ének, egy csönd, és saját szavakkal való ima. Amikor Katona atya imádkozott értem a lélek áradásért, ima után adott egy proféciát, hogy az Úr azt mondja neked, hogy ne rohanj ki a kápolnából, hanem maradj ott, és a szentség imádás lesz a te erőforrásod. És az életem része, a napi egy óra szentség imádás, ehhez nagyon-nagyon komolyan ragaszkodom. Ez az én erőforrásom. Konkrétan elképzelem, hogy Jézus szeretet egyszerűen kiárad rám. 3 évvel ezelőtt volt egy kismama, aki nagyon súlyos terhesi toxint kapott, és a hívek biztattak engem, hogy legyen egy szentsimádás érte itt a templomban, és televe volt a templom egy augusztus végi hétköznapon. Imádkoztunk érte, és volt egy olyan gondolat, ami eszembe jutott, és ki is mondtam hangosan, hogy az Úr azt mondja, hogy ez a hölgy tanúságot fog tenni arról, hogy szűzanyával találkozott, és a szűzanya anyai szeretetét megtapasztalva meggyógyul. És meggyógyult egyébként. Azért kellett gyorsan a szentségedást megszervezni, mert altatták, és a következő napra volt kitűzve az, hogy elkezdik felébreszteni. És akkor derül ki, hogy sérült-e az agya, vagy nem. És hogy egyáltalán felébred-e. És amikor megvolt este a szentségedás, éjszaka szépen felébredt, és azt mondta, hogy ott volt mellettem a rózsafűzért. Nem is tudta, hogy hogyan kell mondani a rózsafüzet, csak egyszerűen elkezdtem mondani az üdvözlégyeket. És ez volt nekem a visszajelzés, hogy nem úgy éreztem meg Máriát, hogy látta a szüzenyet, mint egy látnok, hanem egyszerűen azt érezte, hogy meg kell fogni a rózsafüzet, és el kell kezdeni mondani az üdvözlégyet. És ez az egész közösség számára egy hatalmas élmény volt, mert egyszerűen ez a fiatal anyuka, kismama tényleg meggyógyult, és nincs neki semmilyen visszamaradandó sérülése. Ez a hölgy, ez élő tanúbizonság arról, hogy Isten cselekszik. És többeknek a hite megerősödött. A Máriával való kapcsolatom is fontos, ugye a nevem János. És én úgy szoktam megfogalmazni, hogy az én lelkiségem a jánosi lelkiség, tehát eukarisztikus, karizmatikus és máriás. A szűzanyának a jelenléte számomra egyértelmű, tehát hogyha közben járó imádság van, bárkit imádkozom, Máriát mindig kérem, és nekem, mint Jánosnak, az a része az evangéliumnak, hogy ima te anyád, ima te fiad, hát ettől mélyebben megélni Máriának a jelenlétét, illetve amit a János evangéliuma elején mond a kánai csodában, hogy tegyetek mindent, amit mond nektek. Mária nem kér se többet, se kevesebbet, mint azt, hogy tegyen meg azt, amit Jézus kér.
4: Kedves hallgatók, Hugyesz János atya tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Keresztény vezetőknek szerveznek konferenciát szeptemberben. Közzétették Leó pápa közelgő franciaországi útjának programját és logóját is. Láthatóvá vált Konstantinus császár hídja a Dunában az alacsony vízállás miatt. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Kétnapos konferenciát tartanak szeptember 25-én és 26-án keresztény vezetőknek, vállalkozóknak és döntéshozóknak arról, hogyan válhat a munka, a vezetés és a vállalkozás Isten országának részévé. A Kingdom at Work által szervezett eseménynek a jezsuiták budapesti párbeszédháza ad helyet, tudósít a Magyar Kurír. A keresztény szellemiségű oktatási kezdeményezés nem egy újabb vezetési módszertant kínál, inkább szemléletmódot. Egy mélyebb kérdésből indul ki, miért kaptunk vezetői felelősséget, és mi történik, ha Istent nem a vállalkozásunk mellé, hanem annak középpontjába helyezzük. A Kingdom at Work azzal a meggyőződéssel indult, hogy a munkahelyed lehet a szolgálatod helye is, nem vallásos programokkal, hanem azzal, ahogyan a munkatársaidat vezeted. Az egyházi és szociális szférából érkező vezetőknek kedvezményes a részvétel. 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz apostoli látogatást. A pápa látogatás mottója: hogy élete legyen a világnak. Meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, melyet Krisztus hozott nekünk. Leó pápa 4 napos látogatása során Párizst, Lourdot és Metzet is érinti, ahol az állami vezetőkkel és a hívekkel találkozik, számos szentmisét és vallásközi megbeszélést is tart. A Vatican News híre szerint a látogatás logója egy kör alakú ólomüveg ablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének egységét szimbolizálja. A középpontban a csúcsév és a kereszt az utazás apostoli és liturgikus dimenzióját fejezi ki, a galamb a szent lelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt Bulgáriában láthatóvá váltak a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei, amelyek az év nagy részében a folyóvize alatt rejtőznek. A több mint 2 kilométer hosszú építmény első Konstantinus római császár uralkodása idején készült, és az ókor egyik leghosszabb ismert hídjaként tartják számon, tudósít a Múltkor történelmi magazin. A hidat Krisztus után 328-ban adták át, azonban csupán néhány évtizedig tölthette be eredeti szerepét. A szakértők szerint 367-re már nem is volt használható. Pusztulásának pontos ideje és körülményei máig tisztázatlanok. A Pleveni Múzeum kutatócsoportja drónok segítségével készített légifelvételeket a folyómederből előbukkant maradványokról, amelyek alapján feltérképezhették a látható alapozás vonalát, és felmérhették annak jelenlegi állapotát is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom Önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. A mai gyakorlatsort hanyat fekvésben végezzük, de ülésben vagy akár álló testhelyzetben is végezhetők. Helyezkedjünk el kényelmesen az ágyon vagy egy matracon, lábakat hajlítsuk be, talpak a talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkó megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, billentsük hátra a fejünket, megnyílik a torokrész, majd fújjuk a levegőt, állat hozzuk a mellkashoz, karokkal lefelé nyújtózkodunk. Még egyszer húzzuk a két vállat a fülhöz, közben vegyünk egy nagy levegőt, billen hátra a fej, szívjuk a levegőt, nyújtsuk meg az egész felső testet, majd állat csúsztatjuk a mellkashoz, tarkóval megnyújtózkodunk, két karral hosszan lefele nyújtózunk, hasat mélyre rejtjük, nyakhajlítás, majd fejbillentés következik, egyik tenyerünket csúsztassuk be a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd billentsük az állunkat a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózik, ezután finoman emeljük a fejet el a talajtól, megnyújtózik a tarkó, fújjuk a levegőt, megnézzük a köldökünket, majd visszaengedjük a fejet a talajra, szívjuk a levegőt. Még egyszer állat hozzuk a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózkodik, majd fújjuk a levegőt, lapocka aljáig megemelkedünk, megnézzük a köldököt, és visszaengedjük a fejet a talajra. Két kézzel hosszan rizsútos mélytartásba nyújtózkodunk, talpak a talajon, térdek zárva, majd billentjük a két térdet jobb kéz felé hosszan csípővel, utána nyújtózkodunk, fejet elbillentjük a másik irányba, kicsit kitartjuk, szívjuk a levegőt, majd hozzuk vissza a két térdet középre, és indítjuk bal kéz felé, és billentjük a térdet, mellkas kiemelve, elnézünk a másik irányba, lapockák lenn maradnak, és jövünk vissza középre. Kezek maradnak rézsútos mélytartásban, csípőkörzés következik, húzzuk a jobb térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, majd még egyet, és visszazárjuk a lábat középre. Következik a másik láb, húzzuk a térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, húzzuk a lábat még egyszer, és rajzolunk még egy kört, majd leengedjük a talpat a talajra. Medence billentés következik, billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, puposítjuk a hátat, majd billentjük előre, és csinálunk egy alagutat a derekunk alatt. Billentjük a medencét hátra, szorítjuk a feneket, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük a medencét előre, derekat kiemeljük, beszívjuk a levegőt, még egyszer utoljára billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, és billentjük előre, és szívjuk, jövünk vissza középre, húzzuk a vállat a fülhöz, szívjuk a levegőt, picit megtartjuk, majd hosszan elnyújtózkodunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Egészségtrend. Egészségi állapotok és étrendkiegészítő javaslatok. Dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm tisztelt hallgatóimat. Ismét eljött a műsornak az ideje. Császi András kollégámmal köszöntjük önöket ebben a nagy melegben. Remélem mindenki jól van és jól viseli ezt a meleget. Úgyhogy az első témánk az a meleggel, a folyadékpótlással, az elektrolit háztartással kapcsolatos, és hát erről fogunk először beszélgetni. Mit jelent az, hogy hőguta, mit jelent az, hogy napszúrás, mit jelent az, hogy elektrolit, mit jelent az, hogy vízpótlás, és egy nagyon érdekes dolgot hallottam a televízióban, hogy a Sziget Fesztiválon most már olyan infúziókat lehet kapni, amiben van egy kis vitamin, C-vitamin, B-vitamin komplex, egy gyakorlatilag egy fiziológiás oldatba, és akkor ettől kirobbanó teljesítményben lesznek a fiatalok, és ez számomra egy kicsit érdekes volt, hogy ugye ezeket a vitaminokat, meg folyadékokat ugye bevisszük maga, mondjuk a nátriumkloridos oldattal nincs semmi probléma, az egy fiziológiás oldat, aminek a pH-ja és az ozmolaritása az megegyezik a vérplazmájéval. Nekem onnantól kezdve kezdődnek a problémáim, amikor C-vitamin van ebben a dologban, az egy savas kémhatású anyag, és azt tudjuk nagyon jól, hogy a szervezetnek a pH-ja, vagy a vérplazmának a pH-ja az nagyon szűk határok között mozog, és hogyha ez ugye felborul, vagy eltolódik, akkor az ember nagyon rosszul tudja magát érezni. Tehát többek között ezért van az, hogy amikor egy ember kiszárad, vagy nem iszik kellő folyadékot, vagy sokat izzad, akkor akár zavartsági állapotig menő rosszulléte is lehet, mert megváltozik ugye az ionoknak a vérben, vagy vérplazmában lévő ionoknak a koncentrációja, többek között megváltozik a plazmának a volumene, és ettől meglehetősen rossz állapotba tud valaki kerülni, tehát olyankor célszerű vizet inni, vagy pedig ugye ilyen infúziót kapnia, amiben egy fiziológiás oldat van. Te hogy látod ezt a nagy meleget, András? Mi a tapasztalatod a pácienseiddel kapcsolatban, vagy ebben a nagy melegben, hogyan védekezel ellene, mit javasolsz a hozzád fordulóknak?
2: Üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Hát hogyan viszonyulok a nagy melegekhez? Érzem. Kimegyek és érzem. Tehát azért sajnos most azok a melegek vannak, amikor kilépünk, és ugye azonnal mellbevágó élménybe van részünk a melegtől. Hogyan védekezem ellene? Ugye mondanám azt, hogy klímázunk. De ez nem teljesen igaz, mert ugye az se feltétlenül egészséges, hanem megpróbálom ezt az időszakot minél jobban kitolni, tehát mondjuk az árnyékos helyről szellőztetni, redőnyöket megfelelő módon lefelhúzgálni, tehát hogy amikor süti a nap, akkor lehúzzuk. Tehát próbálunk egy kicsit így trükközni, hogy a klímát minél később kelljen bekapcsolni. Persze eljön az az idő is, mert ugye a klímánál tudjuk azt, hogy a folyamatos tisztítás, meg megtelepedő baktérium, és az nem minden esetben egészséges. Ugye talán emlékszünk még a 90-es évekre, amikor a Legionella baktérium nagy pusztítást végzett szinte mindenhol a világon, mert ugye a bepenészedett, meg befertőződött klímákból az embereket fertőzte. Tehát persze ennél már egy picit tovább vagyunk, de ezért próbálnám ezt a klímázást csökkenteni, és azzal, hogyha megfelelően árnyékolunk és szellőztetünk, akkor ezt nagyon szépen ki lehet tolni. És ne felejtsük el azt, hogy muszáj a folyadékfogyasztás, és ahogy így felvezetted a műsort, így eszembe jutott, hogy nagyon fontos dolog van még a folyadékfogyasztás mellett, amit figyelni kell. A vizeletürítés. Mert ugye nem iszunk, nem keletkezik vizelet, és ugye abból is súlyos problémák adódhatnak, tehát nem csak a dehidratáltság, hanem ugye azzal, hogy fölborított mindent a vesének a filtrálása, ez is okozhat problémát. Tehát, ahogy mondtad, nagyon figyelni kell a folyadékfogyasztásra is, és mellette nagyon fontos az, hogy figyeljük a vizeletürítést is, a vizeletnek a színét, szagát, mert abból is lehet sejteni, hogyha kezd valami felborulni a szervezetben.
1: Annál is inkább ezt, jó, hogy mondtad, mert attól függetlenül, hogy hideg van, vagy meleg van, vagy kánikula van, a májnak a működése az nem áll le, tehát a máj működése folyamatos. Viszont ugye táplálékot viszünk be a szervezetbe, és az anyagcserénk az azért, mert meleg van, nem áll le, sőt, esetenként még fel is gyorsulhat, habár ahhoz azért magának a testhőmérsékletünknek is fel kéne melegedni, de maradjunk annyiban, hogy az anyagcsere az folyamatos, és a máj folyamatosan végzi az úgynevezett méregtelenítési funkcióit. És ezeknek a méreganyagoknak a vizelettel, nagy részüknek a vizelettel kellene távoznia, és hogyha azt veszük észre, hogy a vizeletünk kevés, sötét színű, esetleg valamilyen szaga van, akkor jobban tesszük, hogyha sokkal több folyadékot iszunk, sokkal több vizet iszunk, hogy ezt a folyamatot és a vesére háruló terheket könnyíteni tudjuk. Mert hogyha megfelelő a folyadékbevitel, akkor a vese hígabb vizeletet tud produkálni, és a hígabb vizeletet hamarabb, sűrűbben ürítjük ki, és ezáltal a szervezetből a méreganyagok azok eltávoznak. Tehát ezért nagyon fontos még, amellett, hogy ugye ne száradjunk ki, és ne boruljon föl teljesen az ionháztartásunk, ezért fontos még a kellő folyadékbevitel, illetve a víznek a fogyasztása.
2: Igen, a vízfogyasztás. Visszadobnék neked egy kérdést. Ugye most látom azt főként a tínédzserek vagy a gyerekeknél, hogy van egy, mit tudom én, fél literes víz, szénsavas víz, mentes víz, teljesen mindegy micsoda. Úgy, de nagyon szomjas vagyok, csútja egy slukra megisszam, ez egészséges vagy nem egészséges?
1: Hát amíg fél litert iszik meg, addig nincs semmi probléma, megihatja. A baj akkor van, hogyha nagyon-nagyon sok vizet iszik, és nagyon rövid idő alatt. Tehát ugye akkor is meg tud borulni.
2: Tehát mondjuk egy másfél literes vagy két literes flakon. Tehát
1: hát ez is már... még annál is többet. Uh-huh. Még annál is többet. Tehát itt ilyen 5-6 literről van szó, vagy még ennél is többről. Tehát az azért ott megterhelheti a szervezetet, és boríthatja a dolgokat. Tehát és megint az van, hogy ugye a vérplazmánkban a nátrium-kálium, kálcium ionoknak az aránya az egy állandó vagy nagyon szűk határértékek között mozog. Hogyha ezt a rendszert higítjuk, akkor megváltozik, hogyha töményítjük, akkor is megváltozhat ezeknek az ionoknak a koncentrációja, és ez azért veszélyes, mert ezek az anyagok, illetve nátrium, kálium, kálcium, ezek részt vesznek egyrészt a sejt anyagcserében, valamint a sejtek közötti ingerület átvitelben, a szívműködésben főleg nagyon fontos, az idegi működésekben nagyon fontos, ugye a nátrium-kálium arány és egyensúly, mert ezek azok, amik az ingerületeket továbbítják, legyen az a központi idegrendszer, perifériás idegrendszer, vagy pedig maga a szív. És tehát itt erre nagyon, nagyon ügyelni kell. Ugye azt nem tudom, hogy köztudomású vagy nem, de alapvetően például a kálium egyensúly a szívműködése szempontjából nagyon fontos. Tudnék, hogyha túl magas a kálium szint, az kedvezőtlenül befolyásolja a szívműködést, nagyon magas kálium szint pedig gyakorlatilag szívmegállást tud okozni, hát az pedig nem egészséges.
2: Hát semmiképpen. Ugye én talán még ide a vízfogyasztáshoz egy

0: feltétlenül egészséges. Tehát ugye alapvetően a nagyon hideg víz, a jeges víz az olyan szempontból nem jó, hogy a nyálkahártyát nagyon gyorsan le tudja hűteni, összehúzódnak a nyálkahártyába az erek, tehát kvázi megszűnik a normál keringés a nyálkahártyának, és a torkunkban, garatunkban lévő úgynevezett opportunista patogén baktériumok imádják ezt a helyzetet kihasználni, és pillanatok alatt képesek elszaporodni, és akkor jön a berekedés, jön a torokgyulladás, vagy amit mi az igazából nem megfázás, de olyan ilyen felső tünetek. Légúti tünetekkel járó panaszok jönnek, amit aztán nem is értünk, hogy miért van, hát hogy lehet 34 fokban megfázni. Nyilván, tehát a hideg víz ehhez hozzá tud járulni, vagy pedig a nagyon gyorsan megevett fagylalt is hozzá tud ehhez járulni. Nyilván, hogyha ezt mérsékelten tesszük, akkor egy fagyitó, de már egy fagyitól is azért lehet kapni egy torokgyulladásnak látszó, vagy akár torokgyulladást is létrehozó állapotot, de egyébként a hideg víz, akár szénsavas, akár szénsavmentes, nagyon jó, de én azt gondolnám, hogy az a 15 fok körüli víz, ami úgy a csapból folyik télen-nyáron, az ugye a gyakorlatilag ha megnézzük a pincéket, lásd borpince, vagy zöldségtároló pince, vagy bármi, ott a hőmérséklet 15 fok körül van, télen, nyáron, éjjel-nappal mindig, tehát én azt gondolom, hogy az embernek az élettanához, fiziológiájához ez a 15 Celsius fokos víz áll a legközelebb. Ezzel találkoztunk, mióta itt vagyunk a Földön, és ez az a hőmérséklet, ami kellőképpen hűsítő, üdítő, talán mondjuk 34-38 fokban nem biztos, de én ezt javasolnám. Nyilvánvalóan ez nem jelenti azt, hogy valaki ne ihatna meg egy jó jeges szódavizet, vagy bármit. Ha szerencséje van, akkor nem lesz semmi, ha pechje van, akkor kap majd egy kis jó berekedést.
1: Képzeld el, hogy én nagyon sokat utazok, ugye beszélgetünk a műsor előtt is, és nagyon szeretek járni Egyiptomba. Maga a múlt, a kultúra, tehát nem a mostani kultúra, hanem a múltnak a kultúrája, tehát ott maga az egyiptomi vagy a kopt keresztény egyéb kultúrák nagyon érdekes figyelni, és nagyon sok barátom van kint, ezen keresztül nagyon sokszor járok továbbképzésre effektív, kintre bevisznek a kinti kórházakba, stb. És ott mondták, ugye Egyiptomról tudjuk, hogy ott el lehet kapni különböző dolgokat, és azt is tudjuk, hogy ugye ott a szennyezett növényzet, hogy ugye az emberi dolgokkal csinálják a trágyázást és egyebek, ugye ez okozza azt az E. coli fertőzést. És képzeld el, hogy kint mondták az orvosok, hogy ez részben igaz csak, mert hogy amikor a turisták a tengerparton a 50 fokba megisszák a jégről kivett üdítőt vagy bármit, az a mértékű hőkülönbség ugyanezt a típusú fertőzést elő tudja okozni a bélrendszerben is, mint amit te az előbb a torokra mondtál. Tehát effektív megfázik a gyomrunk, a bélrendszerünk, és ezen keresztül jön létre a hasmenés. Most azért hoztam föl ezt a példát, mert ugye ezzel a most következő 39-40-41-2 fokkal az elkövetkező napokban belemegyünk ebbe az egyiptomi klímába lassan. Tehát itt is előfordulhat az, hogyha nagyon gyorsan megiszunk egy ilyen jéghideg folyadékot, akkor akár a te általad említett torokgyulladásszerű panaszok, vagy egy ilyen jó kis hasmenéses valami is elkaphat minket, ugye, ami a hidegvíznek a hatására jön létre. És ugye ne felejtsük el azt a tényt sem, hogy például hidegvízzel energiahiányos embert nem feltétlenül kell itatni, mert a szervezet ugye a hideg vizet először üzemi hőfokra kell, hogy hozza, tehát mérhetetlen mennyiségű energiát fogyaszt el arra, hogy a hidegből azt a hőmérsékletet elérje, ami a szervezetnek éppen aktuálisan kell. Ugye ez a hőfok a külső hőmérséklettel együtt föllecsúszkál,

0: De most gondolj bele, hogy ezt a 1-2 fokos vizet, vagy 5 fokos vizet, amit kiveszünk a hűtőből, mennyi energia a szervezetnek visszamelegítenie az adott hőfokra, és mondjuk egy beteg embernél elveszi ez a folyamat a gyógyulástól való lehetőséget. Tehát nagyon sok szempont az, amit nekünk figyelembe kéne venni egy ilyen kánikula folyamán, a vízfogyasztásból kiindulva.
1: Igen, igen. Ez annál is inkább fontos, ugye, mert az energiát a szervezetünkben ugye a mitokondriumok állítják elő. Uh-huh. És ezek a mitokondriumok ATP molekulákat hoznak létre, ezek tárolják az energiát, amit az anyagcseréből származik, és nem mindegy, hogy ezt az energiát mire fordítja a szervezet, arra, hogy melegítse
0: a vízmelegítő funkciót,
1: a vizet, vagy pedig a gyógyulási folyamatot menedzselje vele. Ugye, tehát ez nem mindegy. A másik, meg itt visszatérve erre a vitamin infúzióra,
0: igen,
1: nekem még annyi hozzáfűzni valóm van ehhez, hogy az emberi szervezet egy nap körülbelül 300 mg C-vitamint tud feldolgozni. Ez azt jelenti, hogy napi a 0-tól 24 óráig, vagy 0-tól 0 óráig körülbelül 300 mg C-vitamin az, ami be tud jutni a megfelelő sejtekbe, és be tud kapcsolódni a megfelelő anyagcsere folyamatokba. Na most minden olyan C-vitamin, ami ezen felül van, vagy marad bent, az bent marad a plazmába, illetve kiválasztódik a vesén keresztül. Viszont akkor itt már, hogyha nagyon sokat viszünk be, akár szájon át, akár infúzióba, akkor itt azért ez talán beleszólhat a vér pH-jába, vagy a vérplazmának a pH-jába. Az pedig nem jó, hogyha az felborul.
0: Hú, itt szerintem gyorsan tisztázzuk a tényeket, mert szerintem a hallgatók, amikor kimondtad ezt a 300-400 mg-ot, akkor mindjárt úristen, de hát most azt mondják, hogy 1-2000. Ugye az 1-2000 és az általad említett 300-400 mg között az a különbség, hogy te arról beszélsz, hogy sejtszinten mennyi hasznosul, ha jól értelmezem.
1: Arról beszélek, hogy a szervezet, képzeljünk el egy stadiont, amiben van 8 kapu.
0: Igen.
1: És a 8 kapuba egyesével mehetnek be az emberek.
0: Így van.
1: És kinn áll 10 000 ember, és megy be a stadionba, folyamatosan mennek be az emberek, és azt látjuk, hogy egy óra alatt az a 8 kapu, X embert tud átengedni. De most itt meg kell szakítanom a műsort, mert hát nem a műsort, hanem van egy telefonáló a vonalban, aminek nagyon örülünk, hogy hallgatom. Szeretettel. Halló.
2: Dicsértessék, Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék, tessék parancsolni.
2: Szekeres László vagyok, és az iránt érdeklődnék, hogy a nagyon melegben a teja ivás bizonyos országokban egy népszokás, hogy erre vonatkozóan van-e véleményük?
1: Van, és ki fogunk itt érni a teja ivásra. Köszönjük szépen a kérdést, nem sokára eljutunk odáig. Köszönöm szépen, hogy hívott
2: minket. Dicsértessék, Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék. Minden kedves hallgatómat arra biztatom, hogy hívjon minket bátran, tegye fel a kérdéseit. 061-374-0904-es telefonszámon vagyunk elérhetők élőben a műsor egész időtartama alatt.
0: C-vitamin és a kapuk.
1: Igen, tehát ezt úgy képzeljük el, hogy a sejtek ennyit tudnak.
0: Tehát a sejt a stadion,
1: igen,
0: és a kapukon engedjük
1: igen,
0: be a...
1: Igen.
0: Ne keverjük össze ezt a 300-400 mg-ot a bevivendő mennyiséggel.
1: Nem, többet kell bevinni, mert...
0: Hogy eljusson odáig.
1: Persze, mert ott vannak veszteségek. Tehát ha mit tudom én, a benzines autómba beletankolok 50 liter benzint, annak a fűtőértéke vagy energia tartalma az X. De az autóm ebből csak a 40%-át képes fölhasználni. Érted, hogy mit akarok mondani? Tehát ugye vannak, folyamatosan vannak veszteségek. Itt, ott, amott elveszítjük ezeket a bevitt anyagokat.
0: Emberre fordítjuk, tehát mondjuk azzal, hogy megesszük, ugye már a gyomorsabban is
1: ott is változások
0: történnek.
1: Változik,
0: ahogy a kapszula mondjuk kinyílik valahol a vékony bélben, ott is a megfelelő flóra valamennyit elfog belőle, megeszi, elpusztítja, bármit is csinál belőle, tehát mire eljut a sejtig, a bevitt anyag az nem annyi lesz, mint amennyit megettünk.
1: Itt pontosan, és azt se felejtsük el, ugye, hogy mindenki más, egyedi, és a nagy számok, meg a statisztikák, azok mindenkire igazak, de az, kivéve az egyén.
0: Igen, tehát itt nagyon fontos az, hogy azt is értsük, hogy amikor beszélünk erről az 1-2000 milligramról, amit most úgy mindenhol lehet olvasni, hogy ennyi C-vitamint kéne bevinnünk, vagy ennél többet, vagy ennél kevesebbet, ez egyénenként is változhat, mert milyen betegsége van, milyen mentális állapota van, milyen fizikai állapota van, mert van, akinek több kell, van, akinek kevesebb, van, akinek erre használódik, valakinek arra használódik, és ugye ebből kiukadva, amit te mondtál, hogy ezek a vitamininfúziók, ugye ez direkt bekerül a véráramba, tehát innentől kezdve a gyomorsabb, mint veszteség nincsen ott, a bélben kibomló kapszula nincsen ott, tehát ez mondhatni azt, hogy szinte azonnal a hasznosulás talajára kéne, hogy lépjen.
1: Gyakorlatilag igen, tehát azzal, hogy bekerül a plazmába, onnantól kezdve már a sejtek veszik föl, igényeiknek megfelelően. Aztán van, amelyik sejt anyagcsere folyamatokba kapcsolja be, biokémiai folyamatokba, másik sejtnél, mint antioxidáns működik, tehát sok felé használódik föl. Csak azt mondtam, hogy ennyit képes fölvenni. Még egy telefonáló van a vonalban, aminek nagyon örülünk. Halló!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék!
3: Elnézést kérek, nem fogok bemutatkozni, nagyon sok ismerősöm van. Elmondanám a problémámat. Nekem pajzsmirigy működés alakult ki, nagyon magas a TSH-m, nagyon-nagyon meghíztam, rövid idő alatt sokat. Amit észrevettem, hogy odafigyelek, hogy mennyit iszom, de mintha kevesebb víz menne el, illetve nem mintha, hanem úgy érzem, hogy sokkal kevesebb vizet ad le a szervezetem.
1: Értem. Az a helyzet, a pajzsmirigy az egész szervezetre kifejti a hatását. Ez azt jelenti, hogy befolyásolja az anyagcsere sebességét, befolyásolja a szívműködést, a vérnyomást. Tehát nagyon sok minden életműködést befolyásol maga a pajzsmirigy hormon. És hogyha valakinek alul működik, akkor célszerű ezt a hormont pótolni kívülről, mert különben elhízás következik be, ennek a folyamánya lehet egy magas vérnyomás, illetve egy szívelégtelenség, ami már ugye azt előrevetíti, hogy a szervezetnek a víz anyagcseréje az nem olyan, mint ami ennek lenni kell, ezért a lábak, végtagok ödémásodhatnak, és romolhat a vese funkció is.
3: Igen, szedem a gyógyszert folyamatosan, és ez a TSH, ez lefelugrál, tehát van, amikor nulla, most például 9 volt, de kapom a hormonpótlást.
0: És én úgy gondolom, hogy szerintem erre a kérdésre is, ugye megbeszéltünk a műsormenetről valamit, és majd fogunk beszélgetni ezekről a különböző toxinokról is, és itt a pajzsmirigy egy jelentős szerepet fog betölteni.
1: Értem. Ettől függetlenül a megfelelő szakorvosnál, vagy a megfelelő szakorvossal konzultálni kell, hogy jól legyen beállítva az úgynevezett pajzsmirigy hormon.
3: Igen.
1: Tehát erre nagyon oda kell figyelni, mert maga a csökkent pajzsmirigy működésből következő túlsúly az egyéb problémákat tud generálni, és ezt jó lenne gyakorlatilag megszüntetni, illetve leadni néhány kilót.
3: Igen, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm a telefonját, jó egészséget kívánok.
3: Köszönöm szépen, dicsértessék.
1: Tehát köszönjük.
0: Szóval vitamin informa, info. Vagy mi az, vitamin infúzió.
1: Igen. Hol tartottam benne?
0: Na. Hát ugye, hogy bekerül a vérből, mert hogy megkerüljük a különböző méregtenyítési funkciókat.
1: Tehát ezért gyakorlatilag azonnal hat ez. Hát ugye mindent kikerültünk.
0: Most kérdezek vissza megint egy jó kérdést. Ugye te, mint gyógyszerész végeztél, de nagyon sokáig ugye a különböző ilyen drogos állapotokkal foglalkoztál. Nem is tudom pontosan, hogy kell ezt jól megfogalmazni. Mi történik akkor, hogyha ezt a vitamin infúziót mondjuk egy alkoholos állapotban, vagy egy ilyen drogos állapotban adják be az embernek?
1: Hát ez egy jó kérdés.
0: Tehát ott segíti ennek az anyagnak az ürülését? Tehát kifejti a C-vitamin mondjuk?
1: Maga az, hogy folyadékot viszünk be a szervezetbe.
0: Az segíti.
1: Az mindenképpen segíti ezeknek az anyagoknak a kiürülését. Ugye alkohol esetében ugye acetaldehid szabadul, vagy acetaldehid metabolizálódik az alkohol. Az acetaldehid felelős egyébként a fejfájásért, a másnaposságért, és hogyha ezt megfelelő mennyiségű folyadékkal eltávolítjuk a szervezetből, akkor egy jobbulást érünk el. Na most eleve ugye
0: az infúzió
1: az már egy plusz folyadékpótlás, tehát ez nagyon jót fog tenni, és vannak olyan vitaminok, amik a májra kifejezetten jótékonyan hatnak, ezek főleg az antioxidáns vitaminok, ahova egyébként a C-vitamin is tartozik.
0: Tehát akár még jótékony hatása is lehet.
1: Biztos, hogy jótékony hatása van, persze. Mondom, itt csak arra kell vigyázni, hogy nyilván ezt nem végezheti ezt az infúziós terápiát akárki, csak arra kell vigyázni, hogy ne szaladjon meg a savas irányba a vér pH.
0: Igen, tehát azért itt is oda kell figyelni, tehát igen. Ezt nem csak megrendeljük, és akkor lesz valami, igen, hanem igen, ennek igen. Van, lehetnek
1: meg, mellé. Meg van, vannak tehát van időintervallum, ami azt eredményez, tehát meg be kell tartani a pauzaidőt, tehát a szünetet a kezelések.
0: Tehát akkor elméletileg ez egy jó dolog is lehetne.
1: Persze, nincs
0: csak ebben. Itt is kijön az, amiről már nagyon sokszor beszélgettünk bármilyen adásban is, hogy a mértékletesség.
1: Igen, igen, ez feltétlenül
0: és fontos. A logika.
1: Pontosan, így van. Úgyhogy
0: Tea.
1: Nagyon érdekes, ugye, hogy ezekben a meleg országokban, főleg Dél-Kelet-Ázsiában, Törökországban, az arab világban a tea fogyasztásnak egy teljesen más kultúrája van, mint nálunk. Nagyon töményen isszák a teát, nagyon forrón isszák a teát, és rengeteg cukorral.
0: Ez így van.
1: Én nem tudom, én kóstoltam ilyen török teát, de én azt mondtam, hogy én köszönöm szépen, én nem kérek ebből, mert olyan, mintha legalább 10 kávét ittam volna meg. Ugye és a teának és a kávénak, vagy a tea és a kávé között az a különbség, hogy a teának az élénkítő hatóanyagai, a teinek, azok lassabban szívódnak föl, sokkal tovább tartanak, mint a kávénak. Nincsenek olyan píkjei, nincsenek olyan csúcsai, mondjuk, mint a koffeinnek, de viszont cserébe sokkal tovább tartanak. Nyilvánvalóan azok az emberek, akik ezen az égőben, tehát ezen a szubtrópusi égőben élnek, vagy ezen a meleg kelet-mediterráni égőben élnek, és fogyasztják a teát, ennek megvan a maga kultúrája, és ők sem isszák nyakló nélkül, hanem egy fél decis pohárral isznak ezekből a
0: teából. Meg nekik megvan a teaszertartásuk.
1: Megvannak teaszertartás, igen, és ugye ebben az állapotban, amikor ilyen meleg van, és energiára van szükségük, azért Nyilván azért eszik hozzá a cukrot, mert az egy azonnal hozzáférhető energiaforrást jelent.
0: Igen, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne felejtsük azt el, hogy azokban a régiókban, ahol ez a teafogyasztás, és aki csinálja ezt a teafogyasztást, ő nem fog mellette nyakrafűre édességet is, vagy szénhidrátot fogyasztani, hanem ugye ő nagyjából ebbe a teába, tehát lehet, hogy ott maga a teában sok cukor van benne, de nekik az étkezésükben nincs olyan mértékű.
1: Nem, mert nem mindig. Eleve annyi zöldséget fogyasztanak egy étkezés során, amit mi egy hét alatt vagy két hét alatt eszünk meg. Egyébként most visszatérve a tejára, hogyha valaki itthon elkészít egy menta teát, ami nagyon üdítő, egy citromfű teát, ami szintén üdítő, vagy akár gyógynövény teát, akár zöld teát, akár fekete teát, minden további nélkül megihatja. Én azt gondolom, hogy olyan 15-20 Celsius fokon nagyon üdítő tud lenni, de ha valaki egy kicsit hidegebben szereti, akkor tehet bele, ha akar nagyon jégkockát, vagy beteti a hűtőszekrénybe. De alapvetően ez a 15 fok körüli teaivás, én azt gondolom, hogy nem fog ártani, és hogyha mértékkel alkalmazza a fekete teát, vagy a zöld teát, akkor az előnyére válik. És egy teja, annak van egy nagyon kellemes íze, hogyha azt kellőképpen megízesítjük, ezt lehet, nyilván tehetjük cukorral, tehetjük mézzel, de van, aki szereti magába inni.
0: Jó, milyen
1: vagy,
0: jó.
1: Vagy szereti tejjel inni. Én például nem szoktam használni a tejába édesítőt, se cukrot, se mesterségeset, az meg pláne. És én tejjel szeretem inni mondjuk a fekete teját. Úgyhogy ha meg kávét iszok, azt sem szoktam édesíteni, hanem magában iszom a kávét, és fantasztikus ízek jönnek ki, a jó minőségű és jól elkészített kávéból.
0: Ez így van. Én amit hozzátennék egyébként ez a teázáshoz, tehát ugye itt beszélünk arról, hogy a kelet vagy a mediterrán népek, ugye nekik benne van az életvitelükben ez a tea-kávé dolog. Elméletileg a miénkben is benne volt, hosszú 10 évekkel, évtizedekkel, vagy inkább 100 évvel ezelőtt, csak valahogy a mi civilizációsodásunk, hú de szép szó volt ez, ez úgy szépen kivette ezeket a szokásokat az életünkből. Tehát ha belegondolunk, akkor nagyon sok olyan gyógynövény, vagy olyan alapanyagunk van, ami szezonális.
1: Igen.
0: Tehát most mondok egy példát, az eperfa. Az eperfának a levele, az most zöld.
1: Igen.
0: Ebből most lehet friss teát készíteni, aminek nagyon magas az antioxidáns tartalma, megtörve a levelet nagyon jó zöld aromát képes átadni az embernek. Tehát effektív, ez benne van a mi tudásunkban, csak valahogy ez az elmúlt évtizedekben így ez kikopott.
1: Hát azt mondanám, hogy a brittek azok őrizhetik a hagyományaikat, mi itt Európában nem. Bocsánatot kérek, szóval, de ezzel be is fejeztem ezt a témát.
0: Igen, tehát talán ezek a teázási szokások, ezeket így vissza kéne csempészni a mindennapjainkba, mert most az életvitelünk miről szól? Fölkelünk, megisszük a reggeli kávét, ahogy megisszük a reggeli kávét, nem az íz, tisztelt a kivételnek, aki az ízért issza, de nem az ízért isszuk, hanem a teljesítményfokozó hatásáért, meg hogy fölébredjünk, meg mit tudom én, segítse valakinek a reggeli rutinjának a beindulását, elmegyünk, megisszuk a második kávét ilyen 10-11 óra fele, hogy túléljük a déli mélyhullámot, hazamegyünk, eszünk, csináljuk egy kicsit a dolgunkat, és az élvezet úgy valahol sehol nincsen benne közben. Míg mondjuk egy ilyen mediterrán nép, vagy egy keleti, ő leül, és megtartja azt a tea, vagy kávé szertartását, azt a 10 percet. És akkor ott elszívják mellette a vízipipát, vagy megeszik mellette a kis angolok, ha már említetted a teasüteményt, de ez benne van. Nekünk ez szépen lassan valahol elkopott, és elrohantunk mellette.
1: Igen, valószínűleg azért, mert a mi fiatalkorunkban, amikor Hát én, mert te kevésbé, mert van legalább 20 év, 25 év a javadra. Tehát amikor én gyerek voltam, akkor, meg fiatal ember, akkor ez nem lehetett, Magyarországon nem lehetett egy normális tejet kapni.
0: Erre akartam kiukadni. És a gyógynövény az úgymond üldözve volt.
1: Hát az pedig pláne. Tehát
0: azért mondom, hogy kikopott.
1: Az boszorkányság volt, így sarlatánság van. Volt, stb. Tehát ezt így sikerült így legyalulni nálunk ezt a dolgot. Úgyhogy hát reméljük, hogy szép lassan vissza fog kúszni, mert és most mindenkinek szívből ajánlom, egy menta citromfűvel, egy nagyon pici lime-mal megcseppentve, egy 15-20 fokos teja, így ez rendkívül üdítő tud lenni.
0: És elárulok egy nagy titkot, amiket felsoroltál, azok az erkélyen is termeszthetők. Tehát nem kell hozzá egy komló, amihez mondjuk kell egy nagyobb terület, hanem a citrommenta, kirakjuk balkolládába, frissen leszedjük. Pár levélkéből nagyon jó teákat.
1: De egyébként frissítőleg hat, hogyha a borsmenta levelét, vagy a bazsalikom levelét letépve elrágjuk.
0: Ó, igen.
1: És az is frissítőleg hat, és nagyon jót tesz. Fokozza a nyáltermelést, fokozza az emésztőnedveknek a termelését, és a menta az különösen ez a mentol, ami felszabadul belőle, az fokozza a keringést, tágítja az ereket, a tüdő ereket tágítja, a léghólyagocskákat tágítja, gyakorlatilag nagyon, nagyon kellemes.
0: És tudod a régi viccet, és az órodat is tisztítsa.
1: Igen. 061-374-0904-es a telefonszámunk. Várjuk tisztelt hallgatóinknak a telefonjait, kérdéseit, itt élőben megválaszoljuk. És mielőtt folytatnánk a műsort, akkor hallgassunk egy kis zenét.

0: Halló, egy hallgató van a vonalban. Szeretettel köszöntöm, dicsértessék.
1: Van egy olyan problémám, elnézést, hogy alulműködő pajzsmirigyem van. Na most ezt gyógyszerrel kezelik, tehát a eotiroxin szedek, minden reggel egy felet kell égyomorra bevennem. Így be van állítva nekem a pajzsmirigyem, csak azt nem értem, hogy mivel alulműködő a pajzsmirigyem, és általában azt mondják, hogy az alulműködő pajzsmirigyesek kövérek, én nem, én sovány vagyok. Miért vagyok én ilyen ambivalens?
0: Örüljön neki, hogy nincs túlsúlya. Valószínűleg, hogy jól van beállítva a
1: sőt, szeretnék egy kicsit hízni, inkább sovány vagyok.
0: Én azt gondolom, hogy azon szerencsések közé tartozik, igen, akik egy nem hajlamosak a hízásra.
1: Igen,
0: kettő,
1: igen,
0: jól van, jól van beállítva. Én azt gondolom, hogy igen, soha nem volt elhízott.
1: Nem, soha nem voltam elhízott, de most egy kicsit olyan, hát szívbeteg is vagyok, szóval minden összejött, hát öreg vagyok, már 84. évenben vagyok.
0: Gratulálok.
1: És köszönöm szépen. Én nem tudom, annyira szeretnék egy kicsit hízni, de a kardiológus azt mondta, hogy ne hízzak, mert a szívemnek nem jó. De én meg szeretnék.
0: De most hagyáljak a kardiológus mellé. Egyrészt azt gondolom, hogy igaza van a kardiológusnak, igen, másrészt pedig azt mondom, hogy a vékony, szikár igen, embereknek az életkilátásai és az egészségi kilátásai igen, sokkal jobbak, mint, igen,
1: mint a
0: túlsúllyal rendelkező embereknek. Igen. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ez egy nagy adomány az Istentől,
1: igen,
0: és inkább egy kicsit legyünk szikárak, igen, meg éhesek, igen, meg izgádák.
1: Soha nem voltam kövér gyerekkoromban, hogy egy középen, amikor olyan 30 év körül voltam, akkor voltam a legnormálisabb külsúlyban, de utána meg már úgy most ekkor, erre az öregkorra meg elkezdtem fogyni, és ez nem tudom, és azt nagyon sok problémám van, lábam, gerincem, nagyon fájnak a lábaim, ilyen rollátorral tudok csak közlekedni, ez nagyon jó dolog, és így vásárolok meg minden, és egyszerűen nem tudom, úgy szeretnék az élet kicsit.
0: Hát nézze, emiatt ne bánkódjon. Ha csak ez a legnagyobb baj, akkor emiatt ne bánkódjon.
1: Jó.
0: A másik igen, pedig az, hogy igen, úgy lettünk megteremtve,
1: igen,
0: hogy egy idő után ezt a testet elhagyjuk.
1: Igen, igen, igen.
0: És ez
1: igen,
0: a test, ez egy anyagi test, ez igen, lépésről lépésre, még hogyha nagyon-nagyon vigyázunk rá,
1: akkor is
0: lépésről igen, lépésre elhasználódik.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: A sejtek is. És
1: igen, sajnos.
0: A DNS-ünkbe igen, bele van kódolva.
1: Igen, igen.
0: Illetve megkaptuk az Istentől a igen, nagykönyvet, és igen, ebben a igen, nagykönyvben minden meg van írva.
1: Hát igen, és az a jó, hogy az embernek van hite, és ennélkül már nem is élnék, szerintem.
0: Így van, így van.
1: Szerintem, úgyhogy ez vigasztal. Hát, nem vagyok úgy megelégedve mindig, de hát most mit csináljak, ha ilyen vagyok. Gyerekkoromban is sovány voltam, és mondom, hogy amikor már olyan tinédzser voltam, akkor kezdtem úgy olyan jobban kinézni már, de nem kövér, soha nem voltam kövér.
0: Értem. Azért elhiszi nekem, hogy, és a kollégámnak, Császi Andrásnak,
1: igen,
0: hogy nagyon sokan cserélnének önnel.
2: A pont ezt jaj, akartam mondani, hogy hány hallgató mondta azt, hogy igen, én küzdenék ezzel.
1: Jaj,
0: meg ugye Andrásnak a természetgyógyászati praxisában, meg az enyémben igen, is, ugye igen, az van, hogy sokszor találkozunk az ellenkezőjével, mint amit
1: igen, igen,
0: ön
1: igen,
0: mondott,
1: igen,
0: és nagyon-nagyon sokan cserélnének önnel. Úgyhogy,
1: hát köszönöm szépen, ezzel megvigasztott. A másik problémám, igen, hogy nem szeretek inni. Na úgy értem, nem szeretem a vizet. És most a tejával kapcsolatban, az se nagyon. És mikor mondják, hogy az unokám mindig mondja, mama, így áll, mert ebben a melegben muszáj inni. Mondom, nem vagyok szomjas. Azt mondja, nem kell, hogy szomjas légy, hanem ez olyan problémám, hogy nem. Most van egy ilyen víztisztítós kancsom, nagyon szép tiszta vizet iszom, de annyira nehezem leesik. És a súlytól is függ, hogy mennyi vizet iszunk.
0: A testsúlytól?
1: Igen, testsúlytól. Nem, most ebben a melegben nem számít?
0: Én ezt nem tudom, nem hiszem, hogy nyilvánvalóan egy testesebb embernek a szervezete a zsírok között több vizet raktározhat, igen, értem, mint egy szikárembernek a szervezete. Igen. De azt kell mondjam, hogy sajnos az kor előre haladtával, igen, ez a szomjúság érzet, ez csökken.
1: Igen, csökken, ugye?
0: Igazából itt megoszladak a vélemények, hogy mikor ígyunk, vagy mikor ne ígyunk.
1: Igen, igen.
0: Én azt javasolnám, hogy találjon valami olyan italt, nyilvánvaló itt nem szeszes italra gondolok, amit szívesen, aminek jó íze van, és szívesen fogyaszt.
1: Igen. Mondjuk néha pedig azt mondják, nem egészséges, néha ezek a szörpök is jó lesz, én málna, meg ilyesmi.
0: Én azt, amit mondja a kollégám Császi András, hogy mértékkel nyilvánvalóan lehet inni. Tehát az ön esetében, aki nem cukorbeteg,
1: igen, nem vagyok, nem.
0: Akkor én azt gondolom, hogy ilyen szörpöt, ami igazi málnából, igazi eperből, vagy igazi gyümölcsből van.
1: Például a pöröskei nagyon jó ital, zalai pöröskei.
2: Például. Igen, tehát
0: mértékkel.
2: Igen, ugye ide a vízíváshoz talán azt is.
1: Most is egy pohár víz, hogy majd megiszom. Nézegetem, na most majd mindjárt iszom. Nézegetem a teja, hát a tejáért sem vagyok nagyon oda, például hásva, ilyesmi, azt tetszik, a menta, amiről szó volt, az is, meg most ajánlotta valaki a tőzegáponyát, az pedig ilyen vizelettel kapcsolatban, igen, állítólag nagyon jó. Most azt is éppen elfogyott, azt tetszik a tőzegáponya, íze is jó, meg hát vannak azért jó teják.
0: Vagy tudja, hogy mi még egy jó megoldás, hogy lehet kapni gyümölcs sűrítményeket. Itt gondolok elsősorban a gránátalmára.
1: Igen, értem.
0: Hogyha egy pohár vízbe ebből a kereskedelmi forgalomban is kapható gyümölcslé sűrítményből, itt oda kell figyelni arra, hogy az eredeti legyen.
1: Erre nem is gondoltam meg, akkor azt sem tudom, hogy néz ki.
0: Egy kávéskanálnyit 3 deci vízbe belekeverve nagyon kellemes, savankás, piros italt lehet kapni.
1: Jaj, az jó.
2: De ide lehet a berkenye is.
0: Az is lehet.
2: Mert lila italunk lesz.
1: Értem. Például a gyömbért nagyon nem bírom, még a szagát sem. Akkor pedig azt mondják, hogy nagyon egészséges.
0: De akkor ne. Tehát,
1: igen.
0: Nem mindenkinek. Igen.
1: Akkor ne erről tetszem, ugye?
0: Teljesen felesleges.
1: Igen. Szóval akkor sűrítmény, gyümölcssűrítmény.
0: Igen.
1: Megpróbálom, érdeklődök, hogy hol lehet ilyesmit kapni, mert hát tényleg néha jó lenne valami.
2: Piacon
0: is lehet kapni. Igen, meg lehet kapni egy-két webáruházban is.
1: Értem. Jó, köszönöm szépen. Nagyon kedvesek, és most te megvigasztaltak a soványságommal kapcsolatban. Hát az a helyzet, hogy egy-két centit már mentem össze nyilván ebbe a korral. Korral mindig 160 centi voltam, és állítólag normál súlyom volt, de most már szerintem nem normál. De az a helyzet, hogy most van, aki időskorra meghízik, van, aki lefogy. Ezt figyelem, de többen vannak kövérek, mint soványak.
0: Hát igen, mert csökken az anyagcsere sebessége a kor előre haladtával.
1: Jaj, én nekem gyors. Na hát ez is egy problémám, elnézés, hogy reggel addig nem tudok sehova elmenni, amíg többször el nem megyek WC-re. Pisilni rengeteget, éjjel rengeteget. És az nem baj.
0: Nem, és sőt, ennek is örüljön, mert az idősebb korban a lakosságnak a legnagyobb, vagy a lakosságnak egy jelentős része székrekedéssel küzd.
1: Igen, tudom, a barátom is mit szenved, és olyan kövér, hogy nagyon, és akinek székrekedése van szerintem, azok inkább kövérek, ugye? Inkább.
0: Hát igen.
1: Igen, a menjem.
0: Ne így nevezzük, hogy kövérek, maradjunk abban, súlyfeleslegük van, vagy túlsúlyosan.
1: Nem szabad ilyet. Jó, rendben van. Hát szóval nem tudom, mindenki más, meg más a szervezete, ugye. Igen. Pedig nagyon egészségesen éltünk gyerekkorunkban, én Budán laktam, most Zalaegerszegen élek, ide jöttem férhez, és ott olyan jó helyen laktunk, ott minden megtermelek, a nagymamáik mindenféle paradicsomtól kezdve, minden kukorica, minden állatok között neveket, nagyon jó hely volt. És tényleg nagyon egészséges, állandóan nyáron mezitlábjártunk, és olyan körülményeink voltak, hogy nagyon jó, és akkor mégis valahogy úgy elromlott minden fát, persze a korral, ugye?
0: Hát ő azokhoz a szerencsésekhez tartozik, akik igen. gyerekkorukban, fiatalkorukban és a igen. felnőtt koruk java részében
1: igen.
0: Egészséges ételeket, tiszta igen, vizet
1: igen.
0: és tiszta
1: igen,
0: levegőt
1: úgy, tetszik mondani, vettek olyan tyúkjaink voltak, hogy azóta se láttam olyan, hogy bubos és a nagy testű kendermagos tyúkok, azóta se láttam. És azok a csirkék, kacsánk, libánk, mindenünk volt, ló és tehénen kívül. Pulyka, mindenféle, és azt tudom, hogy a konyhánk a udvarra nyílott, és ott a nagymama megkocsoltatta a tyúkot, és azok a kis csirkék olyan aranyosak voltak, hát nagyon jó körülmények között voltunk, így én nagyon szerettem így élni.
0: Az jó volt.
1: És olyan szabadon voltunk, és ott az utcában is gyerekek egész, nem ugye ez, most ez a rengeteg mobilozás, meg nyomkodás, meg minden, hát olyan nem volt.
0: Analógok voltunk még.
1: Igen.
0: Most erről jutott eszembe egy sztori. Szerettem volna valamit venni egy ilyen modern étterembe.
1: Igen.
0: És azt mondták nekem, hogy én ezt nem vehetem meg, mert nincs applikációm.
1: Jaj.
0: Töltsem le az applikációt.
1: Jaj,
0: mondtam,
1: tényleg
0: hogy
1: van-e?
0: Nem tudom letölteni, mert analóg vagyok.
1: Jaj. Egyébként én nekem is azt nem értem, én van gondos órám, mert ugye megkaptam a kormánytól, nagyon jó. Még nem használtam föl, hála Istenem, kellett. De nagyon jó dolog ez. És mit akartam ezzel a gondos órával kapcsolatban mondani, Istenem?
0: Applikáció. Hát
1: igen, jaj, most meg most egy olyan dolog van, hogy benn van minden nap az Alaihillabban, hogy ilyen applikáció, hogy még pluszban lehet erre valami olyan csinálni, hogy applikáció, hát mondom, örülök neki, hogy ezt tudom használni, nem így applikáció, meg ezek a szavak, ezek a projekt, meg Jézus Mária, meg ahogy beszélnek a fiatalok, valamikor nem is értem. Nekem két unokám van, és két dédunokám. A dédunokám meg az unokám Pesten vagy Budán élnek, a második kerületben, és mondjuk elég jó körülmények között, de egyszerűen ezek a beszédek, azok a ilyen rövidítések van, nekem is van interneten, mindenem van. Kaptam a fiaméktól, jó dolog. Jó dolog, ha jóra használja.
0: Így van.
1: Hát úristen, hát mondom, ezek a jelek, meg a két pont, meg a déd, mondom, mi az, mondtam a Viktoriának, mondom, miket írok azt nekem, azt sem tudom, mi, hogy beszélsz. Azt mondja, meg azt mondja, zsír. Hogyha valami nagyon jó, azt mondja, zsír, király. Meg. Mondom neki, mi az, hogy király, valamire azt mondod, hogy mi azt mondtuk, hogy nagyon jó, szuper, esetleg, és így jellemeztünk valamit, ami jó. Ezek meg azt mondják, hogy zsír, király, és akkor mondja az anyjának, hogy hagy lógva. Mondom, miket beszél ez?
0: Én azt szoktam mondani, hogy a fiatalok nem jobbak, vagy nem rosszabbak,
1: igen.
0: mint mi voltunk fiatalok.
1: Igen.
0: Csak mások. El kell fogadnunk.
1: Ezek
0: az ő világuk.
1: Szerintem mi egészségesebben éltünk.
0: Szerencsénk volt, azt gondolom.
1: Szerencsénk volt. Jó, levegő is volt. Tudom, hogy a kertünk végében volt egy bolgár kertész. Na hát az mindig mérgelődött velünk, mert hatalmas fű volt ott, és mi belementünk abba a fűbe, ott elbújkáltunk meg minden. Télen meg följött a talajvíz, korcsolyázhattunk, úgyhogy nagyon jó volt ez a se kerítésünk, semmi nem volt, ez egy áropat, állandóan tornáztunk, kézen álltunk, minden. Szóval ez jó volt.
0: Hát jó az volt a videójáték helye.
1: Igen, és akkor igen. többen fiúk, lányok ott az utcában, Kalotaszeg utcában laktam, elég szép nevű utca, Budán, és ott fiúk, lányok összejöttünk, és mindig ilyen társasokat játszottunk, hogy Amerikából jöttem, híres mesterségünk címmel, akkor kellett egy betűt mondani. Hát annyira jó pofa játékaink voltak.
0: Hát ez a most mutasd meg az őse.
1: Melyiknek?
0: A most mutasd meg című játéknak az őse.
1: Igen, most meg olyan furcsa játékok vannak. Én most már nem is tudom. Nem is kell mindent tudni már ebbe a korba.
0: Én azt kívánom önnek, hogy legyen nagyon jó életminősége, és szépen. Gyönyörködjön az unokáiba.
1: Hát csodálatos unokáim. Most a 17 hónapos a Sára, a kisebbik, a másik 4 éves a Levente. És a Sárának személyigazolványt kellett csináltatni, mert utazgatnak. Hát elvitte az unokám, kormányhivatal, vagy nem tudom, hol csináltatták, és elküldi nekem mindig a képeket, meg ahol járnak. Most Erdélybe voltak, mondta, csodálatos az Erdély. És hát olyan szép azon a személyigazolványon az a kislány, hogy azt mondták, hogy majdnem megették ott, amikor fényképezték a kormányhivatalban. Gyönyörű. Mind a két délutakám, meg az unokáim is. Úgyhogy gyönyörködök.
0: Jó. Isten áldja, köszönöm szépen, hogy hívott minket.
1: Köszönöm szépen, megvigasztalt. Nagyon kedves.
0: Igazán nincs mit.
2: Hát akkor telik az időnk.
0: Igen. Mi is lett a következő téma?
2: Igen, menjünk bele a témába, mert már ez nagyon...
0: Igen, ezek a szépészeti beavatkozások, most ezt is szintén láttam, vagy olvastam valahol, hogy ugye egyrészt vannak ezek a különböző hialuronsavas feltöltések, amivel az ajkakat töltik fel, akkor vannak ezek az úgynevezett botox injekciók, amivel izmokat, arcot tehát injektálnak be, és gyakorlatilag ugye ez a lépfenének, az antraxnak, a baktériumnak a méreganyaga, ami egy rendkívül mérgező dolog, és nagy hiszti volt annak idején a politikusok körében, amikor valaki kapott egy ilyen borítékot, amiben fehér por volt,
2: igen,
0: akkor azt hitték, hogy antrax, és akkor kihívták a katasztrófa védelmemtől kezdve mindenkit, és ugyanakkor azt látjuk, hogy különböző injekciókban adatják be maguknak az emberek, legyen az nő, legyen az férfi, ezeket a potenciális mérgeket, illetve töltetik föl az ajkukat, a járomcsont alatti részeket az arcukból. Tehát erről, András, neked mi a véleményed? De én gyógyszerészként azt mondom, hogy ez egy nem jó dolog, mert egy olyan anyagokat viszünk be a szervezetbe, terheljük meg vele a májunkat, a keringésünket, magát a szöveteinket, ami nem múlik el nyomtalanul. Tehát az ott marad. Az implantátumokról, ez legyen most kebel implantátum, vagy fenék implantátum, vagy nem tudom, ne is beszéljünk. Tehát ezek túlélik az embert.
2: Hát vagy nem.
0: Hát a rosszabbik eset, amikor nem.
2: Ne felejtsd el, hogy egyébként az üzletben, hogy mint ahogy említetted, ezeket a feltöltéseket is x időközönként kell ismételni, mert felszívódik.
0: Persze, hogy ne.
2: A különböző implantátumok esetében is ugye a legnagyobb problémát az jelenti, hogy előregedik benne a védőháló, vagy nevezzük igen, bárminek igen. is, és onnantól kezdve toxikus lehet az emberi szervezet számára. Igen. Hát ugye volt egy pár éve ez a botrány, amikor a Brazíliából importált, vagy behozott mellimplantátumok ugye szivárogtak.
0: Igen. De... És ugye ez egy szilikon vegyület, tehát szilícium alapú.
2: Hát vagy a fene tudja, hogy mi van benne. Igen. Ugye természetgyógyászati szemmel itt bármelyiket is vesszük alapul, ugye most már egyre több tanulmány szól arról, hogy ezek az anyagok, tehát akár a feltöltések, akár a krémekkel bevitt anyagok, tehát bizonyos betegségeknél, és ugye ezért mondtam, hogy a pajzsmirigyet is említsük majd meg itt, mert a különböző krémekkel is hasonló típusú anyagokat tudunk bevinni, mert nem minden esetben a krémben lévő hatóanyag tartalom fogja a ráncainkat eltüntetni, hanem mondjuk oda valami bekevert hasonló hatóanyaggal próbálják meg, nem annyira látványosan, mint mondjuk egy botox kezelés, de megemelni azt az izmot, megfeszíteni azt az izmot, és innentől, de mi a legnagyobb probléma? Mindegyiknél, hogy felszívódik.
0: Igen.
2: Tehát ugye a jó botoxolást, mit évente kell megcsinálni, nem tudom, mert még sose csináltam, de azt hallottam, hogy például egy rossz minőségű botoxolást, ami ki tudja, hogy milyen anyaggal van csinálva, az mondjuk 3 havonta kell megcsinálni. Tehát
0: mondjuk azt azért hozzáteszem, hogy az ilyen, ha jól tudom, de nem vagyok benne 100%-osan biztos, hogy ezt a botox kezelést, javíts ki, hogyha nem jól tudom, én úgy tudom, hogy csak orvos végezheti.
2: A botoxosat igen, de van valami trükk benne, hogy a hialuronsavas feltöltést már kozmetikus is, vagy értem, valami bőrre szakosodott, magasabb végzettséggel rendelkező szakember is csinálhatja. Meg hát ne felejtsük el az itt is megjelenő mindenhez is értőket is. Uh-huh. Kicsit csinálhatja, kicsit nem, de azért csinálja.
0: Hát igen, meg gondolom, hogy vannak azért olyan helyek, ahol mondjuk a szabályokat nem mindig tartják be, és akkor egy kicsit olcsóbb, mint hogyha mondjuk az ember elmegy egy esztétikai klinikára, akkor majd elmegy a nem tudom milyen kozmetikai szalomba, és akkor ott esetleg bármi történhet.
2: Igen, ne felejtsük el, hogy például van ez a mikrodermális toll, vagy valami igen, ilyesmi, hogy amikor egy tű segítségével ilyen minimálisan felsértik az arcnak, igen, vagy a bármilyen igen, területnek igen, a bőrfelszínét, hogy ott elkezd vérezni a bőr, igen, és akkor arra visznek rá különböző krémeket, hogy a nyílt sebbe belerakva, most ez nagyon morbidul hangzik, de abban a nyílt felületbe belerakva jobban felszívódik, és akkor majd jobban feszes lesz tőle az arc.
0: Na most ugye ilyenkor gyógyszerészként kiveri nálam a biztosítékot, tehát sérült bőrfelületre, sérült hámfelületre csak kizárólag steril készítményt lehet fölvinni.
2: Hát steril, mert előtte megmosta a kezét. Na most kicsit, bocsánat, morbidon fejezem ki magam, de...
0: Mondjuk az a sterilitás olyan messze van a sterilitás, mint Makó Jeruzsálemtől. Tehát tudjuk, tehát itt minden olyan, ami közvetlenül hámsérülésre vihető föl, annak sterilnek. Vagy, igen, de nem vagy, vagy. Tehát az annak sterilnek.
2: Igen, tehát bármilyen szemszögből is közelítjük meg ezt az egész témát, igen.
0: Hallgató van a vonalban. Dicsértessék.
3: Köszönöm. Dicsértessék, Jézus Krisztus. Befejezik, vagy beszélhetek?
0: Tessék mondani nyugodtan.
3: Köszönjük szépen. Többen kis körtelefon többek nevében kérdezünk két dolgot. Egyrészt, hogy a zsúrló, mint üzelethajtó, hogy nyáron így 38 foknál lehet-e inni, aki zsúrlózik. A másik, ami érdekesebb, hogy valaha olvastuk, többen is, nagyon régen, hogy középen a melleink között, férfi nő, van valami mirigy, vagy nem tudjuk mi, ami amikor forrót iszünk, hideget termel a szervezetben, most egyszerűen mondva, mikor meg hideget iszunk, akkor elkezd hűteni a szervezet felé. Ez lenne a két kérdésünk, hogy önök valamit tudnak erre reagálni. Ez nagyon régen volt, ez olvasható 30 éve is már talán. És főleg ez, hogy a zsúrlótea, ez lett volna
0: igen, a kérdésünk. A zsúrlóteához és általában a vízhajtókhoz én annyit fűznék hozzá, hogy ilyen nagy melegben
3: nem.
0: Nyilván az orvossal, ha vízhajtóról van szó, az orvossal konzultálva, de azt fogja mondani, hogy ne használják, vagy csökkenteni fogja, vagy le fogja állítani a vízhajtót. Hogyha a zsúrló teját pedig én személy szerint nem javaslom ilyen melegbe, mert csak igen, tovább fogja, ugyanúgy, mint a csalánteát sem. Igen. Tehát ezek kihajtják a szervezetből a vizet, az pedig nem jó.
3: Esetleg a vitaminokat, ásványanyagokat is hamarabb gondolom, mint
0: hát, az úgy, hát a vese igyekszik azért visszatartani, uh-huh, de András szeretne valamit mondani.
3: Igen, nem,
2: én kérdeznék, tehát hogy mire a zsúrló tea? Tehát itt van egy víz visszatartási probléma.
3: Nem tudom, az illető 8, hát én 70 valami vagyok, az illető 80 valamennyi, és nagyon egészséges, csak gyógyteázik, jön meg szalad. A lényeg az, hogy ő ilyen öbritőnek, vagy minek írja a tea papír, hogy vesse, vagy tisztító, igen, tehát, hogy igen, és egyben ott van ez a vizelethajtó, és nem szed semmilyen gyógyszert, soha nem is szedett. Amúgy, akiről szó van konkrétan, hát nem tudom, hogy akik hallják még, mit tudnak erre gondolni az egyéb hallgatók. Tehát ő csak egyszerűen ilyen tisztítószerűen, mint vizelethajtás szerűen, de ő nem arra is, hogy vizeletet hajtson, hanem hogy átmossa a veséket állítólag. De hogy ez 38 fokban nem veszélyes-e, vagy nem éj, mint ahogy most volt a felelet, hogy inkább ne nyáron.
2: Igen,
3: ez volt, abszolút. Ennyi volt,
2: tehát nem a nyárral van a probléma, mert hogyha lenne most egy ilyen 25 fok, mint éppen Németországban, akkor ezzel nem lenne olyan nagy probléma. De itt a 30x fokban a szervezet olyan mértékben próbálja saját magát kompenzálni, tehát igen, sok esetben már a levegő hőmérséklete magasabb, mint a test hőmérséklete. Tehát nem pontos tud hűteni kifele, mert a kifele is melegebb. Tehát ilyen esetekben nem biztos, hogy célszerű átmosni a szervezetet bármilyen úton, módon is, igen, vízzel, igen, maximum. De ugye ez is ilyen extrém dolog, tehát mit tudom, két hét múlva már hüvesebb lesz az időjárás, akkor,
3: hát,
2: vissza
3: ámen, lehet, így legyen.
2: Akkor vissza lehet rá térni. Tehát itt megint csak az jön ki, hogy nagyon fontos a gyógynövények esetén is az észszerűség.
3: Igen, és én magam is olvastam tényleg nagyon régen, 30 éve legalább, ezt a nagyon érdekes dolgot, és ez úgy valahogy köztudatban benne volt, hogyha hideget iszunk, meleget kezd termelni a szervezetünk, amiatt a két mell között, valahol a mellcsont alatt, mögött, nem tudom mi, nem mirigy, nem tudom mi volt, nem emlékszem én sem. Most így hárman körbe telefonáltunk pont ez ügyben is, senki nem emlékszik, hogy az mirigy vagy micsoda, de mindenki ilyen 70-en felül, és emlékszünk erre, hogy valami ott középen, ha hideget iszunk, akkor elkezd hűteni a szervezet, ha meleget iszunk, forrót például, esetleg tényleg van, aki a melegnél melegebb teát, vagy van, akkor meg hideget kezdett termelni állítólag az a valami ott középen, hogy erről valamit tudnak-e. Nagyon régi dolog volt ez.
0: Igen, ezt úgy hívják, hogy csecsemőmirigy, és ez az immunrendszernek egy fontos része.
3: Hát a csecsemőmirigy csinálja?
0: Igen, igen.
3: Mert ezt nem mertem mondani, mert ugye ott a csecsemőmirigy.
0: Igen, ez a szedcsont mögött helyezkedik,
3: igen,
0: el.
3: Igen, ott olvastuk valaha, nagyon régen. Mind a hárman emlékszünk rá, bő 70-esek vagyunk.
0: Igen, igen. De ez...
3: Jó, köszönjük, ez volt, hogy tényleg van ilyen, hogy az hideget, ha meleget iszunk, és meleget, ha hideget iszunk.
0: Igen,
3: általag
0: a főszerepe az nem ez, hanem a bizonyos immunsejteknek az érési helye, tehát a déllimfocitáknak az érési helye.
3: Igen, ez komoly, igen.
0: Csecsemő mirigy, tehát ez a...
3: De köze van ehhez valóban, tehát ez azért jutott eszünkbe, és így ezért kezdtünk el körtelefonozni, hogy az arab szokás, tea szokásról volt szó, hogy ott ugye melegen isszák.
0: Igen.
3: Még ha fél decit, erről jutott eszünkbe.
0: Igen, azt mondják, és az a tapasztalat, hogy ezeken a nagyon párás és nagyon meleg helyeken a meleg folyadék az segíti a szervezetnek az izzadását.
2: A hőháztartását.
0: Igen, és az izzadás az pedig csökkenti a testhőmérsékletet. Uh-huh.
3: Tehát akkor nincs egy ilyen, hogy bekapcsolódik ott valamit, bekapcsol, amit mi valahol olvastunk így. Mert hát gondolom azóta biztos, akik ezt valahol írták, rájöttek, hogy nem bekapcsol vagy valami, hanem ez, amit ön mondott.
2: Ez folyamat része.
0: Igen.
2: Tehát nem bekapcsol, meg kikapcsol, ennyi, hanem reagál, igen, rá. És
3: leteszem, hogy más is szóhoz jusson. Hálásan köszönjük, kérem, a műsort, csodálatos a könyv.
0: Jó egész.
3: Köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük. Minden jót önöknek is, Isten áldásával.
0: Köszönjük szépen. Hát nagyon szépen köszönjük a sok telefonálást. Igazán hálásak vagyunk érte. És most azt nézem, hogy már alig van a műsoridőnk.
2: Szerintem még egy kicsit beszélgessünk ezekről a méreganyagokról, amit saját magunktól vigandalolva viszünk be a szervezetünkbe. Tehát ugye itt, ahogy említetted, tehát orvos, nem orvos, kozmetikus, mi ezt a kis szépségünk érdekében visszük be, és igazából szerintem még nem teljesen vagyunk tudatában annak, hogy ezzel mekkora pusztítás,
0: szó szerint, ahogy mondod.
2: Hajtunk végre a szervezetbe.
0: Amikor a sejtjeink közé, a szöveteinkbe, és nem gyógyászati célból, vagy nem abból a célból, hogy az életminőségünk jobb legyen.
2: Csak jobban nézzünk
0: ki. Jobban nézzünk ki, amin pedig a hiúság, ugye, és ez az egyik fő bűn. A hiúság, hogy, és igazából én azt látom, és az életem azt alapján azt tapasztalom, a szépség az mindig belülről fakad. Ha van egy egészséges, jókedvű ember, az mindig szép. mert eleve az ember mindig szép. Lehet, hogy az ízlések nem találkoznak, de valakinek biztos, hogy ő a legszebb.
2: Így van.
0: És azt gondolom, hogy ezt elrontani, ezt az embert, amit mi megkaptunk, mert Istentől azért kaptuk a testünket, hogy vigyázzunk rá. Tehát kutya kötelességünk rá vigyázni, ezért ne dohányozzunk, ne igyunk, és ne végezzünk rajta olyan beavatkozásokat, ami árthat.
2: És utána csodálkozunk, hogy megjelennek a pajzsmirigy problémák,
0: ja, igen,
2: megjelen a meddőség, különböző nőgyógyászati igen. problémák, férfi igen. problémák, idegrendszeri problémák, hiszen mit is csinálunk a botoxsal?
0: Hát méreganyagot viszünk be, és a másik, hogy ugye ezekkel az implantátumokkal pedig olyan ftalátokat, tehát ezeket a műanyagokat, amikbe be vannak csomagolva ezek a szilikon természetű anyagok, olyan lágyítók, úgynevezett szenobiotikumok szabadulnak föl ezekből a csomagoló anyagokból, amik hormonszerű hatást fejtenek ki a szervezetbe, nagyon kis mennyiségben már, és ez gyakorlatilag fel tudja borítani a szervezetnek az egész hormonháztartását.
2: Abszolút. És tehát, ezt be se kell vinnünk, elég, hogyha saját magunkra kenjük.
0: Igen, igen. Úgyhogy lejárt a műsoridőnk, de van még egy hallgató a vonalban. Hallgatjuk őt. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mogadaki, amen, László vagyok, és volna egy olyan kérdésem a ruházkodással, hogy ugye a arab országokban teljesen beburkolják magukat, meg a régi paraszti világban, amikor nagy melegbe is beöltözködtek. Na most mink viszont nyáron csak egy trikóban, meg rövid nadrágban megyünk, és most melyik a célszerűbb ilyenkor?
0: Hát én azt gondolom, hogy ebben a hatalmas, vagy nagyon erős UV-sugárzásban az araboknak meg a

0: Ahhoz de, annyi időt kéne félmeztelenül eltöltenünk, hogy a bőrünknek nem biztos, hogy egészséges.
1: Én azt gondolom, hogy a D-vitamint azt nem a közel 40 fokos kánikulába kell összeszedni, hanem akkor, amikor elviselhető a hőmérséklet, és nem a 11 és 15 óra közötti időben, hanem előtte, illetve utána.
2: Igen. Igen.
1: Lejárta a műsoridőt.
2: Köszönöm.
1: Köszönöm. Isten áldjon mindenkit. Köszönöm szépen telefonálóinknak az értékes hozzászólásaikat. Köszönöm szépen Császi András kollégámnak a jelenlétet és a sok értékes gondolatot. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Köszönjük a technikai segítséget. Isten áldjon mindenkit.
0: Köszönjük.

Egészségtrend. Egészségi állapotok és étrendkiegészítő javaslatok. Dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész műsorát hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó célt szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a Mária Rádió

0: radio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
1: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infókukat mariaradio.hu e-mail címen.
2: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Újra a békét sürgette Leó pápa. Keresztény vezetőknek szerveznek konferenciát. 1100 éves templom rejtőzik egy kávézó mögött Horvátországban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 14. Leó pápa vasárnap Szudánért és az ukrán-orosz háború befejezéséért emelt szót, tudósít a Vatican News. Az egyházfő először angol nyelven sürgetett békét Szudánban, a Szent Atya kiemelte, hogy aggodalommal követi a drámai eseményeket, különösen az El Obeid városában és lelki közösségéről biztosította a szudáni népet. Felhívta a hatalom birtokosait a humanitárius folyosók biztosítására, a nemzetközi közösséget pedig az azonnali tűzszünet támogatására kérte. Ezt követően az ukrajnai és oroszországi konfliktus civil áldozataira hívta fel a figyelmet, hangsúlyozta, hogy az erőszakot meg kell állítani, tiszteletben kell tartani a humanitárius jogot, és teret kell engedni a diplomáciának. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Kétnapos konferenciát tartanak szeptember 25-én és 26-án keresztény vezetőknek, vállalkozóknak és döntéshozóknak arról, hogyan válhat a munka, a vezetés és a vállalkozás Isten országának részévé. A Kingdom at Work által szervezett eseménynek a Jezsuiták Budapesti Párbeszéd háza ad helyet, tudósít a Magyar Kurír. A keresztény szellemiségű oktatási kezdeményezés nem egy újabb vezetési módszertant kínál, inkább szemléletmódot. Egy mélyebb kérdésből indul ki, miért kaptunk vezetői felelősséget, és mi történik, ha Istent nem a vállalkozásunk mellé, hanem annak középpontjába helyezzük. A Kingdom at Work azzal a meggyőződéssel indult, hogy a munkahelyed lehet a szolgálatod helye is. Nem vallásos programokkal, hanem azzal, ahogyan a munkatársaidat vezeted. Az egyházi és szociális szférából érkező vezetőknek kedvezményes a részvétel. Szokatlan látványosság várja a turistákat a horvátországi Zadarban, a város egyik legrégebbi 1100 éves műemléke, a Szent Lőrinc templom bejárata ugyanis egy kávézóból nyílik. Az MTI híre szerint a preromant stílusú épület maradványaihoz a Louvre kávézó bárpultja mögött vezet az egyetlen bejárat, így a látogatóknak a személyzet segítségét kell kérniük a bejutáshoz. A korábban kupolás, vastag kőfalakkal védett templom évszázadokon át fennmaradt, noha szakrális funkcióját elveszítette. Az 1988-as restaurálása óta időnként kiállító térként szolgált. Érdekesség, hogy maga a kávézó is történelmi hely. Horvátország egyik legrégebbi vendéglátóhelyeként számít. Ugyanazon a helyen már 1730-ban is működött. Az épület legutóbbi felújítását műemlékvédelmi szakemberekkel együttműködve végezték, hogy megőrizzék a történelmi helyszín értékeit. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Barátkozó. Lukovics Milán atya élő műsora következik.
4: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, valóban itt vagyok, és szeretettel várom a kedves hallgatóknak is a hozzászólását, témafölvetését, kérdését, véleményét ehhez a műsorhoz, mindahhoz, amiről szó van, vagy hát amiről nincs szó, de úgy érzi a kedves hallgató, hogy kellene, hogy szó essen. Két telefonszámot mondok, az egyik ugye az SMS számunk, a másik a Viber üzeneteknek a telefonszáma. Ennek utóbbinak az az előnye, hogy ingyenes, de kell hozzá rendelkeznünk ugye egy Viber alkalmazással. SMS-t bárki küldhet, viszont hát sajnos az pénzbe kerül, ráadásul nem is a Mária Rádiónak szánt adomány ez, hanem hát az SMS-nek a díja. Úgyhogy mind a kettő úgy kezdődik, hogy 0630, az SMS szám 558-29-96, majd mondom még egyszer, a Viber szám 582-46-64. Reméljük, hogy aki szeretne üzenetet küldeni, már kezébe kaparintott papír ceruzát, úgyhogy mondom még egyszer, hogy mind a kettő úgy kezdődik, hogy 0630-558-29-96, ezen a számon lehet SMS-t küldeni, és 582-46-64, ezen a számon pedig Viber üzenetet. Szent Klára ünnepe van a mai napon, Isten éltesse Klára nevű hallgatóinkat. Bizonyára vannak azért szép számmal, bár az utóbbi időben talán minthogyha nem lenne olyan gyakori név, Szent Klára példája is, hát ilyen magasra teszi a lécet előttünk, és egy kedves üzenetet is tolmácsolnék az egyik hallgatónktól, aki hát támogatását fejezte ki itten azért, hogy romákért ajánlunk fel rózsafüzért, erről sokszor esett szó, általában sajnos egy negatív kontextusban, hogy valaki ezt megunta, vagy nem ért egyet vele, vagy kifogásolt, hát én ugye időről időre ilyenkor próbálom azért elmondani ennek, hogy mi az oka, meg hát, hogy ez mennyire nem korlátozza senkinek a saját imádságának az elvégzését, vagy felajánlását, de hát nagyon örülök, hogy legalább van olyan hallgató is, aki ezt így megértette, és kifejezte a támogatását, úgyhogy külön köszönöm szépen. A mai napra, Szent Klára ünnepére egy kicsit visszatérve, elmondom, vagy hát megosztom a kedves hallgatókkal azt a pozitív élményemet, hogy Egerben jártam, méghozzá elég sok helyen rendeznek úgynevezett egyházközségi tábort, egy egyházközség apraja nagyja, különböző generációk, változatos programokkal, és hát ebben a Szent Ferenc halálának a 800. jubileum évében sok ilyen egyházközségi táborba hívnak bennünket is, ferences szerzeteseket. Hát ez mindig egy kicsit alkalom a számomra, hogy a Mária Rádiót is ajánljam a figyelmükbe, vagy népszerűsítsem, és hát természetesen, amiről szintén sokszor beszéltem, talán az utóbbi hetekben már nem esett erről, vagy nem esett szó, tehát még akár hiányolhatják is a kedves hallgatók ferences világi rendről, és hát több helyütt tapasztalom azt, hogy nagyon is van az emberekben érdeklődés, nem is a világi rend, a ferences lelkiség iránt, és ott, ahol ráadásul az atya is valamiképpen ezt közel érzi magához, ott hát még könnyebb talán az, hogy először ferences lelkiség iránt érdeklődők valahogy egymásra találjanak, erősítsék egymást a Szent Ferenc lelkiségében, és aztán hát persze talán egyszer világi rendi közösségek is létrejöjjenek, amelyek biztos, hogy erősítik a plébánia közösségét, de ettől függetlenül az egyéni elkötelezettség az pedig hát megteremti annak a feltételét, hogy valamiben elmélyüljünk, úgyhogy éppenséggel, hogyha hát valakiben ilyesmi mocorog, egyszerűen az ilyen tapasztalatom is volt már, hogy elmondta az atyának a plébánián, érdeklődött, hogy hát nem működik-e valami ilyesmi, vagy hogy lehetne utat találni a ferences lelkiség felé, és meglepődött az atya, hogy hát ugyanaznap akár többen is megkérdezték ezt tőle, és akkor hát eszébe is jutott, hogy van ilyen ismerőse, és akkor azóta már el is kezdődött az, hogy egy kisebb közösség formálódjon. Szóval, ha valakiben valami ilyesmi mocorog, hát akkor mondja az ismerőseinek, a plébánián, az atyának, és akkor hát hátha lesz ebből valami. Menjünk egy kicsit tovább. A közéletből hát egy kérdést szeretnék itten kicsit szóba hozni, vagy elemezni, vagy lehet, hogy talán kettőt. Hát mégiscsak egy esemény az, amikor az országgyűlés új köztársasági elnököt választ, és hát ma ez történt, úgyhogy hát valamiképpen akkor erre az eseményre, illetve hát a személyre egy kicsit tekintsünk rá. Arról van szó, hogy ugye a rendszerváltásig menjünk vissza, 1990, nem sokkal később Magyarország arra kapott lehetőséget, hogy a strasbourgi Európai Emberi Jogok Bíróságával, vagy pontosan nem tudom, hogy melyik szervezetbe, hát delegáljon egy tagot. Ugye ez még messze nem jelentett Európai Uniós csatlakozást, de eleve ehhez a bírósághoz tartozni nem szükséges, hogy valaki rögtön EU-s tagállam is legyen. Úgyhogy hát a most frissen megválasztott köztársasági elnököt delegálta oda az Antal kormány, ahol hosszú időt eltöltött, tehát körülbelül a 2000-es évek első évtizedének ugye vége felé érkezett ő haza, és hát akkor ugye egy meglehetősen, mondhatnám azt is, hogy akár közutálatnak örvendő kormány jelölését fogadta el, arra nézve, hogy ő legyen a legfelsőbb bíróságnak az elnöke. Ami után, ugye amikor aztán a 2010-es kormányváltás megtörtént, illetve új alaptörvény 2011-ben, utána született meg egy új a bíróságok szervezetét, irányítási rendszerét újra szabályzó törvény, amelyikről ugye azért azt kell egyfelől elmondani, hogy megszüntette a szovjet típusú bírósági fölépítést. Ugye a szovjet rendszernek volt az a sajátosság, hogy mindenből volt legfelsőbb. Legfelsőbb tanács, legfelsőbb bíróság, legfőbb ügyészség, ez az. Tehát mindenből volt egy ilyen legfelsőbb, és egyébként hát ugye a bírósággal kapcsolatban akkoriban 2010-es évek előtt nem sokkal, illetve utána egy pár évvel nagyjából a társadalomban azért volt egy olyan szerintem elég széles körű egyetértés, hogy azért az mégiscsak botrány, hogy a 2006-os rendőri túlkapásokat a magyar igazságszolgáltatás hát nem tudta végül is elítélni, és hát valami fajta retorziót alkalmazni. Úgyhogy valószínűleg, vagy hát így visszaemlékezve, ez biztosra vehető, hogy akkoriban a bírósági reform az mindenképpen a társadalomnak a támogatásával, vagy széles egyetértésével találkozott. Valamiképpen nyilván a rendszerváltozás után egy ilyen körülbelül 20 évvel hát nagyon sok olyan bírósági vezető volt, aki még hát abszolút a Kádár korban szocializálódott, és hát életkoránál fogva a pályafutásának a vége felé jutott el oda, hogy hát a bírósági szervezetben különböző vezető pozíciókat töltsön be. No hát, ez a új bírósági törvény és új bírósági fölépítés megszüntette ezt a szervezeti formát, hogy legfelsőbb bíróság, illetve annak az elnöke, ami után a most frissen megválasztott köztársasági elnök, hát arra hivatkozva, hogy ez az ő megbízatásának idejét, hát ugye lecsökkentette, személyre szabott törvényhozásnak tűnhetett ez, és hát az egykori munkahelyéhez, a Strasbourgi Emberjogi Bírósághoz fordult, akik hát neki is adott igazat, és hát több 10 millió forint támogatást, vagy bocsánat, jóvátételt, vagy sérelemdíjat fizetett a magyar állam, vagyis hát minden magyar adófizető neki. Na most ebbe nem is szeretnék én itten bele szólni, így utólag, főleg nem, hogy most akkor itt mi az igaz, mi a nem. Ez csak azért érdemes tudni, mert hogyha nyilván én elfű ember vagyok, és valamiképpen a magam ügyében hát bírósághoz fordulok, nyilván van egy olyan kis szépséghibája, hogy ez mégiscsak a saját hazámmal szemben, az egykori munkahelyemhez, de most ne legyünk finnyásak, ha ezt én így megcsináltam, akkor azért hát talán azt kellene mondani, hogy itten az előző köztársasági elnökkel, ahol még ugye nem is lehet egy olyasmire hivatkozni, hogy valami szélesebb körű átszervezés történt volna, hanem hát tulajdonképpen egy egyébként ehhez a témához egyáltalán nem kötődő alaptörvény módosítás mellékleteként egy mondat, hogy megszűnik a köztársasági elnök mandátuma, hát így menesztették. Na most hát, ha én a saját ügyemben akkor elmegyek tulajdonképpen Strasbourgig, akkor lehet, hogy illene megszólalni, hogy hát akkor ezt mással szemben sem lehet megtenni. De hát, szóval lehet azt mondani, hogy az előző köztársasági elnök az nem fejezte ki a nemzet egységét, hát akkor egy picit talán elvárható lett volna, hogy a következő köztársasági elnök kiválasztásánál hát valamiképpen adjanak jobban a szélesebb körű társadalmi konszenzusra. Nyilván itten a közhangulatot az is egy kicsit borzolja, hogy aztán ebben az illetőnek a strasbourgi időszakában ugye jutott el szintén az Emberjogi Bíróságig a úgynevezett tatai sortűz per vádlottjának az ügye, ahol hát az volt a kifogás, hogy vajon ezek az 56-os, illetve a következő hónapokban, egy-két évben történő, hát végülis gyilkosságok, ezek elévülnek-e, vagy nem? És akik akkor ugye valamiképpen már ez rögtön a rendszerváltozás után ugye terítéken volt az igazságtételnek az ügye, de hogy akik a 2000-es években aztán kezdeményezték a még élő elkövetőknek a felelősségre vonását, azoknak az volt az érve, hogy nem évülhet el egy olyan bűncselekmény, amit ugye nem is üldöztek. Tehát el se kezdődött a felelősségre vonás nyilvánvaló politikai okok miatt. És hát akkor az európai ez az Emberjogi Bíróság új köztársasági elnökünkkel karöltve, hát úgy szavazott többségi szavazással, hogy az sérti a jogbiztonságot, hogyha ezeket az elévülési időket a magyar igazságszolgáltatás nem tartja tiszteletben. No, hát nyilván itten a választások előtt sokszor hallottuk, hogy minden más lesz, és minden máshogy lesz. Hát nagy kérdés persze az, hogy most akkor ez mit jelent, hogy minden rosszabbul fog menni, vagy jobban fog menni. Hát nagyon bízunk benne, hogy azért ennél jobban is sikerülhetnek ügyek, mint ahogy itten a mai eseménynek tanúi vagyunk. No de ennyit a mi kis közéletünkről, amiről még egyébként másik téma, hogy szeretnék szólni, hogy örvendetesnek tartom azt, hogy a püspökeink a terhességmegszakítás, magzati életvédelme, ez újra terítéken van a Magyarországgyűlésben, felemelték a szavukat az ellen, hogy ebben az ügyben az országgyűlés hát egyfelől ne a felelőtlenséget segítse elő, másfelől pedig Ugye akkor, amikor az egyház nyilatkozik a terhesség megszakítás, az abortusz kérdés körében, akkor ugye nem ítélkezőleg teszi ezt. Nem azt emlegeti, hogy most ez gyilkosság, nem gyilkosság, aki elköveti, az most majd kárhozatra kerül-e, vagy nem, hanem tulajdonképpen arra a tényre hívja fel a figyelmet, hogy a szexualitás terén a felelőtlenségnek annak ugye az önzésen sok mindenen túl az a nagyon-nagyon durva és erős szépséghibája, hogy minden egyes kockázatát, legyen ez műtéti, biológiai, hormonális, minden egyéb kockázatát a két fél közül, nő és férfi közül 100%-ban a nő viseli. Tehát hogy lehet könnyelműnek lenni azon a téren, hogy vegye be a tablettát, vagy ő rendelkezik a testével, menjen nyugodtan abortuszra, de azért mindennek a azon túl persze, hogy a magzat élet elpusztítását mi hívő emberek természetesen az emberi élet ellen elkövetett bűncselekménynek tartjuk. Tudomásul véve azt, hogy másoknak erről más a véleménye, de az viszont, hogy akkor mi csak szerettük egymást, hát akkor megtörtént, ami megtörtént, majd az a lány beveszi a tablettát, vagy elveteti a gyereket, hát ne nevezzük már ezt szeretetnek, akkor, amikor az egyik fél ennek csak az élvezeti részétből veszi ki a részét, és ugyanakkor minden műtéti, hormonális kockázata, következménye az 100%-ban a lányt vagy a nőt sújtja, úgyhogy hát éppen ezért valahol persze a fiúknak, a fiataloknak, a férfiaknak a felelősségérzetére kellene nagyon-nagyon erőteljesen appellálni. Alapvetően azért egy párkapcsolatban egy férfinek a dolga lenne az, hogy vigyázzon a lányra, a nőre, ne történjen ott olyan, amit később bármelyik fél megbán. És hogy valamiképpen akkor, amikor az abortusz ma Magyarországon elvégezhető, bárki gyakorlatilag kisebb-nagyobb ilyen figyelemfelhívás vagy alternatív lehetőségek felkínálása után dönthet úgy a jelenlegi szabályozás szerint. Nyilván nem az egyháznak a véleménye szerint, de az egyháznak nyilván tudomásul kell venni, hogy a társadalom többsége az, sajnos még a hívő emberek egy jelentős része is, ebből a szempontból nem a katolikus egyház tanítását tekinti mérvadónak, hát mindenki a saját lelkiismeretével számol el, de a lényeg az az, hogy akkor, amikor ebben voltak éppen ezeket a nagyon-nagyon minimális elterelő lehetőségeket is gyengíti a törvényi szabályozás, azzal annak a fajta felelőtlenségnek nyit utat, úgymond a szabadság vagy a szeretetnek a jelszavával, ami hát egész egyszerűen nem kis következményekkel jár együtt, közvetlen testi következményekkel, műtéti beavatkozással, hormonális, egy nő, egy lány, főleg egy fejlődő szervezet hormonrendszerébe való nagyon erőteljes belerugással, és hogy ennek a kockázatát kizárólagosan az egyik fél viseli, arról nem beszélve, hogy a hosszú távú lelkiismeretfordulás az nem azért jelentkezik, mert valaki hívő vagy nem hívő, ha valaki nem hívő, akkor is jelentkezik, úgyhogy egyszerűen most akár a rövid távú, csak a rövid távú következményekre, hogyha gondolunk, akkor is hát ez igen-igen igazságtalan és egyenlőtlen nő és férfi között a nőnek a rovására. Úgyhogy én kifejezetten örülök, hogy a püspökeink ebben a kérdésben megszólaltak, és hát nagyon bízom benne, hogy a következőkben is meg fognak szólalni akkor, amikor hát súlyos erkölcsi kérdések emberi életeket érintő kérdések válnak valamiképpen hát így a napi politika ügymenetében, akkor ilyen törvényhozási országgyűlési témává. No, a következő témánk, ami majd következik, szerettem volna már erről előzőleg múlt adásban is, vagy talán már korábban is beszélni, mert igazából az aktualitása az, a legfrissebb aktualitása az lassan halványul, de hát sajnos persze terítéken van. A egyházszakadást is jelentő, ugye a 10. Szent Pius papi testvériség püspök szentelése, a tridenti mise körüli különféle viták, és hát szeretnék erről tulajdonképpen egy kis visszatekintést is adni. Biztos, hogy nálam vannak, akik sokkal jobban ismerik ezt, vagy egyszer már azáltal, hogy nálam idősebbek például azáltal, hát jobban tapasztalatokat is szereztek, akár fiatalkorukban a liturgikus reformról, ami a II. Vatikán zsinatot követte. Mindegy, hát én annyit tudok erről elmondani, amennyi az én tapasztalatom vagy tudásom. Aztán, aki erről többet tud, az ossza meg. Aki meg kevesebbet, hát annak meg hátha jelent egy pár szempontot az, amit majd elmondok. Úgyhogy hát ez lesz a következő, vagy a fő témánk itten a mai műsor hátralévő idejében, egy kis zene után, amely Johann Michael Bach szerzeménye egy zsoltárra, az a zsoltár sor, a címe a műnek, hogy életkorunk mindössze 70 év, jó erőben lehet, tán 80 is, és előtte azért még elmondom a két telefonszámunkat, amin üzenetet lehet küldeni, ugye SMS-t, illetve Viber üzenetet, nézem itten az adás közben mind a kettőt amúgy, és egyelőre most nem érkezett új üzenet, mind a kettő úgy kezdődik, hogy 0630, az SMS számunk 558-29-96, a Viber szám 582-46-64, mondom majd mindjárt még egyszer, örömmel olvasnám, hogyha valamely kedves hallgató akár hozzászólást, kérdést, témafölvetést megfogalmazna, és akkor a zene előtt még egyszer ezek a számok, mind a kettő 0630-al kezdődik, az SMS számunk 558-29-96, Viber szám 582-46-64, és akkor a zene alatt talán több figyelmük vagy kedvük van a hallgatóknak írni, várom az üzenetüket, és a zenei bejátszás után pedig folytatjuk Barátkozó című műsorunkat.

0: Johann Michael Bach zenéje után, aki ugye Johann Sebastian Bach édesapjának volt az unokatestvére. Az ő zenéje után, kedves hallgatóink, Lukovics Milánt hallják, folytatjuk Barátkozó című műsorunkat, és hát egy kicsit barátkozzunk meg a tridenti mise körüli gondolatokkal, vagy foglalkozzunk ezzel. Hát nyilván azt el kell, hogy áruljam, hogy én teljes egészében az új mise liturgiában szocializálódtam. Tehát, hogy én kisgyerekként is már ebben nőttem bele, tehát hosszú időn keresztül semmi tudásom se volt arról, hogy most mi volt egy pár évvel korábban. Tehát magyarán szólva a II. Vatikáni zsinatot követő liturgikus reform az eléggé radikális volt, most nem csak a méretében vagy a kiterjedésében, hogy mennyire szabta át a Szentmisének az addig megszokott liturgiáját, hanem a bevezetés módja is elég radikális volt. Tehát, hogy amikor megjelent a liturgikus reformnak megfelelő új misekönyv, attól kezdve az volt kötelező, és semmi más nem lehetett, nem volt appelláta. Na most, igazából egy pár évvel ezelőtt került egy kicsit így az én érdeklődésem, hát nem a homlok terébe, hanem hát egyáltalán így a látó határára jobban a tridenti mise, hát többek között az ezt övező, vagy hát ilyen újra fölparázsló vitáknak a következtében. És ez van egy ferences atya, aki mindig világ életében foglalkozott liturgikus kérdésekkel. Tehát mondhatnám azt, hogy a témának azért a szakértője, és hát nem titok különösebben, hogy amikor ő egyedül misézik egy becsukott ajtó mögött egy rendházi kápolnában, akkor tridenti ritus szerint szokott misézni. Ez nem tilos, ugye Benedek pápa is, Ferenc pápa is bizonyos keretek között ezt engedélyezte, és én elmentem hozzá két napra, és mondtam neki, hogy hát atyát, magyarázd el nekem ezt a tridenti misét, hogy ez hogy van, hogy épül föl, miben más, és mutasd be nekem, tehát, hogy én akkor részt vettem az ő kápolnabeli bezárt ajtók mögött, bezártuk kulcsra, de hát ketten voltunk ott, és hát megfigyeltem azt, hogy zajlik a tridenti ritus szerinti szentmise. Én mondtam is neki, hogy én egyáltalán nem akarom ezt gyakorolni, vagy nem leszek én tridentista, meg semmi ilyesmi, de egyszerűen szeretnék többet tudni arról, amit nekem már nem volt alkalmam személy szerint gyerekként sem látni, mert akkor már a megreformált liturgia szerint misézett az egyház. No, tehát, hogy nekem személy szerint mondjuk ennyi a kapcsolatom a tridenti liturgiával, és hát nyilván gondolom, hogy a kedves hallgatók is azért, főleg az egyházi híradásokból értesülnek a ezzel kapcsolatos akár vitákról, amelyek hát valahogy sajnálatos módon azért begyűrűztek Magyarországra is. Ugye legutóbb, valamikor talán júniusban került ugye a hírekbe az, hogy a tridenti mise liturgiát ápoló azt, és hát csak azt gyakorló, elfogadó ilyen papi közösség, 10. Szent Pius papi testvériség, az püspököket szentelt. Na most hát ennek mi a története? Ugye az, hogy 1965-ben ért véget a II. Vatikáni zsinat, amelynek van egy liturgikus konstitúciója, amelyik előirányozza a szentmise liturgiájának is, de egyébként mindenfajta liturgiának, tehát például az imaórák liturgiájának, a zsolozsma szertartásának is a reformját, meghatározza ennek az alapelveit, és ezek után egy pár évvel később, hát valóban meg is történt egy liturgikus reform. Na most ez ellen akkor, a liturgikus reformkor, hát fölemelte a szavát ugye egy Marcel Lefebvre nevű francia érsek, és így jött létre az a papi közösség, amelyik hát azt mondta, hogy csak a tridenti ritus szerinti, vagy tridenti zsinat szerinti mise, a szent mise, az az érvény, az szerint kell misézni, és hát ők ehhez ragaszkodnak, ők ehhez tartják magukat. Na most hát nyilván ez akkor, amikor, hát mondom, végül is elég radikálisan sor került az új ritusnak a bevezetésére, hát akkor ez mindenféle ilyen egyházi ennyebennyét kiváltott, tehát felfüggesztették őket, vagy eltiltották őket a papi működéstől, meg hasonlók, amit hát nyilván nem nagyon vettek figyelembe, de a lényeg az, hogy hát hosszú időn keresztül, tizen akárhány éven keresztül, hát akkor végül is így ez így élt ez a közösség, hát míg len aztán Lefebvre érsek érezte, hogy öregszik, és hát az is világos volt, hogyha ő meghal egyszer, akkor hát akkor nem lesz, aki tridenti ritus szerint ugye papokat szenteljen, stb. És hát 1988-ban aztán végül is tárgyalások, húzavona, ez meg az után, mindenfajta figyelmeztetés és békéltetés és lebeszélés és bármi ellenére Lefebvre érsek püspököket szentelt, 4 püspököt. Na most ugye az egyház jogban ez egy ilyen vörös posztó, vagy piros vonal, tehát amit nem lehet átlépni. Amit ha valaki átlép, akkor tudnia kell azt, hogy ez az egyház szempontjából egy szakadás. Nem lehet a pápa kinevezése, jóváhagyása, engedélye nélkül püspököt szentelni, azon rendkívüli esetek kivételével, amikor egyébként maga a pápa felhatalmazást adott nagyon-nagyon súlyos egyházüldözések idején, hogy titokban püspököket szenteljenek. És érdekes az, hogy utána is azért ezeket a szenteléseket bizonyítani kellett, tehát hogy később, hosszú idő elteltével, akár a kommunizmus esetében évtizedek elteltével, amennyiben ezt lehetett bizonyítani, hogy ez megtörtént, a szentszék akkor ismerte el az illetőt püspöknek, és hogyha nem tudták ezt kellőképpen bizonyítani, akkor hát kérte őket, hogy ne gyakorolják a püspöki rendjüket. Érdekes az, hogy a nemrégiben boldoggá avatott görögkatolikus Orosz Péter Pál atyase esetében sem emlegetjük, vagy emlegetik azt, hogy egyébként minden bizonnyal felszentelt püspök volt titokban, hanem hát mondjuk jó, persze, hát nyilván akkor ott meggyilkolták a Szovjetunióban, tehát most mégis most utólag már mindegy, hogy püspök volt-e vagy sem, de azért ugye az ő esetében is erről van szó, hogy noha sok jel mutat arra, hogy ő egy titkos püspök volt, mégsem lehet ezt minden kétséget kizárólag bizonyítani, tehát így a boldoggá avatása kapcsán ez nem került előtérbe, hogy most akkor ő püspök lett volna, hanem hát mint atya, mint papra hivatkoznak, és így emlegetik. Hát valószínűleg ennyi idő távlatában, meg a vértanúság után már, hát végülis ez tényleg mindegy is. De a lényeg az, hogy ezt tudni kell, hogy az egyház esetében a püspök szentelés az szakadásnak minősül. Akkor is, hogyha a 10. Pius papi testvériség azt mondja, hogy nem történt szakadás, nincs szakadás, mert ők nem akarnak elszakadni. Hát ez azért kicsit hasonlat szintjén ugye olyan, hogy hát hogyha most egy házaspár közül az egyik az azt mondja, hogy figyelj, sok a pénzünk, de hát hogyha te veszel egy önálló lakást, és oda berendezkedsz, és stb., akkor hát én beadom a vállópert, mert hát egy lakásba, egy háztartásba élünk. Na most hát ha valaki ezt mégis megteszi, hát akkor tudja azt, hogy a másik fél számára ez mit jelent. Tehát azért a szakadás az nem egyszerűen csak annyi, hogy most én akarok-e szakítani, vagy nem, hanem hát azt is tudnom kell, hogy a másik fél az mit tekint szakításnak, és hát nyilván az egyházzal, nem tudom, zöldágra vergődni, vagy kiengesztelődni, azért nem lehet úgy, hogy na de azért mi így azért biztonság kedvéért akkor is felszentelünk püspököket, hogy mi tudjunk papokat szentelni. Ugye az is a fura ebben a dologban, hogy ugyan hát most egyházilag nem engedélyezett, de hát egy pap, egy felszentelt pap, az csatlakozhatna ehhez a papi közösséghez, amelyik a tridenti misét tartja szemet, mint ahogy sokan meg is tették. Na most az, hogy akkor ezek után ragaszkodni ahhoz, hogy ők őnekik külön püspökeik legyenek, azért ez egy kicsit arra is mutat, hogy nem biztos az, hogy akár az új ritus szerinti papszentelést akkor lehet, hogy elismerik. És akkor azért már nem egyszerűen csak valami fajta ritus vitáról van szó, hanem hát valóban annál sokkal mélyebb szakadásról. Na most, tehát hogy a püspök szentelés az ezért jelent tulajdonképpen az egyház szempontjából ilyen hát szakadást, kiválást az egyháznak a közösségéből. A liturgikus reformra visszatérve, nyilván azt látni kell, hogy a II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reform az lehet, hogy kifejezte a korszellemet, és lehet, hogy mi már többségünkben ehhez szocializálódtunk, akik hát ma élünk, nyilván idősebb generációk még emlékeznek a tridenti liturgiára, de hogy azért a liturgikus reform, valljuk meg őszintén, hogy kicsit túllőtt a célon, túlment azon, amit a II. Vatikáni zsinat elvárt, vagy liturgikus reform alapelveiként lefektetett. Tehát, hogy tulajdonképpen a vitának van valami fajta alapja, és hát mondom, nyilván ennek akkor a bevezetése meglehetősen radikális módon történt, és hát éppen ezért érezhette úgy 16. Benedek pápa, hogy ugye ő 2005-ben lett pápa, hogy lassan ezután a liturgikus reform után most már eltelik 25-30 év, hát hogy valamiképpen egyrészt ezt a szakadást számoljuk föl, történjen meg egy kiengesztelődés ezzel a papi testvériséggel, illetve a 16. Benedek pápában, hát ugye szintén volt messze menő liturgikus érzék, tehát hogy valami óvatos módon azért hát valamit, apró korrekciókat hajtsunk végre a liturgiában, hogy hát amiben a liturgikus reform egy icipicit elvetette a súlykot, amiben túlment a zsinatnak az előirányzatain, hát azon egy kicsit azért finomítsunk. És hát tulajdonképpen Ferenc pápa is ezt az utat kezdte járni, és hát ők nagyjából azt egyébként engedélyezték, hogy most egy templomban havonta egyszer, szombat este, tridenti ritus szerint miséznek nyilvánosan, hát abból aztán semmi baj nincsen. A probléma ott kezdődik, főleg itt Magyarországon, amikor hát valaki, egy atya ezt ilyen kizárólagosan kezdi el értelmezni, és azt mondja a híveinek, hogy hát az új ritus, a II. Vatikáni zsinat szerinti ritus, vagy az azt követő liturgikus reform szerinti ritus az nem mise, az nem érvényes, és ha nem tridenti misén vesznek részt, akkor nem vettek részt misén, és így tovább, és így tovább. Tehát nyilvánvalóan ez olyan megosztottságot generál egy egyházközségben, olyan hát lelkiismereti dilemmát a hívő emberben, ami hát nyilván nem, sajnos nem tartható. Ugye mi az ok, hogy szivárog ez be Magyarországra? Ugye valamiképpen a tridenti ritus iránti felfokozott érdeklődés és igény, hát eléggé érthető mondjuk például Németországban. Tehát a német egyházzal kapcsolatban Ferenc pápa figyelmeztette őket, hogy elég egy német evangélikus egyház. Nem kell még egy. Tehát a német egyházban sajnos van egy olyan irányzat, én magam is voltam ennek szemtanúja, ahol hát nagyon erősen az volt az érzésem, hogy nem hisznek a szentmisében, nem akarok ítélkezni, de hogy például egy címet kellett adni a misének. Mint hogyha a mise egy keret lenne, ami hát önmagában nem sokat ér, ki kell tölteni tartalommal. És akkor ez egy diák mise volt, és hát azt a címet adták neki, hogy határok nélkül. És hát az egész prédikáció nem volt, egyébként olvasmány meg szentlecke sem volt, dicséretükre legyen mondva, hogy az áldozati rész megvolt, azt pap mutatta be, tehát hogy bizonyos pozitívumok azért voltak, De hát azért nagyon furcsa volt, hogy a prédikát, vagy az evangéliumot követő kis drámajáték, mert nem volt prédikáció, annak a kicsengése az az volt, hogy hát milyen jó ez ebben a határok nélküli Európában élni. Na most azért ez nem az egyház üzenete, ez nem a kinyilatkoztatás. Ennek lehet örülni, lehet ezt értékelni, de egy prédikációnak azért hát valamiképpen a hitünkről kellene szólnia. De mindegy, ez nem baj. A baj az, hogy ez csak egy olyasmi, amivel mi nem nagyon találkozunk itt Magyarországon. Tehát itt Magyarországon azért gyakorlatilag mindenhol épp kézláb szentmisén vehetünk részt, és ez nagy dolog. És nem feltétlenül van ez így Németországban. Tehát az, hogy Németországban ott van egy ilyen hát nagyobb érdeklődés a tradicionalizmus, tehát mármint ugye a tridenti mise iránt, az érthető. Na most, mi ugye a probléma még ezzel, és ez ugye ez aztán ilyen-olyan módon azért beszivárog a hétköznapi életbe, egyébként is például olyan módon, hogy most akkor szabad-e kézbe áldozni, vagy nem szabad, hogy tulajdonképpen az egy nagy kérdés, hogy mennyire központi kérdés a liturgia. Persze, hogy fontos kérdés, hogy méltóképpen misézzünk, és Istent hát áhítattal és mivel tiszteljük, de azért azt mondja, egy kedves hallgatónk írt egy üzenetet, nekem annyi maradt meg, hogy latinul is tudom mondani a szentmise állandó részeit, 72 éves hallgató. Hát így van. Ez egyébként nagyon dicséretes. A II. Vatikáni zsinat azért alapvetően az egyháznak a közös nyelvének továbbra is a latint tekintette. Na, de a lényeg, hogy én azért egy kicsit azt gondolom, hogy a mi hitünk az arról szól, hogy a Jóisten az lehet, hogy számon kéri rajtam a szeretetlenségeimet, a gőgömet, amivel a másik embert semmibe vettem, stb. De hogy azt kérje-e számon tőlem az üdvösség kérdéseként, hogy most én tridenti ritus szerint miséztem-e, vagy az új ritus szerint, egyébként teljes jóhiszeműséggel az új ritus szerint, hát ezért ez hitbeli kérdés, és nem nagyon tudok úgy hinni a szeretet Istenében, hogyha nem a szeretetlenségeimet kérné számon rajtam, hanem az, hogy most melyik ritus szerint miséztem. Szóval azért nem egészen mellékes kérdés ez, azzal együtt, hogy úgy gondolom, hogy helyes dolog volt a liturgikus reformban a népnyelvnek a bevezetése, talán egy picit óvatosabban kellett volna újra szabni a liturgiát, tehát ott egy picit a 60-as évek, 70-es évek, hogy mondjam, puritanizmusa, az talán egy kicsit tovább ment, és hogy ugye megszoktuk ezt, hogy a papa hívek felé fordul, de nagyon fontos, hogy a lényeg az így is láthatatlan. Csak egy picit ilyen szimpadiasabb lett a papnak a megjelenése. Na de nekem lejárt az időm. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metódot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e a

0: velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
1: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.

0: ha meg nem változtok, és nem leszek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Kis Szent Teréz liturgikus ünnepén ezt az igét olvashatjuk, és ez számomra azért nagyon fontos, mert amikor az agyvérzés után félkábult állapotban feküdtem a kórházban, akkor folyamatosan ez a mondat dübörgött bennem, újra és újra eszembe jutott, és még egy olyan képet is láttam, hogy van egy nagy szakadék, és a kövek így hullanak bele, és hogy úgy képzeltem el, hogy ez a szakadék igazából az én szívem, az én tudatalatti világomnak a mélységei, és hogy ez az igazság, minden kis kövek hullanak úgy be. És egyre mélyülést éltem, és egyre növekvő bizalmat, és akkor azt mondtam, uram, hát akkor most gyermekké kell válnom, és egy gyermek rácsodálkozik arra, ami történik, és ön akkor bízik az ő atyában, akinek a gyermeke, hogy uram, te tudod, hogy mi miért történik, és hogy a te kezedben van az én életem, és te tudod, hogy ebben a helyzetben mi fog velem történni. Ez persze nem biztos, hogy abban a konkrét helyzetben ennyire egyértelműen és ilyen szépen megfogalmazható módon volt a fejemben, hiszen akkor én beteg voltam, hanem amikor az ember ezeket átgondolja, újra és újra átelmélkedi, spirálisan mélyülő módon, az ember vissza gondol erre, és talán a papságomra gondolatok még itt, ami ajándék és titok, és hát mindannyiunk élete ajándék és titok, egyre nagyobb ajándék, amit ki kell csomagolnunk, és egyre mélyülő titok, misztérium, hogy a misztérium eredeti kifejezése, hogy elnémulni, elnémulni a titok előtt, és ez az elnémulás csak egy időre szól, mert utána viszont megnyílik a szánk, és a szűzanyával együtt megvallhatjuk, hogy nagyot tett velem ő, aki hatalmas.
1: Ugyec János atya gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Közzétették Leó pápa közelgő franciaországi útjának programját és logóját. Két keréken érkezett Szent Ferenc erekjéje Csíksomlyóra. Láthatóvá vált Konstantinus császár hídja a Dunában. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz apostoli látogatást. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. Meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus hozott nekünk. Leó pápa 4 napos látogatása során Párizst, Lourdot és Metzét is érinti, ahol az állami vezetőkkel és a hívekkel találkozik, számos szentmisét és vallásközi megbeszélést is tart majd. A Vatican News híre szerint a látogatás logója egy kör alakú ólomüvegablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének egységét szimbolizálja. A középpontban a csúcsív és a kereszt az utazás apostoli és liturgikus dimenzióját fejezi ki, a galamb a szent lelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. Motoros zarándoklatot tartottak Csíksomlyón, ahol a hit, a testvériség és a motorozsás szabadsága találkozott szombaton a Ferences jubileumi év motoros zarándoklatán. A program különleges mozzanataként motorkerékpáron érkezett Assisi Szent Ferenc erekjéje a kegytemplomba, adja hírül a romkat.ro. Erdélyi hírportál. A zarándokokat ezúttal is a Ferences lelkiség hívta közösségbe, amelyhez a Hargita fürdői pálos szerzetesek is csatlakoztak. Az esemény mottója Szent Maximum gondolata volt, mely így hangzik, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A liturgia csúspontjaként a ferences atyák és a pálos testvérek közösen áldották meg a motorosokat és járműveiket. A zarándokok közvetlen közelről is lerohadták tiszteletüket Szent Ferenc erekjéje előtt, amely a ferences örökség békéjét és szellemiségét hozta el a modern kor motoros zarándoklatainak. A Duna a rendkívül alacsony vízállása miatt Bulgáriában láthatóvá váltak a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei, amelyek az év nagy részében a folyóvize alatt rejtőznek. A több mint 2 kilométer hosszú építmény első Konstantinus római császár uralkodása idején készült, és az ókor egyik leghosszabb ismert hídjaként tartják számon, tudósít a Múltkor történelmi magazin. A hidat Krisztus után 328-ban adták át, azonban csupán néhány évtizedig tölthette be eredeti szerepét. A szakértők szerint 367-re már nem is volt használható. Pusztulásának pontos ideje és körülményei máig tisztázatlanok. A Pleveni Múzeum kutató csoportja drónok segítségével készített légi felvételeket a folyómederből előbukkant maradványokról, melyek alapján feltérképezhették a látható alapozás vonalát, és felmérhették annak jelenlegi állapotát is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Szent Klára szűz emléknapján az esti dicséret zsoltárait a harmadik zsoltár hét keddi napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré. Hogyan járjon az Úr kedvében? A nem házas asszony és a szűz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen.

0: Jézus Krisztus dicsérte a mennyek országáért vállalt szüzességet. Kérjük tehát ünneplő lélekkel, és mondjuk.
1: Jézus szűze királya, hallgass meg minket!
0: Krisztus Urunk, Te egyedül magadnak, mint az egyetlen jegyesnek őrizted meg tiszta szűzként egyházadat. Tedd azt szeplőtelenné és szenté.
1: Jézus szűze királya, hallgass meg minket!
0: Krisztus Urunk, a szent szűzek égő lámpákkal vonultak eléd. Ne engedd, hogy neked szentelt szolgálóid mécseséből kifogjon a hűség olaja.
1: Jézus szűzek királya, hallgass meg minket!
0: Urunk, egyházad, mint tiszta szűz, minden időben megőrizte sértetlenül és tisztán a neked fogadott hűséget. Add meg minden kereszténynek a hit tisztaságát és épségét.
1: Jézus szűzek királya, hallgass meg minket!
0: Te megadtad népednek, hogy Szent Klára szűz ünnepnapján örvendezzék. Engedd, hogy közbenjárását és mindig élvezhesse.
1: Jézus szűzek királya, hallgass meg minket!
0: Te befogadtad mennyegződre a szent szüzeket, engedd be kegyesen égi lakomádra a meghultakat.
1: Jézus szüzek királya, hallgass meg minket!

0: Könyörögjünk, jóságos Istenünk, Te az evangéliumi szegénység szeretetét oltottad Szent Klára szívébe. Közbenjárására ad, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk színelátására a mennybe. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
1: Krisztusban szeretett testvéreim, Kármel hegyéről azért el kellett jutni Hóreb hegyére. A kármelita rend egy nagyon magas színvonalat képvisel. Onnét indulhat el a keresztény, de oda mindenkinek el kell jutni. Tudnélik, Illés korában bálványimádás volt, most is az van. Jézus egy a kis istenek között. Meg talán nincs is Isten. Meg eladjuk a lelkünket a pénznek, az anyagnak, mindennek. Ez volt Jezabelnek, a király feleségének a pogány ideológiája, és megfertőzte Izraelt. És akkor Illés összehívta Kármel hegyére őket, fölállította újra az oltárt, és azt mondta, áldozatok a báloknak, én meg az igaz Istennek. És a tűz a vízzel megöntözött áldozata lecsap, akkor az lesz az igazi Isten. Hát nem biztos, hogy nagyon tetszett az Úrnak ez, de belement. Mert ő nem birkózik a nem létező istenekkel. És egy kicsit benne is volt az is, amit mond Illés, hogy megtudjátok, hogy ki az igaz Isten, és megtudjátok, hogy én az ő prófétája vagyok. Nem. Több százan voltak próféták, akik elbújtak barlangokba. Kicsit túlságos még az én. De azért ez egy színvonal. És minden karmelitának és vele együtt nekünk tovább kell menni. Mert most jön a kudarc. Jezabel azt mondta, miután Illés kivégeztette a siker után az összes Bál prófétát, azt mondta, én ugyanilyenné teszek téged. És akkor menekült a pusztába. A nagy siker után jön a kudarc. De a kudarc nem a siker ellentéte, hanem a végső győzelem része. Meg kell tisztulnunk arra, ami az Isten dicsősége, nem a miénk. És ez Hóreb. És ott a pusztában bevallotta, hogy én sem vagyok különb atyáimnál. Vedd magadhoz lelkemet. Kicsit úgy imádkozik, mint Jézus az olajfák egyén. Csak az egy lényeges különbség, hogy nem mondta, hogy legyen meg a te akaratod. És egy angyal ébresztette fel, hogy egyél. Jézus többet nem evett az olajfák hegyén, és nem ivott utána. És ment a Hóreb hegyére, Golgotára, ahol az utolsó leheletével kinyilatkoztatta Isten belső életét. No hát, honnét tudta Illés Hóreb hegyén, hogy az enyhe szellőben jelen van Isten? A viharos jelenségek az Úr hatalmát jelentik. De amikor az Úr kifejezi az ő hatalmát, amitől megremeghet az ember, és remegjen meg, akkor azon jelenségekben nincs jelen az Úr, hanem előtte mennek végbe. Mert az Úr teremtő. És a teremtés nem ősrobbanás. Ne legyünk már ilyen buták. Ami robbant, az már létezik. Mit érdekel engem? Igen, azért érdekel, és ez az első aktuális kérdés ma Magyarországon, és neked is, hogy honnét van ez a világ? Mert nincs megmagyarázva. Nem az, hogy hogy működik. Hát azt a természettudományok kutatják. A nem létezésből a létezésbe történő átmenet érdekel engem. Igen, nem érdekelnek az istenek, se a földiek, se az égiek, csak a teremtő. Azért egyszer döntened kell, hogy ezt elfogadod-e, mert az értelmünk is erre húz. Mert a teremtésben nem a világi, már meglevő dolgok változnak. Mert ha a világban változik valami, az lehet csöndes is, meg lehet hatalmas robbanás is. A természetük szerint, ahogy két dolog egymásnak ütközik, mondjuk. Lehet csöndes változás is. De nem azonos azzal, amikor Isten teremtette a világot. Miért? Mert a nem létező sohasem lesz létező. Márpedig ez a világ nincs megmagyarázva. Ez megokulatlan létező. Tehát akkor mégis van oka. A teremtés, ezzel kezdődik, ha hiszek egy, a Biblia, ha ezt kihagyod, akkor az evangélium mesekönyv lesz neked, és te vagy a bűnös. Mert igenis eljuthat az emberi értelem oda, hogy ez a világ nem magyarázza meg önmagát. És Bonaventura azt mondja, hogy a teremtés az diffuzivum sui, a Szentháromság kiáradása. Tehát nem arra gondolt Isten, hogy teremtek egy csillagvilágot, és nem tudja szeretni a csillagokat. Te se. Te csak valakit tud szeretni. És ha azt akarta, hogy valaki szeresse őt rajta kívül, akkor az a második isteni személy volt. A názareti Jézus. És ő benne teremtett minket. Csak belőle kiszakadtunk a bűnnel. Ezért lehetett megváltó. Testvérek, ezt a leckét nem tanuljuk meg, tönkre fog menni a katolikus hited. Nincs mentség. Belülről le fog épülni. És hát megértem most az ateistát, és megértem bizonyos szempontból a panteizmust. A panteizmus azt mondja, hogy nincs semmiféle Isten, ez a világ az Isten. Hát ez egy nagy tévedés. De miért mondja ezt? Mert tudja azt, hogy Isten nem teremthet. Rajta kívül levő dolgokkal nem lehet kapcsolata. Mert akkor ő szakított önmagával. Ezért a karácsonyban áll föl a világ mindenség, hogy az ő fia emberré lett, és benne lettünk teremtve, és bennünk van összefoglalva a legtávoli csillag is, a testünk ugyanabból épül föl. Kiszakadtunk belőle, azért jött, hogy visszaadja ezt az Isten kapcsolatot. Tehát a világ működésében Isten nincsen úgy jelen, hát valamiképpen jelen van, mert ő teremtette, mint hogy a létezésében. De a létezésében sem lehet jelen, ha a dolgok létrehozása azt jelentette volna, hogy ő kilépett önmagából. Ez a ferencesség. Senki a történelemben nem volt ilyen, aki azt mondta, hogy a karácsony a központ. Benne teremtett, és ott van a szentírási alap. Mit mond Szent Pál a Kolosszai levélben? Benne teremtett mindent. Ő benne választott ki téged, meg engem, öröktől fogva, hogy szerethessen. Mert ő csak a fiút tudja szeretni. Isten csak isteni lény tud szeretni a Szent Háromságon belül. Kedves testvérek, én attól tartok, hogy a legmagasabb igazságok, ami túlhalad egy egyetemi szintet, annak a megértéséhez nem tehetség kell, hanem tiszta élet. A bűneim ellen való harc, a rendszeres gyónás, de őszintén, és áldozás, és megbocsátás, és a rossznak az állandó legyőző, akkor működik az értelemnek ez a sajátos ereje. És ennélkül nincsen katolikus hit, a hitoktatásunk így gyönge ezért. Mert ez, mint alap nem szerepel. Hogy a názareti Jézussal én nem ahogy vagyok kapcsolatban, hogy 2000 évvel ezelőtt született, szűz már egy gyermeke, meghalt, hát állítólag föltámad, stb. Bocsánat, mi az, hogy állítólag? Azt mondják a zsidók, akik 40 napig látták föltámadása után, hogy ez kijárt neki. Nem is maradhatott a sírban. Ami halálunkat magára vette, ami bűneinket, de az lehetetlen, hogy az Isten fia teste benne maradjon a halálba. Tehát Jézus testében már a csillagvilág egy új állapotba került. És ha én most vele olyan kapcsolatban vagyok, hogy azt mondom, amit Szent Péter, hogy te vagy az Isten fia, és úgy is élek, akkor bennem végbe ment ez a változás. Akkor a halál az nem ront le téged. Halálában is vele leszünk, de dicsőségesen föltámaszt. Nem a lelkünk él tovább, hanem várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. És ez nem olyan, hogy lehet is, meg nem is, hanem ez megtörtént Jézusban. Hát Jézus az az ember, akiben teremtett mindent az Atya. De a személye, az énje, az a második isteni személy. Amennyiben kiszakadunk belőle, annyiban egy illuzórikus világban vagyunk, egy álomvilágban. Ezért egy őskeresztény himnusz, ami belekerült az apostoli levelekbe, így szól: ébredj, te álmos, hagyd el az alvást, és lásd meg a valóságot. Kedves testvéreim, itt van a mai evangélium, most érkeztünk hozzá. És az a csönd, hogy a teremtés végbe ment, az a csönd ugyanaz, mikor a szűzanya méhében a Szentlélek férfi közbehette nélkül, az Isten fiának megalkotja a testet. Ott belenyúl a világ törvényeibe is. Nincs fogantatás férfi és nőtől. Miért? Mert Krisztusban teremtett. És a teremtéshez nem tudunk hozzájárulni. Nincs biológiai föltétele az ő fogantatásának. Legfeljebb, hogy a szűzanya azt mondja, hogy legyen nekem a te igész szerint. Mondhatta volna az, hogy nem? Nem mondhatta. Mert igazán szabad volt. Azt mondja az angyal: kegyelemmel teljes. Tehát Mária, vigyázzunk itt az idő, hogy tegnap, ma, holnap Istennel való kapcsolatban azért nincsen. A kereszten megszerzett kegyelmet a szűzanyának megadta, amikor a szűzanya megfogant Anna méhében az édesapjától, Joakimtól. Márpedig az igazi szabadság az nem az, hogy te választhatsz jó és rossz között. Az a megbetegedett szabadság. Az a beteg és gyatra szabadság, aminek áldozatai vagyunk. Ádám, amíg nem vétkezett, addig Isten szabadságát kapta meg. Vagyis nem tudott rosszat tenni. Ez a szabadság. Ez egy nagy küzdelem. De a szentek életük vége felé, ha előbb nem, eljutottak ide. Egy Carlo Acutis a te korodból nem tud paráználkodni, nem. Nem tud hazudni. Nem tud, és ezért szabad. Mert Krisztusba kapaszkodik, az oltári szentségbe, aki benne él. Tehát a kereszténység, amíg egy ideológia, addig rajtad nem segít. Néha a templomba jár, zarándoklás is a lelki gyakorlat, de valami fontosabb, nincs fontosabb. Mint az, amit nekünk Isten adott, hogy Krisztusba teremtett, és ezért benne váltattunk meg. Ezért van Szent Pálban ez a rettenetes ütközés, szomorúság. Ugye azért az első pünköskor Jeruzsálemben nagyon sok zsidó megtért. Ha ők nem térnek meg, akkor mi nem vagyunk itt. Mi pogány származások vagyunk. Nem értettük volna az egészet. Ők kaptak egy 2000 éves pedagógiát, és még így is kellett egy plusz kegyelem, hogy felismerik, hogy a názáreti Jézus nem egy a proféták közül, nem olyan, mint Illés, nem a törvény adója, mint Mózes, aki által Isten adta a törvényt, hanem maga az élő Isten bensejéből jött hozzánk. Tehát Isten a szeretet. Jézus megszólította őket. Téged is a mai szentbeszédben megszólít, nem én. Megszólít. Bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki. Kipróbálja az, hogy te vagy-e? Uram, ha te vagy, azt parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Azt mondta, jöjj. A keresztény az, aki a vizen jár. Na nem fizikailag, hanem egy olyan életet él, amely fölötte van a természetes ösztönök működésének. Ha Krisztussal van kapcsolatban, anélkül nem lehet jónak lenni. Egészen jónak nem. Nem jónak kell lenni, hanem ártatlan teremtménynek. És ez a ponton ártatlan az ember. Amikor csak Jézusra néz, nem arra, hogy most hogy, milyen hullámok vannak Magyarországon, Európában, meg én nem tudom, tudomásul kell venni, részt kell venni a világ életébe, de elmerülsz, ha nem tanulsz meg imádkozni. Vagyis mindig a kísértésben, a bűnben is, csak ott nem lehet Jézussal lenni, de utána rögtön. Uram, ha te vagy, parancsolt, hogy hozzád menjek. Péter kiszállt a csónakba, elindult a vízen Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Kicsit humoros is. Miért? Hát eddig azt gondolta, hogy a víz az megkeményedett. Ha a vizet nézed, azokat, hogy a kortársait hogyan élnek, micsoda vészes hullámokban vannak elmerülve, elmerülsz. Nem szabad levenni a szemünket Jézusról. Ments meg, Uram! Latinul gyönyörű, hogy lefordítja Szent Jeremos. Salvame Domine! Üdvözíts, Uram! Üdvözíts! Végleg ments meg! Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta, így szólt, te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. Hát ez a Hóreb-hegy. Elállt a vihar, és egy simogató kis szellő simogatta meg a fáradt, és Istennel és Istenért küzdő prófétának izzadt arcát. És így szóltak, te valóban Isten fia vagy. Tudod, mi ez a kis szellő? Amikor Jézus kilehelte a lelkét, és nem az orvosi kifejezést használja Szent János, hanem paradidomito pneuma. Átadta nekik a szent lelket, amit a keresztségben megkaptál. Az Isten belső életét adta át nekik. Aki elfogadja, hogy te vagy az élő Isten fia, aki e világra jöttél. Kedves testvérek, a kísértet rémületet kelt, Jézus sokan kísértetnek nézi, de megszólít minket, a létezés mélységeiből szól. Nem úgy, ahogy megszólít téged az, aki nagyon szeret. Az is már közelíti a központot, ahol te vagy, de azt csak a Teremtő Isten tudja megérinteni, mert ő teremtett. Ha ezt megérezted, ez az a Krisztusba vetett hit. Igen, Jézus megszólította őket, a létezés mélységeiből szól, a nem létezés és a létezés misztériumából, a világ és az univerzum teremtője szól. Benne van Jézusban összefoglalva minden. Megint eszembe jut Herakleitosz a pogány tudós, hogy senki se lép kétszer ugyanabba a tóba, mert ő is változik, meg a tó is. Csak ez elfelejtette, egy ókori filozófus nem ismerte, a kereszténység hozza azt a fogalmat, hogy személy. Hogy a macskának és a kutyának nincsen énje. Nem igaz. Az nem valaki. Te vagy valaki. És ez a valaki pedig rá tud nézni arra, hogy a folyó változik, meg hogy én is változok. Hát újabb a levegőt vettem, az már nem az előbbi vagyok. Ezt nem tud Herakleitosz. Ezt a fogalmat erősíti meg a krisztológiai zsinat. Ferenc pápának egy nagy tette volt, de nem figyeltünk oda. 1700-as éve volt a níceai szent zsinatnak, 25-ben. 325 és 2025. Amikor kimondták Áriusszal szembe, aki elkezdett filozófálni, és Jézus degradált, hogy kiváló teremmény, de nem azonos lényegű az atyával, mint a díszegedben mondjuk, nem. A Jézusnak a személye az a valaki, az a második isteni személy. De a természete, van egy emberi természete, és van egy isteni természete. A karácsonyt határozták meg, és a világ mindenséget. Ezt nem tudta, és te tudod azt, hogy a változó világba te ránézel a változásokra, akkor nem a világból való a személyed. Nem az anyag termelte ki azt, hogy én. Tehát aki téged szeret, attól azt várd el, hogy ne csak öleljen, ne csak csókoljon, ne csak jót tegyen veled, ez kevés, hanem téged úgy szeressen, hogy megteremtene, ha Isten lenne. Az ilyen házasság nem bomlik fel. Ne azért szeresd, mert ilyen, hanem mert ő. És Isten adja meg neki ezt a változatlanságot. Kedves testvérek, a mise csöndje nem eszköz, hogy mégiscsak tudjunk imádkozni, stb., hanem Isten eljövetele, az Úrfelmutatás csöndje, az áldozásnak a csöndje, abban jelen van Isten. Amen.
0: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Keresztény vezetőknek szerveznek konferenciát szeptemberben. Közzétették Leó pápa közelgő franciaországi útjának programját és logóját is. Láthatóvá vált Konstantinus császár hídja a Dunában az alacsony vízállás miatt. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Kétnapos konferenciát tartanak szeptember 25-én és 26-án keresztény vezetőknek, vállalkozóknak és

0: döntéshozóknak arról, hogyan válhat a munka, a vezetés és a vállalkozás Isten országának részévé. A Kingdom at Work által szervezett eseménynek a Jezsuiták Budapesti Párbeszéd háza ad helyet, tudósít a Magyar Kurír. A keresztény szellemiségű oktatási kezdeményezés nem egy újabb vezetési módszertant kínál, inkább szemléletmódot. Egy mélyebb kérdésből indul ki, miért kaptunk vezetői felelősséget, és mi történik, ha Istent nem a vállalkozásunk mellé, hanem annak középpontjába helyezzük. A Kingdom at Work azzal a meggyőződéssel indult, hogy a munkahelyed lehet a szolgálatod helye is, nem vallásos programokkal, hanem azzal, ahogyan a munkatársaidat vezeted. Az egyházi és szociális szférából érkező vezetőknek kedvezményes a részvétel. 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz apostoli látogatást. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. Meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, melyet Krisztus hozott nekünk. Leó pápa 4 napos látogatása során Párizst, Lourdot és Metzet is érinti, ahol az állami vezetőkkel és a hívekkel találkozik, számos szentmisét és vallásközi megbeszélést is tart. A Vatican News híre szerint a látogatás logója egy kör alakú ólomüveg ablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsaablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének egységét szimbolizálja. A középpontban a csúcsév és a kereszt az utazás apostoli és liturgikus dimenzióját fejezi ki, a galamb a szent lelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt Bulgáriában láthatóvá váltak a 4. században épült Konstantinusz híd egyes részei, amelyek az év nagy részében a folyóvize alatt rejtőznek. A több mint 2 kilométer hosszú építmény első Konstantinusz római császár uralkodása idején készült, és az ókor egyik leghosszabb ismert hídjaként tartják számon, tudósít a Múltkor történelmi magazin. A hidat Krisztus után 328-ban adták át, azonban csupán néhány évtizedig tölthette be eredeti szerepét. A szakértők szerint 367-re már nem is volt használható. Pusztulásának pontos ideje és körülményei máig tisztázatlanok. A Pleveni Múzeum kutató csoportja drónok segítségével készített légifelvételeket a folyómederből előbukkant maradványokról, amelyek alapján feltérképezhették a látható alapozás vonalát, és felmérhették annak jelenlegi állapotát is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Éljünk jól a demokráciával. Istenünkhöz kiáltunk nemzetünkért, könyörögve, hogy segítsen legyőzni a bajainkat. És hálát adunk neki, hogy létezünk, hogy itt vagyunk a Kárpát-medencében, 15 millió magyar, és ha nem is egy hazában vagyunk, de van saját hazánk. Van anyaországa azoknak, akiket a történelem más országokba tépett el. Adjunk hálát, hogy elmúltak fölülünk a zsarnokságnak mindenféle módozatai, hogy abban a demokratikus formában élhetünk, ami Európa nagy részén nagyon sikeres volt. Ugyanakkor a mai helyzetben még mintha nem tanultuk volna meg, hogy hogy kell ezzel élni. De ez sem csoda. Történelmünk nagyjai ugyanilyeneket éltek meg, mint amiket mi is megélünk, és ezért nézzünk rájuk, hallgassuk őket, és próbáljunk változtatni. Mert nem az egymást ócsároló viták visznak előre, hanem a bizalmon alapuló együttműködés. Hallgassuk Deák Ferencet. Én nem a sok beszédben látom a szerencsétlenséget, hanem mindinkább sajnálkozásra bír az országgyűlésnek azon típusa, hogy az emberek örülnek, ha másnak valamit a szemére vethetnek. Joggal vagy jogtalanul, alaposan vagy alaptalanul, szükséges vagy nem szükséges a közdolgok viteléhez. Nyer vele haza vagy nem nyer, tisztább lesz általa a tárgy vitatása vagy nem. Nekik az mindegy, de örülnek rajta, ha másnak valamit a szemére vethetnek. A nemzet bizodalma a fejedelemnek s a kormányoknak a legbiztosabb támasza, s ahol a nemzet bizodalma egyszer elenyészett, azt sem visszahozni, sem pótolni többé nem lehet. Csak ott erős a haza, és biztos minden megtámadástól, hol minden osztály szívesen teljesíti polgári kötelességét, amely nemzet csak urat cserél, és sorsát nem javítja, az soha boldog nem lehet. Írja Deák Ferenc a gondolatokban.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Kiáltás című műsorunkban, a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária kegyhelyről, annak is kis bazilikájából. Nagyon fontos az, hogy valóban a mai életünkben azért odafigyeljünk egymásra, odafigyeljünk az ima fontosságára, ezért is együtt imádkozzunk a mai napon magyar hazánkért, magyar népünkért, azért, hogy valóban a világ meg tudjon újulni. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Forduljunk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát, Krisztus világossága töltse be szívünket.

A mai szentírási részünket Szent Lukács evangélista könyvéből vennénk. Így szól a kiválasztott rész. Csípőtök legyen felövezve, kezetekbe pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a mennyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Kedves testvérek, talán mondható már, hogy közel vagyunk az adventi készületre. A mai napon ünnepeljük Szent Imre hercegnek az ünnepét. Itt Bodajkon nagyon is érezhető, nagyon is fontos Szent Imre személye, az ő élete, hiszen tudjuk azt, hogy az ő családjával, Szent Istvánnal és Boldog Gizellával, édesapjával és édesanyjával többször ellátogatott ide a kis kegyhelyünkre, és egy kápolnát építettek, és ő itt imádkozott, és valóban az ő élete legyen számunkra példa, hogy ő meghallhatta, vagy meghallotta Jézusnak azon mondatát, hogy a szívében magával hozta még születése előtt, amikor őt az Úr kiválasztotta, hogy nagy feladatot, nagy küldetés bíz rája, hogy valóban ezzel tudja minket vezetni. Mondja a Szentírás, és hogy csípőtök legyen felövezve, kezetekbe pedig égő gyertya legyen. A gyertya az mindig Krisztus világosságát mutatja számunkra, azt mutatja számunkra, hogy valóban érdemes fénynek lenni, érdemes lánnak lenni, érdemes világító lámpásként az emberek között járnunk, hiszen mindannyiunk számára nagyon fontos az, hogy legyenek követendő példák, legyenek olyanok, akik valóban vezetnek minket azon az úton, ami az üdvösség felé vezet. Igen, ehhez valóban erő kell, valóban kitartás kell, hogy legyen a szívünkben, hiszen az ember nagyon sokszor elgyengül, nagyon sokszor föladja a küzdelmet a világgal szemben. Ezért is, hogy a Mária Rádiónak egy fontos küldetése, hogy nap mint nap imádkozzunk magyar nemzetünkért, a világ és lelkünk megújulásáért, hiszen hogy mai fiatalságot is, ha már értük is imádkozunk, legyen példa ő számukra és Szent Imre hercegnek a kitartása, az a fajta döntést, amit ő hozott annak idején, még talán gyermekfejjel, és valóban a lelkekbe belelátva, látva a lelkek tisztaságát, az valóban meg tudta köszönni, ahogy Mórnak is megköszönte az ő Istenbe vetett mélységeit. Igen, kitartás kell, igen, kell, hogy gyertyaként világítsunk, igen, kell az, hogy valóban fényfoltok legyünk a világ sötétségében. Hasonlítsatok az olyan emberhez, akik urukra várnak, hogy miért megérkezik a mennyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. És Szent Imre hercegből egy kicsit belegondolunk az ő életében, hát nagyon sok minden vált volna rá, főleg egy ilyen szent életű emberre, mint maga Szent Imre herceg, biztos, hogy nagyon-nagyon tudott volna alkotni édesapja után, Szent István király után, de mégis a Jóisten máshogy gondolta, más célt, más szánt számára ez a fiatalon való eltávozás ebbi a földi életből. Hányszor és hányszor halljuk mi keresztény emberek is azt, hogy valóban az emberek szívében ott van a félelem az elmúlással, valóban kapaszkodnak a földi javakhoz, kapaszkodnak a mulandó dolgokhoz, és valóban nincsenek felkészülve a behívóra, az Úr bármikor magához szólíthat bármennyiünket. Szent Istvánnak az életét nézzük, ő se volt idős, vagy ha megnézzük az ifjú szentjeinket, megnézzük Árpádházi Szent Margitot, hát ő se volt az idősek között, ő is elég fiatalon magához szólította az Úr, vagy kicsit menjünk távolabb, kicsit tágítsuk ki látókörünket, a Lizius Szent Teréz is elég fiatalon adta át az életét, és ha már csak azt nézzük, hogy a mai világ 20. századnak is megvannak a szentté válásra várói, mint Carlo Acutis, ugye az Eukarisztia-nak is mondható szentje, terjesztésének a szentje, vagy Chiara Luce Badano, vagy mi egyházmegyében Kaszap István, vagy Bogner Mária Margit. Biztos, hogy ők is megérezték ezt a szívükbe, hogy valóban bármikor megérkezhet az Úr, bármikor bezörgethet, és akkor nekünk rögtön ajtót kell nyitnunk. Hát kedves testvérek, ezekkel a gondolatokkal, ezekkel az elmélkedési kérdésekkel készüljünk mi magunk is majd advent időszakára, mert valóban
megérkezik közénk a megváltó. Valóban, ahogy mondhatjuk a Szentírás Pál apostolral, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választottat ki őket, ahogy kiválasztott minket arra, hogy valóban mi méltók legyünk, hogy megszülethessen a megváltó, és valóban Krisztus értünk adja életét. Amen. Kedves testvérek, most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősebbek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldogat!
1: Mária Rádió. Függő kérdések. Erdős Eszter református lelkész műsora.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Mária Rádió Függő kérdések című műsorát hallják. Mai műsorunkban nagyon izgalmas témánk lesz. Dr. Lőrinc Zoltán református lelkész, művészettörténész, egyetemi oktatóval beszélgetünk legújabb könyvéről, aminek címe 10 parancsolat ma. A műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, technikát köszönjük szépen a Mária Rádiónak. Na, kedves Zoltán, hát nagyon megtisztelő, hogy ilyen messziről eljöttél, és hajlandó vagy beszélgetni velem, mert nagyon izgi kérdés ez a 10 parancsolat a 21. században szerintem. A fiataloknak is ez talán egy mumus, vagy nem tudom. Én meg úgy gondolom, hogy gyógyító lehetőség. Kezdjük azzal, hogy pár mondatot mondjál magadról, kicsit mutasd be magad a hallgatóknak, és aztán ráfordulunk a könyvre.
3: Köszönöm szépen a kedves szavakat, Eszter. Hát dicsértessék a Jézus Krisztus, és akkor én is mondom, hogy áldás, békesség.
2: Istennek dicsőség.
3: Köszönöm szépen a meghívást. Mit mondjak magamról?
2: Honnan jöttél például?
3: Kőszegen lakom ebben a pillanatban, de pesti gyereknek érzem magam, itt nőttem föl, ide jártam egyetemre, bár a teológiát az Debrecenben végeztem, és Zürichben, meg Angliában tanultam, ahol párhuzamosan teológiát és művészet történetet, és hát életemnek meghatározó élménye volt, amikor Makai professzor úr segítségével Svájcban lehettem ösztöndíjas Zürichben, és ez azért volt fontos az életemben, mert ott egy olyan szemináriumot látogathattam, reformáció és kulturális változás. És akkor jöttem rá arra, hogy mennyire fontos a reformáció, művészet viszonya, vallás és művészet viszonyának a kutatása, kérdése. És így készült az első doktorim, Képrombolások, ahogy a művészet és a vallás viszonya a 16. században Magyarországon. Én hálát adok Istennek, hogy
2: jó, azok biztos csúnya protestánsok voltak, akik két rombolók voltak, nem?
3: Igen, igen, és akkor, ha már itt vagyunk, akkor jó, hogy ezt a témát fölhoztad, ezt el. 1522-ben vagyunk, és Zwingli a Großmünster elé Zürichben kivitette az oltárokat, és fölgyújtják. Nekem, mint művészettörténésznek ez borzalmas. Hát Calvin is hasonlókat csinált Genfben, de hát, ha már itt vagyunk a 16. századnál, akkor a debreceni polgárok kicsit bölcsebbek és okosabbak voltak, meg kivitték az oltárokat, és eladták. Jó pénzért. Ez a kicsit weberi gondolkodás.
2: Hát legalább nem ment kárba, hát ez így is
3: van,
2: valami.
3: Igen. Igen, nekem igen. Ez nagyon fáj reformátusként, hogy ilyen módon viszonyultunk a művészetekhez. Ez a református puritánság adott pillanatban azért kérdéses számomra.
2: Hát minden felekezetnek megvannak a saját bűnei, sajátosságaik, úgyhogy hát sajnos reformátusoknak meg ez is a listán van.
3: A listán van. Igen. No, tulajdonképpen a művészet történeti sorozatnak is tekinthető ez a 10 parancsolat. Első ilyen jellegű munkámból 22 könyvet írtam.
2: Jój.
3: És az első, így mond ennek a sorozatnak az első darabja, elnézést a szóért, a Calvin kiadó kért meg Biblia a magyar festészetben. És ennek kapcsán született az ötlet, megint a Calvin kiadónál, Jézus példázatai a magyar festészetben, és aztán 6 évvel ezelőtt, 20-ban a pápai renden a mi atyánk, és most a Veszprémi renden június 26-án mutatták be ezt a könyvet. Tehát egy sorozatnak a része.
2: És jó érzés sokat arra gondolni, hogy azért a művészek nem csak ilyen, ugye, nem tudom, szóval, hogy jó érzés, hogy a 21. században is van olyan művészet, ami spirituális, tehát Isten felé fordul.
3: Remélem, hogy
2: és
3: van.
2: És hogy milyen jó, hogy valaki ezt feldolgozza. Különben most nem akarok, de ez tényleg a reklám helye. Szóval itt van a kezemben ez a gyönyörű szép könyv, már a külseje is. Kedves hallgatói, most nem azért ajándékot akarnak venni, ez csodás. Tehát már a külseje annyira szép, ez a kicsit absztrakt, vagy nem tudom, nem értek hozzá, milyen gyönyörű szép festmény, hogy már attól elolvadtam, és amikor kinyitottam, én nem is tudom hányszor ezt végiglapozgattam, és egyenként nézegettem a képet, mert szebbnél szebb képek vannak benne, csodaszép, hogyha csak laikusként nézem. Na, egy kicsit majd a könyvről is beszéljünk, de még a bemutatkozásodat nem is fejezted be.
3: Az ELTE-n végeztem, aztán Zürichben, illetve hát Birminghamben, egyetemen, megcsináltam a doktor univomat, utána PhD-met, aztán habilitáltam akadémiai doktorimnak.
2: Akkor már nem ismerlek tegezni.
3: Az akadémiai doktorimnak a témája pedig a protestáns templom építészet másik kutatási területem. Ezt is a jó Isten adta nekem és ajándékozta nekem, mikor épült a kőszegi református templom. Csete György tervezte, Kossuth Díjas építész, és akkor szeretett volna szakirodalmat a kezébe venni. Aha. És kiderült, hogy nincs. És mondta, hogy te, hát ide figyelj, írd meg! És így kezdtem. És én megírtam, és ez is a Calvin kiadónál megjelent. A 1990 és 2000 között épült református templomok. Aha. Csodálatos munka volt ez is. És akkor ebből aztán majd habilitáltam is, illetve akadémiai doktorimat adtam le. Tehát szerencsés vagyok, és Istennek hálát adok, hogy mindig velem szembe jöttek a megoldandó feladatok. Aha. Kihívások. És hát volt egy fantasztikus professzorom, Makai László, akadémikus, ugye Makai Sándor írónak a fiáról van szó, és hát a művészettörténetem meg hát olyan tanáraim voltak, mint Németh Lajos, Keserű Katalin, Prokop Mária, Marosi Ernő, és tovább lehetne sorolni. Ezek mind ajándékok. Köszönöm.
2: Na, egy kicsit akkor kezdjük talán azzal a könyvet, ugye az a cím, hogy 10 parancsolat ma. Hogy miről szól ez a könyv? A 10 parancsolatról, vagy a művészekről, vagy a alkotásokról, vagy ezekről mit akar elmondani, vagy egyáltalán egy picit mutasd be a könyvet, hogy mit lehet ebbe megtalálni?
3: Ez a könyv nem teológiai munka, tehát előre is
2: jelzem. Teológus vagy.
3: Teológus vagyok, de inkább művészettörténeti megközelítésmód. Nyilvánvaló, és ezért lett az alcím, hogy eszik, gondolatok, képek, mert ismerősöket kértem meg, egyetem oktatókat, barátokat, hogy írják le gondolataikat. Ne vájtfülű teológusok, hanem gondolkodó értelmiség. Uh-huh. Hát ilyen módon például a kapitány házaspár, kapitány Gábor és Ágnes, akadémiai doktorok, a MOME-nak nagyszerű professzorai, professzor emeritusok, és hogy ők úgymond kívülállóként mit gondolnak a 10 parancsolat, vagy Veres János debreceni lelkész.
2: Na és mit gondolnak?
3: Ezt
2: hogy
3: nem
2: ez
3: lehet...
2: egy rettenetes megkötöző, fenyegető dolog, vagy mit gondolnak, aki nem lelkész?
3: Nem. Kijelölni a határokat. Tehát azt gondolom, amit Cseri Kálmán, és akkor még most hagyd térjek vissza, jó?
2: Na jó,
3: tehát minden egyes kompozíciónál és minden egyes parancsolatnál ott van, hogy mit gondolt Farkas József.
2: Ő is egy református lelkész volt.
3: És Cseri Kálmán.
2: Ő is egy református lelkész volt. Most a hallgatók viszont... miattnak mondom itt
3: ja, igen.
2: a zárójeleket.
3: Ja. Tehát kijelölni a határokat, és Cseri Kálmánnak van egy nagyszerű hasonlata, hogyha nem lenne a 10 parancsolat, akkor az olyan lenne, mintha egyszerre a közlekedési lámpákat kikapcsolnák mondjuk egy nagyvárosban, akár Budapesten, New Yorkban, vagy ott, ahol. Tehát kellenek a keretek. Én nem akartam vájtfülű teológusok, ószövetségesek, hébereseknek a szövegét, hanem a gondolkodó tépelébb értelmiség mit gondol ma erről. Nem akarok bölcs tanácsokat sem adni, érdemes elolvasni akár Veres János vagy Balikó Zoltán, de mondjuk a kapitány házaspár, ők katolikusok.
2: Én meg úgy gondolok a 10 parancsolatra, és így is szoktam így magyarázni néha, amikor ez van témaként előjön, mint egy használati utasítás. Tehát mondjuk, ha veszek egy gyapjú pulóvert, és akkor a címkébe benne vagy 30 fokon kézzel kell mosni, ez egy tanács, és bedobhatom a főzőmosásba, de akkor mosogató rongy lesz belőle. Vagy ha veszek a kisfiamnak, mert egyébként vettünk, mikor kicsi volt, egy távirányítós autót, és annak is van egy használati utasítása, de mondjuk ő hajókázik vele a fürdőkádba, akkor valószínű, hogy az a távirányítós autó nem fog már gurulni a távirányítóval, és akkor azról megint nem a gyártó tehet, hanem hogy nem úgy használjuk, nem arra használjuk, amire való. És hogy valójában a 10 parancsolatnak én nem szeretem a magyar hangzását, mert ez a parancs, ez egy nagyon rossz, negatív hangulata van, és valójában a tóra ugye nem is parancsot jelent, hanem tanítást. És egy tanítást pedig, ha akarom, megtartom, ha nem akarom, nem tartom meg. És igazából ezért gondolok én úgy a 10 parancsolatra, hogy valójában ez a boldogság titka. Hogyha használati utasítás szerint használjuk a termékeket, akkor boldogítani fognak. Ha meg nem, akkor tönkre mennek.
3: Veres Jánosnak a tanulmánya gondolatmenetében van nagyon szépen leírva, hogy a 10 parancsolat, és akkor talán tanítás, 10 tanítás, életviteli tanácsadás, és valóban igazad van, nekem is van problémám ezzel a parancs kifejezés, ezzel az imperatívusszal. Isten szeret bennünket, hogy ezt azért mindnyájan tudjuk. Tehát János, Veres János mondja azt, hogy belenézünk a tükörbe, és látjuk a kócos hajunkat. Ez az Ószövetség. De a fésőt már nem kapjuk meg, hogy ez a szétzilált haj és forma megoldódjon. A fésű, ami a Krisztus kegyelmében van meg. És akkor ott megtaláljuk azokat a formákat, és azokat a megoldásokat, amelyek majd ebből a kócos figurából egy jól ápolt személyiséget fog megjeleníteni.
2: És a művészek miért festettek 10 parancsolati témákat egyébként? Egy a lelki háttér, hogy miért?
3: Eltértünk, hagyj térjek vissza, tehát hogy jó, mi a felépítés ennek a kiadványnak, tehát van egy bevezető gondolat, nyilvánvalóan miért íródott ez a könyv, stb. József Attilának van egy gyönyörű verse, ez az Estvéd Zsoltár, és ez a nyitó mottója ennek az egész kiadványnak. Nagyon megérintett. Eleve József Attilát nagyon szeretem. Azt a tépelődő, közel érzem magamhoz ezt a tépelődő figurát, ezt a tépelődő személyiséget. És azt gondolom, hogy amikor a 10 parancsolatról, 10 tanításról, életviteli tanácsadásban már használtam ezt, akkor kellenek ezek a töprengések, ez a csendes zsoltár éneklés, ami József Attilánál megvan. Nagyon szeretem a költészetet, és ezért is jó magyarnak lenni. Ha valamiért jó magyarnak lenni, akkor az a magyar irodalom, zene. Tehát József Attila, aztán a bevezető gondolatok, amely mint egy a lektóri szalutem, a bevezető, és utána jönnek a gondolatok, a kortárs gondolkodók. Uh-huh. Aztán milyen a művészettörténetben a 10 parancsolat, 10 tanításnak az ábrázolása Európában, de ez egy nagyon-nagyon rövid összefoglalás, és akkor eljutunk a magyar anyagig, és itt fontos azért megjegyezni, hogy a kutatásaimnak az eredményeképpen, és a kedves hallgatók nem fogják elhinni, és sorozatban gondolkozom mindig. Tehát 10 parancsolat, legáltalán, akkor most kicsit ikonográfia, ja. A leggyakrabban ábrázolt, de ez mindenhol Európában, templomokban, szószékeken látható a két kőtábla. Mindenki tudja, hogy mit jelent. Ez a legáltalánosabban elterjedt toposz. Kevesebb ábrázolás van, amikor a 10 parancsolat valamelyik Jézus példázatában, vagy valamelyik szentnek a történetében jelenik meg. Ez kevesebb már, de nagyon-nagyon kevesen ábrázolták a 10 parancsolatot, mint sorozat. 10 képben egymás mellett. Tehát nem úgy, hogy ne lopj, vagy ne paráználkodj, és a többi. Ezekről vannak kiadványok, vannak művek, de együtt, és térjünk vissza Kisárvához, Lengyelországban található település, 1650-56 között készült a templom, és ekkor ezek a legkorábbi sorozatban történő ábrázolás.
2: Na, ezt se tudtam, ezt a könyvből tudtam meg.
3: Tehát, hogy van egy korai, tehát 1650 körül, és van egy, Túrcsány Miklóst választottam, azért, mert anélkül, hogy tudta volna valaha is, hogy ebből egy kiadvány lesz, ő már az első képet 79-ben vagy 82-ben megfestette. Ez egy belső kényszer, amikor nem megrendelésre, nem mecenatúra, nem egy könyvkiadáshoz készül a mű, hanem belül jön az a isteni sugallat, hogy nekem ezeket a képeket. Tehát az ő életművében és a maga személyisége is egy meditatív típus, igazi monsieur, különben Párizsban tanult, és nagyon jó beszél francia, hívő katolikus, és művészetében ez a hangsúly mindig ott van, ez a nagyon intenzív, expresszív gondolkodásmód, és most nagyon nehéz művészettörténészként leírni, hogy a kedves hallgató, aki előtti nincs ez a kompozíció, tehát intenzív színekkel lüktet szinte egy kompozíció, de ugyanakkor van egy olyan belső nyugalom ezekben a művekben. Tehát nem az a, hogy fogalmazzak, hogy érthetőbb legyen.
2: Hát a nyugalmat, az érdekes, hogy ezt mondod. Nekem inkább az érintett meg, ahogy nézegettem a képeket, mert arra gondoltam, ha festő lennék, tékozló fiú, persze, samáriai asszony, persze, hát ezek olyan szép történetek, romantikus témák, gyönyörűen meg lehet festeni, de ilyen elvont fogalmak, hogy ne lop, ne kívánd a másét, meg stb. Hát ehhez hogy lehet hozzáfogni? És pont, hogy ugye az a, kis, az a sorozat is, mindegyikre, mintha a festőnek elindulna a képzelete, a fantáziája, és ő oda képzel egy sztorit az elvontsághoz. Igen. És ezért is kérdeztem, hogy lehet-e tudni valamit arról, hogy miért kezdtek hozzá, vagy miért fest valaki egy 10 parancsolatot? Érdekes, de...
3: Ahogyan mondtam, tehát az a belső kényszer, hogy nekem ezt meg kell festenem. Na most azt is hozzá kell tennünk, hogy bármennyire is örök érvényű parancsolatról, tanításról van szó, azért nem szabad elfelejtenünk, hogy a ne paráználkodj, mondjuk egy nagyon pregnánsan mutatja, hogy azért más erkölcsi normák működtek a reneszánszban, a középkorban, az antikvitásban. És ez a paráználkodj nem csak a szexualitást jelenti, hanem paráználkodni gondolatban, cselekedetben, sokkal, de sokkal, és tágabb értelem ez, mint ahogyan ezt mi értelmezzük.
2: Én meg mindig vigasztaltam a fiatalokat így szűkítve, mondjuk pont a ne paráználkodjra, hogy ezt nem úgy kell érteni, mert ez valójában azt jelenti, hogy ne törj házasságot. Tehát az, hogy most te szerelmes vagy, és csókolózol egy fiúval, vagy rád szól a plébános úr, hogy túl rövid a szoknyád, most ez még nem paráználkodás, hanem tényleg majd lesz egy házastársad, és akkor ugye beszélgetünk, persze, hogy nem is az, hogy úgy bűn, hogy jaj, milyen rosszat csináltál, kislányom, hogyha mondjuk valaki tényleg házasság előtt mondjuk tényleg nemi életet él, vagy stb., hanem hát arról is lehet beszélni, hogy bizony az is megnehezíti az életet, tönkreteheti, stb., csak ugye nem a parancs, törvényeskedés oldaláról közelítve, hanem inkább a tanítás, a jó tanács.
3: Igen. Légy hű.
2: Igen. Na mindegy, nem akarok most leragadni, csak ez most pont ilyen érdekes, hogy igen, és ugye a paráznaság pont a Bibliában az nem csak a szexualitásról szól, hanem például az Isten elhagyástól, meg ilyesmiről, de gondolom azért ez a parancsolat inkább a házastársi szövetség védelmében születik, gondolom én.
3: Jó, és akkor mondjuk egy másik parancsolat, ne ölj, kérdése.
2: Hát Jézus megmondta, hogy aki már azt mondja, hogy bolond, az már igen, az már olyan, mintha ölt volna. Igen. Hát igen, szóval az új szövetség a 10 parancsolatot belsővé teszi, tehát sokkal szigorúbbá.
3: És nem szabad azt sem
2: nem
3: elfelejteni.
2: Nem a formát.
3: Hogy azért hogy a Tóra, a tanítás, Mózes 5 könyve, de hát azért még a zsidók számára számtalan más utasítás, liturgiai, életviteli.
2: Ja, hát ők ugye lebontották több ezer kis szilánkra.
3: Igen, tehát hát... azért ez is hozzátartozik a tanításhoz. Hát és a könyvben, most ebben nem menjünk bele, mert nem érdemes, hogy milyen módon változott a 10 parancsolatnak a parancsolata, hogy a második parancsolat nem második parancsolat lett, más hangsúlyt kaptak.
2: Ez egy szerkesztés
3: téma is. És ezért a könyvben közlöm, hogy például, visszatérve a könyvhöz, hogy milyen módon a katolikus testvéreknél...
2: Ez nagyon érdekes a végén, hogy külön le van írva a különböző tíz parancsolatok, ez nagyon tetszett nekem.
3: Igen, tehát hogy egymás mellett lássuk ezeket. A szerkesztés, ahogyan te említetted, ez hogyan jelenik meg az egyik felekezetnél, vagy a másik felekezetnél. Nagyon, ugye most onnan indultunk el, hogy ne ölj. Revelációk, én ha szabad ezt a szót használnom, és nagyon-nagyon mély benyomást tett bennem. 23-ban Bukta Imrének a kiállítása Godó galériában Óbudán, és hogy ne ölj, ez nem csak azt jelenti, hogy elnézést, fejbe kólintunk valakit, igen, sokkal változat. Hogy például egy olyan installációt mutatott be, ahol ilyen nagy motorfűrészeket világított meg diszkolámpával, és a természetnek, a növényvilágot, hogyan, hát öljük meg a környezetünket, talán meg tudom ezt mutatni, Eszter, és majd próbáld meg, légy szíves, műleírás szintjén ezt a kedves hallgatók
2: számára. Hát az egész globális felmelegedés is emiatt van, többek között, ugye kivágtuk az erdőket, meg az folyamszabályozásokkal a vizeket, stb. Óha. Hát hogy mondjam el hallgatóim, hogy mit látok itt a könyvben? Meg kell venni ezt a könyvet. Azt mondom, igen, Jegenyesor láncfűrésszel részlet, itt van egy nagyon félelmetes, elég sötét, hát tényleg ez installáció, igen. Hát még nem vagyok művészettörténész, úgyhogy nem is tudom leírni. Meg kell nézni, azt mondom.
3: Tehát szinte fenyegetően jelennek meg ezek a majdnem 2 méter nagyságú fűrész, motorfűrészlánc, vagy hogy fogalmazzak, és az rávetítették a falra. Már eleve ez, igen, is ilyen fenyegetően jelenik meg, és szürke, fehéreknek ez a villódzása. Hihetetlen, hogy tehát milyen módon tágítja ki a nevőjének a fogalmát szóban.
2: Te változtál tedben a könyvírásakor, vagy te milyen érzésekkel készítetted ezt a könyvet?
3: Igen, mondhatni ezt is.
2: Hogy mi volt a legnagyobb élmény, vagy ami megérintett, a festmények, vagy nem tudom.
3: Hát például ez a kompozíció is hozzájárult ez. Na most a könyvre még annyit, hogy vagy tovább beszélvén gondolom. Én először arra gondoltam, hogy 10 parancsolat ma a kortárs festészetben.
2: Aha. Na, erre én is kíváncsi lennék.
3: Elkezdtem kutatni, kiderült, hogy igen, hogy Szántó Piroskának van egy kompozíciója, Mózes a kétkő táblában.
2: Ennyi.
3: Stefanovics Péternek
2: pedig
3: láttam.
2: Pedig nagyon szeretem ez Szántó Piroskát.
3: Hát igen.
2: Már
3: igen,
2: nem személyesen nem ismerem, hanem a képeit.
3: Vagy Stefanovics Péternek is. Nem tehát ismerem. Egy-egy-két kompozíció. Nekem kollégám volt Szombathelyen, az egyetemen tanítottunk együtt. Tehát egy-egy mű, de nem lehet azt az egységességet, mert én a 10 parancsolatot egy kompozíciónak láttam, egybe akartam kezelni. Tehát ez nagyon fontos, hogy legelső 10 parancsolat sorozatban történő ábrázolása, Kisárva, falucska templomában, mindenkinek javaslom, gyönyörű és
2: el
3: magyar.
2: El kell menni.
3: Igen, magyar szentek temploma, ahol ott keresztelő Szent János a titulusa és a névadója a templomnak, de hát a magyar szentek Lengyelországban. És első sorozat, és erre mintegy 2 pólusa, hogy a 21. században, 20. század vége, 21. század eleje, hogy reagál erre egy hívő katolikus testvér és festőművész. mint két pólusa ennek. Hát persze most vannak erre adatok, hogy a zsidóságnál is megjelennek Dura Európai hát zsinagógában, meg ókeresztény művészetekben, de sorozat, mit jelent ez egy hívő ember számára? Ezeknek a korlátoknak, formahatároknak, morális, etikai változások, hogyan reagálok én ma itt, 2026-ban a mózesi törvényekre?
2: Én nem is korlátoknak nevezném, hanem inkább irányjelzőnek.
3: Én sem ilyen értem, ezt a szót használtam, ez igaz, de én azzal értek egyet, amit Farkas József, vagy éppen Cseri Kálmán mond, hogy útmutatók, a határoknak a kijelölése, uh-huh. hogy azok a közlekedési lámpák meglegyenek, jelezzenek.
2: És hát ez annyira fontos most tényleg a 21. században, amikor minden relatívvá válik, szerintem ezért is nagyon örültem, amikor olvastam arról, hogy ez a könyv megjelent, hogy hát tényleg most ezt újra fel kéne fedezni, hogy tényleg merre is megyünk, mert van, aki azt mondja, hogy már nem is tudjuk, hogy merre megyünk.
3: Egy prédikációban hallottam, hogy hát bizony, aki ezt a 10 parancsolatot ma be tudja tartani, Nobel-díjat is érdemelhetne.
2: Hát jó, senki nem tudja betartani, de szerintem nem is azért adta Isten, hogy mert ő azt gondolta, hogy ezt be fogjuk tudni tartani, hanem inkább tényleg ez a vezérlő csillag, hogy erre menjél, és erre törekedjél, mert hát természetesen senki nem tudja betartani. És ezzel nem de azt mondom, hogy jaj, akkor nem is kell vele foglalkozni, hát úgyse tudjuk betartani, akkor nem is kell.
3: Hát szerintem ezt Krisztus nagyon szépen összefoglalja, amikor azt mondja, hogy szeresd és tiszteld a te Istenedet, és szeresd fele barátodat,
2: mint önmagad. És akkor be is tartottad, nagyjából.
3: Igen.
2: Hát Augustinus is ezt mondja, szeress és tégy, amit akarsz.
3: Hát az most a predestináció megállni, most ez nagyon, nagyon messze vezetne. És a könyvben, még visszatérve mindig a könyvhöz, a végén pedig Ratzinger, hát nem, tizen, nem Benedekként, hanem mint teológusként az ő gondolatait mondom el a kép diktatúráról, ami meghatározza a képi világot, gondolkodás módunkat, ez a vizualitás, amely ilyen hihetetlen erővel akar belépni az életünkbe. Vigyáznunk kell ezekkel, hogy milyen módon teremtünk új bálványokat magunknak. A vizualitásban, a képiségben, a mobilban, a mesterséges intelligenciában.
2: De ez a könyv egy kicsit tolmács is, ugye azért sem olyan nagy baj, hogy nem te

0: szépek a képek, azokat nézegeti, és közben mégis valahogy megérinti, kicsit közelebb kerül Isten nem törvényéhez, Isten tanításához.
1: Igen, hát de elindultunk onnan a kutatás, és elindultunk onnan, hogy sorozat, és hát ezért is lett aztán a végén, vagy a címvariáns, hogy ma eszig, gondolatok, képek. Mert nem lehetett teljes egészében logikusan, és akkor a kutatás, hogy mondjam előszintén, hogy hihetetlen sok anyagot összegyűjtöttem, és egy talán nem jó ezt így fogalmazni, de volt egy pillanat, amikor olyan pánikszerűen, úristen.
0: Több ezer oldalas lesz.
1: Igen, és nem lehet, ezt nem lehet megtenni.
0: Nem kell megijedni, mert nem több ezer oldalas, hanem megmondom, ez 96 oldalas, és tehát Lőrinc Zoltán 10 parancsolat ma. És hol lehet ezt megvenni, hogyha valaki esetleg szeretné? Hát
1: gondolom a Calvin kiadónál, de a kiadó viszont a Dunántúli Református Egyház kerület.
0: Tehát Calvin kiadó, beütjük az interneten, hogy Calvin kiadó, ugye ez a Református Egyháznak a kiadója, és ott már meg is találjuk, hogy 10 parancsolat ma, ha valaki esetleg szeretné megvásárolni. Még van egy-két-három percünk. Van esetleg olyan záró gondolatod, amit szeretnél elmondani, de ha nincs, akkor én visszatérnék oda, hogy mi az, ami neked így a legkedvesebb volt, akár képben, hogy van-e kedvenced, akár festőben, személyben, akár gondolatban.
1: Nagyon tudnám mindenkinek ajánlani, kedves testvéreknek, Kovács Krisztiánnak a 10 parancsolatról írt gondolatait, ami minden egyes tanítás úgy tenni, hogy köszönöm. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Túlcsány Miklósnak...
0: Adisnak is van egy ilyen verse, hogy köszönöm, köszönöm, köszönöm. Érdemes elolvasni, szóval.
1: Igen. És nekem a címlapon található a Teremtés pillanata, ez a kedvenc.
0: Hát ez csodaszép. Ez, ahogy megláttam ezt a könyvet, én ezt néztem percekig komolyan.
1: És hát én imádkozom az Úristenhez, hogy majd ez a sorozat ne csak Veszprémben ott állították ki, hanem talán elindulhat az országban. És újra sokat lehet erről majd beszélni, prédikálni, bemutatni.
0: De hogy ez emléke. Egy kiállítás is?
1: Ez kiállítás volt Veszprémben.
0: Aha, hoppá.
1: Tehát a képek ott együtt, mind a 10 kép együtt volt. Reméljük, hogy ebből. Hát, és akkor a Mária elindul. Rádió hallgatóit is kérjük, hogy majd esetleg segítsenek ebben.
0: Igen, ha máshogy nem, akkor imádkozzanak ezért.
1: Biztos lesznek sokan, akik imádkozni fognak értünk. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehet.
0: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél ilyen messziről, és megtiszteltél bennünket, és kívánom, hogy sok emberhez eljusson ez a nagyon-nagyon szép kiadvány, 10 parancsolat ma. Kedves hallgatóink, sajnálom, de mai adásunk végéhez értünk. 4 hét múlva találkozunk itt, a Mária Rádió Függő Kérdések műsorában. Addig is írjanak nekünk az infokukat mariaradio.hu e-mail címre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás, békesség.
1: Áldás, békesség.
2: Függő kérdések. Erdős Eszter református lelkész műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Újra a békét sürgette Leó pápa. Keresztény vezetőknek szerveznek konferenciát. 1100 éves templom rejtőzik egy kávézó mögött Horvátországban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 14. Leó pápa vasárnap Szudánért és az ukrán-orosz háború befejezéséért emelt szót, tudósít a Vatican News. Az egyházfő először angol nyelven sürgetett békét Szudánban, a Szentatya kiemelte, hogy aggodalommal követi a drámai eseményeket, különösen az El Obeid városában és lelki közösségéről biztosította a szudáni népet. Felhívta a hatalom birtokosait a humanitárius folyosók biztosítására, a nemzetközi közösséget pedig az azonnali tűzszünet támogatására kérte. Ezt követően az ukrajnai és oroszországi konfliktus civil áldozataira hívta fel a figyelmet, hangsúlyozta, hogy az erőszakot meg kell állítani, tiszteletben kell tartani a humanitárius jogot, és teret kell engedni a diplomáciának. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Kétnapos konferenciát tartanak szeptember 25-én és 26-án keresztény vezetőknek, vállalkozóknak és döntéshozóknak arról, hogyan válhat a munka, a vezetés és a vállalkozás Isten országának részévé. A Kingdom at Work által szervezett eseménynek a Jezsuiták Budapesti Párbeszéd háza ad helyet, tudósít a Magyar Kurír. A keresztény szellemiségű oktatási kezdeményezés nem egy újabb vezetési módszertant kínál, inkább szemléletmódot. Egy mélyebb kérdésből indul ki, miért kaptunk vezetői felelősséget, és mi történik, ha Istent nem a vállalkozásunk mellé, hanem annak középpontjába helyezzük. A Kingdom at Work azzal a meggyőződéssel indult, hogy a munkahelyed lehet a szolgálatod helye is. Nem vallásos programokkal, hanem azzal, ahogyan a munkatársaidat vezeted. Az egyházi és szociális szférából érkező vezetőknek kedvezményes a részvétel. Szokatlan látványosság várja a turistákat a horvátországi Zadarban, a város egyik legrégebbi 1100 éves műemléke, a Szent Lőrinc templom bejárata ugyanis egy kávézóból nyílik. Az MTI híre szerint a preromán stílusú épület maradványaihoz a Louvre kávézó bárpultja mögött vezet az egyetlen bejárat, így a látogatóknak a személyzet segítségét kell kérniük a bejutáshoz. A korábban kupolás, vastag kőfalakkal védett templom évszázadokon át fennmaradt, noha szakrális funkcióját elveszítette. Az 1988-as restaurálása óta időnként kiállító térként szolgált. Érdekesség, hogy maga a kávézó is történelmi hely. Horvátország egyik legrégebbi vendéglátóhelyeként számít. Ugyanazon a helyen már 1730-ban is működött. Az épület legutóbbi felújítását műemlékvédelmi szakemberekkel együttműködve végezték, hogy megőrizzék a történelmi helyszín értékeit. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus Szentvére!
4: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Lépcsők adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Farkasi Baja Mária. A mai témánk pedig, hogyan válik Mária mindannyiunk édesanyjává, személyesen az édesanyánká, és aztán hogyan képes a bármiféle sebzettségeinket gyógyítani, különös tekintettel az anyasággal kapcsolatos sebzettségeinket. Beszélgető társam Markó Mária, akivel már hallottak többször beszélgetni, és biztos vagyok benne, hogy most is remek lesz, hisz még személyesebbek készülünk lenni, mint eddig bármikor. Mari egyébként szociális munkás és gyásztanácsadó. Szeretettel köszöntelek, Mari.
1: Én is szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is. Üdvözlöm.
0: Azt is itt kicsit összekacsintva beszéltük, hogy most tulajdonképpen két Mária beszélget, egy különösen is a Máriaság hordozójával, az égi édesanyánkkal együtt, mert mindketten hisszük, bízunk benne, hogy ő közben jár azért, hogy ez az adás sokaknak hozhasson erőt, megújulást, bár akár gyógyulást is a saját sebzettségeikből.
1: Kívánjuk szépen!
0: És tudom, hogy te egy kicsit történetileg is készültél Máriából, ami bennem azt erősítette meg, hogy mivel nagyon széles skálán tapasztalta meg az életet, ezért is tud annyira mindannyiunk élettörténetében otthonosan mozogni.
1: Igen, amikor Mária életéből készültem, akkor elsősorban megnéztem azt, hogy akkoriban milyen volt zsidó nőnek lenni. Milyen volt az, hogy valaki 3 éves korában templomi szolgálatra kerül, és a papok nevelik, vagy papok között nő fel, azért, mert ő Isten ajándéka volt szüleinek késői gyermeke, és azt úgy illett, úgy kellett, hogy felajánlják Istennek. És így volt ő 14 éves korig, bent a templomban, amikor is el kell dönteni az akkori szokások szerint, hogy vagy egy apa, vagy egy férj gondoskodik róla. Tehát családon belül volt helye csak a nőknek. Önálló nő akkor nem volt jogosultsága semmit csinálni.
0: És aztán ehhez képest jön egy olyan jogosultság Istentől, ami minden korabeli elképzelést a nőről azt hiszem, hogy feje tetejére állított.
1: Abszolút. Nem embertől való megszólítottság, amihez mélységes hit kellett, hogy nem is tudom, hogy egy 14 éves lány, aki nem tapasztal mást, mint az Isten jelenlétét ott a templomban, hogyan érthette meg azt, hogy mit kívánt tőle az Úr, hogy mire mond igen. De a mélységes hitéből az fakadt, hogy igen, hogy elfogadom.
0: Igen, közben nekem az jutott eszembe, hogy hányszor hálálkodtam az Istennek, hogy nem tudtam pontosan, hogy mire mondok igent. Mert ha tudtam volna, akkor lehet, hogy nem tudtam volna igent mondani.
1: Szerintem Mária sem tudta, hogy mire mond igent.
0: Egész biztos.
1: A hite vitte, csak az a csoda, ami megtörtént vele, az mondta.
0: Hát, illetve ugye az a mélységes várakozás és vágyakozás, hogy mindenki vágyja a messiást, hogy mindenki vágyja, hogy itt valahogy visszatalálni az Istenhez, hisz, amit te is mondtál, hogy a hellén-római hatásra változott meg a nők szerepe a társadalomban, hogy nem csak amit kiemelünk, hogy gazdaságilag nyomta el Róma a zsidóságot, hanem én ugyanezt tapasztalom a római birodalomra, a sokat fennen emlegetett római kultúrára, hogy a mi korábbi, sokkal tisztább erkölcsi emberségünket hogyan torzította el a mindenféle nyugat-római hatás. És én azt hiszem, hogy itt, ugye, ami Máriánál előtérbe kerül, hogy igenis itt a messiást így vágyták, hogy végre akkor az, aki az ember lelkét és szellemiségét helyezi az első, a legfőbb helyre, mint Isten gyermekséget.
1: És a jelek is ebben segítik, mert hogy az, hogy igent mondok, az még nem jelenti azt, hogy elfogadnak. Hogy a környezet elfogadja azt, amire én igent mondtam. Ezernyi vizsgálat, ezernyi kritika érheti Máriát, és mégis védettsége van, mégis megkapja a jóslatokat a templomban is, és megkapja az elfogadást József részéről is. Mert hogy amikor szükséges, akkor az Úr közbeli.
0: Így van. Így van. Én azt hiszem, hogy ezt mindannyian megtapasztaltuk, és akkor most itt elsődlegesen ugye azt fogjuk előtérbe helyezni, ahogyan a Máriával való kapcsolatunkban megtapasztaltuk. Neked hogyan is volt ez? Hol vált igazán személyessé a Máriával való kapcsolatod?
1: Tulajdonképpen végig olyan utat jártam, vagy olyan helyekre jártam iskolába, ami az én időmben ugye nem volt mindennapos. A egyházi iskolába jártam, de mégis leginkább, amikor felnőttem, és találkoztam Kemenes Gábor atyának a korai medzsugorjai útjaival, és elmentem vele, és az az egyszerűség, az a tisztaság, az a mélységes belső csend, amiben volt mód arra, hogy kapcsolódjon az ember lánya Máriához, az nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy elfogadjam azt, hogy ez a nevem, hogy Mária vagyok, és hogy ez szolgálatot jelent.
0: Igen, ahogy ezt már így a műsor előtt is mondtam, nekem az Ibolya név is komoly kihívást jelentett, és harcoltam vele évekig, és nem értettem, hogy hogyan adhattak nekem ilyen nevet a szüleim, amikor a velem egykorú fiúk réme is voltam, nem csak a lányoké, és ugye ezt is hangoztatom, ha én ma lennék gyermek Nyugat-Európában vagy Kanadában, akkor valószínű, hogy javasolnák a szüleimnek, hogy vigyenek el valami hormonkezelésre, vagy nem átalakító műtétre, és a többi, mert hogy annyira a szelídség legelőször az első áldozásra készülés közben érintett meg engem. És aztán is komoly problémáim voltak a Máriával különösen, de én is elmentem. A szükség valahogy valami odavonzott, hogy Kemenes Gábor atyával én is elmentem. Anno egy medzsugorjei útra, ahol két csodálatos élményem is volt, ami azt gondolom, hogy nagyon megváltoztatott ebben a vonatkozásban. Az egyik az, hogy ott a csendben én azt hiszem, akkor már térdeplőszékfüggő voltam, és vittem magammal a térdeplőszékemet meg a szőnyegemet alá, és ott térdepeltem, és egyszer csak azt tapasztaltam, hogy ringat valaki a térdeplőszéken. És addig én soha nem tettem ilyet, és akkor sem, úgymond én akartam ringatni magam, hanem valahogy akkor én úgy éreztem, hogy a szűzanya most ringat engem. És aztán ugye megküzdöttünk, akkor még igazán nagyon küzdős volt följutni a keresztekhez, és följutottam, és én siettem volna Jézushoz. De nem tudtam oda jutni. Elestem. Újra és újra elestem. És Máriánál kötöttem ki, és akkor kaptam valahogy ezt az üzenetet, hogy mintha Jézus azt mondta volna, hogy hozzám csak akkor fogsz közelebb jutni, ha az édesanyámhoz közelebb jutsz. Ez azt hiszem, hogy a következő 10 évre nekem egy nagyon komoly kihívást adott, hogy Máriához közelebb kerülni, hóha.
1: Ez csodálatos, amit mondasz. Nem emlékszem ilyenekre. Olyanra emlékszem, hogy még a gimnáziumban volt egy történet, amikor sikerült egyedül töltenem a kápolnában, valahogy bent maradtam, napközis voltam, vagy nem tudom, legalább 10 percet, vagy nem tudom, nem mértem az időt, hogy hogyan. És akkor azt éltem meg, hogy ugyan egyedül vagyok, de nem vagyok egyedül. És hogy valami mélységes szeretet és kötés van bennem Jézus felé, de ez nem az enyém, vagyis nem csak az enyém, hanem az ő édesanyjával együtt vagyok ott, és bármeddig el lettem volna, csak sajnos menni kellett. És Medjugorjéban pedig van egy külön kis kápolna, ahol örökké kint van az oltári szentség, és hogy oda bármikor be lehet menni, de ritka az az alkalom, amikor rajtad kívül nem nagyon van ott senki, mert hogy ott mindig vannak éjjel-nappal. De hogy volt olyan alkalom, hogy egyedül beültem, és a szívemben egy Mária dal szólalt meg, és azt ott nem is tudtam volna abba hagyni, ha csak nem jött volna be egy csoport, de az volt az érdekes, hogy ők is azt énekelték. Ez volt a másik érintés. Hát az meg külön jó, hogy sikerült elvinni a páromat, és hogy ő, aki kicsit messzebbről jött a hithez, hogy szépen mondjam, mint én, de fönn a Krizsevácon le tudott ülni, mikor fölértünk, és csak nézte a hegyeket, és azt mondta, hogy ő nem szeretne hazamenni, mert hogy itt annyira jó. És mondtam, hogy igen, ezt megértem. Béke van. Ezernyi érintés, ezernyi küzdelem feljutni persze a köveken, de utána az a béke, ami vár.
0: Igen. Így van, és aztán hát, ha hallgatja valaki olyan is ezt az adást, akit úgy érint meg. Nekem szerintem egy jó évtizedik, ha úgy tetszik, a havi kapaszkodóm, töltekezési lehetőségem volt, hogy annak idején még a Nagy Tamás atya Mária Besnyőn megvalósította, hogy 25-én engesztelő nap történt Mária Besnyőn, ahol a teljes, végigjártuk a keresztutat, elmondtuk az összes rózsafüzért, meghallgattuk a havi üzenetet, szentségimádás volt, és aztán szentmisével zárult. És nekem ez az egész, ez tartott 3-tól este 8-ig. Ez azt kell, hogy mondjam, hogy életem kiegyensúlyozója volt folyamatosan. És olyan stabilitást tudott adni, ami biztos vagyok benne, hogy ezért is született meg az a vágy is bennem, hogy legyen egyébként ugye egy Mária köntöse ima csoportom. ahol elbújhatunk, és minket így nőket támogathat a szűzanya jelenléte, és úgy csöndben, sokat csöndben lehessünk vele, mert más, tehát az is biztos, amit mondanak, hogy az ima az agyunkat rendezetté teszi, a két féltekét szinkronizálja, együttműködővé teszi, de hogy Mária jelenléte a szívünkre hogyan hat, azt hiszem, hogy erről még nincsenek vizsgálatok, de biztosan lesznek.
1: Majd lesznek.
0: Igen.
1: A csendben nekem az a fontos, hogy nem kell megszólalnom, hogy valahol egészen bent születik meg az, amit akarok mondani, vagy az, amit oda akarok tenni. És néha csak egy-egy szó. Néha talán még annyi sem. Néha a könnyek, mert az is van. És nincs is hozzá tulajdonképpen semmi. De néha nehéz sorsok vannak a szívemben, a munkámból kifolyólag is. És akkor azt lehet odavinni hozzá. Azt gondolom, hogy jobb helyre nem is tudnám vinni. Mert így hogy van. Ő továbbadja.
0: Így van. Pontosan így van, és most az jutott eszembe, hogy majdnem nem kaptam meg a szimbólum terapeuta képesítésemet, mert egy olyan, úgymond esetet vittem, ahol a fiatal nő kliensem nagyon-nagyon komoly félelmekkel küszködött, és sötétségekkel, és egyszer csak megjelent spontán a képében a szűzanya. És onnantól kezdve ő egyre nagyobb biztonságban érezte magát, egyre bátrabb lett a föl önmagává válni. Addig egy teljesen kusza, ennek is meg akarok felelni, annak is, amannak is identitással vergődött a saját életében, és onnantól kezdve viszont hihetetlen gyorsasággal, ugye kapta a kegyelmet, dolgozott önmagán, önmagáért, és ugye a vizsgán nem hitték el, úgy gondolták, hogy az biztosan én vagyok ott, és majd milyen nehéz lesz ennek a fiatal nőnek rólam leválnia. Életemben ilyen gyorsan még kliens nem vált le rólam. Hisz, hát nálam egy sokkal-sokkal jobb kapaszkodót kapott. Talált egy olyan édesanyát, akitől ugye mi is újra meg újra tanulunk, és nekem ez így mindig, ha valami így nagyon nehéz, akkor biztos, hogy én is így az embereket is, vagy az egyes problémákat is viszem a szűzanyához. Meg bátorítok is rá mindenkit, hogy ha spontán nem jelenik meg, mert valamiért nem tudja beengedni, de én Nemesedön atyától tanultam, hogy merjünk adni kihívást a Jóistennek. Hát, ha merünk adni kihívást a Jóistennek, akkor merjünk adni égédesanyánknak is, és akkor én szoktam bíztatni az embereket, hogy igen, érhet ilyen-olyan akár végzetesnek nyilvánított trauma is, de ha te azt a traumatizált belső gyermekedet bízod rá a szűzanyára, akkor biztos lehetsz benne, hogy elindul egy olyan folyamat, ami ugyan lehet nagyon nehéz, és lehet, hogy a te szívedet is héttől fogja átjárni, de a folyamat végére egy annyira más életminőséget élhet meg, aki végigjárja ezt az utat, hogy addig azt el sem tudjuk képzelni.
1: Én nem tapasztaltam mindig ezt az önállóságot, mert hiszen legtöbbször gyászolókkal foglalkozom, és elég, hogyha én azt gondolom, hogy oda tudtam vinni. Elég, hogyha én azt gondolom, hogy haza tudom kísérni. De nem biztos, hogy örökvest viszi tovább ezt a hitet, hanem inkább olyasmi, hogy az ölébe helyezem, vagy azt szoktam imádkozni, hogy takard be, takard be őt, Mária, a te kötöseddel.
0: Igen.
1: Vagy ha nagyon nehéz történet van, akkor azt szoktam mondani, hogy könyörülj érte velem együtt, a te szent fiathoz. Ez a maximum imádság. És nem biztos, hogy az, akiért mondom, az rögtön érteni fogja.
0: Nem.
1: De ha elvezetem, ha megmutatom, és könnyebb lesz egy kicsit a szíve, akkor talán legközelebb megint. Megint jön, megint oda vezetem, oda tehetem, és akkor talán előbb-utóbb magától is megtalálja az utat.
0: Igen. Igen, erről, hogy nem feltétlenül tudom oda vezetni, bár ugye nekem az a nagyszerűségem, hogy ahogy az előbb mondtam, nem én fogom behívni a képbe a szűzanyát, hanem ha ő maga megjelenik, akkor ott, ha tetszik, ha nem, azért egy olyan érintettség történik, aminél a legateistább, liberális is minimum, most éppen egy olyan fiatal nő jutott eszembe, aki az El Caminót járta végig ennek hatására. Mert az volt a számára vihető út. De ami most így eszembe jutott, és tudom, hogy hány anya küzd ezzel, különösen mai napság, hogy a serdülő gyermekei mennyire távol kerülnek Istentől, egyháztól, mindentől, és hála Istennek itt is van egy ilyen élményem, én is anyaként ugye vittem rendszeresen Mária Besnyőre a fiaimat így lélekben, és bíztam a szűzanya gondjaira, és aztán volt egy emlékezetes összezördülésünk az egyik fiammal, aminek a végén én mondtam neki könnyek között, hogy én nem tudok, tehát képtelenség. Én nem tudok ezen a ponton semmit sem tenni, érted? De folyamatosan imádkozom a szűzanyához. És erre valami elementális dűvel csattant ki belőle, hogy hát azt érzel! És ez nekem utána évekre egy megnyugtató erősítés, megerősítés volt, hogy igenis érzik, és igenis millió egyszer tapasztaltam meg anyaként, hogy bizony tudnak megállt. Az égi erők, ahogy te mondtad, az Isten, amikor nagyon szükséges, akkor beavatkozik.
1: Ez így van.
0: Tehát ez egy akkora biztonságérzetet adhat mindannyiunk számára az életben, amit csak megtapasztalni tudunk.
1: Én a gyászolókat kísérek, inkább olyasmivel találkozom, hogy anya, aki magzatot, gyermeket, korai, pár hónapos csecsemőt veszít el. Nekik nagyon nagy segítség, hogyha el tudom legalább odáig kísérni őket.
0: Így van.
1: Hogy a szűzanyához mehetnek. A másik, ami mostanában került elém, hogy ahogy mondtad, a mostani fiatalok nincsenek túl közel a hithez, és most két olyan történetem is volt, ahol édesanyja veszett el egy tizenéves gyermek mellől. És oda igen egy édesanyát kell adni, vagy ajánlani, vagy mondani. És ez általában nem biztos, hogy elsőre sikerül, nem biztos, hogy ki tudom mondani rögtön, hogy de hiszen van neked egy édesanyád. Azért mégis érzem, hogy ha én a szívemben,
0: így
1: azt
0: van.
1: Tudom mondani, hogy nem vagy egyedül. És ha én azt tudom mondani, hogy a te édesanyád gondoskodik rólad úgy, hogy kezébe ad a mennyi édesanyádnak, akkor megszületik. Most az egyik lánykával tartok ott, hogy igen, a másik még nagyon friss.
0: Igen, nekem is erről eszembe jutott, hogy rendre. Pont a gyász, pont a mély gyász, pont a közeli gyász, ugye, annyira nyitottá tesz, és hogyha ott megkapja a kellő támogatást, most nekem egy olyan fiatal lányjal dolgoztam, aki a féltestvérét veszítette, és az ő ráadás az utolsó napokban kísérte, és ez így nagyon-nagyon-nagyon nehéz lett számára, de ahogy és ez a csodálatos, hogy tulajdonképpen így tudtak olyan mélyebbről már az anyukája által is megtapasztalt jók, Isten közelségek megjelenni az ő lelkében is, ahol akkor megtapasztalta, hogy de van hová fordulnom, hogy igenis szó nincs arról, hogy nekem itt egyedül kellene valahogy megküzdenem, ugye túljutnom, uralnom, erősnek lennem, és a többi, és majd én ezt ki fogom bírni, de akkor hatalmas veszteség éri, mert ugye akkor folyamatosan csak próbálja elfolytani önmagán belül ezeket a tartalmakat, emlékeket, és aztán én ugye azt szoktam mondani, hogy az a szerencsésebb eset, ha mint ennél a fiatal lánynál is, ha elkezd minimum rémálmokat produkálni, de nyugodtan pánikrohamot is, vagy bármit, ilyenkor örvendezzünk, mert azzal kénytelen valamit kezdeni, és nem egyéb módon fogja szomatizálni, és úgy tenni, mintha neki semmi problémája nem lenne. Viszont egy életre olyan utakra tereli önmagát, amik nagyon-nagyon nehéz utak. És az pedig, amikor végre eljut megint csak odáig, hogy amikor szeretetben fölveszi a kapcsolatot a elment testvérével, és vele álmodik, és ténylegesen megtapasztalja, hogy meg tudom élni, hogy a testvérem most is szeret engem. Hogy mondja nekem, hogy nyugodjak meg. Hogy bátorít engem, hogy ő jó helyen van. És ez eljuttatja őt odáig, hogy ja, akkor lehet, hogy már most itt az életben is nekem is jó lenne, ha olyan utat választanék.
1: Hát azért ezeknél nehezebb történetek járnak most a fejemben. De például az egyik gyöngyszem az egy asszony, aki amúgy is a foglalkozásán óvónő, és egy kései dalmas kislány jött ebbe a családba, aki 6 hónapig élt. És mindenki más tudott, hogy a sérült gyerekeknél mi a hozzáállás, Mindenki más úgy gondolta, hogy ez áldás, hogy őt hazavitte a Jóisten, uh-huh. A vallásos környezetről van szó. Uh-huh. A család és a közösség is ezért imádkozott, hogy békességben. De ő nem így akarta, nem így tudta. Ő biztonságban szerette volna tudni azt a gyermeket. És nagyon sokáig kijárt a temetőbe, eljárt a templomba, mindannyiszor felajánlva ezt a csecsemőt. És hát én nem is tudom, talán 3 hónap után közben beszélgettünk mindig arról, hogy mi hiányzik, hogy mit szeretett volna, hogy mit álmodott bele ebbe az életbe. Amíg ezt az összes álmot, ami benne volt, le tudta tenni a gyerekkel együtt. Uh-huh. És akkor megkönnyebbült. És azt mondta, hogy most már tudom, hogy hol van, és egy olyan gyönyörű megosztás volt fenn a munkánk végén. Uh-huh. A Facebookon valami olyasminek szánta, hogy segítsen vele mindenkinek, aki hasonló problémákkal küzd. Hogy azt hiszem, hogy ez a bizalom, ez a megdolgozottság, ez az odaadom teljes szívemből. Azt, ami már nem az enyém, de odaadom.
0: Igen. Ugye ezért mondjuk, hogy a gyásznál mélyebben tisztító folyamat nincs.
1: Így van.
0: És valahol mindaddig, amíg ott van valakiben ez a ragaszkodás, most az a nő jutott eszembe, aki egy tragikus balesetben veszítette el a 13 éves kislányát, és mivel az egyik közösség, ahová tartozom, annak így egy kicsit a periférikus részéhez, de tartozott, és ezért már rögtön többen ajánlották neki, hogy keressen meg. 3 év múlva. 3 év múlva tudott eljutni odáig, hogy megkeressen. Neki addig valahogy benne kellett maradnia abban azokban az ördögkörökben, amiket neki be kellett járni. Tehát itt ezt a folyamatot nem lehet siettetni, meg ugye nem is tudjuk, hogy vajon mikor, minek, hogy jön el az ideje. De hogy ebbe a műsorba pont Mária kapcsán nekem az a legerőteljesebb, úgymond, üzenetem magam és mindenki felé, hogy azt az anyai szeretetet, ahogyan a szűzanya gondot visel valóban mindannyiunkra, azt élővé teszi, amikor egy gyászfolyamat végére a közeli hozzátartozommal tapasztalom meg, hogy ez a szeretet él. Tehát az a csoda, amikor megint csak, és ez is gyönyörű a gyászfolyamatban, úgy gondolom, hogy ezt te is számtalan esetben tapasztaltad, hogy nem azért, mert mi akarunk valamit, hanem egyszerűen jön és történik. Hogy ez a kislány is ragyogóan, mosolyogva jött, és átölelte az anyukáját, és az anyuka egy hónapig még ezzel küzdött, hogy el tudja fogadni, hogy az ő kislánya ilyen mosolyogva, ekkora nagy szeretettel tudja őt átölelni. És aztán persze mindenféle ajándékokat is a kislányának tulajdonította, hogy végre lett olyan párkapcsolata, ami boldogságot hozott az életébe, és így tovább, és az, amit az előbb mondtál, hisz ezért jutott eszembe, hogy hogy ugye megérlelődött benne az a mély bizonyosság is, hogy a kislányom jó helyen van.
1: Addig, amíg ez nem születik meg, és hozzám fordul, addig én vagyok az, aki hiszek helyette is.
0: Így van.
1: Aki viszem őt. Akár imában, akár szóval, akár együtt imában, mert olyan is volt bőven. Ameddig bennem bízik. Én egy ilyen kapocs vagyok, és mindannyiszor oda teszem, hogy nem én. Nem én vagyok, de melletted vagyok. És ha elhiszi, akkor jó. Addig kapaszkodik, amíg át nem megy hozzá, és benne megszületik.
0: De meg fog benne születni, persze. Hisz, ugye pontosan ez a lényeg, én úgy gondolom, hogy mi is minden egyes ilyen végigjárt útnál a mi meggyőződésünk is erősödik, hogy igen, a szűzanya velem van ezen az úton.
1: Abszolút.
0: Hogy mi tényleg csak közvetítői vagyunk ennek, szükséges közvetítők, mert ilyenkor az egyén süket és vak, és önmagába zárkózik, meg nagyon sokszor azokba a nagyon nehéz, sötét tévhiedelmekbe, mintha az élet arról szólna. De nem.
1: És ebből nem kap. Tehát máshol nem kap támogatást. Csak ott, ahova vissza tud jönni, ahonnét újra tud meríteni. És ez nem feltétlenül én vagyok. Én csak a közvetítő vagyok. Az én hitem a közvetítő. És ezt talán ki sem kell mondanom. Mert hogy az, ahogy jelen vagyok az ő életében, az a biztonság átmenetileg, amíg meg nem születik a saját kapcsolódása.
0: Igen, pont egy mégyász, ahol én nem tudtam akkor még. Akkor még én nem tudtam az IKEA problematikáról, de pont egy kolléganővel dolgozva hosszan, aki egyedül, ha mély szomorúságban lehetett, és amikor elveszített egy gyermekét, és mély szomorúságban lehetett, akkor tudta önmagát önazonosnak megélni, és pont ő fogalmazta meg, amikor lezártuk a folyamatot, hogy a legtöbbet ebben számára az jelentette, hogy amikor ő egyáltalán nem tudott bízni, hogy ebből még lehet valami, hogy én akkor is bíztam benne, aztán mondtam, hogy igazából ugye ilyenkor nem magunkban bízunk, hanem hogy az élet ura ő meg akarja segíteni mindazokat. A szűzanya egyértelműen mindenkit meg akar segíteni, aki csak hajlandó ezt egy picit is befogadni, és persze természetes, hogy ennek nem a direkt módja a legjobb mód, és akkor most én így a adás végére azért megosztok egy örömömet is a hallgatókkal, mert hogy megszületett a megszületés öröme könyvem, ahol a Csókai András az ajánlásában azt mondja, hogy azért

0: fog születni ez az örömhír, ami aztán a későbbi élet próbáknál is már ott van, mint egy tapasztalás.
1: Persze. Sőt, van, amikor a második, harmadik alkalom az, ami tényleg kinyitja a kaput.
0: Igen. Nagyon köszönöm neked, Mária, a beszélgetést, és kérdezlek azért téged is, mint minden adás végén, hogy mit viszel magaddal ebből a mai beszélgetésünkből.
1: Azt a bizalmat, amit a szívünkben hordunk, azt a hitet szeretném, hogyha mindenki ezzel jutna. Tehát ebből az adásból is annak a bizalomnak kellene csukároznia. Ami bennünk van.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hallgatóinknak a megtisztelő figyelmet. A Mária Rádióban a Lépcsők adását hallották. Markó Mária szociális munkással, gyásztanácsadóval beszélgettem. Farkasi Baja Mária vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás imaszándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező imaszándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imalánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Közzétették Leó pápa közelgő franciaországi útjának programját és logóját. Két keréken érkezett Szent Ferenc erekjéje Csíksomlyóra. Láthatóvá vált Konstantinus császár hídja a Dunában. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz apostoli látogatást. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. Meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus hozott nekünk. Leó pápa 4 napos látogatása során Párizst, Lourdot és Metzét is érinti, ahol az állami vezetőkkel és a hívekkel találkozik, számos szentmisét és vallásközi megbeszélést is tart majd. A Vatican News híre szerint a látogatás logója egy kör alakú ólomüvegablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének egységét szimbolizálja. A középpontban a csúcsív és a kereszt az utazás apostoli és liturgikus dimenzióját fejezi ki, a galamb a szent lelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. Motoros zarándoklatot tartottak Csíksomlyón, ahol a hit, a testvériség és a motorozsás szabadsága találkozott szombaton a Ferences jubileumi év motoros zarándoklatán. A program különleges mozzanataként motorkerékpáron érkezett Assisi Szent Ferenc erekjéje a Kegytemplomba, adja hírül a romkat.ro. Erdélyi hírportál. A zarándokokat ezúttal is a Ferences lelkiség hívta közösségbe, amelyhez a Hargita fürdői pálos szerzetesek is csatlakoztak. Az esemény mottója Szent Maximum gondolata volt, mely így hangzik, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A liturgia csúspontjaként a ferences atyák és a pálos testvérek közösen áldották meg a motorosokat és járműveiket. A zarándokok közvetlen közelről is lerohadták tiszteletüket Szent Ferenc erekjéje előtt, amely a ferences örökség békéjét és szellemiségét hozta el a modern kor motoros zarándoklatainak. A Duna a rendkívül alacsony vízállása miatt Bulgáriában láthatóvá váltak a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei, amelyek az év nagy részében a folyóvize alatt rejtőznek. A több mint 2 kilométer hosszú építmény első Konstantinus római császár uralkodása idején készült, és az ókor egyik leghosszabb ismert hídjaként tartják számon, tudósít a Múltkor történelmi magazin. A hidat Krisztus után 328-ban adták át, azonban csupán néhány évtizedig tölthette be eredeti szerepét. A szakértők szerint 367-re már nem is volt használható. Pusztulásának pontos ideje és körülményei máig tisztázatlanok. A Pleveni Múzeum kutató csoportja drónok segítségével készített légi felvételeket a folyómederből előbukkant maradványokról, melyek alapján feltérképezhették a látható alapozás vonalát, és felmérhették annak jelenlegi állapotát is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Kedves hallgatóink, párkapcsolati krízisek megoldásai és erős női karakterek a 21. században címmel Tóth Enikő, Bognárné Náhori Zsanett és Csehi István párterapeutákkal beszélget.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégeimet, Bognárné Náhori Zsanettet és Csehi Istvánt. Istvánnal már beszéltünk a férfiak helyzetéről és szerepéről a mai társadalomban. Ennek a témának a másik oldala a női lét és annak kihívásai a 21. században. Az érem ezen oldala sem kevésbé összetett. Ti együtt tartotok párterápiákat, így most ebből a különleges szemszögből közelítenénk a nőiséghez. Jellemzően kik azok, akik hozzátok fordulnak segítségért, mi az a pont, amikor rájönnek, hogy segítségre van szükségük, illetve inkább a férfiak vagy a nők kezdeményezik azt, hogy párterápiára menjenek?
5: A nők.
6: Igen.
5: A nők. Ez. Ők érzékenyebbek erre. De hogy mikor kellene jönni, ugye ezt már beszéltük, hogy mi azt szeretjük, amikor bármikor jönnek, és bármikor lehet javítani egy párkapcsolaton, és bármikor lehet tuningolni, és jobbá tenni, és az már a nem jó, amikor már a vállás szélén, és veszekedve, és örjöngve, és akkor én utolsó mencsvárként beesnek hozzánk, akkor már egy kicsit nehezebb. Tehát ennyi, mint ez is, hogy lelki egészségnek lenne egy ilyen jellemzője, hogy figyelünk úgy a párkapcsolatra is, és akkor ezt nem is terápiának tekintjük, hanem egyszerűen így, hogy tovább tudjon lépni a párkapcsolat egy magasabb szintre. De hát a valóság az az, ez a mi álmunk lenne, de hogy a valóság az az, hogy akkor jönnek, amikor már baj van.
7: Igen, ugyanakkor vannak a párkapcsolatnak fázisai, és sokan akkor jönnek, amikor egy fázis előtt vannak, tehát egy elköteleződési fázis előtt. Például lehet, hogy az egyik fél már szeretne összeköltözni, a másik még nem annyira, vagy az egyik fél szeretné már, hogy megtörténjen a lánykérés, ugye ez többnyire a hölgyeknek a vágya, vagy akár a családalapítás, tehát hogy ezek a fázisok vagy elköteleződések előtt nagyon jó párterápiába jönni, mert akkor ott ki lehet tisztázni, hogy mik is a valós igények, mik a félelmek, amik miatt esetlegesen nem egyezik a közös akarat. De ami még gyakori, az, hogyha kisgyerekek vannak, vagy akár egy gyermek születik a családban, és ott ugye az édesanyának elmegy nagyon a fókusza a gyerek felé, sokszor elhidegülnek egymástól a párok, és ebben is nagyon sokat segít a párterápia, hogy újra rendeződjenek, vagy újra egymásra találjanak ebben az új felállásban, hogy a család már kibővült.
4: Hoztad az elköteleződési fázisokat, tehát amikor szintlépés van a párkapcsolatban, és engem ez mindig foglalkoztatott, hogy ugye mennyire férfi privilégium a lánykérés. És hogy ez a mai világban is így van-e, vagy hogyan szokták ezt jelezni, hogyan jó jelezni azt, hogy mondjuk akár egy nő is, hogy ő készen áll erre, és hogyan fogja ezt a férfi? Hogy van ennek a dinamikája?
7: Hát igen, ez is egy gyakori téma, hogy amikor a nő úgy érzi, hogy nem tudja megfelelő módon jelezni a férfinak, ekkor kéri azt, hogy jöjjenek el párterápiába, mert sokszor olyan dolgokat ki tud mondani az ember a terapeuta jelenlétében, amit lehet, hogy otthon nem tudna kifejezni, vagy nagyon...
5: Megfogalmazni se?
7: Sokszor. Igen. Igen, gyakran megfogalmazni sem tudja, hogy valójában csak érzi, hogy valami már őt feszíti, ő már szeretne tovább lépni, nem tudja, hogy ezt hogy fejezze ki. Terápiában pedig olyan szinten tudnak kommunikálni párok, amit otthon nem. Ezt gyakran mondják, hogy hát ebben az 50 percben, amit eltöltünk együtt, olyan dolgokat tudtunk megbeszélni, amit otthon lehet, hogy évek alatt sem. Tehát, hogy olyan dolgokat mernek kimondani a párok, ami... Bent segítünk is, hogy eljusson a másikhoz, mert ugye az sem elég, ha csak kimondjuk, már az is egy nagy lépés, ha megfogalmazzuk, kimondjuk, ugyanakkor az is fontos, hogy el is jusson a másikhoz, hogy a másik meg is tudja hallani azt, amit tőle kérnek.
5: Ugye ennek is van egy ilyen történelmi vagy kulturális háttere, hogy miért a férfi kéri meg a nőt. Ugye régen a nőnek volt szégyen, hogyha nem kérte meg senki, és vénlány maradt, úgymond, itt szokták mondani régen falun, olyan nem nagyon volt, hogy egy férfi ne talált volna feleséget, mert ment, és ugye a mesékben is ez, hogy ment és találj magadnak királylányt, feleséget. Nem a lányok indulnak el a mesébe férjet keresni, és akkor ennek megmaradt egy ilyen kulturális háttere is. Amúgy az energetikailag is ez igaz, hogy a férfinak kell kezdeményezni, de hát persze ez akkor jó, hogyha a nő is ad olyan jelzéseket, hogy ő már készen áll, és akkor a kettő az találkozik. De hát általában nem szokott, aminél valaki egy kicsit ilyen fáziskésésben van a másikhoz képest, és ilyenkor jön egy ilyen erőltetős gesztus, hogy az egyik már szeretné, a másik még nem állott, és akkor ezt kéne valahogy harmonizálni.
7: Igen, és még az is van, hogy a mai világban gyakoriak a válások, vagy gyakrabbak, mint korábbi időkben. Sokan azt gondolják, hogy a házasság az csak egy papír. Minek házasodjunk, az úgyis csak egy papír. Ezt is szoktuk mondani, hát igen, hogyha számodra csak egy papír, viszont a másiknak egy örömet okozol, akkor miért ne tennéd meg, hogy
5: mi a gond, ha csak egy papír?
7: Mi a gond, hogy ez csak egy
5: kiderül,
7: papír.
5: Hogy nem egy papír.
7: Igen, de mi hiszünk a házasság szentségében, hogy ez ténylegesen egy valós szentség, amiben én magam is tapasztalom, hogy olyan meglépésekre van lehetőség, vagy olyan konfliktusoknak a kitisztázása, olyan sorsi eseményeknek a közös átélésére, amire azt gondolom, hogy házasság előtt nem volt lehetőség. Sokan attól félnek, hogyha majd összeházasodunk, akkor utána majd kijön a másiknak az árnyoldala, vagy az igazi énje, és hogy ettől fél az ember. Én meg azt gondolom, és azt tapasztalom, hogy valójában a házasság szentség egy nagyobb erő a Jóistentől, hogy ezzel az erővel élve olyan dolgokat is megvalósítsunk, és olyan dolgokon is keresztül menjünk jó értelembe, ami a házasság nélkül nem lehetne.
4: Amikor hozzátok jönnek párterápiára, akkor mennyi idő, amíg átlátjátok a dinamikát, vagy egyből látjátok már a tapasztalatotok alapján, hogy milyen séma, miről van szó, vagy úgy feltérképezitek, és akkor hogy van ennek a folyamata?
5: Hát feltérképezzük, nyilván ők jönnek egy valamivel, mert ők is készülnek, és akkor jönnek egy jellemző dinamikával, előadnak egy jellemző játszma műsort, és akkor azon el tudunk indulni. Nyilván, ahogy haladunk előre így a terápiákon, úgy egyre rejtettebb rétegek kerülnek elő, meg új játszmák, ők is jobban megnyílnak, nagyobb titkokat mondanak el, ahogy már biztonságban érzik magukat. De hát ez így szintről szintre megy, de persze általában azért úgy amúgy, ha minden rendben, hogy azzal jönnek, hogy amúgy minden rendben van, tehát nincs probléma, akkor kérdés, hogy minek jöttek, de általában így egy jellemző valamivel szoktak mindig.
7: Igen, van három kérdésünk, amit fel szoktunk tenni mindig a terápiák elején. Mindenkinek adunk egy lapot, tollat, és mindenki magának feljegyzetelheti, ugyanazt a három kérdést kérdezzük meg tőlük. Szerintem mi a probléma? Miért jöttek? Miben kellene változnia neki, ahhoz, hogy ez a probléma oldódjon? Miben kellene változnia a társának szerinte, ahhoz, hogy ez a probléma megoldódjon, és mi a cél? Vagy hogy mi az,
5: hát, amivel... Mivel lennének elégedettek, hova jussunk el, mi lenne egy ideális kapcsolat szerintük, úgy nagyba?
7: És ez elég gyakran kiderül, hogy teljesen mást gondolnak problémának, és akkor ott szembesülnek azzal, de ezt gondoltad, hogy ez a probléma a kapcsolatunk? Te pedig ezt gondoltad, és hogy te azt hiszed, hogy nekem ebben kell válni. Tehát már itt az elején kirajzolódik, hogy ténylegesen mennyire ugyanazt gondolják problémának, és utána, hogy tudunk eljutni igen a közös célhoz. Tehát az is egy nagyon ezt érdekes, hogy ki mit gondol, hogy hova szeretné, hogy eljusson a kapcsolat. Mert már ugye gyakran itt előjön, hogy az egyik fél szeretné, hogy hát jussunk el oda, hogy költözünk össze, vagy jussunk el oda, hogy akkor itt is mindig ezek az elköteleződési témák jönnek elő. És hát, ugye amit kérdeztél a dinamikával, hogy milyen gyorsan jutunk el, azt is el szoktuk mondani már az elején, azért mi így terapeutaként látjuk, hogy ez most itt egy nátháról van szó, vagy egy nagyon súlyos betegségről. Tehát, hogyha ezzel a példával élünk, akkor el szoktuk mondani, hogyha ez a kapcsolat most vegyük úgy, hogy náthás, mert annak ítéljük meg a probléma felvetés alapján, akkor lehet, hogy elég lesz, hogyha ugye egy náthánál az ember egy kis pihenőt vesz pár hetet, beszedi a vitaminokat, kicsit ingermentes környezetbe kerül.
5: Relatív, és már... nem kell csinálni semmit.
7: De hogyha ez egy komolyabb betegség, akkor ott ugye már nagyon-nagyon sok erőfeszítést kell beletenni a kapcsolat megmentéséért. Tehát azt el szoktuk mondani, hogy ne essenek abba az illúzióba, hogy most elég egy pár alkalommal eljönni, és otthon nem tesznek hozzá, hanem hogyha már ugye komolyabb gondokról van szó a kapcsolatban, akár hogyha bejön egy harmadik, vagy nagyon erős anyagi gondok, vagy bármi, akkor ott ugye már fontos, hogy mindkét fél hajlandó legyen.
5: Lehet, hogy azt mondják, hogy értik, hogy ilyen, de ő nem hajlandó változtatni ekkorát, akkor inkább legyen vége. Az is egy felelős döntés ilyen szempontból. Jobb, mint az az illúzió, hogy ő azt hiszi, hogy itt elég valamit tenni, de közben sokkal súlyosabb áldozatokat kéne hozni. Ezt nekik meg kell hozniuk tudatos. És itt az a nehéz, hogy együtt olyan példánk is volt, ahol az egyik mondta, hogy ő mindent, a másik meg azt mondta, hogy hát ő még nem is tudja, hát ott válás lett a vége, mert párkapcsolat az csak akkor működik, ha mind a kettő akar tenni érte.
6: Gondolom, hogy ez azért különösen nehéz műfaj, mert hogy mind a két félnek egyformán kell akarni ezt az egész változást. Sokszor van az, hogy tényleg azt látjátok, hogy csak az egyik akarja ezt nagyon?
5: Azért ritka az a dinamika, hogy egyformán akarják, mindig az egyik egy kicsit kevésbé akarja, aztán legközelebb már ő akarja jobban, de ennek van egy ilyen forgó része, egy rotációs része, és akkor ezzel nincs gond, mert hol az egyik van egy picit jobban, és ő húz, aztán a másik, tehát ez teljesen oké. Az a rossz, hogy ha van egy ilyen végleges döntés, hogy jó, ő eljön, de ő nem is hisz benne, meg nem is akarja, meg el se akart jönni csak a másik miatt, a másik meg ott lohol és csinálja, nem fog működni, vagy hát sokkal kisebb eredmény fog belőle kijönni.
7: Igen, egy meglévő jó kapcsolatban, vagy aránylag úgy mondom egy jó kapcsolatban, ott lehet még egymást inspirálni, meghúzni. Szükséges a közös akarat, a közös döntés, a közös célok. De például a kommunikációban az is egy gyakori probléma, hogy a felek nem tudnak jól kommunikálni. Ugye ez egy férfi-női sajátosság, hogy a férfiak inkább az operatív dolgokban jók, és azt szeretnék átbeszélni, a nő szeretne a lelkéről is beszélni, megosztani, hogy mi van benne, és sokszor az, hogy akkor a nő megsértődik, hogyha a férfi nem nyitott, vagy nem érdeklődik a lelkéről, de ezt nekünk nőknek kell ebbe belehúzni, belehívni a férfiakat, hogy mi megosztjuk a lelki dolgokat, kérdezzünk, és akkor jön belünk a férfi, csak az nem biztos, hogy...
5: Magától. Magától nem jön általában a férfi.
7: Meg ugye ez is gyakori, hogy a nő szeretné, hogy én csak szerettem volna megosztani, én csak szerettem volna elmesélni, hogy meghallgass. A férfi pedig úgy gondolkodik, hogy azonnal keres egy megoldást, tehát hogy ő szeretne már megoldást adni a problémára.
5: De én csak azt szerettem, hogy meghallgassál, de nem azért mondtad, hogy megoldjam. Nem, csak megosztani szerettem volna, és ezen mondjuk lehet veszekedni, pedig ez csak egy klasszikus férfi-női különbség.
7: De ez tanulható. Mert ez, hogyha, tehát hogy ezt látjuk a terápiában, hogyha ez mindkét félnek tudatos, és mindkettő tudja, hogy ez egy női sajátosság, ez egy férfi, és erre figyelünk együtt, akkor ez tanulható, és ebben lehet fejlődni, jobbá tenni a kapcsolatot.
6: A terápiák során látjátok-e azt, hogy a nők a mai világban inkább egy ilyen maszkulin, férfiasabb irányba mozdultak el?
5: Én azt mondtam a múltkor, hogy igen. Én azt gondolom, hogy mint világ tendencia, mindenképpen ez igaz, hogy rárakták a nőkre is ugye a férfi szerepnek a terhét, a karriert, a pénzkeresetet, meg az egyedül létnek a megoldását, ami amúgy egy abszolút férfi minőség lenne. És akkor emiatt, igen, én azt gondolom, hogy van egy elférfiasodás. Ezt nem lehet általánosítani, és persze típus kérdése is, de azt gondoljuk, hogy nagyon sokszor ez van egy párkapcsolat helyzetnek a hátterében, amikor ezek a nemi szerepek felborultak. És ugye erről is beszéltünk a múltkor, hogy akkor ezek ilyen kőbevésett nemi szerepek, vagy kulturális nemi szerepek, de mégis azt mondjuk, hogy alapvetően azért vannak női jellegzetességek és minőségek lelkileg, és vannak férfi minőségek. És azt gondoljuk, meg azt is tapasztaljuk, hogy akkor harmonizálódik egy párkapcsolat, ha egy kicsit mindenki visszatér a saját szerepéhez. A férfi férfiasabb lesz, a nő meg nőiesebb. Cserével nem nagyon szokott működni.
7: Korábban jobban a nőnek a feladata az volt, hogy az otthon melegét megteremteni és megtartani, a táplálás, a gyermekeknek a nevelés, amely a mai korban még szintén feladata a nőnek, de ugyanakkor a mai világ már nagyon hívja a nőt karrierre, nagyon hívja, hogy teljesítsen, menjen a világban, dolgozzon, és ez egy nagy kihívás ezt összeegyeztetni, hogy egyeztettem össze az életemben, hogy egyszerre vagyok egy dolgozó nő, teljesítek, és ugyanakkor megyek haza, és ott van a háztartás, és ott van az otthon melege, és a szépítése az otthonnak. Ez mind-mind feladat, de én azt gondolom, hogy ebbe fontos bevonni a férfit. Manapság már nem csak minden a nőre hárul az otthoni dolgokban. Másik téma még talán a döntés, hogy korábban jobban a férfi feladata volt, hogy mindenről ő döntött, ő ment ki a világba, ő hozta haza a dolgokat, ő tudta, hogy milyen döntésekre van szükség a család számára, és manapság már ugye ez a nőnek is feladata, az sem jó, ha csak a nő dönt, az sem, ha csak a férfi, hanem most már az a jó irány, hogyha együtt megtanulnak közösen dönteni, tehát ez is a terápiának a része, hogy hogy tanulnak meg együtt közösen döntéseket hozni.
6: Amikor az ilyen szerepekről beszélünk, vagy az otthoni feladatok és a munka világának összeegyeztetéséről, akkor egy férfit hogyan tud egy nő megkérni, vagy miben tud segítséget kérni tőle?
5: Szerintem nagyon fontos megegyezni abban, hogy mi az, ami tényleg nem specifikus, mi például a szülés. Tehát a szülés az olyan, hogy azt a férfi nem tudja átvenni, a szoptatás sem, és a gyereknevelésnek egy konkrét részét nem tudja átvenni a férfi, mert nem lehet az anyja helyett anyja, az anyának van egy kizárólagossága, de dolgozni mindenki el tud menni, és akkor ezért azt hisszük, hogy ott meg felcserélhető. De a nőkön például a gyerekneveléssel van egy nagyon-nagyon nagy teher, hogy akkor nevelkedik egészségesen egy gyermek, hogyha van anyja is, meg apja is, és megkapja ezt a kettős duális képet a két szülőtől. Ott nem lehet az, hogy akkor az anya adja fel az anyasságát, ne vigyázzon a gyerekre, és menjen el dolgozni. Tehát itt már szerintem eleve több teher van a nőkön. Ott meg kell kérni a férfit, hogy ebben egy nagyon nagy ráérzéssel és empátiával próbáljon segíteni. Ott is nagyon sokat le lehet venni, hogy a férfi kell föl éjszaka a gyerekhez, tisztába tudja ő is rakni, tehát ezzel semmi gond nincsen. De a férfiak ezt automatán nem csinálják meg, a nők meg nem mindig kérnek ebben segítséget, és akkor minden más erre rakódik rá. Ez egy ilyen nagyon rossz ízű ilyen szólás szokott lenni a férfiaktól, hogy hát én dolgoztam egész nap, te meg csak itthon voltál a gyerekekkel. Na, amikor egy napig otthon kell maradni neki a gyerekekkel, akkor meg tudja, hogy az milyen. Ugyanolyan teljes értékű tevékenység, sőt, tehát egy nagyon-nagyon komoly erőfeszítés így az anyától. Azt szoktuk mondani, hogy a párkapcsolatban azért vagyunk ketten, mert kettőre van írva. Ketten elviszünk olyan terheket, amit az egyik nem tud elvinni, és ebből a szempontból mindent meg lehet osztani. De van viszont olyan rész is, amit meg magunknál kell tartani, ezt nem tudja megcsinálni a másik.
6: Kicsit visszatérve így az elférfiasodásra. Ez honnan ered? Mi volt az első lépés? Ez a nőknek a munkavállalása? Vagy hol indulhatott el ez az egész?
7: Szerintem abból a hitrendszerből, hogy mindent egyedül kell megcsináljak, egyedül kell megoldjak. A nőnek, amikor ez mondjuk egy ilyen családi mintából jön, vagy lehet egyedül nevelte az anyukája, vagy valahol generációsan már ilyen mintákat látott, hogy neki egyedül mindent meg kell oldani, ez felerősíti azt, hogy akkor ő férfiasabbá váljon, és tényleg ebben éljen, hogy ne engedje meg magának, hogy ő elgyengülhet, ráhagyatkozhat a férfira. Hát szerintem ez az egyik, ami egy ilyen hitrendszer, ugyanakkor a mai világban sokkal több a válás, és azért a nőkben ott van az a félelem, hogy mi van, hogyha most majd egyszer csak ott vagyok egyedül, a gyerekekkel, és nekem kell megoldanom a dolgokat, nekem kell itt mindenért felelősséget vállalni. Tehát ezek a félelmek, hitrendszerek, családi minták megalapozzák.
5: Ez nagyon érdekes, hogy most jutott eszembe, hogy mondod, hogy nagyon sok párnál láttunk olyat, hogy éppen válik, és a nő teljesen megvan ijedve, hogy ő most egyedül marad. És amikor megkérdezzük tőle, hogy de hát jön a következő kapcsolatod, tudod, majd lesz egy következő párod valamikor, ő neki nem. Hogy olyan erős ez, hogy neki akkor mindent egyedül, és ő most magára van hagyva, hogy ebből alig lehet kiszedni nagyon sok nőt, hogy hidd el, hogy lesz egy jövőbeli állapot, amikor újra szerelmes leszel, és újra elköteleződsz. Nyilván itt ebben a nehéz krízisben ezt nem szokták így elhinni, de ez is a terápiánknak egy része, hogy azért egy ilyen jövőképet, nem mondom, hogy pozitívat, hanem egy életszerűt adunk a nőknek, meg a férfiaknak, hogy van élet a halál után, tudunk tovább menni, és majd újra lesz, hogy boldog leszel egy párkapcsolatban.
6: Illetve szerintem sokszor a nők nem feltétlenül veszik észre, hogy már egyedül voltak hagyva egy házasságban, párkapcsolatban. Persze most a legdrámaibb fordulat. Egy kicsit, hogyha visszakanyarodunk ahhoz, hogy a gyerekek, akik ezt a mintát látták, hogy sajnos felbomlott egy család, elvesztette az édesapját, vagy bármilyen hasonló mintát látott, hogyan tudja azt megakadályozni, amit mondtál, Zsanett, hogy ne az a tudat legyen benne, hogy ő neki egyedül kell megoldania, hogyan tud önmagában még akár egy párkapcsolat előtt dolgozni azon, hogy elhiggye, hogy lehet valakinek a másik fele?
7: Hát én például elvált szülők gyereke vagyok, és ez egy szempontból egy nagyon fájdalmas dolog volt, de ugyanakkor ez nézőpont kérdése, hogy hogy nézek vissza rá, tehát idővel megtanultam ezzel megbékélni, sőt, meglátnám, aztán az édesanyámnak lett egy új párja, férje, nevelő apukám, tehát én most már úgy látom a sorsomat, hogy nekem két apa adatott, két mintát láthattam, két apa szeretett engem, és két apától tanulhattam meg bizonyos dolgokat, tehát ez hozzáállásból, hogy hogy tekintek erre, hogy ez most számomra egy áldás, vagy egy bénító hatás. Minden esetben tudunk egyénileg is dolgozni azon, már a párkapcsolat előtt is, hogy a világom, amit addig képzeltem, vagy képzelek az adott családi minták alapján, hogy azokban táguljak. Minden egyes ilyen krízis, konfliktus mind arról szól, hogy az addig hitt világképemet, én képemet, vagy családképemet, párkapcsolati képemet, hogy azt tágítsam. És az, amit esetlegesen első ránézésre úgy látok, hogy fú, ez egy nagyon nagy sorscsapás, azt utána úgy tudjam látni, hogy ez valójában egy tanulási folyamat, amitől még többé válhatok és kiteljesedhetek. Egyik kedvenc könyvem a Szeresd önmagad, és mindegy, kivel élsz. Ha elfogadod a saját árnyoldalaidat, képességeidet, akkor valójában a másik mindig csak tükrözi neked azt, aki mélyebb síkokon vagy. Vannak olyan témák, amikhez magadtól nem tudnál eljutni, meg terápiában is nehéz, de a másik olyan mély tudatalatti rétegeidet mutatja meg számodra, hogyha itt tükörként nézel rá, amivel érdemes foglalkoznod, és hogyha azon változtatsz, alakulsz, akkor egyszer csak megszűnik a másiknak a ezen módú viselkedése.
5: Abban is hagyják ezt mondani, elmesélik, hogy hirtelen, hogy megváltozott a másik, erre mondja, nem, te változtál meg, és akkor elkezdenek ezzel, hogy most kiváltozott meg, de hogy, mert egyszerűen azt érzi tudatalat, hogy már nem kell úgy viselkednie. Mert igen, a másik megszüntette azt az okot, de ezt egyedül, ezt nem tudod megcsinálni, igen, ezt csak párkapcsolatban tudod, igen, megcsinálni.
6: Mert kell, hogy a másik annyira idegesítse az embert valamiben, hát, hogy annyira zavar az, hogy valami
7: késik, például.
5: Az, ugye a Zsaninak, meg a Zsaninak meg ez a mondása, ugye, hogy a hálószobáig hozza. Tehát ezért, amit te is mondtál, hogy igen, a barátot azt le tudom rakni, nem veszem fel a telefon, most kicsit szüneteltetünk, de a feleségem az ott fekszik mellettem fél méterre, és hozza, és tolja az arcomba, ami idegesít. És persze nyilván könnyű azt mondani, hogy ő az idegesítő, de hát az önismeretben meg már ezt magunkra kell venni, hogy hát ez nekem szól, ez a párkapcsolati tükör, és akkor engem milyen változásra hív. De ezt nem tudom kizárni, meg nem is jó, ha kizárom. Tehát itt a pont ez a baj a válásokkal, hogy azt hiszi, hogy jó, akkor elváltam tőle, és ezt talán egy régebbi műsorban meséltem neked, hogy volt nálam olyan idős hölgy, aki az ötödik kapcsolatában volt. És amikor ezen dolgoztunk, akkor mondta, hogy úristen, hát akkor én négyszer ugyanazért váltam el. Akkor jött rá 65 évesen. Ez lehetett volna előbb is, hogy ugyanazt hozzák nekünk a párjaink, mindig azt, amiben nem változtunk meg, azt így elénk rakják, hogy le tudjunk félrenézni.
6: Erre mondják, hogy kapcsolatban sérülünk, kapcsolatban gyógyulunk.
5: Így van, így van.
6: Gondolom ezért fontos bíztatni azt, aki egyedül van erős nőként, és azt mondja, hogy neki már nem kell kapcsolat, hogy akár randevúzzon, menjen ki a világba, ismerkedjen, anélkül, hogy bármi nagy terve lenne, hogy találkozzon magával, hogy hogyan kell még mondjuk finomodnia, vagy hogyan lehet tanulnia?
5: Igen. Is, de azért azt mindig leszögeztük az összes beszélgetésünkben, hogy a szociális lét az nem választható, az az embernek a vére, húsa, a léte. Tehát nincs, hogy én egyedül létezem a világba. Anyukám, apukám, családi rendszer, iskola, edzés, tehát folyamatosan bele vagyok szőve egy szociális rendszerbe, tehát nincs, hogy mindent egyedül értem el. Dehogy nincs ilyen. És ugyanígy nincs ilyen, hogy nekem nem kell párkapcsolat. Az nem jó. Az egy bizonyos szempont, hogy lefokozott létet fog eredményezni hosszú távon. Tehát ezt is elfogadni egy alapaxiómának, hogy az ember az társas lény. Nem álljuk meg a helyünket egyedül.
7: Igen, van a terápiában van az a rész, amikor eljön az idő, hogy ki kell menni a gyakorlatba. Tehát nagyon sokáig lehet dolgozni bizonyos témákon, ahogy mondtuk, hogy ugye a párkapcsolathoz is meghatározó, hogy hogyan nőttem fel, milyen családi mintát láttam, milyen kapcsolataim voltak, milyen tapasztalat, milyen sebeim, miket éltem át, milyen szakításaim voltak. És egy jó ideig tudunk ezen dolgozni, hogy ezeket a sebeket feloldjuk, és egyre inkább erősítsük a hölgynek, vagy éppen az adott embernek a hitét a párkapcsolatban, de eljön az a pont, azt mondom, hogy most eljött a pont, hogy most föl kell ülni a lóra. Lehet, hogy sokáig dolgozhatunk, mert te félsz a lótól, de eljön az a pont, amikor muszáj vagy, tehát már nem tudunk tovább, föl kell üljél a lóra, és van ez, amikor bátorítjuk, igen, a hölgyeket, hogy akkor most lehet sokáig voltál, és nehéz tapasztalásaid voltak, féltél, most újra meg kell tapasztalt, hogy kimész, és
5: kell, hogy legyen randi.
7: Kell, hogy legyen randi. És akkor a randikból is tudunk olvasni, mert azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy milyen előfutárt küld a te igazi párod, mert majd valamikor vele az igazival fogsz találkozni, de addig ő elküldi az előfutárjait, és akkor nézzük meg, milyen volt a randi, kivel találkoztál, mit mondott ez a férfi neked, vagy mi az, ami tetszett, nem tetszett. És ezek mind-mind jelek arra, hogy miben szükséges még változnod, vagy alakulnod. Az is egy jel, hogy milyen férfit vonzasz be, ki az, aki elkezd neked udvarolni, és hogy ez rád milyen hatással van. És akkor mondjuk, jó, akkor nézzük tovább, hogyha ezen most dolgoztunk, menjünk tovább, akkor most újra randiz, és akkor nézzük meg, hogy most milyen előfutárt kér, hogy ahhoz, hogy már alakulj, változ, mire már az igazival találkozol, hogy ott már...
6: Legyen akár egy magabiztosság is, vagy egy biztonságérzés.
7: Igen.
5: Hát ezt is gyakorolni kell. Lehet látni, amikor elindul, és a teljes magányból beindul egy ilyen zsezsgés, hogy úgy jön, hogy hát, hogy előkerült egy régi szerelme, meg fölhívta véletlenül a nem tudom ki, meg találkozott egy aranyos emberrel, meg a buliban, meg megnézik már az utcán. Tehát vannak ilyen jelek, amikor már azt mondjuk, hogy hú, már valami készülődik. És általában ott szokott is történni valami, és akkor ott kérjük, hogy legyen nyitott, tartson ki a folyamatba, mert van, aki ilyenkor megijed, és akkor jaj, nem akar randizni. De el lehet jutni odáig. Szóval ez is egy alakítható terület, olyan, mint minden más. Ezt egy kicsit ilyen furának szokták tekinteni az emberek, hogy jó, de hát az, hogy találok-e párt, az nem rajtam múlik, de ez is csak rajtad. A jóisten akar küldeni valakit, biztos lehetsz benne. Az is egy jel szokott lenni, hogy eddig nem látott senkit a környezetébe, és egyszer csak úgy jön terápiára, hogy észreveszi, hogy nagyon sok ilyen párunk volt, akik úgy jöttek össze, hogy már ismerték egymást évek óta. Ott egymás környezetében dolgoztak, laktak, stb., és egyszer csak rájöttek, hogy tetszik a másik. Vajon miért? Tehát ebből látszik, hogy ez egy nagyon komoly tudati kérdés, hogy mire nyitod a szívedet. Ha megnyitod a szívedet, akkor ott a férfi, ott a nő, vannak a lehetőségek.
6: Szerintem nagyon fontos, és még egyszer így kihangsúlyoznám, aláhúznám ezt, hogy a párkapcsolatban levés is egy tanulási folyamat, és hogy egy közös tanulási folyamat. Nem csak magamra kell megtanítanom a másikat, hanem lehet, hogy párnak lenni is meg kell tanítani a másikat.
5: Persze. A barátkozást is tanulni kell, az anya-gyerek viszont, ugye megszületik egy baba, nem mindegyik nő tudja rögtön az anyaságát alkalmazni, nem lehet, hogy hosszú hónapokig tanulja és gyakorolja. És egy erre, amit a Zsani mond, erre türelmet adni, hogy őnek lehet, hogy egy picit hosszabb idő, míg úgy beleszokik, meg ráhangulódik, meg fölveszi azt a szerepet, de hogy ha én tudok neki segíteni, már pedig tudok, akkor ez egy fájdalommentesebb folyamat. De erre mondjuk azt, hogy a bizalmi légkör maga ez a virágzásnak az alapja, hogy amikor én érzem, hogy bennem megbíznak, és van időm, és van egy olyan szeretett terem, amiben én tudok változni nagy biztonsággal, akkor mindent meg tudok lépni. Ha másik megvonja ezt a bizalmat, meg a szeretetet, akkor megfagy a levegő, akkor sokkal nehezebb. Akkor is azt mondjuk, hogy tudsz változni, mert magadtól is tudsz változni, de mennyivel könnyebb, amikor a másik ember megadja ezt neked. Igen. Ez egy nagy dolog.
7: Nagyon sokat számít a hit, hogy valaki hisz benned, akiknek nincs párkapcsolatuk, tehát hogy olyan vendégek is vannak, akik jönnek haza, hogy hát, hogy ő nagyon fél attól, hogy milyen párt fog kapni, vagy ő nem lát olyat, aki esetleg megfelelő lenne. Ez is egy hit kérdés, hogy tudok-e hinni abba, hogy Jóisten megteremtette számomra azt a társat, akiben én majd fogok tudni hinni, és akivel én jól fogok tudni együttműködni. Tehát maga ez az alapvetés, ez az alaphit is szerintem nagyon fontos, hogy higgyük azt, hogy az a társ, akit én kaptam, az áldás számomra, és mi áldásai tudunk lenni egymás számára. Tehát, hogy olyat tudunk egymásból kihozni, nem véletlenül mi találkoztunk, nem véletlenül minket hozott össze a jóság nekünk. Nekünk sorsunk van, mi tudjuk egymást gazdagítani, tudjuk egymást tényleg kivirágoztatni, és akkor is, amikor pedig nehéz a kapcsolat, mert minden kapcsolatban van ilyen, akkor pedig azt szoktuk mondani, hogy vissza kell menni az igenhez, vissza kell menni ahhoz az igenhez, amit kimondtál az oltár előtt, azokhoz a pontokhoz, amik töltenek, amiért ebbe a kapcsolatba belementél, vagy tudatosan ugye ezt döntötted, hogy házasságot kötsz, vagy benne vagy a kapcsolatban, ezekhez a pontokhoz, ezekhez az igenekhez vissza lehet menni, és ezekből lehet újra és újra töltekezni, amikor jönnek a nehéz pontok, hogy nem azonnal kiugrani, hanem feltöltekezve az igenekből hinni, és tovább alakítani, változni.
5: Meg ugye egy magasabb hit szempontjából is, hogy milyen érdekes, hogy a Biblia tele van ilyen párkapcsolati sztorikkal. Hát igazából egy párkapcsolati sztorival indít. És ott ugye elhangzik az, hogy nem jó az embernek egyedül. Ezért teremt neki társat a Jóisten. Tehát, hogy egy társam biztos, hogy van, tehát nekem azt az egyet kell megkeresni, de a gyakorlat azt mutatja, hogy azért nagyon sok emberrel tudok passzolni, tehát, hogy több ember van, aki nekem teremtetett. De hát az összes nagy történet a Bibliában az ilyen párkapcsolati sztori, meg a drámának az egy nagyon fontos része, és akkor itt egy érdekes kérdés, hogy kerül egy vallási iratba ennyire a párkapcsolat, és mi azt gondoljuk, hogy nagyon nagy összefüggése van az ember lelki-spirituális vallási életének, meg a párkapcsolatnak, azok valahogy nagyon-nagyon összetartoznak, mert azt látjuk, hogy hasonló erényeket kell mozgatni egy párkapcsolatban, hitet, bizalmat, odaadást, hűséget, stb., amit a Biblia is ír, hogy az Isten is ezt kéri tőlünk a hívő embernél. Valahogy a kettő az nagyon-nagyon összefügg, és ilyen szempontból ez most csak egy eszmefuttatás, hogy lehet, hogy ez a baj a modern kapcsolatoknak, hogy bizonyos szempontból megfosztottuk ettől a szakrális vallási résztől, és úgy önmagában a párkapcsolat meg úgy akkor miért kéne hűségesnek lennem, úgy nehéz megmagyarázni. De ha hozzátesszük a vallási részt, akkor rögtön feltöltődik egy magasabb jelentőséggel.
6: És akkor a házasság nem csak egy papír lesz, hanem egy szakrális közösség.
5: Így van, meg egy áldás és egy szentség, mint igen, ahogy tudjuk, hogy az.
6: És valószínűleg ugye, hát érzelmileg is sokkal mélyebb rétegeket mozgat meg az emberben egy párkapcsolati viszonyulás, mint egy baráti kapcsolat. Nyilván az is tud nagyon intenzív lenni érzelmileg, de hogy talán a szakítások, a nagy szerelmek, a nagy találkozások azok, amikről írnak zenéket, könyveket, verseket.
5: Hát meg háborúk emiatt indulnak, meg emiatt véget érnek, tehát világokat mozgat egy párkapcsolat a háttérben. Mi azt hiszük, hogy valami nagy gazdaság és politikai. Nem, kiderült, hogy valamelyik királynő rosszul szólt a párjához, és akkor attól vesz valami balhé, szóval nagy hatása van.
6: Hogyan fogtok vissza egy erős nőt, vagy segítetek visszafogni magát, és hogyan bátorítotok egy olyan férfit, aki ebben a helyzetben van?
5: Ez nagyon tipikus, hogy van egy erős női karakter, lesz egy párja, és akkor ott szoktuk neki mondani, hogy most már nyugi van, most már van melletted egy férfi. Ez is megtörtént eset, hogy járt hozzánk egy hölgy, aki elvált hölgy, és nagyon nehezen jött ki anyagilag. Lett egy párja, és tovább panaszkodott az anyagiakról, és mondtuk neki, hogy de azt ugye tudod, hogy már van egy férjed, vagy párod. Tehát most már ketten kerestek. Ja. Most nem mondom, hogy nem vette észre, de hogy az ő tudatában még mindig az volt, hogy ő egy egyedül kereső, egyedülálló édesanyja, aki anyagi gondokkal küzd, ami teljesen normális, hogy egy erős karaktert eredményez, mert egyedül kell helytálnia, de most már nem kell. Most már váltópont van, mert lett egy párod. És nagyon sokszor ezeket a váltópontokat mondjuk el nekik, hogy most már minden rendben van, tehát így megváltozott a helyzet, most már te is változhatsz, nem kell ragaszkodnod egy régi beidegződéshez vagy szokásmódhoz, és nagyon sokszor elég ennyi, hogy tudatosítjuk benne, hogy most már párkapcsolatban vagy, most már kérhetsz segítséget, most már van, aki vigyáz a gyerekre, nem csak egyedül vagy, és akkor fellélegeznek, és rájönnek, hogy ja, tényleg, most már akkor kitágult a világ. És ez egy tényleg nagyon fura dolog, hogy nem veszi észre, hogy már van mellette valaki. Persze észreveszi, mert tudja, hogy ott alszik mellette, de a tudata az nem változott meg vele.
7: Igen, viselkedésében úgy marad, mintha a régiben maradt volna, pedig már az élete megváltozott, de a viselkedése még a régi mintákat hozza.
5: És akkor jönnek a balhék.
7: A nő, aki megszokta, hogy egyedül van, és minden neki kell megoldania, vagy elférfiasodott nő, ott az érzelmek is megsínylik ezt a dolgot. Tehát ami amúgy a nőnek az erőssége, az érzelmeknek a kifejezése, az érzelmek nek a igen, megragadása, kimondása, a férfival éreztetni dolgokat, vagy hogy a férfi is jöjjön be ebbe az érzelmi állapotba. Az Amazon típusú nőknél ez így elsatnyul, és ez is egy idő, mire megérkezik mellé a férfi, ahogy hogy tud újra visszatalálni az érzéseihez, és megengedni magának, hogy most már lehetnek érzései, kifejezheti a fájdalmat, kifejezhet bizonyos dolgokat, amiket lehet, hogy előtte így nem volt kinek, vagy nem merte, nem is tudta. Ez is egy nagy téma, hogy az érzelmeket kifejezni. Ezt szoktuk úgy gyakoroltatni a párokkal, hogy van olyan alkalom, már ez az x-edik alkalom szokott lenni, amikor megérkeznek, és azt kérjük, hogy mondjuk a nő menjen oda a párja mögé, tegye rá a kezét a vállaira, és meséljen arról, mintha ő lenne a párja, hogy meséljen arról, hogy hogy érzi magát, milyen gondolatok, mik foglalkoztatják, és nagyon érdekes élmény, aki ül annak is, hogy hú, akkor ő tényleg érez engem, én tényleg így érzek, és ezek foglalkoztatnak, vagy ha nem, akkor ugye az is egy élmény, hogy még nem tartunk ott, hogy nem is ezek foglalkoztatnak, ennyire nem ismer a párom. Ezeket is lehet gyakorolni, meg szoktuk adni olyan feladatot is, amit én is nagyon szeretek, volt egy időszak, amikor mi is csináltuk, hogy 10 percig az egyik beszél, 10 percig a másik, és a 10 percét arra használja föl, amire szeretné. Tehát a 10 percben azt mond, amit akar, és a másiknak az a feladata, hogy csak befogad, és próbálja félretenni az ítéleteit és a kritikáját, tehát nem mondhatja azt, hogy de ez nem is úgy volt, hanem amit a másik mond, hogy ő ezt így élte meg, így fejezi, tehát ez is segíti, hogy újra a belső megéléseket ki tudjuk mondani, az érzéseinket, és lehet, hogy tényként más volt, de ő belül, ahogy megélte, hogy arról hangot adjon, mert sokszor azzal a kapcsolatban, hogy de én ezt így éltem, dehogy is, nem is úgy volt, kész, és már le is van az egész hasítva, állítva, de ez a feladat, ez nagyon szeretjük, mert itt tapasztalást nyernek arról, hogy milyen szabadnak lenni, amikor szabadon mondhatok bármit, ami bennem van, és a másik csak hallgat, figyel, nagyon gyógyító.
5: Még ugye ez megszül egy olyan csodálatot a másik felé, hogy milyen gyönyörű világ a másik. Ugye nem szólhatok bele, nem tudom kikorrigálni, nem tudom megoldani, 10 percig azt mondani, amit akar, és akkor ezáltal rájuk, hogy jé, hát ő így gondolkodik dolgokról, vagy én nem is gondoltam ilyet, és hogy akkor ő ezért ilyen, mint egy másik univerzumot, hirtelen meglátjuk a másikat, és akkor ez egy ilyen csodálatérzést vált ki, és ez egy nagyon fontos alapja a párkapcsolatnak, hogy meg a munkamegosztásnak, hogy én csodálom, hogy a másik más, mint én. Nem üldözöm a másságát, meg megpróbálom magamra alakítani, hanem azt mondom, hogy jaj, de jó, hogy ő más, és jaj, de jó, hogy ő másképp gondolkodik, és ez nekem nem az ellenségem, hanem az nekem egy pluszt ad, hogy amire én nem gondolok, arra majd gondol ő. Kiegészít engem, és ez a gyakorlat, ez nagyon sokszor szüli ezt a fajta csodálatot, ha jól csináljuk.
6: Igen. Kicsit így visszatérve, ugye mondtátok, hogy a párterápiában, amikor ilyen dinamika van, hogy erős nő, hogy szóltok, hogy akkor most már lehet máshogy. Tegyük fel, hogy ugye félelemből születik ez az erős nő, tehát hogy fél attól, hogy nem marad életben, stb. Hogyan lehet az ő bizalmát erősíteni? Hogyan lehet felépíteni azt, hogy merjen ráhagyatkozni a másikra?
5: Ugye azt szoktuk mondani, hogy a bizalom az egy döntés, tehát én döntök arról, hogy bizalmat adok neked. Nem várok arra, hogy a másik méltóvá váljon a bizalmamra, vagy a szeretetem, és na majd akkor én megbízom benne. Ugye a bizalom gyakorlat az úgy szokott lenni, hogy van ez a hátradőlős gyakorlat, hogy becsukott szemmel hátradőlök, és elkapnak. De a bizalomjáték az olyan, hogy néha nem kapnak el. Az a legnehezebb, hogy amikor a másik úgy bebizonyosodik, hogy nem méltó a bizalmamra, mert nem tudom, mégis elfelejtette a randinkat, vagy nem vett virágot, vagy ilyesmi, hogy én akkor is fenntartom, és megújulok ebben a bizalomban. Mert belátni azt, és elfogadni, hogy nekem fontos, hogy bízhassak, és hogy bízzak, nem pedig az a fontos, hogy a másik éppen mit csinál, és hogy azt szoktuk mondani, hogy ezt élesbe lehet gyakorolni, hogy egyszerűen olyan helyzeteket kell előidézni, amúgy az élet hozza ezeket, ahol kénytelen vagyok megbízni a másikba, és hát majd lesz, ami lesz, és majd utána azt megbeszéljük, és mondjuk is a párterápia, hogy azt szeretjük, hogyha hoztok valamit, hogy figyeljetek, ez és ez történt velünk, én megbíztam benne, de ő meg mégse, és akkor itt mi történt, mert azok konkrét esetek. Abból nagyon nehéz kimozgatni bármelyik felett, nem csak a nőket, hogy jussanak el oda, hogy oké, akkor én kiteszem magam a másiknak, és hát majd lesz, ami lesz, úgymond hatalma van fölöttem. De ez egy nagyon fontos gesztusa a kapcsolatnak. Férfinális nőnél is egyébként.
7: Szerintem az segít, hogyha a nő tudja magáról, hogy ő mondjuk egy Amazon típus, tehát ez fontos az én kép, hogy én mit gondolok magamról, milyen típus, és tudom, hogy én nagyon szeretnék kontrollálni, hogy nehogy valami olyan érjen engem, akkor tudom azt is egy idő után, hogy mi az én témám, mi az én kivezető utam ebből, az, hogy rászorulok a másikra, hogy átélem a rászorultságérzést, hogy bizalmat adok akkor is, amikor éppen lehet a másik hibázott, megengedni azt a férfinak, hogy hibázhat, megengedni magamnak, hogy hibázhatok, és hogy hosszú távba gondolkodni magunkról, vagy hát úgy látni. De hogy valójában én szeretnék, és hosszú távba gondolkodok magamról, hogy türelmesnek kell lennünk magunkat. Sokáig Amazon típus voltak, nem fogok tudni egyik napra másikra kijönni ebből, hanem ez is egy folyamat.
5: Hát illetve, hogy a kapcsolati tőke, hogy kell, hogy legyen annyi kapcsolati tőke, de ez bármilyen kapcsolatban, hogy hibázhat a másik, tehát nem dől össze a világ, nem fog rögtön elválni, most az, hogy egyet hibázott, majd kijavítjuk együtt, vagy én kijavítom az övét, az ő hibáját, olyan is van, és hogy belefér, hogy egyfajta egy nagy vonalúság, hogy nem baj, megyünk tovább. Szerintem ilyen tipikus példa a gyereknevelés, amikor van egy egyedülálló anyuka, aki neveli a gyerekét, és ugye kényszerűen neki kell egyszerre az apa meg az anya szerepet is hozni, hogy mondjuk fegyelmezés, de az anyai szeretetet is egyszerre kell. Bejön az új pár, és ott nagyon sokszor nehezen bíznak meg a hölgyek az új párban, és akkor ott szoktuk mondani, hogy most már van apuka. Tehát apuka most már átveheti az apa szerepet, mondjuk ő fog fegyelmezni, te meg maradhatsz a cuki anyuka. És akkor ilyenkor jön a bizalom, hogy de mi lesz, ha nem azt mondja, amit szerintem kéne, meg ő nem az ő gyereke, és akkor mi lesz, hogyha ő ártani akar neki. És még az a durva, hogy ez még normál kapcsolatokban is van, ahol a vérségi apa van a gyerekkel, hogy az anyának oda kell bízni a gyereket, hogy apaként, majd az apa tudni fogja, hogy mit fog mondani, mert apaként neki azt kell mondani, amit a apának kell, nem az anyának kell tudni, hogy mit mondjon az anya is, meg az apa is. Hogy mindenki ugyanígy, hogy maradjon a saját pozíciójába, és ehhez kell egy bizalom. A férfiak ritkábban szokták megkérdőjelezni a nőknek az anyaságát, hogy hát reméljük jót fog mondani anyaként, azt elfogadják. A nők azok gyakrabban megkérdőjelezik a férfiakat, és megmondják a férjüknek, hogy mit kell mondani a gyereknek. Ez egy nagyon érdekes dinamika, de ez is bizalomkérdés.
7: Igen, meg talán az is, hogy itt a fogyasztói társadalom, hogy ilyen késztermékeket akarunk, azokat pedig leváltani, tehát hogy valahogy itt ezt meg kell tanuljunk, hogy a másik nem egy késztermék, hanem hogy ő is folyamatosan alakul, változik, fejlődik, és ilyen jó, hogy ezt végig kísérhetem, és láthatom, hogy mivé válik mellettem. Ugye ez a Pistinek a kedvenc mondása, hogy virágzik-e mellettem a párom? Hát ezt a kérdést gyakran fölteszi, hogy hát, hogy akkor, hogyha, tehát a te kérdésed az, hogyha a másik melletted valamiért nincs jól, akkor a te felelősséged, hogy te eljuss oda, hogy melletted virágozzon a te párod, kivirágozzon, és ne az, hogy elher vagyom. Mit tehetsz te azért, hogy ő jobban legyen?
5: Hogy jól tartsd a párod, és hogy azt mondják az emberek, hú, de jól néz ki a feleséged, hogy milyen jól néz ki melletted, és hogy ez viszonosan igaz, hogy akkor mindenki virágzik a másik, de ezt ugyanúgy mondhatnánk egy tanárra is, hogy csak csupa ötös diákja van, hát az a jó tanár. Ennek a felelősségét nehezen szokták benyelni, mert mindenki azt mondja, hogy hát az a másik felelőssége, hogy ő hogy van. De mégiscsak mellettem lesz úgy, jól vagy rosszul, tehát nekem nagyon is nagy hatásom van erre, ha vállalom a felelősséget.
7: És ezt is, amikor megértik a párok, hogy ez van onnan, és nagyon sok gyógyulás elindul, amikor megértjük azt, hogy én tehetek azért, hogy a másik mellettem jól legyen. Az én változásaimmal, tehát ha én változtatok, változok, alakulok, az én szerepeimben, akkor mellettem a párom is virágozni fog.
6: Mikor fontos az, hogy egy nő a férfias oldalát használja egy párkapcsolati vonatkozásban?
7: A határhúzásnál ez nagyon fontos, hogy a nő is megtanuljon határt húzni, önérvényesíteni, vagy kimondani azt, ami neki mások egy férfi erővel szemben.
5: Ezt férfiasan úgy mondanám, hogy amikor a női méltóság sérül, tehát amikor már olyan szerepekbe kényszerül egy nő, ami ténylegesen nem csak hogy női szempontból méltatlan, hanem mondjuk emberi szempontból is már egy méltatlan helyzet, akkor igenis elő kell venni a belső harcost, és meg kell védenie magát, akkor szabad határt húzni. Tehát nem minden áron kell benne maradni a női szerepbe, és mindenen áthúz a férfi akaratom ellenére, tehát nem ezt jelenti a női lét, hanem szabad határt húzni a megfelelő helyen.
6: Tehát nem egy végtelen alázat és alárendelődöttség.
5: De úgy abból indulunk ki, hogy egy egészséges férfi az sosem fog olyan határt átlépni, ami a női méltóságot sérti, és fordítva is ez így igaz. És bízunk abban, hogy a másik is figyeli az én határaimat nagyon érzékenyen, de ha esetleg nem figyeli, mert rálépett éppen a lábamra, akkor nekem meg kötelességem jelezni, hogy figyelj, itt most egy sérelem van, és legyen mindenki nagyon óvatos.
6: Van-e valami olyan üzenet, amit megfogalmaznátok ebben a párkapcsolati női témában a hallgatók felé így zárásképpen?
5: Nekem az, hogy a párkapcsolatban is nagyon fontos, hogy legyen egy magasabb értelme az együttlétünknek. Tehát, hogy nagyon jó együtt, nagyon szeretünk együtt lenni, hú de jó otthon, tehát így összezárunk és a világot kizárjuk, de hogy ez együtt másokért. Ugyanúgy, hogy az embernél is azt mondja a pszichológia, hogy van egy magasabb lét célja az embernek, nem csak önmagáért él, hanem akkor boldog, ha másokért is tud élni. Hogyha ketten tudunk másokért, mint egy család dolgozni, vagy élni magasabb célokért, akkor ez még egy nagyobb erőt ad a párkapcsolatnak. Ez szerintem egy gyönyörű idea, hogyha ezt tudja keresni egy pár, hogy jó, már mi jól vagyunk együtt, boldogok vagyunk, de hogy mi ketten mit tudnánk adni a világnak. Na, az egy nagyon nagy dolog.
3: Kedves hallgatóink,
7: gyakorlati
3: párkapcsolati krízisek
7: meg,
3: megoldásai és erős női karakterek a 21. században címmel Tóth Enikő,
7: akár ez a 10-10 perc egymás elfogulatlan meghallgatása, vagy akár egymás vállára éve a parokat elmondani, hogy miben ment a másik.
8: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
9: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy a szállban.
6: Így csinálják, és megbeszéljük egymással, hogy
9: az utóbbi években Mária Rádió
5: anyagban csinálják, és
9: a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működési 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
10: Kedves testvérek! Korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül. A nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni, közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat,

0: gyermekeként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
1: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Sipos Vera műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Sipos Vera vagyok, a Green Policy Center munkatársa. Augusztus közepén járunk, és ha figyeljük a híreket, látjuk, hogy hazánkat ismét egy rendkívül súlyos hőhullám, egy úgynevezett hőkupola tartja a markában. Ez nem csupán egy meleg nyári hét, hanem egy olyan extrém időjárási helyzet, amely a mindennapi életünket, az infrastruktúránkat és a gazdaságunkat is a végletekig próbára teszi. A folyóink, így a Duna vízszintje is napról napra apad, ami lassan nem csak az ökoszisztémát, hanem az áruszállítást is veszélyezteti. Eközben a hőség miatt olyan mértékben megugrott az áramfogyasztás a légkondicionálók folyamatos használata miatt, hogy a hazai energiarendszer túlterhelésének elkerülése érdekében már olyan drasztikus spórolási lépések is felmerültek, mint a főváros éjszakai díszkivilágításának leállítása. Ezek a krízisek rámutatnak arra, hogy a klímaváltozás fizikai és gazdasági hatásai már a mindennapjaink részei. Azonban azt egyértelműen látnunk kell, hogy ezt az országos válságot a saját elhibázott területfejlesztési és építési gyakorlataink teszik még súlyosabbá. Évtizedek óta azt a folyamatot látjuk, hogy a településeinket, a zöld felületeinket és az értékes termőföldjeinket megállás nélkül beépítjük, lebetonozzuk és leaszfaltozzuk. Egy ilyen hőkupola idején ez a mesterséges betonrengeteg katlanként viselkedik. A burkolatok nappal magukba szívják, éjszaka pedig folyamatosan ontják magukból a hőt. Ezt hívjuk városi hőszigethatásnak, ami miatt a sűrűn beépített térkövezet részeken akár 10 fokkal is melegebb lehet, mint a zöld felületeken. A lezárt, lebetonozott talaj ráadásul nem tudja elnyelni a csapadékot, ha nagy ritkán jön is egy hirtelen nyári vihar, a víz

0: Egyszerűen ilyenkor elfolyik a csatornákban, ahelyett, hogy beszivárogna a talajba, és enyhíteni a pusztító aszályt. A kérdés az, hogy mit kell tennünk döntéshozói és településfejlesztési szinten. Meg kell állítanunk a felesleges betonozást, teljes irányváltásra van szükség az urbanisztikában. Előtérbe kell helyeznünk a természetalapú megoldásokat, be kell vezetnünk a szivacsváros koncepciót, amely a csapadékot helyben tartja. Vízelteresztő burkolatainkat kell használnunk a hatalmas, egybefüggő térkő sivatagok helyett, és radikálisan növelnünk kell a zöld infrastruktúrát. A fákkal beültetett árnyékos közösségi terek nem luxus beruházások, hanem a sikeres klímaadaptáció, vagyis a túlélésünk és az alkalmazkodásunk alapfeltételei. A világvédelme a gyakorlatban tehát tudatos, felelős és tudományosan megalapozott szakpolitikát jelent. Csak akkor óvhatjuk meg közös otthonunkat és saját egészségünket a jövőbeni hőhullámoktól, ha a beton helyett újra természetnek adunk teret. Köszönöm a figyelmüket, enyhülést hozó napokat kívánok minden kedves hallgatónak!
1: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Sípos Vera műsorát hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Keresztény vezetőknek szerveznek konferenciát szeptemberben. Közzétették Leó pápa közelgő franciaországi útjának programját és logóját is. Láthatóvá vált Konstantinus császár hídja a Dunában az alacsony vízállás miatt. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Kétnapos konferenciát tartanak szeptember 25-én és 26-án keresztény vezetőknek, vállalkozóknak és döntéshozóknak arról, hogyan válhat a munka, a vezetés és a vállalkozás Isten országának részévé. A Kingdom at Work által szervezett eseménynek a Jezsuiták Budapesti Párbeszédháza ad helyet, tudósít a Magyar Kurír. A keresztény szellemiségű oktatási kezdeményezés nem egy újabb vezetési módszertant kínál, inkább szemléletmódot. Egy mélyebb kérdésből indul ki, miért kaptunk vezetői felelősséget, és mi történik, ha Istent nem a vállalkozásunk mellé, hanem annak középpontjába helyezzük. A Kingdom at Work azzal a meggyőződéssel indult, hogy a munkahelyed lehet a szolgálatod helye is, nem vallásos programokkal, hanem azzal, ahogyan a munkatársaidat vezeted. Az egyházi és szociális szférából érkező vezetőknek kedvezményes a részvétel. 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz apostoli látogatást. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak. Meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, melyet Krisztus hozott nekünk. Leó pápa 4 napos látogatása során Párizst, Lourdot és Metzet is érinti, ahol az állami vezetőkkel és a hívekkel találkozik, számos szentmisét és vallásközi megbeszélést is tart. A Vatican News híre szerint a látogatás logója egy kör alakú ólomüveg ablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének egységét szimbolizálja. A középpontban a csúcsév és a kereszt az utazás apostoli és liturgikus dimenzióját fejezi ki, a galamb a szent lelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt Bulgáriában láthatóvá váltak a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei, amelyek az év nagy részében a folyóvize alatt rejtőznek. A több mint 2 kilométer hosszú építmény első Konstantinus római császár uralkodása idején készült, és az ókor egyik leghosszabb ismert hídjaként tartják számon, tudósít a Múltkor történelmi magazin. A hidat Krisztus után 328-ban adták át, azonban csupán néhány évtizedig tölthette be eredeti szerepét. A szakértők szerint 367-re már nem is volt használható. Pusztulásának pontos ideje és körülményei máig tisztázatlanok. a Pleveni Múzeum kutatócsoportja drónok segítségével készített légifelvételeket a folyómederből előbukkant maradványokról, amelyek alapján feltérképezhették a látható alapozás vonalát, és felmérhették annak jelenlegi állapotát is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Keddi adásunk témái: súlyos földrengés Kolumbiában. A helyi püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Perui püspökök Leó pápa novemberi látogatásáról. A kegyelem és a kiengesztelődés ideje lesz. Fészkéből kipottyan Verib fióka esete. Páter Vértes Ajai László jegyzete. Súlyos földrengés Kolumbiában. A püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Augusztus 10-én hétfő reggel Kolumbia nyugati részét a geológiai szolgálat szerint 7,4-es magnitúdójú földrengés rázta meg, amely az ország egész részén érezhető volt. A halálos áldozatok eddigi száma meghaladja 130-at, a sérültek száma pedig közel 600. Pereira városa szenvedte a legsúlyosabb áldozatokat, míg Manizalesben épületek, kórházak, iskolák és templomok rongálódtak meg. 6 repülőteret zártak le ellenőrzés miatt. A kutató-mentő műveletek folytatódnak. Az eset alig 7 hónappal azután történt, hogy 2 egymás követő földrengés nagy pusztítást okozott a Kolumbiával szomszédos Venezuela északi részén, és több mint 6300 ember halálát okozta. A mostani kolumbiai földrengés több városban is jelentős károkat okozott, a mentő alakulatok pedig továbbra is keresik az összeomlott épületek alatt rekedteket, mert vélhetőleg még sokan maradtak a romok alatt. A földrengés epicentruma San José del Palmar környékén, Chocó megyében, Nyugat-Kolumbiában volt. A legsúlyosabb a helyzet Pereirában, Nyugat-Kolumbia közel 500 000 lakosú egyik nagyvárosában. Továbbra is nagy erővel keresik a romok alatt rekedt embereket. A földrengés hatalmas területet érintett, és a teljes kár felmérését bonyolítja az infrastruktúra és a kommunikáció megsérülése is. Különösen súlyos a helyzet Manizalesben, ahol több mint 10 épület teljesen megsemmisült, és több mint 20 lakóépület szenvedett különböző mértékű károkat. Kórházak, iskolák és templomok is érintettek. Manizales székes egyháza is jelentősen megsérült, mert egyik tornya leomlott, kupolája pedig beszakadt. Az érintett területekről készült képek és kezdeti jelentések az utcákon lévő törmelékeket és a megrongálódott épületeket mutatják, a hatóságok pedig arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a veszélyeztetettnek tartott épületeket. A földrengés Kaliban is épületeket döntött romba, a város többi részén is dolgoznak a mentő alakulatok. A kezdeti jelentések szerint emberek lekedtek a romok alatt, és az egészségügyi intézményekben kár keletkezett. Sérülésekről és az infrastruktúrában keletkezett károkról számoltak be Kibdóban, Chocó megye székhelyén is. A kolumbiai püspöki konferencia elnöksége szolidaritását és imáit fejezte ki az áldozatokért, az eltűntekért, a sérültekért, az érintett családokért, és Istenre bízta a mentők munkáját. A püspökök kijelentették, hogy most olyan vészhelyzet alakult ki, amelyet nem lehet egyénileg kezelni, hanem arra van szükség, hogy az ország egyetlen családként tekintsen önmagára, és nagylelkűen, felelősségteljesen és szolidaritással reagáljon a szenvedésre. Az érintett területek püspökei számos felhívást tettek közzé, élelmiszerraktárokat nyitottak meg azonnali segélyezésre, továbbá kampányokat kezdeményeztek a túlélők számára indított segélyek gyűjtésére. A manizaleszi főegyház megyében José Miguel Gómez érsek külön felhívásban kérte, hogy a hívek továbbra is figyeljenek azokra, akik a legjobban szenvednek, és kövessék a hatóságok irányelveit. Senki sem maradjon segítség nélkül ezekben a nehéz időkben, buzdított, miközben mindenkit arra hívott, hogy őrizze meg bizalmát Istenben, és keresse benne az erőt, amelyre szükség van ezeknek a nagy kihívásoknak a leküzdéséhez. A földrengés következményei az utazást is befolyásolják. A kolumbiai polgári légi közlekedési hatóság, az Aerocivil elrendelte a működés felfüggesztését 6 nyugat-kolumbiai repülőtéren, amelyek Pereira, Manizales, Quibdó, Arménia, Cartago és Buenaventura. A döntés azért született, hogy lehetővé tegyék az erős földrengés által érintett kifutópályák, terminálok és egyéb repülőtéri infrastruktúra ellenőrzését. A járatok mindaddig szünetelnek, amíg a műveletek biztonságának garantálása a szükséges felmérések el nem készülnek. Ez az intézkedés tovább bonyolíthatja a mentési erőfeszítéseket a leginkább érintett területeken, éppen akkor, amikor a mentőcsapatok és az egészségügyi intézmények működése megkívánna a gyors mobilitást. Ahogy a károk mértéke egyre világosabbá válik, világszerte vezetők ajánlják fel támogatásukat. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy szoros figyelemmel kíséri a kolumbiai földrengés következményeit, és 15 millió dollárra készen áll a támogatása, míg az Európai Unió felajánlotta, hogy az EU Copernicus műholdját felhasználhatják a mentési műveletekben.
4: A perui püspöki kar elnöke, Leo pápa látogatása a kegyelem és a megbékélés pillanata. Carlos García Camader püspök, a perui püspöki konferencia elnöke nyilatkozott 14. Leo novemberi útjáról, ahol korábban évtizedekig misszionáriusként szolgált. Reméljük, hogy a béke és a testvériség időszaka lesz, és hogy egy jobb elképzelést is kapunk arra, hogyan működjünk együtt az ország javára. Nagy öröm és boldogság, így fogadta a perui egyház 14. Leo látogatásának hírét, aki november 11-e és 17-e között Latin-Amerika 3 országát keresi fel. Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. A vatikáni médiának nyilatkozott a perui püspöki konferencia elnöke, Carlos García Camader püspök, aki hangsúlyozta, hogy az apostoli út, amely Limát, Csiklájót, Cuscót és Pucallpát érinti, a béke, a megbékélés és a remény pillanata lesz minden perui számára. 14. Leo perui látogatásának hivatalos bejelentése, amely augusztus 5-én történt, nagy örömöt váltott ki az ország több ezer hívőjében, ahol Robert Francis Prevost közel 20 évet töltött misszionáriusként. García Camader püspök kijelentette, hogy ez egy lehetőség az egység, a béke és a remény megerősítésére a nemzet előtt álló kihívások közepette. Reméljük, hogy ez a béke, a megértés és a testvériség ideje lesz, de egyben a jobb víziói is arról, hogyan működjünk együtt országunk közjaváért. A perui egyház elsődleges vágya, hogy a pápa látogatása hozzájáruljon a nemzeti egység megerősítéséhez és a valódi megbékélés útjának előmozdításához. Reméljük, hogy olyan üzenetet kapunk a pápától, amely egyesíti az összes peruit. Sok régióban élünk, mindegyiknek megvan a saját történelme és szenvedése, és néha úgy gondoljuk, hogy az egyik ember helyzetét nem érti meg a másik. Az osztozás az összes perui örömében, szenvedésében és reményében lehetővé teszi, hogy egy igazi közösséget építsünk, amelyet az evangélium szelleme ihlet, hangsúlyozta a püspöki kar elnöke. Hiszem, hogy a bánat és az öröm és a remény egyesítése lehetővé teszi egy igazi közösség építését, és azt az érzést, mint egyház, hogy ahol az egyik testvér szenved, mindenki szenved. Amikor az egyik testvér örül, mindannyian örülünk, kölcsönös érzések egy szívvel. García püspök egy sajtóközleményben arra hívott minden perui lakost, hogy lelkileg készüljön fel Péter utódjának fogadására. Jelenléte közöttünk igazi ajándék lesz népünk számára, és lehetőség arra, hogy megújítsuk hitünket, megerősítsük reményünket, és hogy egyházként együtt járjunk az evangélium szolgálatában. A perui katolikus jelenlét az ország történelmének, kultúrájának és mindennapi életének az egyik legfontosabb alapköve. Bár az utóbbi évtizedekben a protestáns, főleg evangéliumi közösségek növekedése és a vallástalanok arányának emelkedése figyelhető meg, a lakosság többsége a felmérésektől függően körülbelül 60-76%-a ma is katolikusnak vallja magát. Az 1980-ban aláírt megállapodás alapján a katolikus egyház privilegizált helyzetet élvez Peruban. Ez állami támogatásokat, adókedvezményeket és az oktatásban való kiemelt részvételt biztosít számára. A politikai vezetés hagyományosan szoros kapcsolatot ápol az egyházzal. Az elnöki eskütételek során rendszeresen hangsúlyozzák a katolicizmus erkölcsi és kulturális formáló szerepét az ország életében. Az andoki régióban a katolikus rítusok mélyen összefonódtak az őslakos inka hagyományokkal és a földanya, a Pachamama tiszteletével. A vallási élet középpontjában a hatalmas tömegeket mozgató körmenetek állnak, mint például a limai csodák uraünnepség vagy a cuscói Corpus Christi. Az egyház aktívan dolgozik a múltbeli hibák orvoslásán. Nemrégiben hivatalosan is bocsánatot kértek az északi Taján őslakos közösségtől a korábbi visszaélések és földkisajátítások miatt.
3: Fészkéből kipottyan Veréb Fióka esete. Vértesajai László jegyzete. Nyári lelki gyakorlatos elmékedésem közepete, tompa puffanással leszek figyelmes a gangon. Oda pillantva, csodálkozva látom, hogy egy Veréb Fióka esett ki a fészkéből. Odahagyom azonnal az első János levél fölséges negyedik fejezetét, amiről éppen Romano Guardini Szeretet és világosság című remek írásában olvasok, mert attól tartok, hogy a folyóparti öreg parasztház őre, a vastag bundás betyár komondor azonnal behabzsolná. Felugrom, már is ott a madárka a tenyeremben, és őszintén megrendít a kis Veréb Fióka védtelen kiszolgáltatottsága, addig pár napos lehet, sárga, csupasz, kicsi teste éppen csak tollasan pejhedzeni kezd. Igen, onnan föntről esett le, az eresz alá épített fészkükből, ahol a szokásos csiripelésükre föl sem figyeltem, mert annyira hozzátartozik az alföldi tanyavilág megszokott és beszédes csendjéhez. Gyanítom, az lenne épp a furcsa, ha egyszer elhallgatnának. A Veréb Fióka mentés persze más műfaj, mint a szeretett tanítvány sas madaras szárnyalása. Nem igényel egyebet, mint gyors cselekvést, amelyhez persze létre, méghozzá nagyobb fajta szükséges. Ám a fiókát nem engedem ki a kezemből, míg a másik félkézzel meghozom a létrát. A legtetején felágaskodva éppen csak elérem a fészket. Jobb kezemmel, tapintattal benézek a bolyhos otthonba, és négy vagy öt, talán hat testvérkére lelek. A szülők riadtan csiporáznak a tető alatt, nem értik a helyzetet, pedig próbálom őket verébül csitítani, hogy mindjárt lehet a körletben létszám ellenőrzést tartani. Hát bizony sűrűn laknak verébéknél, mert alig találok a kiesett jószágnak helyet, közben ügyelgetve arra, hogy magam se essek ki, se a szerepemből, se le a létra tetejéről. Aztán minden a helyére kerül. A veréb szülők is megjönnek, én pedig folytatom az elmélkedést, kicsit azon töprengve, hogy Isten mikinti szerette úgy ezt a világot, hogy saját egyszülött fiát adta oda érte. Vagyis hagyta, hogy isteni fiókája kipottyanjon a Szentháromság örök és meleg fészkéből. Hogy milyen kicsi és védtelen volt az örök ige párnapos korában, az egyedül csak az ő szent szülő anyja tudhatta. Másnap délelőtt újabb puffanás, egy verépke ismét a földön. Ugyanő vagy másik, nem tudom, de most már gyakorlottan tornászom a helyére, sőt elővigyázatosságból kénytelen vagyok a veréfészket megreparálni, ami azt jelenti, hogy a kioldódott, kócos fészerperemet megerősítem és felmagasítom. Közben fészket ver a szívemben ez a veréb história, és egyre többet gondolok rá. hagyom hát a szent olvasmányom, és fellapozom Máté és Lukács verebes történeteit. Az Úr maga szól róluk, nagyjából ugyanolyan összefüggésben, mégpedig arra buzdítva, hogy bízzunk az ő atyában, mindig, minden körülmények között. Nonne due passeres asse veneunt, olvasom latinul az első verzió kérdését Máténál. Nem, de két verebet egy fillérért adnak? Kérdi az Úr, és az a passer épp a verebet jelenti, mint a legolcsóbb, legközönségesebb madárkát. Onnét éppen a Közel-Keletről terjedtek el a verebek Európa szerte, aztán jutottak Amerikába és mindenfelé a nagyvilágba. Emberbarát népség a veréb. Szereti a közelünket, valahogy mi emberek és a verebek összenőttünk. Ott csiporázhattak és ugrabugrálhattak Názáret házai körül is. Hadd szóljak róluk pár tárgyilagú szót, igazán megérdemlik. A veréb társas lény, monogám. Hűséges a párjához és a fészkéhez, nem tekereg össze-vissza a nagyvilágban. Tanuljunk a verebektől, mert az Úr sem véletlenül szól róluk. Csekélyke értéküket megméri a legkisebb pénzegységgel, ami a görög asszárion és ebből a római asz. Noha a veréb ennyire csekély, filléres értékű, mégis számon tartja őket Jézus atya, mert egy sem esik le az ő tudta nélkül. Istennél pedig a tudás nem alkalmi, vagy pláne nem véletlen jellegű, hanem gondviselésszerű. Sőt, maga a gondviselés. Tud róla, és ez legyen nekünk elég. Nem azt mondja, hogy egy sem esett le a földre, hanem ha le is esik, a mindentudó ezt is tudja, és ha az örök üdvösségre szükséges, akkor tesz is érte. Egyébként hagyja, mert abban, meg lehet, valami különleges kegyelem rejlik. Az esésben. Ki ne esett volna el közülünk, és ki ne tanult volna az esésében. Való elputtyanás úgy tűnik, többnyire az üdvösség útja. Aki ezt nekünk elmondja, saját eséseiből tanult a kereszt útján. Az egyház hagyománya háromszori esését említi, és nagyon valószínű, hogy az Úr itt is kérhette, sed possibilis, ha lehetséges, vedd el azt, atyám, mint ahogy a végkifejlettkor a kereszt magasában is ismételhette az agónia kérését, hogy múljék el az a kehely. Az atya akaratának és szeretetének a misztériuma ez, amit csak sarutlanul fogadhatunk a szív bizakodó készségével. Nem, de ezt tanuljuk gyermekkorunk botladozó eséseiből, amikor sírva szaladunk édesanyánkhoz, és mutatjuk nekik az esésünk jeleit. Ők pedig látják és tudják, és ez elég a gyereknek. Putunk is tovább a dolgunkra. Pedig de szeretnénk esetlenek lenni. Megevéném már kenyerem javát, tudom, hogy nem így van. Esett, elesett embere vagyok az Úrnak, de az övé vagyok, teljesen, horzsolt lábakkal és végtelenül hálás szívvel. És járom tovább az utamat, immár tapasztalatból is tudva, hogy ő tud minden esésemről, és hogy mindig, mindig ő emel fel. Ó, ti verebek, filléres evangéliumi madárkák, erre a titokra emlékeztessek bennünket, jártunkban, keltünkben. Amen. Róma, 2026. augusztus 4-én. Fészkéből kipottyant veréb fióka esete címmel Vértesajai László emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és bújtozik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: A királyok első könyve. A 22. fejezet. Eltelt tehát 3 év háború nélkül Szíria és Izrael között. A 3. évben azonban lement Jehosafát, Júda királya, Izrael királyához. És mondta Izrael királya a szolgáinak, nem tudjátok-e, hogy a miénk Rámot Gileád, és elmulasztottuk kivenni azt Szíria királyának kezéből. És szólt Jehosafáthoz, eljössz-e velem harcolni Rámot Gileádba. És mondta Jehosafát Izrael királyának, amint én, úgy te is. Az én népem és a te néped egy nép, és az én lovasaim és a te lovasaid egyek. És mondta Jehosafát Izrael királyának, kérlek, kérdezd meg ma az Úr beszédét. Összegyűjtött tehát Izrael királya, mint egy 400 próféta férfit, és szólt hozzájuk, el kell-e mennem harcolni Rámot Gileádba, vagy nyugton kell maradnom? Ők válaszolták, vonulj föl, és az Úr a király kezébe adja. Mondta pedig Jehosafát, nincs itt az Úrnak másik prófétája, hogy általa kérdezzünk? És szólt Izrael királya Jehosafáthoz, maradt egy férfi, aki által megkérdezhetjük az Urat, de én gyűlölöm, mert nem prófétál nekem jót, hanem csak bajt. Jimba fia Mikeás. Jehosafát szólt hozzá, ne beszélj így, ó király! Oda hívott tehát Izrael királya egy eunuhot, és mondta neki, gyorsan hozd ide Jimba fiát Mikeást. Izrael királya pedig és Júda királya Jehosafát mindegyik a maga trónján ült, királyi ruhában a Szamaria melletti téren, és az összes próféták prófétáltak előttük. Citkija, Kená a fia, vasszarvakat csinált magának és szólt, ezeket mondja az Úr, ezekkel fogod fölhányni Szíriát, amíg el nem törlöd. És az összes próféták hasonlóképpen prófétáltak mondván, vonulj föl Rámot Gileádba, és járj sikerrel, és az Úr a király kezébe adja. A küldött pedig, aki elment, hogy hívja Mikeást, beszélt hozzá mondván, íme a próféták beszédei egy szájként jókat mondanak a királynak. Legyen tehát hasonló a te beszéded is, és mondjál jókat. Kihez szólt Mikeás, él az Úr, hogy amiket majd mond nekem az Úr, azokat fogom elmondani. Elment tehát a királyhoz, és szólt hozzá a király, Mikeás, el kell-e mennünk Rámot Gileádba harcolni, vagy békében kell maradnunk? Ő válaszolta neki, vonulj föl, és járj sikerrel, és az Úr a király kezébe adja. Mondta pedig neki a király, újra meg újra esküvel kényszerítelek, hogy ne mondj nekem mást, csak azt, ami igaz az Úr nevében. És ő szólt, látom egész Izraelt szétszóródva a hegyeken, mint bárányokat, melyeknek nincsen pásztora. És szólt az Úr, nincs ezeknek uruk, térjen vissza mindegyik a házába békességben. Mondta tehát Izrael királya Jehosafátnak, nem megmondtam neked, hogy nem prófétál nekem jót, hanem csak mindig bajt? Az pedig hozzátéve szólt, éppen ezért halljad az Úr beszédét. Láttam a trónján ülő Urat és az ég egész seregét, amint jobbról és balról ott álltak mellette. És szólt az Úr, kiszedi rá Áhábot, hogy fölvonuljon és elessen Rámot Gileádban. És az egyik ezt mondta, a másik azt. Kijött pedig egy lélek, és megállt az Úr előtt, és szólt, én rászedem őt. Kihez szólt az Úr, Hogyan? És azt szólt, kimegyek, és hazug lélek leszek minden prófétájának a szájában. És mondta az Úr, szedd rá, és győzedelmeskedj, menj, és így cselekedj. Most tehát, íme, az Úr a hazugság lelkét adta minden prófétát szájába, akik itt vannak, és az Úr mondta ellened a bajt. Oda ment pedig Citkia, Kenaa fia, és arcul ütötte Mikéást, és mondta, hogyan ment el tőlem az Úr lelke, hogy hozzád beszéljen? És szólt Mikéás, meglátod majd azon a napon, amikor bemégy a szobán belüli kamrádba, hogy elrejtőzzél. És szólt Izrael királya, fogd Mikéást, és maradjon Ammonnál, a város parancsnokánál, és Joásnál, a király fiánál, és mond nekik, ezeket mondja a király, vessétek börtönbe ezt a férfit, és tartsátok őt nyomorúságos kenyéren és a szorongatás vizén, amíg vissza nem térek békességben. És mondta Mikéás, ha visszatérsz majd békességben, nem szólt bennem az Úr, és szólt, halljátok minden népek! Így tehát fölvonult Izrael királya és Jehosafát, Júda királya Rámót Gileádba. És mondta Izrael királya Jehosafátnak, elváltoztatott arccal kell a csatába menni, te pedig öltsd magadra a saját ruháidat. Izrael királya elváltoztatta az arcát, és elment a csatába. Szíria királya pedig parancsot adott harci szekerei 32 parancsnokának mondván, ne harcoljatok bárki kisebb vagy nagyobb ellen, hanem csak egyedül Izrael királya ellen. Amikor tehát a harci szekerek parancsnokai meglátták Jehosafátot, azt gondolták, hogy ő Izrael királya, és nagy támadással harcoltak ellene. És fölkiáltott Jehosafát, és a harci szekerek parancsnokai megértették, hogy nem ő Izrael királya, és abba hagyták üldözését. Egy férfi azonban kifeszítette íját, és vaktába ellőve a nyilat, megsebezte Izrael királyát a mellvért és az öv között. Erre az mondta a kocsi hajtójának, fordulj meg, és vigyél ki a seregből, mert súlyosan megsebesültem. Súlyossá vált tehát a harc azon a napon, és Izrael királya a harci szekerében állt a szírekkel szemben, és estére meghalt. Sebéből a vér a szekér ölébe folyt. És napnyugtakor kiáltás hangzott végig az egész seregben, térjen vissza mindenki a városába és a maga földjére. Így tehát meghalt a király, és elvitték Szamariába, és eltemették a királyt Szamariában. És a szekerét Szamaria vízmedencéjében mosták le, és fölnyalták a kutyák a vérét, és utcanők mosdottak benne az Úr beszéde szerint, amit mondott. Áháb egyéb cselekedetei és minden, amit tett, és az elefántcsontház, amelyet épített, és mind a városok, amelyeket fölépített, nem, de mind, megvannak írva Izrael királyainak évkönyveiben. Eladott tehát Áháb atyáival, és a fia Ahaszja lett helyette a király. Jehosafát pedig Áza fia, Áhábnak, Izrael királyának 4. évében kezdett uralkodni Júda fölött. 35 éves volt, amikor uralkodni kezdett, és 25 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Azuba, Silhi leánya volt. És mindenben atyának, Ázának útján járt, és nem hajolt el tőle, és azt tette, ami helyes az Úr szemében. A magaslati helyeket azonban nem rombolta le. A nép pedig még áldozott, és illatáldozatot mutatott be a magaslati helyeken. És békét kötött Jehosafát Izrael királyával. Jehosafát egyéb cselekedetei pedig és művei, melyeket bátran megtett, és a csaták, nem, de mind megvannak írva Júda királyainak évkönyveiben. De a kéjelgő férfiakat is, akik megmaradtak atyának, Áza királynak napjaiban, eltörölte a földről. És akkor nem volt király Edomban, hanem királyi elöljáró. Jehosafát király pedig hajókat épített Tarziszban, hogy Ofirba hajózzanak aranyért, és nem tudtak elmenni, mert összetörtek Ecion-Géberben. Akkor szólt Ahaszia, Ahab fia Jehosafáthoz, menjenek az én szolgáim a te szolgáiddal hajókon. De Jehosafát nem akarta. És elaludt Jehosafát atyáival, és eltemették közéjük atyának, Dávidnak városában, és a fia, Jórám lett helyette a király. Ahaszia pedig, Áháb fia, Jehosafátnak, Júda királyának 17. esztendejében kezdett uralkodni Izrael fölött, Szamariában, és 2 évig uralkodott Izrael fölött. És rosszat tett az Úr szemében, és atyának és anyjának útján, és Nebat fiának, Jerobeámnak útján járt, és bűnbe vitte Izraelt. Bálnak is szolgált, és imádta azt. És haragra ingerelte Izrael urát, Istenét, mindazok szerint, amiket az atya művelt. A királyok második könyve. Az első fejezet. Elszakadt pedig Moab Izraeltől, miután Áháb meghalt. És lezuhant Ahaszia Szamariában lévő emeleti szobája korlátján keresztül, és megbetegedett, és követeket küldött hozzájuk, menjetek, kérdezzétek meg Baal-Zebubot, Ekron istenét, e bajomból vajon fölépülök-e? Az Úr angyala pedig beszélt a tisbei Illéshez. Kelj föl, és menj Szamaria királyának küldöttei elé, és mondd nekik, hát nincs Isten Izraelben, hogy Ekron istenét, Baal-Zebubot mentek kérdezni? Ezért ezeket mondja az Úr, az ágyról, amelyre lefeküdtél, nem fogsz leszállni, hanem halállal halsz meg. És elment Illés. A küldöttek visszatértek Ahasziához, aki mondta nekik, miért jöttetek vissza? Erre azok válaszolták neki, szembe jött velünk egy férfi, és mondta nekünk, menjetek, térjetek vissza a királyhoz, aki küldött benneteket, és mondjátok neki, ezeket mondja az Úr, vajon azért küldesz embereket, hogy megkérdezzék Ekron istenét, Baal-Zebubot, mert nincs Isten Izraelben? Az ágyról, amelyre lefeküdtél, nem fogsz leszállni, hanem halállal halsz meg. Ő mondta nekik, milyen alakú és öltözetű volt a férfi, aki találkozott veletek, és ezeket az igéket mondta. Erre ők mondták, szőrruhás férfi és a derekán bőröv. Ő szólt, a tisbei Illés az. És elküldött hozzá egy 50-es hadnagyot az alatta lévő 50-nel, aki fölment a hegy csúcsán ülőhöz és szólt, Isten embere, a király parancsolja, hogy jöjj le. És válaszolván Illés mondta az 50-esnek, ha én Isten embere vagyok, szálljon le tűz az égből, és emészem meg téged és 50 emberedet. Így tehát tűz csapott le az égből, és elemésztette őt és a vele lévő 50-et. Ismét küldött hozzá egy másik 50-es hadnagyot és 50-et vele, aki beszélt hozzá, Isten embere, ezeket mondja a király, siess, jöjj le! Válaszolván Illés szólt hozzájuk, ha én Isten embere vagyok, szálljon le tűz az égből, és emészem meg téged és 50 emberedet. Tehát lecsapott Isten tüze az égből, és elemésztette őt és az ő 50-ét. Ismét küldött egy harmadik 50-es hadnagyot, és 50-et, akik vele voltak. Az, amikor odaért, térdet hajtott Illés felé, és kérlelte őt, és szólt, Isten embere, nevesd meg a lelkemet és a velem lévő szolgáid lelkét. Íme, tűz csapott le az égből, és elemésztette a két előző 50-es hadnagyot és a velük lévő 50-eket, de most kérve kérlek, könyörülj a lelkemen. Beszélt pedig az úr angyala Illéshez, mondván, menj le vele, ne félj. Így tehát fölállt, és lement vele a királyhoz, és beszélt hozzá, ezeket mondja az úr, mivel követeket küldtél megkérdezni Baál-Zebubot, Ekron istenét, mintha nem volna Isten Izraelben, akitől beszédet kérdezhetnél, ezért az ágyról, melyre lefeküdtél, nem szállsz le, hanem halállal halsz meg. Meghalt tehát az úr beszéde szerint, amit Illés mondott, és a testvére, Jorám lett helyette a király, Júda királyának, Jehosafát fiának, Jorámnak második esztendejében. Ugyanis nem volt fia. Ahaszja egyéb cselekedeteinek története, amiket művelt, nem, de mind megvan írva Izrael királyainak évkönyveiben. A királyok második könyve. A második fejezet. Történt pedig, amikor az úr forgószél által akarta az égbe emelni Illést, hogy Illés és Elizeus Gilgalból voltak úton, és mondta Illés Elizeusnak, ülj le itt, mert az úr Bételig küldött engem. Szólt hozzá Elizeus, él az úr, és él a te lelked, hogy nem hagylak el téged. És amikor lementek Bételbe, kijöttek a próféta fiak, akik Bételben voltak Elizeushoz, és mondták neki, tudod-e, hogy az úr ma elviszi uradat a fejed fölött? És válaszolta, én is tudom, hallgassatok. Mondta pedig neki Illés, Elizeus, ülj le itt, mert az úr Jerikóba küldött engem. És ő szólt, él az úr, és él a te lelked, hogy nem hagylak el téged. És amikor megérkeztek Jerikóba, oda jöttek a próféta fiak, akik Jerikóban voltak Elizeushoz, és mondták neki, tudod-e, hogy az úr ma elviszi uradat a fejed fölött? És szólt, én is tudom, hallgassatok! Mondta pedig neki Illés, ülj le itt, mert az úr a Jordánhoz küldött engem. Ő szólt, él az úr, és él a te lelked, hogy nem hagylak el téged. Mentek tehát mindketten, és 50 férfi a próféták fiai közül követte őket, akik a távolban megálltak. Ők ketten pedig ott álltak a Jordán fölött. És fogta Illés a palástját, és összegöngyölte, és megütötte a vizet, amely ketté vált, és mindketten szárazon mentek át. És amikor átmentek, Illés mondta Elizeusnak, kívánj, amit csak akarsz, hogy megtegyem neked, mielőtt elvitetem tőled. És mondta Elizeus, kérlek, legyen bennem kétszeres a lelked. Ő válaszolta, nehéz dolgot kívántál. De ha látni fogsz, amikor elvitetem tőled, meg lesz neked, amit kértél. Ha pedig nem fogsz látni, nem lesz meg. És miközben mentek és beszélgettek, íme egy tüzes szekér és tüzes lovak választották el őket egymástól. És fölment Illés forgószél által az égbe. Elizeus pedig látta, és kiáltotta, atyám, atyám, Izrael szekere és kocsisa. És nem látta őt többé, és megragadta a ruháját, és ketté szakította. És fölemelte Illés palástját, amely leesett neki, és visszatérve megállt a Jordán partja fölött. És Illés palástjával, amely leesett neki, megütötte a vizet, és mondta, hol van most is Illés istene? Megütötte a vizet, és a víz ketté vált, és Elizeus átment. Amikor pedig a próféták fiai, akik Jerikóban odaát voltak, ezt látták, mondták, illés lelke megnyugodott Elizeuson. És eléje jöttek, és a földig hajolva hódoltak neki, és mondták, íme, a szolgáiddal itt van 50 erős férfi, akik elmehetnek megkeresni uradat, hát ha az úr elragadta, és levetette őt az egyik hegyen vagy völgyben. Ő szólt, ne küldjétek őket. És sürgették őt, míg nem beleegyezett, és mondta, küldjétek. És elküldték az 50 férfit. Ők, miután 3 napig keresték, nem találták, és visszatértek hozzá. Ő pedig Jerikóban volt, és mondta nekik, nem megmondtam nektek, ne menjetek. A város férfiai ezt is mondták Elizeusnak. Íme, nagyon jó e városban lakni, amint te, uram, magad is látod, de a vize nagyon rossz, és a föld elvetélést okoz. Erre ő szólt, hozzatok ide nekem egy új edényt, és tegyetek bele sót. Amikor oda vitték, kiment a forráshoz, beleöntötte a sót, és szólt, ezeket mondja az úr, meggyógyítottam e vizet, és nem lesz többé benne sem halál, sem elvetélés. Egészséges lett tehát a víz mind a mai napig Elizeus igéje szerint, amit mondott. Innen pedig fölment Bételbe. És amikor ment fölfelé az uton, kisfiúk jöttek ki a városból, és csúfolták őt mondván, gyere föl, kopasz, gyere föl, kopasz! Ő, amikor megpillantotta őket, végignézett rajtuk, és megátkozta őket az Úr nevében. És 2 medve jött ki az erdőből, és széttéptek közülük 42 fiút. Ezután elment a Kármel hegyére, és onnan visszatért Szamariába.
0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: راديو. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz szívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Újra a békét sürgette Leó pápa. Keresztény vezetőknek szerveznek konferenciát. 1100 éves templom rejtőzik egy kávézó mögött Horvátországban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 14. Leó pápa vasárnap Szudánért és az ukrán-orosz háború befejezéséért emelt szót, tudósít a Vatican News. Az egyházfő először angol nyelven sürgetett békét Szudánban, a Szentatya kiemelte, hogy aggodalommal követi a drámai eseményeket, különösen az El Obeid városában és lelki közösségéről biztosította a szudáni népet. Felhívta a hatalom birtokosait a humanitárius folyosók biztosítására, a nemzetközi közösséget pedig az azonnali tűzszünet támogatására kérte. Ezt követően az ukrajnai és oroszországi konfliktus civil áldozataira hívta fel a figyelmet, hangsúlyozta, hogy az erőszakot meg kell állítani, tiszteletben kell tartani a humanitárius jogot, és teret kell engedni a diplomáciának. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Kétnapos konferenciát tartanak szeptember 25-én és 26-án keresztény vezetőknek, vállalkozóknak és döntéshozóknak arról, hogyan válhat a munka, a vezetés és a vállalkozás Isten országának részévé. A Kingdom at Work által szervezett eseménynek a Jezsuiták Budapesti Párbeszéd háza ad helyet, tudósít a Magyar Kurír. A keresztény szellemiségű oktatási kezdeményezés nem egy újabb vezetési módszertant kínál, inkább szemléletmódot. Egy mélyebb kérdésből indul ki. Miért kaptunk vezetői felelősséget, és mi történik, ha Istent nem a vállalkozásunk mellé, hanem annak középpontjába helyezzük? A Kingdom at Work azzal a meggyőződéssel indult, hogy a munkahelyed lehet a szolgálatod helye is. Nem vallásos programokkal, hanem azzal, ahogyan a munkatársaidat vezeted. Az egyházi és szociális szférából érkező vezetőknek kedvezményes a részvétel. Szokatlan látványosság várja a turistákat a horvátországi Zadarban, a város egyik legrégebbi, 1100 éves műemléke, a Szent Lőrinc templom bejárata ugyanis egy kávézóból nyílik. Az MTI híre szerint a prerománt stílusú épület maradványaihoz a Louvre kávézó bárpultja mögött vezet az egyetlen bejárat, így a látogatóknak a személyzet segítségét kell kérniük a bejutáshoz. A korábban kupolás, vastag kőfalakkal védett templom évszázadokon át fennmaradt, noha szakrális funkcióját elveszítette. Az 1988-as restaurálása óta időnként kiállító térként szolgált. Érdekesség, hogy maga a kávézó is történelmi hely. Horvátország egyik legrégebbi vendéglátóhelyeként számít. Ugyanazon a helyen már 1730-ban is működött. Az épület legutóbbi felújítását műemlékvédelmi szakemberekkel együttműködve végezték, hogy megőrizzék a történelmi helyszín értékeit. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért, a Szent Rita imacsoport felajánlja születendő Fülöp egészségéért, Bori, Kati, Mária, Terike és Ági gyógyulásáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, amigunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes az úton te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítsa minket.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes az úton te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és a halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, szabadra figyelő, hűséges szolgálódat, anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közbenjárását és anyai szeretetét.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A világosság Rózsafűzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden várakozásunkat felülmúlják.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál,
2: amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk
2: óráján. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társörökösei lehessünk Krisztusnak.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak imádatra.
2: Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mirunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust!
3: Mindörökké! Amen!

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Ugyesz János atya vagyok, és arra szeretnék most tanúságot tenni, hogy az Úr hogyan hívott meg a papi szolgálatra, annak apropóján is, hogy az elmúlt évben voltam ezüstmisés. Persze itt nem az a legfontosabb, hogy én ki vagyok, róla szeretnék tanúságot tenni. 1975-ben születtem, ez igazából abból a szempontból fontos számomra, hogy az egy szent év volt. Szent évben születtem, szent évben lettem pap, és az ezüstmisémet is szent évben ünnepelhettem. Az mostában tudatosult bennem, hogy az 1975-ös év az az örömnek volt az éve. A 2000-es év, amikor pedig pap lettem, az a nagy jubileum éve. Egy kicsiny faluból származom, Nógrád megyéből, Felsőpetényből, ami arról híres, hogy Mindszenty bíboros úr ott raboskodott 55-56-ban, és ami külön érdekes számomra, és így könnyű volt megjegyezni az ő halálának az évfordulóját, hogy pontosan egy nappal korábban halt meg, mint ahogy én születtem. Azt gondolom, hogy az ő égi közbeni járása segíthetett abban, hogy felfedezzem a meghívást, amit a plébánosomon néhai Agós István atyán keresztül érkezett. Fontos, amikor egy pap megszólítja a minisztrását, és felteszi a kérdést, hogy nem gondoltál-e arra, hogy pap legyél. Én már alsó tagozatos koromban megkaptam ezt a kérdést, annak kapcsán, hogy ugye nem volt katolikus templomban a településnek, és mivel ott volt Mindszenty, ezért nehéz is volt elképzelni, hogy lesz, de valahogy úgy alakult, hogy 1984-ben volt a kis templomunknak, a Munkás Szent József templomnak az alapkő letétele. Ott mondtam egy pici kis beszédet, amit az atya írt, amiben Bánki érsekurat köszöntöttem, aki az alapkő letétel szertartását vezette, és abban megfogalmaztam 9 évesen, hogy én pap szeretnék lenni. Annyit mondott az érsekur erre, majd a lányok eldöntik. És ugyanakkor kaptam tőle egy szentképet, amit azóta is őrzök a sorozsmámban, akkor még nem volt szentkép, mindjárt megmagyarázom, hogy miért. Másik János Pál pápa az ő jól ismert keresztjével, és most már ugye szentkép, hiszen azóta szentté avatták Másik János Pál pápát, és felnőtt írással írta, és gyerekként ezt én nem tudtam elolvasni, mit írt rá, csak a felnőttek olvasták el, az volt ráírva, Jézus mondotta, jöjj, kövess engem, szeretetteljes áldással Bánk József érsek. És azt gondolom, hogy ez volt az első pecsét az én hivatásomon, az egyháznak a pecsétje. Családom nem különösebben volt vallásos, fontosnak tartották, hogy legyek hittanos, voltam elsáldozó, gimnazistaként bélmálkozó, és ugye 84-ben volt a templom alapkőletétele, hihetetlen gyorsasággal egy év alatt elkészült a templom, 85-re már fel is szentelte, bánkérsek szintén, és attól kezdve, de 10 éves korom óta minisztráltam. Utána egy fontos pont volt még a Szent János Bolgár mozgalomban való részvételem, ahol szintén megerősödött a hivatásom, gyerekekkel, fiatalokkal való találkozásokban, közös élményekben. Érettségi után bár rögtön nem jelentkeztem, mert akkor még bizonytalan voltam, hogy tényleg képes vagyok-e, és akkor jelentkeztem Egerbe, történelmi hittanászakos tanárnak, egy évet elvégeztem, tovább folytattam a gondolkodást, imádkozást a hivatás kérdésével kapcsolatosan, és ott eldöntöttem, hogy válaszolok, és így 94-ben jelentkeztem, meg volt a felvételi, a Bajai Szent János Bogár táborból mentem a felvételére, onnan pedig még mentem a Gyöngyöspatai másik Szent János Bogár táborba, és volt egy olyan közös lelki feladat, hogy ígért kellett húzni, és szóljon, mert hallja, te

ott találkoztam a karizmatikus megújulással, elvégeztem a Szentlélek szemináriumot, lélekkeresztségben részesültem 95 márciusában, és utána különböző karizmatikus közösségekkel ismerkedtem meg, amikor Fábri Kornél atyáik, akkor még csak kispap testvérek, oda kerültek 95-ben, akkor velük jártam az Emmanuel közösség nyílt alkalmaira, az Új Jeruzsálem közösség, utána később megalakult a tűzevangelizációkra, az is sokat jelentett, illetve a sokak által nagyon tisztelt és szeretett Katona István atyának az első szombati szentmiséjére is jártam, az is egy nagyon komoly élmény volt számomra. Abból a szempontból is, mert ott az ember találkozott a hívekkel, akik nagyon kedvesen és egyértelműen fogalmazták meg azt, újra és újra, hogy nagy szükség van rátok, várjuk már, hogy pap legyél, imádkozunk érted, és látszott az az öröm, az a tűz, ami ott van az emberek szívében, és az, hogy hát szükség van ránk. Úgyhogy a budapesti tanulmányok ebből a szempontból is nagyon fontos volt, illetve hát az ország különböző részéről voltak növendéktársak, kispaptestvérek, rómaiak és görögrítusúak, tehát az egyháznak egy nagy gazdagságát, ugye ez a rendszerváltozás utáni pezsgés, ez egy nagyon izgalmas kihívás volt, és számomra is ez egy nagyon meghatározó élmény volt. Elején persze még nagyon nehéz volt, emlékszem, mostani püspökatyánk, Marton Zsolt atya, volt a beöltöztető keresztapám, aki a reverendát feladja, hogy akkor még elsős korban vettük fel a reverendát, és azt állapítottuk meg az úgynevezett megyés gyűléseinken, hogy itt a legnehezebb a budapesti szemináriumban az imádságot meg a tanulást összeegyeztetni, és ez volt a legnagyobb kihívás, és Mócsi Imre Jezsuita atyának a nyitott szívvel segített bennünket abban, hogy ezt a kettőt össze tudjuk egyeztetni, tehát az Úrra való kapcsolatot, illetve a tanulást. Aztán egyértelművé vált, hogy ez a kettő még mindig kevés, mert szükség van a közösségi életre is. Kiformálódott bennem, hogy erre nagyon oda kell figyelni, ezért is tartottuk fontosnak, hogy az úgynevezett megyésgyűléseket tartsuk, atyákat látogattunk, meg Fila Béla atyát, aki domotika professzor, és hát a legszeretettebb professzorom volt. Az ő óráin nagyon sokat tanulhattunk, nem csak teológiai tudományból, hanem mindenapi életből, hiszen ő lelkipásztori tapasztalatait mindig belevitte az órák anyagába, amelyek segítettek bennünket abban, hogy valóban felismerjük azt, hogy nekünk húsvér embereket kell szolgálni, és két nagyon emlékezetes dolog vele kapcsolatosan, ami megvilágítja az én hivatásomnak is a kibontakozását. Az az, amikor arról beszélt egyrészt, hogy fontos ismerni minél több lelkiséget, nem csak lelkiség mozgalmat értett ez alatt, hanem az egyház történetének a különböző lelkiségeit, mert hogyha papok leszünk, jönnek hozzánk az emberek gyónni lelkezetésre, és felismerjük az adott személynek a karakterét, személyiség típusát, és fel tudjuk ismerni, hogy melyik az a lelkiség, ami leginkább neki ajánlható és segítség. A másik izgalmas, az már az utolsó évemhez kötődik. A következőt mondta Fila Béla atya, hogy két dolgot jegyezzem meg, hogy a Jézus Krisztusban vetett személyes hitét mindig őrizze meg, és ne felejtse el soha, hogy a legnagyobb dolgok a gyóntató székben történnek. És ez azóta is újra és újra eszembe jut. És végig próbáltam erre figyelni, hogy a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat a Szentlélekben meglegyen, illetve hogy a gyóntató székben, akár egy beszélgetésben mindig valóban az Isten cselekszik, Isten dolgozik az emberek életében. A karizmatikus megújulással találkozva rádöbbentem arra, ami nem mindig egyértelmű, pedig hallottam róla, hogy az Isten személyesen, feltételek nélkül, öröktől fogva szeret engem. Nem azért, mert én jó vagyok, hanem azért, mert ő jó. Ez olyan egyértelműnek tűnik, de ahogyan Katona István atyától megtanultam, a leghosszabb út az a fejtől a szívig vezet. Hogy ez az igazság, hogy Isten tényleg szeret engem, ugye 1 János 4.10-ben van az az ige, hogy a szeretetnek nem az a lényeg, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő előbb szeretett minket. És ezt mi nem hisszük igazából el. És amit én a megújulásban kaptam, pontosan ez, hogy Istennek ez a végtelen, gyöngéd, irgalmas szeretete. Mai olvasmányban volt Ozeásnál, hogy magamhoz édesgetem az én népemet, kiviszem a pusztába, hogy a szívére beszéljek. Ez a pusztaság, ez a vele való együttlétnek a helye, ahol engedem azt, hogy Isten úgymond

0: legyőzzön az ő szeretetével, hogy az én ellenállásaimat elvegye. És ezt átértem a papszentelésben is, hiszen amikor a szentelésben a minden szentek litániáját imádkozzuk, az ott is szokás, hogy Varga László karnagy úrkanonok testvérem mindig megkérdezi a szentelendőket, hogy kik azok a szentek, akik legyenek benne a minden szentek litániájában. És amikor az általam preferált szenteket hallottam, és az ő közbenjárásokat kértük, hogy könyörög életünk, szinte szóltak hozzám, egy-egy mondatot eszembe jutott a lélek, és a papszentelésnek számomra ez volt az egyik legmegrendítőbb része, ez a leborulás, ez a teljes önátadás. És az is nagyon izgalmas volt, amikor megkaptam az újmisési elmondatomat hosszú időn keresztül, Izaiásnak a jól ismert mondatával készültem a papságra, ne félj, mert megváltottalak a neveden, szólítottalak, az enyém vagy, de Isten egy egészen más jelmondatra hívott el, ami többször meg is erősített, aki a mennyasszony, az a vőlegény barátja, aki pedig ott áll mellette, újongva örül a vőlegény hangjának, ez az öröm most beteljesedett, és itt jön az, ami ismertebb rész, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbet nem. Nagyon fontos számomra, mert a papi önazonosságomat ez határozza meg, hogy a vőlegény barátja. És nagyon érdekes, és ez is egy külön kegyelem, hogy mivel volt a 2000-es nagy jubileum éve, a papszentelés a megszokottnál egy héttel később volt. És ami a végső megerősítése volt annak, hogy jó mondatot választottam, mert nagyon ragaszkodtam Izaiáshoz. Nagyon szerettem azt a mondatot. És a papszentelésem keresztelő Szent Ján születésének főnnepjére került. Ez volt a végső segítség. És korábban utaltam rá, hogy mekkora kegyelem volt az, hogy a 2000-es évben lettem pap, mert ugye második János Pál megajándékozott bennünket egy 3 éves felkészítési időszakkal. 97-ben volt a fiú éve, 98-ban a Szentlélek éve, 99-ben az atya éve, és ez segített abban, hogy tudatosan próbálja megélni a kapcsolatomat a Szent Háromság személyeivel, hogy Jézus az én barátom, de hogy ő az én megváltom, ő az, aki meghalt és föltámadt, értem, akit követhetek, akinek a tanítványa lehetek. Ő elküldte a Szent Lelket, hogy ő meghalt, átadta a lelket, a Szent Lelket. És hogy a Szent Lélek az, aki vezet, aki imádkozni tanít, aki sóhajtozik bennem. Szent Irénausznak a képe is sokat segített. Azt mondja, hogy a mennyei atya két karjával öleli magához az emberiséget, a fiú és a lélek kettős küldésével. El lehet képzelni, hogy az atya, mint a tégező fiú történet, és hát ilyen az Isten, aki ölel. Isten ki szereti, ki öleli belőlünk a bűnt. És ez olyan jó, hogy Isten ennyire szeret bennünket, és ezt próbálom megélni a mindennapokban, az evangelizációt. Szent Hatodik Pál azt írta, hogy az egyház azért van, hogy evangelizáljon. Ez a másik. Az evangelizációnak a tüzét. Kaptam a karizmatikus megújulásban azt, hogy evangelizálni kell. Hogy ez nem választható, ez nem opció, ez kötelező. És akkor tud hatékonnyá válni, hogyha valóban elhisszük azt, hogy az Úr együttműködik az evangélium hirdetőivel. Hogyha kell jelekkel és csodákkal erősíti meg, a legnagyobb csoda az a megtérés. A szíveknek a megváltozása, amikor valaki egyszer csak átadja az életét, és egyik pillanatban a másikra megváltozik az élete. Ehhez az szükséges, hogy higgyünk egyre inkább az Úrnak a szeretetében, és engedjük, hogy ő valóban egyre inkább felismertesse velünk azt, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk, és ugyanakkor mások is Isten szeretett gyermekei, csak még nem tudnak róla, és el kell vinni hozzájuk ezt az örömhírt, fel kell őket rázni, hogy valóban ők is higgyenek ebben. Amikor jártunk első szombati misérkán Ferencek terén, akkor ott az Úr felmutatás alatt mindig nyelveken énekeltek, és hát ez engem annyira megérintett, és annyira éreztem azt, hogy én is szeretném ezt, és volt Vácon a Váci Karizmatikus Közösségnek az alapítója, Mária nővér már nem él köztünk, és szentségrendelés alatt ott térdeltem mellette Vácon a kápolnában, és utánoztam azokat a szavakat, amiket ő mondott, és utána úgy megindult, és utána már tudtam használni ezt. Utána fokozatosan megnyíltam a profétai adományokra, az ismeret szobára, ezek az adományok, amelyeket én megkaptam az Úrtól. ezeken keresztül tudok segíteni az embernek abban egy-egy közbenjáró imádság során, hogy mit üzen az Isten. Nagy izgalom, amikor az ember kimondja, hogy most tényleg ez Istentől jön, vagy ezt én találtam ki. És amikor jön a visszajelzés, hogy nekem szólt, és gyümölcsöt terem az adott személy szívében, ez egy olyan vigasztaló, hogy igen, érdemes ezt megtenni. Gondolatot, benyomást kaptam, nagyon sokszor egy szentírási mondatot, vagy azon keresztül egy buzdítást, és nem vizuális képeket, bár elég vizuális típus vagyok, hanem szellemi képeket, de leginkább szentírásra alapuló képet, hogy látok egy sivatagot, ahol egy forrás tör fel. Tehát, hogy valami olyan kép, amely segít abban, hogy az illető személynek szóló örömüzenetet közvetíteni tudjam. De ez nagyon-nagyon-nagyon változó, hogy mikor, milyen módon használ az Isten. Már megtapasztaltam azt, hogy Isten atyaként gondoskodik. A Szentírás segít engem ebben leginkább. Nagyon sokszor, amikor valami nehézség van, az a kép van előttem, amit a zsidók így éltek meg, hogy Isten hatalmas karja alatt vonultak ki. Ezt el is szoktam tényleg úgy képzelni, hogy nem látom Istennek a kezét, hanem azt érzem, hogy fölöttem van az ő szeretete, az ő gondoskodása, és ez olyan bizalommal tölt el, erővel tölt el. A Jézussal való kapcsolat, ez a barátságnak a képe, ami az újmisés jelmondatomból forrásozik, és Jézus különösen is a búcsú beszédében beszél nagyon sokat arról, hogy hogyan lehet őt megismerni, és általa az atyát. Óriási feladat, hogy az arcunkon kell tükröződnie Krisztusnak. Hogyha én nézem Jézust, személy szerint a szent imádás nekem az a legfőbb ima módom, egyre inkább fel fogom ismerni, hogy ő mennyire szeret, és ez úgymond tükröződni fog rajtam. És számomra a Szentlélek egy személy, aki beburkol, az én vízióm, annyira átadni magamat az Úrnak, hogy a Szentlélekben az ember imádkozik, egyre inkább a tűz ki fog áradni a többiekre is. Ami egyik legmeghatározóbb mondat, amit hallottam a papsággal kapcsolatosan, de ez vonatkozik a laikus keresztények is. A legnagyobb veszélyek egyike az a hozzáállás, amikor úgymond megszokom, hogy hát igen, megszokom a gyónást, megszokom, hogy misére járok, de ezt nem lehet megszokni. Újra és újra keresnem kell, hogy hogyan tudok hitelesen élni, és engedni ezt, hogy a Szentlélek meglepetései éljen. Engedjük, hogy Isten meglepjen bennünket. Az Úrral való élet tele van kalanddal, és kell, hogy legyenek olyan inspiráló személyek, akik segítik az embert abban, hogy valóban elhiggye azt, hogy Isten valami többre hív. Például Balsi Balázs atya, Démien Stein, Kunszabó Zoltán, diákonos testvér, vagy Mió Barada, ilyen inspiráló személyek az én életemben, akiken keresztül megtapasztaltam, hogy Isten él és Isten cselekszik. Mert nem elég könyvekből ismeri Istent. Fontos. Hát a könyve könyve az Isten igéje, a Szentírás. De hogy Isten igéje és Istennek a három személye él és cselekszik. Ma is megtapasztalható. Nagyon sokszor nem tudjuk elképzelni, hogy Isten boldog. És hogyha Isten boldog, akkor minket is boldogságra hív. Már itt a Földön, nehézségek közepette, de egy örök boldogságra hív bennünket Isten. És persze ez a boldogság, amiről beszéltem, ez nem mindig látható. Ferenc pápa mondta, hogy időnként az evangélium öröme olyan, mint egy ilyen kis világító mécs. És hát 8 évvel ezelőtt én is ezt megtapasztalhattam, volt egy agyvérzésem, lebénult a fél oldalam, és hát nem lehetett tudni, hogy most mi lesz ebből. Nagyon érdekes, hogy nekem ez akkor nem tudatosult, hogy ez életveszélyes. És hát 2 hónapig kórház, meg rehabilitáció, de rengetegen imádkoztak, értem, úgymond híres karizmatikus személyek is, de hívek. Pió atya 9-edét mondták. Ez segített abban, hogy tudatosítsam azt, hogy a Jóisten mindent megbocsát, de a testünk az nem. Tehát, hogyha nem figyelünk oda a testünk jeleire, hanem mozgok eleget. A nyomtató atyám Bácson mindig mondta, hogy az idegi terheltségre nagyon oda kell figyelni, a határait oda kell figyelni. Utána megértettem, hogy ezt miért mondta. És most már azért picit jobban értem, hogy a határainkat sokkal sokkal komolyabban kell venni. Napi misére való felkészülő imádságomban mindig imádkozom azért, hogy a pszichikai és a fizikai határaimat tudjam felismerni és megélni. És most sem vagyok egészséges teljesen. Azért nyom nélkül nem múlik el. Hála Istennek, ha ezt meg most sem mondani, mert ez egy állandó kívás arra, hogy az ember odafigyeljen, és állandó készültségben legyen, hogy Uram, a te kezedben van az életem, és talán így már jobban érthető, hogy miért olyan fontos az a mondat, hogy Isten hatalmas keze alatt vonult ki a nép. Isten hatalmas keze alatt van az én életem is. A hosszú élet titka. Egy jó időben jött súlyos betegség. Mert az ember elgondolkodik, és elkezdi komolyabban venni. Az erőterek megváltoznak, más válik fontossá. Most már kegyelemként élem meg ezt a betegséget. Bíznom kell abban, hogy az Úr mindig mellettem áll, és erőt önt belém. A napi szentmise, ami sokat segít, például amikor magamhoz veszem Krisztus vérét, hogy Jézusom, a drága véred járját az én egész valóságomat, testemet, lelkemet, vagy éppen a csendes szent imádás, amikor egyszer ott vagyunk az Úr előtt, és időnként megszólalunk, egy-egy szentírás mondat, egy-egy ének, egy csönd, és saját szavakkal való ima. Amikor Katona atya imádkozott értem a lélekáradásért, ima után adott egy proféciát, hogy az Úr azt mondja neked, hogy ne rohanj ki a kápolnából, hanem maradj ott, és a szent imádás lesz a te erőforrásod, és az életem része, a napi egy óra szent imádás. Ehhez nagyon-nagyon komolyan ragaszkodom. Ez az én erőforrásom. Konkrétan elképzelem, hogy Jézus szeretet egyszerűen kiárad rám. 3 évvel ezelőtt volt egy kismama, aki nagyon súlyos terhesi toxint kapott, és a hívek biztattak engem, hogy legyen egy szentsimádás értel itt a templomban, és televe volt a templom egy augusztus végi hétköznapon. Imádkoztunk érte, és volt egy olyan gondolat, ami eszembe jutott, és ki is mondtam hangosan, hogy az Úr azt mondja, hogy ez a hölgy tanúságot fog tenni arról, hogy szűzanyával találkozott, és a szűzanya anyai szeretetét megtapasztalva meggyógyul. És meggyógyult egyébként. Azért kellett gyorsan a szentségedást megszervezni, mert altatták, és a következő napra volt kitűzve az, hogy elkezdik felébreszteni. És akkor derül ki, hogy sérült-e az agya, vagy nem. És hogy egyetem felébred-e. És amikor megvolt este a szentcsendás, éjszaka szépen felébredt, és azt mondta, hogy ott volt mellettem a rózsafüzért, nem is tudta, hogy hogyan kell mondani a rózsafüzért, csak egyszerűen elkezdtem mondani az üdvözlégyeket. És ez volt nekem a visszajelzés, hogy nem úgy éreztem meg Máriát, hogy látta a szüzenyet, mint egy látnok, hanem egyszerűen azt érezte, hogy meg kell fogni a rózsafüzért, és el kell kezdeni mondani az üdvözlégyet. És ez az egész közösség számára egy hatalmas élmény volt. Mert egyszerűen ez a fiatal anyuka, kismama tényleg meggyógyult, és nincs neki semmilyen visszamaradandó sérülése. Ez a hölgy, ez élő tanúbizonság arról, hogy Isten cselekszik. És többeknek a hite megerősödött. A Máriával való kapcsolatom is fontos, ugye a nevem János. És én úgy szoktam megfogalmazni, hogy az én lelkiségem a jánosi lelkiség, tehát eukarisztikus, karizmatikus és máriás. A szűzanyának a jelenléte számomra egyértelmű, tehát hogyha közben járó imádság van, bárkit imádkozom, Máriát mindig kérem, és nekem, mint Jánosnak, az a része az evangéliumnak, hogy ima te anyád, ima te fiad, hát ettől mélyebben megélni Máriának a jelenlétét, illetve amit a János evangélium elején mond a kánai csodában, hogy tegyetek mindent, amit mond nektek. Mária nem kér se többet, se kevesebbet, mint azt, hogy tegyen meg azt, amit Jézus kér.
1: Kedves hallgatók, Hugyesz János atya tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: Kedves hallgatóink, párkapcsolati krízisek megoldásai és erős női karakterek a 21. században címmel Tóth Enikő, Bognárné Náhori Zsanett és Csehi István párterapeutákkal beszélget.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégeimet, Bognárné Náhori Zsanettet és Csehi Istvánt. Istvánnal már beszéltünk a férfiak helyzetéről és szerepéről a mai társadalomban. Ennek a témának a másik oldala a női lét és annak kihívásai a 21. században. Az érem ezen oldala sem kevésbé összetett. Ti együtt tartotok párterápiákat, így most ebből a különleges szemszögből közelítenénk a nőiséghez. Jellemzően kik azok, akik hozzátok fordulnak segítségért, mi az a pont, amikor rájönnek, hogy segítségre van szükségük, illetve inkább a férfiak vagy a nők kezdeményezik azt, hogy párterápiára menjenek?
3: A nők.
4: Igen.
3: A nők. Ez. Ők érzékenyebbek erre. De hogy mikor kellene jönni, ugye ezt már beszéltük, hogy mi azt szeretjük, amikor bármikor jönnek, és bármikor lehet javítani egy párkapcsolaton, és bármikor lehet tuningolni, és jobbá tenni, és az már a nem jó, amikor már a válasz szélén, és veszekedve, és örjöngve, és akkor én utolsó mencsvárként beesnek hozzánk, akkor már egy kicsit nehezebb. Tehát ennyi, mint ez is, hogy a lelki egészségnek lenne egy ilyen jellemzője, hogy figyelünk úgy a párkapcsolatra is, és akkor ezt nem is terápiának tekintjük, hanem egyszerűen így, hogy tovább tudjon lépni a párkapcsolat egy magasabb szintre. De hát a valóság az az, ez a mi álmunk lenne, de hogy a valóság az az, hogy akkor jönnek, amikor már baj van.
5: Igen, ugyanakkor vannak a párkapcsolatnak fázisai, és sokan akkor jönnek, amikor egy fázis előtt vannak, tehát egy elköteleződési fázis előtt. Például lehet, hogy az egyik fél már szeretne összeköltözni, a másik még nem annyira, vagy az egyik fél szeretné már, hogy megtörténjen a lánykérés, ugye ez többnyire a hölgyeknek a vágya, vagy akár a családalapítás, tehát hogy ezek a fázisok vagy elköteleződések előtt nagyon jó párterápiába jönni, mert akkor ott ki lehet tisztázni, hogy mik is a valós igények, mik a félelmek, amik miatt esetlegesen nem egyezik a közös akarat. De ami még gyakori, az, hogyha kisgyerekek vannak, vagy akár egy gyermek születik a családban, és ott ugye az édesanyának elmegy nagyon a fókusza a gyerek felé, sokszor elhidegülnek egymástól a párok, és ebben is nagyon sokat segít a párterápia, hogy újra rendeződjenek, vagy újra egymásra találjanak ebben az új felállásban, hogy a család már kibővült.
2: Hoztad az elköteleződési fázisokat, tehát amikor szintlépés van a párkapcsolatban, és engem ez mindig foglalkoztatott, hogy ugye mennyire férfi privilégium a lánykérés. És hogy ez a mai világban is így van-e, vagy hogyan szokták ezt jelezni, hogyan jó jelezni azt, hogy mondjuk akár egy nő is, hogy ő készen áll erre, és hogyan fogja ezt a férfi? Hogy van ennek a dinamikája?
5: Hát igen, ez is egy gyakori téma, hogy amikor a nő úgy érzi, hogy nem tudja megfelelő módon jelezni a férfinak, ekkor kéri azt, hogy jöjjenek el párterápiába, mert sokszor olyan dolgokat ki tud mondani az ember a terapeuta jelenlétében, amit lehet, hogy otthon nem tudna kifejezni, vagy nagyon...
3: Megfogalmazni se? Sokszor.
5: Igen. Igen, gyakran megfogalmazni sem tudja, hogy valójában csak érzi, hogy valami már őt feszíti, ő már szeretne tovább lépni, nem tudja, hogy ezt hogy fejezze ki. Terápiában pedig olyan szinten tudnak kommunikálni párok, amit otthon nem. Ezt gyakran mondják, hogy hát ebben az 50 percben, amit eltöltünk együtt, olyan dolgokat tudtunk megbeszélni, amit otthon lehet, hogy évek alatt sem. Tehát, hogy olyan dolgokat mernek kimondani a párok, ami... Bent segítünk is, hogy eljusson a másikhoz, mert ugye az sem elég, ha csak kimondjuk, már az is egy nagy lépés, ha megfogalmazzuk, kimondjuk. Ugyanakkor az is fontos, hogy el is jusson a másikhoz, hogy a másik meg is tudja hallani azt, amit tőle kérnek.
3: Ugye ennek is van egy ilyen történelmi vagy kulturális háttere, hogy miért a férfi kéri meg a nőt. Ugye régen a nőnek volt szégyen, hogyha nem kérte meg senki, és vénlány maradt, úgymond, itt szokták mondani régen falun. Olyan nem nagyon volt, hogy egy férfi ne talált volna feleséget, mert ment, és ugye a mesékben is ez, hogy ment és találj magadnak királylányt, feleséget. Nem a lányok indulnak el a mesébe férjet keresni, és akkor ennek megmaradt egy ilyen kulturális háttere is. Amúgy ez energetikailag is ez igaz, hogy a férfinak kell kezdeményezni, de hát Persze ez akkor jó, hogyha a nő is ad olyan jelzéseket, hogy ő már készen áll, és akkor a kettő az találkozik. De hát általában nem szokott, aminél valaki egy kicsit ilyen fáziskésésben van a másikhoz képest, és ilyenkor jön egy ilyen erőltetős gesztus, hogy az egyik már szeretné, a másik még nem állott, és akkor ezt kéne valahogy harmonizálni.
5: Igen, és még az is van, hogy a mai világban gyakoriak a válások, vagy gyakrabbak, mint korábbi időkben. Sokan azt gondolják, hogy a házasság az csak egy papír. Minek házasodjunk, az úgyis csak egy papír. Ezt is szoktuk mondani, hát igen, hogyha számodra csak egy papír, viszont a másiknak egy örömet okozol, akkor miért ne tennéd meg, igen, hogyha...
3: Mi a gond, ha csak egy papír?
5: Mi a gond, hogy ez csak
3: egy kiderül,
5: papír.
3: Hogy nem egy papír.
5: Igen, de mi hiszünk a házasság szentségében, hogy ez ténylegesen egy valós szentség, amiben én magam is tapasztalom, hogy olyan meglépésekre van lehetőség, vagy olyan konfliktusoknak a kitisztázása, olyan sorsi eseményeknek a közös átélésére, amire azt gondolom, hogy házasság előtt nem volt lehetőség. Sokan attól félnek, hogyha majd összeházasodunk, akkor utána majd kijön a másiknak az árnyoldala, vagy az igazi énje, és hogy ettől fél az ember. Én meg azt gondolom, és azt tapasztalom, hogy valójában a házasság szentség egy nagyobb erő a Jóistentől, hogy ezzel az erővel élve olyan dolgokat is megvalósítsunk, és olyan dolgokon is keresztül menjünk jó értelembe, ami a házasság nélkül nem lehetne.
2: Amikor hozzátok jönnek párterápiára, akkor mennyi idő, amíg átlátjátok a dinamikát, vagy egyből látjátok már a tapasztalatotok alapján, hogy milyen séma, miről van szó, vagy úgy feltérképezitek, és akkor hogy van ennek a folyamata?
3: Hát feltérképezzük, nyilván ők jönnek egy valamivel, mert ők is készülnek, és akkor jönnek egy jellemző dinamikával, előadnak egy jellemző játszma műsort, és akkor azon el tudunk indulni. Nyilván, ahogy haladunk előre így a terápiákon, úgy egyre rejtettebb rétegek kerülnek elő, meg új játszmák, ők is jobban megnyílnak, nagyobb titkokat mondanak el, ahogy már biztonságban érzik magukat. De hát ez így szintről szintre megy, de persze általában azért úgy amúgy, ha minden rendben, hogy azzal jönnek, hogy amúgy minden rendben van, tehát nincs probléma, akkor kérdés, hogy minek jöttek, de általában így egy jellemző valamivel szoktak mindig.
5: Igen, van három kérdésünk, amit fel szoktunk tenni mindig a terápiák elején. Mindenkinek adunk egy lapot, tollat, és mindenki magának feljegyzetelheti, ugyanazt a három kérdést kérdezzük meg tőlük. Szerintem mi a probléma? Miért jöttek? Miben kellene változnia neki, ahhoz, hogy ez a probléma oldódjon? Miben kellene változnia a társának szerinte, ahhoz, hogy ez a probléma megoldódjon? És mi a cél? Vagy hogy mi az,
3: hát,
5: amivel...
3: Mivel lennének elégedettek, hova jussunk el, mi lenne egy ideális kapcsolat szerintük, úgy nagyba?
5: És igen, és ez elég gyakran kiderül, hogy teljesen mást gondolnak problémának, és akkor ott szembesülnek azzal, de ezt gondoltad, hogy ez a probléma a kapcsolatunk, te pedig ezt gondoltad, és hogy te azt hiszed, hogy nekem ebben kell válni, tehát már itt az elején kirajzolódik, hogy ténylegesen mennyire ugyanazt gondolják problémának, és utána, hogy tudunk eljutni igen a közös célhoz. Tehát az is egy nagyon érdekes, hogy ki mit gondol, hogy hova szeretné, hogy eljusson a kapcsolat. Mert már ugye gyakran itt előjön, hogy az egyik fél szeretné, hogy hát jussunk el oda, hogy költözünk össze, vagy jussunk el oda, hogy akkor itt is mindig ezek a elköteleződési témák jönnek elő. És hát, ugye amit kérdeztél a dinamikával, hogy milyen gyorsan jutunk el, azt is el szoktuk mondani már az elején, azért mi így terapeutaként látjuk, hogy ez most itt egy nátháról van szó, vagy egy nagyon súlyos betegségről. Tehát, hogyha ezzel a példával élünk, akkor el szoktuk mondani, hogyha ez a kapcsolat most vegyük úgy, hogy náthás, mert annak ítéljük meg a probléma felvetés alapján, akkor lehet, hogy elég lesz, hogyha ugye egy náthánál az ember egy kis pihenőt vesz pár hetet, beszedi a vitaminokat, kicsit ingermentes környezetbe kerül.
3: Relatív nem kell csinálni semmit.
5: De hogyha ez egy komolyabb betegség, akkor ott ugye már nagyon-nagyon sok erőfeszítést kell beletenni a kapcsolat megmentéséért. Tehát ezt el szoktuk mondani, hogy ne essenek abba az illúzióba, hogy most elég egy pár alkalommal eljönni, és otthon nem tesznek hozzá, hanem hogyha már ugye komolyabb gondokról van szó a kapcsolatban, akár hogyha bejön egy harmadik, vagy nagyon erős anyagi gondok, vagy bármi, akkor ott ugye már fontos, hogy mindkét fél hajlandó legyen.
3: Lehet, hogy azt mondják, hogy értik, hogy ilyen, de ő nem hajlandó változtatni ekkorát, akkor inkább legyen vége. Az is egy felelős döntés ilyen szempontból. Jobb, mint az az illúzió, hogy ő azt hiszi, hogy itt elég valamit tenni, de közben sokkal súlyosabb áldozatokat kéne hozni. Ezt nekik meg kell hozniuk tudatos. És itt az a nehéz, hogy együtt olyan példánk is volt, ahol az egyik mondta, hogy ő mindent, a másik meg azt mondta, hogy hát ő még nem is tudja, hát ott válás lett a vége, mert párkapcsolat csak akkor működik, ha mind a kettő akar tenni érte.
2: Gondolom, hogy ez azért különösen nehéz műfaj, mert hogy mind a két félnek egy formán kell akarni ezt az egész változást. Sokszor van az, hogy tényleg azt látjátok, hogy csak az egyik akarja ezt nagyon?
3: Azért ritka az a dinamika, hogy egyformán akarják, mindig az egyik egy kicsit kevésbé akarja, aztán legközelebb már ő akarja jobban, de ennek van egy ilyen forgó része, egy rotációs része, és akkor ezzel nincs gond, mert hol az egyik van egy picit jobban, és ő húz, aztán a másik, tehát ez teljesen oké. Az a rossz, hogyha van egy ilyen végleges döntés, hogy jó, ő eljön, de ő nem is hisz benne, meg nem is akarja, meg el se akart jönni csak a másik miatt, a másik meg ott lohol és csinálja, nem fog működni, vagy hát sokkal kisebb eredmény fog belőle kijönni.
5: Igen, egy meglévő jó kapcsolatban, vagy aránylag úgy mondom egy jó kapcsolatban, ott lehet még egymást inspirálni, meghúzni. Szükséges a közös akarat, a közös döntés, a közös célok. De például a kommunikációban az is egy gyakori probléma, hogy a felek nem tudnak jól kommunikálni. Ugye ez egy férfi-női sajátosság, hogy a férfiak inkább az operatív dolgokba jók, és azt szeretnék átbeszélni, a nő szeretne a lelkéről is beszélni, megosztani, hogy mi van benne, és sokszor van az, hogy akkor a nő megsértődik, hogyha a férfi nem nyitott, vagy nem érdeklődik a lelkéről, de ezt nekünk nőknek kell ebbe belehúzni, belehívni a férfiakat, hogy mi megosztjuk a lelki dolgokat, kérdezzünk, és akkor jön velünk a férfi, csak az nem biztos, hogy...
3: Magától. Magától nem jön általában a férfi.
5: Meg ugye ez is gyakori, hogy a nő szeretné, hogy én csak szerettem volna megosztani, én csak szerettem volna elmesélni, hogy meghallgass. A férfi pedig úgy gondolkodik, hogy azonnal keres egy megoldást. Tehát, hogy ő szeretne már megoldást adni a problémára.
3: De én csak
5: azt
3: szerettem volna, hogy meghallgassál, de nem azért mondtad, hogy megoldjam. Nem, csak megosztani szerettem volna. És ezen mondjuk lehet veszekedni, pedig ez csak egy klasszikus férfi-női különbség.
5: De ez tanulható. Mert ez, hogyha, tehát, hogy ezt látjuk a terápiákban, hogyha ez mindkét félnek tudatos, és mindkettő tudja, hogy ez egy női sajátosság, ez egy férfi, és erre figyelünk együtt, akkor ez tanulható, és ebben lehet fejlődni, jobbá tenni a kapcsolatot.
2: A terápiák során látjátok-e azt, hogy a nők a mai világban inkább egy ilyen maszkulin, férfiasabb irányba mozdultak el?
3: Én azt mondtam a múltkor, hogy igen. Nehogy kimba. Én azt gondolom, hogy mind világ tendencia. Mindenképpen ez igaz, hogy rárakták a nőkre is ugye a férfi szerepnek a terhét, a karriert, a pénzkeresetet, meg az egyedül létnek a megoldását, ami amúgy egy abszolút férfi minőség lenne. És akkor emiatt, igen, én azt gondolom, hogy van egy elférfiasodás. Ezt nem lehet általánosítani, és persze típus kérdése is, de azt gondoljuk, hogy nagyon sokszor ez van egy párkapcsolat helyzetnek a hátterében, amikor ezek a nemi szerepek felborultak. És ugye erről is beszéltünk a múltkor, hogy akkor ezek ilyen kőbevésett nemi szerepek, vagy kulturális nemi szerepek, de mégis azt mondjuk, hogy alapvetően azért vannak női jellegzetességek és minőségek lelkileg, és vannak férfi minőségek. És azt gondoljuk, meg azt is tapasztaljuk, hogy akkor harmonizálódik egy párkapcsolat, ha egy kicsit mindenki visszatér a saját szerepéhez. A férfi férfiasabb lesz, a nő meg nőiesebb. Cserével nem nagyon szokott működni.
5: Korábban jobban a nőnek a feladata az volt, hogy az otthon melegét megteremteni és megtartani, a táplálás, a gyermekeknek a nevelése, amely a mai korban még szintén feladata a nőnek, de ugyanakkor a mai világ már nagyon hívja a nőt karrierre, nagyon hívja, hogy teljesítsen, menjen a világban, dolgozzon, és ez egy nagy kihívás ezt összeegyeztetni, hogy egyeztettem össze az életemben, hogy egyszerre vagyok egy dolgozó nő, teljesítek, és ugyanakkor megyek haza, és ott van a háztartás, és ott van az otthon melege, és a szépítése az otthonnak. Ez mind-mind feladat, de én azt gondolom, hogy ebbe fontos bevonni a férfit. Manapság már nem csak minden a nőre hárul az otthoni dolgokban. Másik téma még talán a döntés, hogy korábban jobban a férfi feladata volt, hogy mindenről ő döntött, ő ment ki a világba, ő hozta haza a dolgokat, ő tudta, hogy milyen döntésekre van szükség a család számára, és manapság már ugye ez a nőnek is feladata, az sem jó, ha csak a nő dönt, az sem, ha csak a férfi, hanem most már az a jó irány, hogyha együtt megtanulnak közösen dönteni, tehát ez is a terápiának a része, hogy hogy tanulnak meg együtt közösen döntéseket hozni.
2: Amikor az ilyen szerepekről beszélünk, vagy az otthoni feladatok és a munka világának összeegyeztetéséről, akkor egy férfit hogyan tud egy nő megkérni, vagy miben tud segítséget kérni tőle?
3: Szerintem nagyon fontos megegyezni abban, hogy mi az, ami tényleg nem specifikus, mint például a szülés. Tehát a szülés az olyan, hogy azt a férfi nem tudja átvenni, a szoptatás sem, és a gyereknevelésnek egy konkrét részét nem tudja átvenni a férfi, mert nem lehet az anyja helyett anyja, az anyának van egy kizárólagossága, de dolgozni mindenki el tud menni, és akkor ezért azt hisszük, hogy ott meg felcserélhető. De a nőkön például a gyerekneveléssel van egy nagyon-nagyon nagy teher, hogy akkor nevelkedik egészségesen egy gyermek, hogyha van anyja is, meg apja is, és megkapja ezt a kettős duális képet a két szülőtől. Ott nem lehet az, hogy akkor az anya adja föl az anyasságát, ne vigyázzon a gyerekre, és menjen el dolgozni. Tehát itt már szerintem eleve több teher van a nőkön. Ott meg kell kérni a férfit, hogy ebben egy nagyon nagy ráérzéssel és empátiával próbáljon segíteni. Ott is nagyon sokat le lehet venni, hogy a férfi kell föl éjszaka a gyerekhez, tisztába tudja ő is rakni, tehát ezzel semmi gond nincsen. De a férfiak ezt automatán nem csinálják meg, a nők meg nem mindig kérnek ebben segítséget, és akkor minden más erre rakódik rá. Ez egy ilyen nagyon rossz ízű ilyen szólás szokott lenni a férfiaktól, hogy hát én dolgoztam egész nap, te meg csak itthon voltál a gyerekekkel. Na, amikor egy napig otthon kell maradni neki a gyerekekkel, akkor meg tudja, hogy az milyen. Ugyanolyan teljes értékű tevékenység, sőt, tehát egy nagyon-nagyon komoly erőfeszítés így az anyától. Azt szoktuk mondani, a párkapcsolatban azért vagyunk ketten, mert kettőre van írva. Ketten elviszünk olyan terheket, amit az egyik nem tud elvinni, és ebből a szempontból mindent meg lehet osztani. De van viszont olyan rész is, amit meg magunknál kell tartani, ezt nem tudja megcsinálni a másik.
2: Kicsit visszatérve így az elférfiasodásra, ez honnan ered? Mi volt az első lépés? Ez a nőknek a munkavállalása? Vagy hol indulhatott el ez az egész?
5: Szerintem abból a hitrendszerből, hogy mindent egyedül kell megcsináljak, egyedül kell megoldjak. A nőnek, amikor ez mondjuk egy ilyen családi mintából jön, vagy lehet egyedül nevelte az anyukája, vagy valahol generációs, amely ilyen mintákat látott, hogy neki egyedül mindent meg kell oldani, ez felerősíti azt, hogy akkor ő férfiasabbá váljon, és tényleg ebben éljen, hogy ne engedje meg magának, hogy ő elgyengülhet, ráhagyatkozhat a férfira. Hát szerintem ez az egyik, ami egy ilyen hitrendszer, ugyanakkor a mai világban sokkal több a válás, és azért a nőkben ott van az a félelem, hogy mi van, hogyha most majd egyszer csak ott vagyok egyedül, a gyerekekkel, és nekem kell megoldanom a dolgokat, nekem kell itt mindenért felelősséget vállalni. Tehát ezek a félelmek, hitrendszerek, családi minták megalapozzák.
3: Ez nagyon érdekes, hogy most jutott eszembe, hogy mondod, hogy nagyon sok párnál láttunk olyat, hogy éppen válik, és a nő teljesen megvan ijedve, hogy ő most egyedül marad. És amikor megkérdezzük tőle, hogy de hát jön a következő kapcsolatot, tudod, majd lesz egy következő párod valamikor, ő neki nem. Hogy olyan erős ez, hogy neki akkor mindent egyedül, és ő most magára van hagyva, hogy ebből alig lehet kiszedni nagyon sok nőt, hogy hidd el, hogy lesz egy jövőbeli állapot, amikor újra szerelmes leszel, és újra elköteleződsz. Nyilván itt ebben a nehéz krízisben ezt nem szokták így elhinni, de ez is a terápiánknak egy része, hogy azért egy ilyen jövőképet, egy, nem mondom, hogy pozitívat, hanem egy életszerűt adunk a nőknek, meg a férfiaknak, hogy van élet a halál után, tudunk tovább menni, és majd újra lesz, hogy boldog leszel egy párkapcsolatban.
2: Illetve szerintem sokszor a nők nem feltétlenül veszik észre, hogy már egyedül voltak hagyva egy házasságban, párkapcsolatban. Persze most a legdrámaibb fordulat. Egy kicsit ugye visszakanyarodunk ahhoz, hogy a gyerekek, akik ezt a mintát látták, hogy sajnos felbomlott egy család, elvesztette az édesapját, vagy bármilyen hasonló mintát látott, hogyan tudja azt megakadályozni, amit mondtál, Zsanett, hogy ne az a tudat legyen benne, hogy ő neki egyedül kell megoldania, hogyan tud önmagában még akár egy párkapcsolat előtt dolgozni azon, hogy elhiggye, hogy lehet valakinek a másik fele?
5: Hát én például elvált szülők gyereke vagyok, és ez egy szempontból egy nagyon fájdalmas dolog volt, de ugyanakkor ez nézőpont kérdése, hogy hogy nézek vissza rá, tehát idővel megtanultam ezzel megbékélni, sőt, meglátom, aztán az édesanyámnak lett egy új párja, férje, nevelő apukám, tehát én most már úgy látom a sorsomat, hogy nekem két apa adatott, két mintát láthattam, két apa szeretett engem, és két apától tanulhattam meg bizonyos dolgokat, tehát ez hozzáállásból, hogy hogy tekintek erre, hogy ez most számomra egy áldás, vagy egy bénító hatás. Minden esetben tudunk egyénileg is dolgozni azon, már a párkapcsolat előtt is, hogy a világom, amit addig képzeltem, vagy képzelek az adott családi minták alapján, hogy azokban táguljak. Minden egyes ilyen krízis, konfliktus mind arról szól, hogy az addig hitt világképemet, én képemet, vagy családképemet, párkapcsolati képemet, hogy azt tágítsam. És az, amit esetlegesen első ránézésre úgy látok, hogy fú, ez egy nagyon nagy sorscsapás, azt utána úgy tudjam látni, hogy ez valójában egy tanulási folyamat, amitől még többé válhatok és kiteljesedhetek.
4: Egyik kedvenc könyvem a Szeresd önmagad és mindegy, kivel élsz. Ha elfogadod a saját árnyoldalaidat, képességeidet, akkor valójában a másik mindig csak tükrözi neked azt, aki mélyebb síkokon vagy. Vannak olyan témák, amikhez magadtól nem tudnál eljutni, meg terápiában is nehéz, de a másik olyan mély tudatalatti rétegeidet mutatja meg számodra, hogyha itt tükörként nézel rá, amivel érdemes foglalkoznod, és hogyha azon változtatsz, alakulsz, akkor egyszer csak megszűnik a másiknak a ezen módú viselkedése.
3: Abban is hagyják, ezt mondja, elmesélik, hogy hirtelen, hogy megváltozott a másik, erre mondja, nem, te változtál meg, és akkor elkezdenek ezzel, hogy most kiváltozott meg, de hogy mert egyszerűen azt érzi tudatalat, hogy már nem kell úgy viselkednie. Mert igen, a másik megszüntette azt az okot, de ezt egyedül ezt nem tudod megcsinálni, igen, ezt csak párkapcsolatban tudod, igen, megcsinálni.
6: Mert kell, hogy a másik annyira idegesítse az embert valamiben, hát, hogy annyira zavar az, hogy valami
5: késik, és pont például.
3: Az, ugye Zsaninak meg ez a mondása, ugye, hogy a hálószobáig hozza. Tehát ezért, amit te is mondta, hogy igen, a barátot azt le tudom rakni, nem veszem fel a telefon, most kicsit szüneteltetünk, de a feleségem az ott fekszik mellettem fél méterre, és hozza, és tolja az arcomba, ami idegesít. És persze nyilván könnyű azt mondani, hogy ő az idegesítő, de hát az önismeretben meg már ezt magunkra kell venni, hogy hát ez nekem szól, ez a párkapcsolati tükör, és akkor engem milyen változásra hív. De ezt nem tudom kizárni, meg nem is jó, ha kizárom. Tehát itt a pont ez a baj a válásokkal, hogy azt hiszi az ember, hogy jó, akkor elváltam tőle, és ezt talán egy régebbi műsorban meséltem neked, hogy volt nálam olyan idős hölgy, aki az ötödik kapcsolatába volt. És amikor ezen dolgoztunk, akkor mondta, hogy úristen, hát akkor én négyszer ugyanazért váltam el. Akkor jött rá 65 évesen. Ez lehetett volna előbb is, hogy ugyanazt hozzák nekünk a párjaink, mindig azt, amiben nem változtunk meg, azt így elénk rakják, hogy le tudjunk félrenézni.
6: Erre mondják, hogy kapcsolatban sérülünk, kapcsolatban gyógyulunk.
3: Így van, így van.
6: Gondolom ezért fontos bíztatni azt, aki egyedül van erős nőként, és azt mondja, hogy neki már nem kell kapcsolat, hogy akár randevúzzon, menjen ki a világba, ismerkedjen, anélkül, hogy bármi nagy terve lenne, hogy találkozzon magával, hogy hogyan kell még mondjuk finomodnia, vagy hogyan lehet tanulnia?
3: Igen. Is, de azért azt mindig leszögeztük az összes beszélgetésünkben, hogy a szociális lét az nem választható, az az embernek a vére, húsa, a léte, tehát nincs, hogy én egyedül létezem a világba. Anyukám, apukám, családi rendszer, iskola, edzés, tehát folyamatosan bele vagyok szőve egy szociális rendszerbe, tehát nincs, hogy mindent egyedül értem el. Dehogy nincs ilyen. És ugyanígy nincs ilyen, hogy nekem nem kell párkapcsolat. Az nem jó. Az egy bizonyos szempont, hogy lefokozott létet fog eredményezni hosszú távon. Tehát ezt is elfogadni egy alapaxiómának, hogy az ember az társas lény. Nem álljuk meg a helyünket egyedül.
5: Igen, van a terápiában van az a rész, amikor eljön az idő, hogy ki kell menni a gyakorlatba. Tehát nagyon sokáig lehet dolgozni bizonyos témákon, ahogy mondtuk, hogy ugye a párkapcsolathoz is meghatározó, hogy nőttem fel, milyen családi mintát láttam, milyen kapcsolataim voltak, milyen tapasztalat, milyen sebeim, miket éltem át, milyen szakításaim voltak,
4: És egy jó ideig tudunk ezen dolgozni, hogy ezeket a sebeket feloldjuk, és egyre inkább erősítsük a hölgynek, vagy éppen az adott embernek a hitét a párkapcsolatban, de eljön az a pont, azt akkor mondom, most eljött a pont, hogy most föl kell ülni a lóra. Lehet, hogy sokáig dolgozhatunk, mert te félsz a lótól, de eljön az a pont, amikor muszáj vagy, tehát már nem tudunk tovább, föl kell üljél a lóra, és van ez, amikor bátorítjuk, igen, a hölgyeket, hogy akkor most lehet, sokáig voltál, és nehéz tapasztalásaid voltak, féltél, most újra meg kell tapasztalt, hogy kimész, és...
3: Kell, hogy
4: és
3: legyen randi.
4: Kell, hogy legyen randi. És akkor a randikból is tudunk olvasni, mert azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy milyen előfutárt küld a te igazi párod, mert majd valamikor vele az igazival fogsz találkozni, de addig ő elküldi az előfutárjait, és akkor nézzük meg, milyen volt a randi, kivel találkoztál, mit mondott ez a férfi neked, vagy mi az, ami tetszett, nem tetszett. És ezek mind-mind jelek arra, hogy miben szükséges még változnod, vagy alakulnod. Az is egy jel, hogy milyen férfit vonzasz be, ki az, aki elkezd neked udvarolni, és hogy ez rád milyen hatással van. És akkor mondjuk, jó, akkor nézzük tovább, hogyha ezen most dolgoztunk, menjünk tovább, akkor most újra randíz, és akkor nézzük meg, hogy most milyen előfutárt kér, hogy ahhoz, hogy már alakulj, változ, mire már az igazival találkozol, hogy ott már...
6: Legyen akár egy magabiztosság is, vagy igen, egy biztonságérzés.
4: Igen.
3: Hát ezt is gyakorolni kell. Lehet látni, amikor elindul, és a teljes magányból beindul egy ilyen zsesgés, hogy úgy jön, hogy hát, hogy előkerült egy régi szerelme, meg fölhívta véletlenül a nem tudom ki, meg találkozott egy aranyos emberrel,
4: meg
3: a buliba,
4: már az utcán.
3: Meg megnézik már az utcán. Tehát vannak ilyen jelek, amikor már azt mondjuk, hogy hú, már valami készülődik. És általában ott szokott is történni valami, és akkor ott kérjük, hogy legyen nyitott, tartson ki a folyamatba, mert van, aki ilyenkor megijed, és akkor jaj, nem akar randizni. De el lehet jutni odáig. Szóval ez is egy alakítható terület, olyan, mint minden más. Ezt egy kicsit ilyen furának szokták tekinteni az emberek, hogy jó, de hát az, hogy találok-e párt, az nem rajtam múlik, de ez is csak rajtad. A jóisten akar küldeni valakit, biztos lehetsz benne. Az is egy jel szokott lenni, hogy eddig nem látott senkit a környezetébe, és egyszer csak úgy jön terápiára, hogy észreveszi, hogy nagyon sok ilyen párunk volt, akik úgy jöttek össze, hogy már ismerték egymást évek óta. Ott egymás környezetében dolgoztak, laktak, stb., és egyszer csak rájöttek, hogy tetszik a másik. Vajon miért? Tehát ebből látszik, hogy ez egy nagyon komoly tudati kérdés, hogy mire nyitod a szívedet. Ha megnyitod a szívedet, akkor ott a férfi, ott a nő, vannak a lehetőségek.
6: Szerintem nagyon fontos, és még egyszer így kihangsúlyoznám, aláhúznám ezt, hogy egy párkapcsolatban levés is egy tanulási folyamat, és hogy egy közös tanulási folyamat. Nem csak magamra kell megtanítanom a másikat, hanem lehet, hogy párnak lenni is meg kell tanítani a másikat.
3: Persze. A barátkozást is tanulni kell, az anya-gyerek viszont, ugye megszületik egy baba, nem mindegyik nő tudja rögtön az anyaságát alkalmazni, nem lehet, hogy hosszú hónapokig tanulja és gyakorolja. És egy erre, amit a Zsani mond, erre türelmet adni, hogy őnek lehet, hogy egy picit hosszabb idő, míg úgy beleszokik, meg ráhangulódik, meg fölveszi azt a szerepet, de hogy ha én tudok neki segíteni, már pedig tudok, akkor ez egy fájdalommentesebb folyamat. De erre mondjuk azt, hogy a bizalmi légkör maga ez a virágzásnak az alapja, hogy amikor én érzem, hogy bennem megbíznak, és van időm, és van egy olyan szeretett terem, amiben én tudok változni nagy biztonsággal, akkor mindent meg tudok lépni. Ha másik megvonja ezt a bizalmat, meg a szeretetet, akkor megfagy a levegő, akkor sokkal nehezebb. Akkor is azt mondjuk, hogy tudsz változni, mert magadtól is tudsz változni, de mennyivel könnyebb, amikor a másik ember megadja ezt neked. Igen. Ez egy nagy dolog.
4: Nagyon sokat számít a hit, hogy valaki hisz benned, akiknek nincs párkapcsolatuk, tehát hogy olyan vendégek is vannak, akik jönnek haza, hogy hát, hogy ő nagyon fél attól, hogy milyen párt fog kapni, vagy ő nem lát olyat, aki esetleg megfelelő lenne. Ez is egy hit kérdés, hogy tudok-e hinni abba, hogy Jóisten megteremtette számomra azt a társat, akiben én majd fogok tudni hinni, és akivel én jól fogok tudni együttműködni. Tehát maga ez az alapvetés, ez az alaphit is szerintem nagyon fontos, hogy higgyük azt, hogy az a társ, akit én kaptam, az áldás számomra, és mi áldásai tudunk lenni egymás számára. Tehát, hogy olyat tudunk egymásból kihozni, nem véletlenül mi találkoztunk, nem véletlenül minket hozott össze a Jóisten nekünk, Nekünk sorsunk van, mi tudjuk egymást gazdagítani, tudjuk egymást tényleg kivirágoztatni, és akkor is, amikor pedig nehéz a kapcsolat, mert minden kapcsolatban van ilyen, akkor pedig azt szoktuk mondani, hogy vissza kell menni az igenhez, vissza kell menni ahhoz az igenhez, amit kimondtál az oltár előtt, azokhoz a pontokhoz, amik töltenek, amiért ebbe a kapcsolatba belementél, vagy tudatosan ugye ezt döntötted, hogy házasságot kötsz, vagy benne vagy a kapcsolatban, ezekhez a pontokhoz, ezekhez az igenekhez vissza lehet menni, és ezekből lehet újra és újra töltekezni, amikor jönnek a nehéz pontok, hogy nem azonnal kiugrani, hanem feltöltekezve az igenekből hinni, és tovább alakítani, változni.
3: Meg ugye egy magasabb hit szempontjából is, hogy milyen érdekes, hogy a Biblia tele van ilyen párkapcsolati sztorikkal. Hát igazából egy párkapcsolati sztorival indít. És ott ugye elhangzik az, hogy nem jó az embernek egyedül. Ezért teremt neki társat a Jóisten. Tehát, hogy egy társam biztos, hogy van, tehát nekem azt az egyet kell megkeresni, de a gyakorlat azt mutatja, hogy azért nagyon sok emberrel tudok passzolni, tehát, hogy több ember van, aki nekem teremtetett. De hát az összes nagy történet a Bibliában az ilyen párkapcsolati sztori, meg a drámának az egy nagyon fontos része, és akkor itt egy érdekes kérdés, hogy kerül egy vallási iratba ennyire a párkapcsolat, és mi azt gondoljuk, hogy nagyon nagy összefüggése van az ember lelki-spirituális vallási életének, meg a párkapcsolatnak, azok valahogy nagyon-nagyon összetartoznak, mert azt látjuk, hogy hasonló erényeket kell mozgatni egy párkapcsolatban, hitet, bizalmat, odaadást, hűséget, stb., amit a Biblia is ír, hogy az Isten is ezt kéri tőlünk a hívő embernél. Valahogy a kettő az nagyon-nagyon összefügg, és ilyen szempontból ez most csak egy eszmefuttatás, hogy lehet, hogy ez a baj a modern kapcsolatoknak, hogy bizonyos szempontból megfosztottuk ettől a szakrális vallási résztől, és úgy önmagában a párkapcsolat, meg úgy akkor miért kéne hűségesnek lennem, úgy nehéz megmagyarázni. De ha hozzátesszük a vallási részt, akkor rögtön feltöltődik egy magasabb jelentőséggel.
6: És akkor a házasság nem csak egy papír lesz, hanem egy szakrális közösség.
3: Így van. Meg egy áldás és egy szentség, mint igen, ahogy tudjuk, hogy az.
6: És valószínűleg ugye, hát érzelmileg is sokkal mélyebb rétegeket mozgat meg az emberben egy párkapcsolati viszonyulás, mint egy baráti kapcsolat. Nyilván az is tud nagyon intenzív lenni érzelmileg, de hogy talán a szakítások, a nagy szerelmek, a nagy találkozások azok, amikről írnak zenéket, könyveket, verseket.
3: Hát meg háborúk emiatt indulnak, meg emiatt véget érnek, tehát világokat mozgat egy párkapcsolat a háttérben. Mi azt hiszük, hogy valami nagy gazdaság és politikai. Nem, kiderült, hogy valamelyik királynő rosszul szólt a párjához, és akkor attól vesz valami balhé, szóval nagy hatása van.
6: Hogyan fogtok vissza egy erős nőt, vagy segítetek visszafogni magát, és hogyan bátorítotok egy olyan férfit, aki ebben a helyzetben van?
3: Ez nagyon tipikus, hogy van egy erős női karakter, lesz egy párja, és akkor ott szoktuk neki mondani, hogy most már nyugi van, most már van melletted egy férfi. Ez is megtörtént eset, hogy járt hozzánk egy hölgy, aki elvált hölgy, és nagyon nehezen jött ki anyagilag. Lett egy párja, és tovább panaszkodott az anyagiakról, és mondtuk neki, hogy de azt ugye tudod, hogy már van egy férjed, vagy párod. Tehát most már ketten kerestek. Ja. Most nem mondom, hogy nem vette észre, de hogy az ő tudatában még mindig az volt, hogy ő egy egyedül kereső, egyedülálló édesanyja, aki anyagi gondokkal küzd, ami teljesen normális, hogy egy erős karaktert eredményez, mert egyedül kell helytálnia, de most már nem kell. Most már váltópont van, mert lett egy párod. És nagyon sokszor ezeket a váltópontokat mondjuk el nekik, hogy most már minden rendben van, tehát így megváltozott a helyzet, most már te is változhatsz, nem kell ragaszkodnod egy régi beidegződéshez vagy szokásmódhoz, és nagyon sokszor elég ennyi, hogy tudatosítjuk benne, hogy most már párkapcsolatban vagy, most már kérhetsz segítséget, most már van, aki vigyáz a gyerekre, nem csak egyedül vagy, és akkor fellélegeznek, és rájönnek, hogy ja, tényleg, most már akkor kitágult a világ. És ez egy tényleg nagyon fura dolog, hogy nem veszi észre, hogy már van mellette valaki. Persze észreveszi, mert tudja, hogy ott alszik mellette, de a tudata az nem változott meg vele.
4: Igen, viselkedésében úgy marad, mintha a régiben maradt igen volna, pedig már az élete megváltozott, de a viselkedése még a régi mintákat hozza.
3: És akkor jönnek a balhék.
4: A nő, aki megszokta, hogy egyedül van, és minden neki kell megoldania, vagy elférfiasodott nő, ott az érzelmek is megsínlik ezt a dolgot. Tehát ami amúgy a nőnek az erőssége, az érzelmeknek a kifejezése, az érzelmeknek a megragadása, kimondása, a férfival éreztetni dolgokat, vagy hogy a férfi is jöjjön be ebbe az érzelmi állapotba, az Amazon típusú nőknél ez így elsatnyúl, és ez is egy idő, mire megérkezik mellé a férfi, ahogy hogy tud újra visszatalálni az érzéseihez, és megengedni magának, hogy most már lehetnek érzései, kifejezheti a fájdalmat, kifejezhet bizonyos dolgokat, amiket lehet, hogy előtte így nem volt kinek, vagy nem merte, nem is tudta. Ez is egy nagy téma, hogy az érzelmeket kifejezni. Ezt szoktuk úgy gyakoroltatni a párokkal, hogy van olyan alkalom, már ez az x-edik alkalom szokott lenni, amikor megérkeznek, és azt kérjük, hogy mondjuk a nő menjen oda a párja mögé, tegye rá a kezét a vállaira, és meséljen arról, mintha ő lenne a párja, hogy meséljen arról, hogy hogy érzi magát, milyen gondolatok, mik foglalkoztatják, és nagyon érdekes élmény, aki ül annak is, hogy hú, akkor ő tényleg érez engem, én tényleg így érzek, és ezek foglalkoztatnak, vagy ha nem, akkor ugye az is egy élmény, hogy még nem tartunk ott, hogy nem is ezek foglalkoztatnak, ennyire nem ismer a párom. Ezeket is lehet gyakorolni, meg szoktuk adni olyan feladatot is, amit én is nagyon szeretek, volt egy időszak, amikor mi is csináltuk, hogy 10 percig az egyik beszél, 10 percig a másik, és a 10 percét arra használja föl, amire szeretné. Tehát a 10 percben azt mond, amit akar, és a másiknak az a feladata, hogy csak befogad, és próbálja félretenni az ítéleteit és a kritikáját, tehát nem mondhatja azt, hogy de ez nem is úgy volt. Hanem amit a másik mond, hogy ő ezt így élte meg, így fejezi, tehát ez is segíti, hogy újra a belső megéléseket ki tudjuk mondani, az érzéseinket, és lehet, hogy tényként más volt, de ő belül, ahogy megélte, hogy arról hangot adjon, mert sokszor azon a kapcsolatban, hogy mondom, de én ezt így éltem, dehogy is, nem is úgy volt, kész, és már le is van az egész hasítva, állítva, de ez a feladat, ez nagyon szeretjük, mert itt tapasztalást nyernek arról, hogy milyen szabadnak lenni, amikor szabadon mondhatok bármit, ami benne van, és a másik csak hallgat, figyel, nagyon gyógyító.
3: Meg ugye ez megszül egy olyan csodálatot a másik felé, hogy milyen gyönyörű világ a másik. Ugye nem szólhatok bele, nem tudom kikorrigálni, nem tudom megoldani, 10 percig azt mondani, amit akar, és akkor ezáltal rájuk, hogy jé, hát ő így gondolkodik dolgokról, vagy én nem is gondoltam ilyet, és hogy akkor ő ezért ilyen, mint egy másik univerzumot, hirtelen meglátjuk a másikat, és akkor ez egy ilyen csodálatérzést vált ki, és ez egy nagyon fontos alapja a párkapcsolatnak, hogy meg a munkamegosztásnak, hogy én csodálom, hogy a másik más, mint én. Nem üldözöm a másságát, meg megpróbálom magamra alakítani, hanem azt mondom, hogy jaj, de jó, hogy ő más, és jaj, de jó, hogy ő másképp gondolkodik, és ez nekem nem az ellenségem, hanem az nekem egy pluszt ad, hogy amire én nem gondolok, arra majd gondol ő. Kiegészít engem, és ez a gyakorlat, ez nagyon sokszor szüli ezt a fajta csodálatot, ha jól csináljuk.
6: Igen. Kicsit így visszatérve, ugye mondtátok, hogy a párterápiában, amikor ilyen dinamika van, hogy erős nő, hogy szóltok, hogy akkor most már lehet máshogy. Tegyük fel, hogy ugye félelemből születik ez az erős nő, tehát hogy fél attól, hogy nem marad életben, stb. Hogyan lehet az ő bizalmát erősíteni? Hogyan lehet felépíteni azt, hogy merjen ráhagyatkozni a másikra?
3: Ugye azt szoktuk mondani, hogy a bizalom az egy döntés, tehát én döntök arról, hogy bizalmat adok neked. Nem várok arra, hogy a másik méltóvá váljon a bizalmamra, vagy a szeretetem, és na majd akkor én megbízom benne. Ugye a bizalom gyakorlat az úgy szokott lenni, hogy van ez a hátradőlős gyakorlat, hogy becsukott szemmel hátradőlök, és elkapnak. De a bizalomjáték az olyan, hogy néha nem kapnak el. Az a legnehezebb, hogy amikor a másik úgy bebizonyosodik, hogy nem méltó a bizalmamra, mert nem tudom, mégis elfelejtette a randinkat, vagy nem vett virágot, vagy ilyesmi, hogy én akkor is fenntartom, és megújulok ebben a bizalomban. Mert belátni azt, és elfogadni, hogy nekem fontos, hogy bízhassak, és hogy bízzak, nem pedig az a fontos, hogy a másik éppen mit csinál, és hogy azt szoktuk mondani, hogy ezt élesbe lehet gyakorolni, hogy egyszerűen olyan helyzeteket kell előidézni, amúgy az élet hozza ezeket, ahol kénytelen vagyok megbízni a másikba, és hát majd lesz, ami lesz, és majd utána azt megbeszéljük, és mondjuk is a párterápia, hogy azt szeretjük, hogyha hoztok valamit, hogy figyeljetek, ez és ez történt velünk, én megbíztam benne, de ő meg mégse, és akkor itt mi történt, mert azok konkrét esetek. Abból nagyon nehéz kimozgatni bármelyik felett, nem csak a nőket, hogy jussanak el oda, hogy oké, akkor én kiteszem magam a másiknak, és hát majd lesz, ami lesz, úgymond hatalma van fölöttem, de ez egy nagyon fontos gesztusa a kapcsolatnak. Férfinál is, nőnél is egyébként.
4: Szerintem az segít, hogyha a nő tudja magáról, hogy ő mondjuk egy Amazon típus, tehát ez fontos az én kép, hogy én mit gondolok magamról, milyen típus, és tudom, hogy én nagyon szeretnék kontrollálni, hogy nehogy valami olyan érjen engem, akkor tud

0: nem fogok tudni egyik napra másikra kijönni ebből, hanem ez is egy folyamat.
1: Hát illetve, hogy a kapcsolati tőke, hogy kell, hogy legyen annyi kapcsolati tőke, de ez bármilyen kapcsolatban, hogy hibázhat a másik. Tehát nem dől össze a világ, nem fog rögtön elválni. Most az, hogy egyet hibázott, majd kijavítjuk együtt, vagy én kijavítom az övét, az ő hibáját, olyan is van. És hogy belefér, hogy egyfajta egy nagy vonalúság, hogy nem baj, megyünk tovább. Szerintem ilyen tipikus példa a gyereknevelés, amikor van egy egyedülálló anyuka, aki neveli a gyerekét, és ugye kényszerűen neki kell egyszerre az apa meg az anya szerepet is hozni, hogy mondjuk fegyelmezés, de az anyai szeretetet is egyszerre kell. Bejön az új pár, és ott nagyon sokszor nehezen bíznak meg a hölgyek az új párban, és akkor ott szoktuk mondani, hogy most már van apuka. Tehát apuka most már átveheti az apa szerepet, mondjuk ő fog fegyelmezni, te meg maradhatsz a cuki anyuka. És akkor ilyenkor jön a bizalom, hogy de mi lesz, ha nem azt mondja, amit szerintem kéne, meg ő nem az ő gyereke, és akkor mi lesz, hogyha ő ártani akar neki. És még az a durva, hogy ez még normál kapcsolatokban is van, ahol a vérségi apa van a gyerekkel, hogy az anyának oda kell bízni a gyereket, hogy apaként, majd az apa tudni fogja, hogy mit fog mondani, mert apaként neki azt kell mondani, amit a apának kell, nem az anyának kell tudni, hogy mit mondjon az anya is, meg az apa is. Hogy mindenki ugyanígy, hogy maradjon a saját pozíciójába, és ehhez kell egy bizalom. A férfiak ritkábban szokták megkérdőjelezni a nőknek az anyaságát, hogy hát reméljük jót fog mondani anyaként, azt elfogadják. A nők azok gyakrabban megkérdőjelezik a férfiakat, és megmondják a férjüknek, hogy mit kell mondani a gyereknek. Ez egy nagyon érdekes dinamika, de ez is bizalomkérdés.
0: Igen, meg talán az is, hogy itt a fogyasztói társadalom, hogy ilyen késztermékeket akarunk, azokat pedig leváltani, tehát hogy valahogy itt ezt meg kell tanuljunk, hogy a másik nem egy késztermék, hanem hogy ő is folyamatosan alakul, változik, fejlődik, és ilyen jó, hogy ezt végig kísérhetem, és láthatom, hogy mivé válik mellettem. Ugye ez a Pistinek a kedvenc mondása, hogy virágzik-e mellettem a párom? Hát ezt a kérdést gyakran fölteszi, hogy hát, hogy akkor, hogyha, tehát a te kérdésed az, hogyha a másik melletted valamiért nincs jól, akkor a te felelősséged, hogy te eljuss oda, hogy melletted virágozzon a te párod, kivirágozzon, és ne az, hogy elhervadjon. Mit tehetsz te azért, hogy ő jobban legyen?
1: Hogy jól tartsd a párod, és hogy azt mondják az emberek, hú, de jól néz ki a feleséged, hogy milyen jól néz ki melletted, és hogy ez viszonosan igaz, hogy akkor mindenki virágzik a másik, de ezt ugyanúgy mondhatnánk egy tanárra is, hogy csak csupa ötös diákja van, hát az a jó tanár. Ennek a felelősségét nehezen szokták benyelni, mert mindenki azt mondja, hogy hát az a másik felelőssége, hogy ő hogy van. De mégiscsak mellettem lesz úgy, jól vagy rosszul, tehát nekem nagyon is nagy hatásom van erre, ha vállalom a felelősséget.
0: És ezt is, amikor megértik a párok, hogy ez onnan is nagyon sok gyógyulás elindul, amikor megértjük azt, hogy én tehetek azért, hogy a másik mellettem jól legyen. Az én változásaimmal, tehát ha én változtatok, változok, alakulok, az én szerepeimben, akkor mellettem a párom is virágozni fog.
2: Mikor fontos az, hogy egy nő a férfias oldalát használja egy párkapcsolati vonatkozásban?
0: A határhúzásnál ez nagyon fontos, hogy a nő is megtanuljon határt húzni, önérvényesíteni, vagy kimondani azt, ami neki mások egy férfi erővel szemben.
1: Ezt férfiasan úgy mondanám, hogy amikor a női méltóság sérül, tehát amikor már olyan szerepekbe kényszerül egy nő, ami ténylegesen nem csak hogy női szempontból méltatlan, hanem mondjuk emberi szempontból is már egy méltatlan helyzet, akkor igenis elő kell venni a belső harcost, és meg kell védenie magát, akkor szabad határt húzni. Tehát nem minden áron kell benne maradni a női szerepbe, és mindenen áthúz a férfi akaratom ellenére, tehát nem ezt jelenti a női lét, hanem szabad határt húzni a megfelelő helyen.
2: Tehát nem egy végtelen alázat és alárendelődöttség.
1: De úgy abból indulunk ki, hogy egy egészséges férfi az sosem fog olyan határt átlépni, ami a női méltóságot sérti, és fordítva is ez így igaz. És bízunk abban, hogy a másik is figyeli az én határaimat nagyon érzékenyen, de ha esetleg nem figyeli, mert rálépett éppen a lábamra, akkor nekem meg kötelességem jelezni, hogy figyelj, itt most egy sérelem van, és legyen mindenki nagyon óvatos.
2: Van-e valami olyan üzenet, amit megfogalmaznátok ebben a párkapcsolati női témában a hallgatók felé zárásképpen?
1: Nekem az, hogy a párkapcsolatban is nagyon fontos, hogy legyen egy magasabb értelme az együttlétünknek. Tehát, hogy nagyon jó együtt, nagyon szeretünk együtt lenni, hú de jó otthon, tehát így összezárunk és a világot kizárjuk, de hogy ez együtt másokért. Ugyanúgy, hogy az embernél is azt mondja a pszichológia, hogy van egy magasabb lét célja az embernek,

0: nem csak önmagáért él, hanem akkor boldog, ha másokért is tud élni. Hogyha ketten tudunk másokért, mint egy család dolgozni, vagy élni magasabb célokért, akkor ez még egy nagyobb erőt ad a párkapcsolatnak. Ez szerintem egy gyönyörű idea, hogyha ezt tudja keresni egy pár, hogy jó, már mi jól vagyunk együtt, boldogok vagyunk, de hogy mi ketten mit tudnánk adni a világnak. Na, az egy nagyon nagy dolog.
1: Én kedves hallgatóink, a gyakorlati
2: párkapcsolati krízisek megoldásai és erős női karakterek
1: a hallgatóknak, hogy próbáljanak ki egy-kettőt abból, ami most Enikő, itt elhangzott, akár ez a 10-10 perc egymás elfogulatlan meghallgatása, vagy akár egymás vállára akarokat elmondani, hogy mit jelent a másik. Ilyen Mária Rádió. Hívnám a kedves hallgatókat, vagy próbálják ki valamelyik gyakorlatot.
0: Jelezzenek vissza, hogy
3: ne féljetek!
1: Igen.
3: Második János Pál pápa gondolatai az év mindennapjára. Elmondja Szabó Tamás.
0: Napjukon csinálják ezt, amikor tényleg jól vannak.
4: Augusztus 12. A püspök Jézus Krisztus élő jele. Egy püspök azonosságának alapvető jellemzője, hogy ő Jézus Krisztus élő jele. Amint a II. Vatikáni zsinat leszögezi, a püspökökben a mi Urunk, Jézus Krisztus, a legfőbb pap van jelen azok között, akik hisznek. Ez az alapvető igazság segít, hogy mélyen önmagunkba nézzünk, s felfedezzük igényünket az életszentségre. Szolgálatunk természet fölötti hatékonysága oly sok tekintetben kapcsolódik életszentségünk fokához, ahhoz a mértékhez, mely szerint Krisztushoz hasonlítunk szeretetben és kegyelemben. Ezért kell elfogadnunk Szent Pál felhívását, hogy főképp önmagunk felé forduljunk. Öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonlóvá alkotott, megigazult és valóban szent teremtmény. A szentség ezért elsődleges fontosságú életünkben és szolgálatunkban. Kétség nem fér hozzá. Hűségünk Jézus szeretetéhez és a vele való barátságunk lényeges egész apostoli munkánkban, mely mindennapi életünk része. Csak a Krisztussal való egyesülés teszi lehetővé számunkra, hogy hatékonyan szolgálhassuk az evangéliumot. Ne feledjük Jézus szavait. Aki bennem marad, s én benne, az bőtermést hoz. Püspökként elmélkednünk kell Krisztus szentségéről. Valójában híveink ennél is többet kérnek tőlünk. Előzetes prófétai megjelenítését várják, és akarják tőlünk tanúságtételként annak a szentségnek, amelyhez meghívjuk őket. Azt akarják, hogy járjunk elől a szentségben, hogy világosan tapossuk ki előttük az utat, mely Krisztust követi.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es